0: sávokkal és USB-töltőkkel felszerelt új buszokat a BYD gyártotta, amely jelenleg is jelentős hazai beruházásokat valósít meg. A kínai vállalat komáromi gyára mellett Szegeden építi európai személyautógyárát. Budapestre telepítette európai központját és K plusz F részlegét. A drávaszögi Laskón ünnepi hálaadó istentisztelettel emlékeztek meg a herceg szőlőség kánonok megszületésének 450. évfordulójáról. Az eseményen a református közösség több évszázados szellemi öröksége előtt tisztelektek, valamint az új kenyérért is hálát adtak. A református kulturális központban megnyitották a Laskó és a Reformáció című új egyház történeti állandó kiállítást is. A tárlat létrehozásában magyarországi és horvátországi múzeumok, valamint szakemberek működtek közre a helyi gyülekezet támogatásával. A gyűjtemény célja az identitás megőrzése, a közösségépítés, valamint a hitvalló elődök örökségének átadása a jövő nemzedékeinek.
1: Az időjárásról.
0: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, népművészet mestere díjat kapott Hotyek Attila erdőbényei kádármester, a hivatás szeretetét felmenőitől örökölte, és tovább is adta gyermekeinek. 2004-ben építette fel műhelyét, ahol boros hordók és díszhordók, valamint pálinkás hordók és különböző borászati eszközök készülnek. A munkához elsősorban a környékről származó fát használnak, miközben a régi mesterségbeli tudást a korszerű technológiával is ötvözik. Hotyek Attila tevékenysége nem merül ki a hordók készítésében, az erdőbényei kádár mesterség bemutatásában és továbbadásában is nagy szerepet vállalt. A díjjal a mester több évtizedes munkáját, valamint a Tokaj-hegyaljai kádár mesterség megőrzéséért és továbbadásáért végzett tevékenységét ismerték el. Vele beszélget a következő percekben Jászter Beáta.
2: Nagyon régi szép emlékek kötnek minket össze, hiszen a Bot csinálta doktor című filmet, azt nálatok forgattuk a gyönyörű kádár műhelyedben, és azt hiszem, hogy kicsit híresítettük azt a szép műhelyt, meg a te műhelyed is minket, hiszen nagyon szerették a filmszemlén ezt a filmet. Gyönyörű hivatásod van. És ugye több generáció, tehát ez egy örökség.
3: Igen, köszönöm szépen az elismerést. Tényleg nagyon, nagyon jól esik tapasztalni azt, hogy itt van a fiam is mögöttem, most már a lányomat is teljes értékűnek lehet ebben a dologban számon tartani. És hát az unokám mindent visz. Tehát azzal a hozzáállással, azzal a lendülettel, ha eljönnek hozzánk, akkor az első a műhely, tehát azt kell végigjárni, és utána megy be a lakásba a játékokhoz. Ez a szenzációs.
2: Na de te is örökölted. Hogyan éltél bele ebbe a hivatásba, hisz láttad, tanultad családi példából?
3: Hát végül is nekem azért nem volt ennyire egyenes ez a dolog, mint ahogyan már Ákos viszi tovább. Tehát én apukámtól nem... Tehát ő hagyta csináljam, amihez kedvem van. Én először Kecskeméten elvégeztem szőlészborász. Mérnöki diplomát szereztem, próbáltam a szakmámba dolgozni, nem sok sikerrel, és akkor 40 évesen világosodott meg a dolog, hogy ebben a szülői örökségben van lehetőség egzisztenciára is, meg családfenntartásra, és most már közel 30 évben azért eljutottunk oda, hogy most már azért Ákos más alapokat tud tovább vinni, és remélem, hogy a gazdasági körülmények nem fogják ezt a dolgot megzakkantani, és tényleg ő is fogja ezt tudni tovább vinni, és fognak tudni belőle nyugodtan élni.
2: Nagyon szép mesterség ez, és nagyon nehéz mesterség ez. Amikor 40 évesen megvilágosodtál, és rájöttél, hogy ez a te utad, akkor hogyan indultál el? Hogyan kezdtél ezen az úton, ezen az ösvényen haladni, hogy idáig eljutottál, ahol most vagyunk?
3: Hát igen, volt egy kényszer helyzet, tehát meg kellett szereznem a papírt ahhoz, hogy a vállalkozást működtethessem. Tehát elmentem szakiskolába, és megszereztem a kádár papíromat, és fel kellett frissíteni azokat a gyakorlati dolgokat, amit apukámmal fiatal koromban csinálnom kellett, és csináltunk. Ehhez volt egy helyi idős kádár, a Gágyula bácsi, aki befogadott, és néhány hónapig dolgozhattam nála. Pénzt nem kaptam érte, de nem is ez volt a célom, hanem az, hogy belerázódjak ebbe az egészbe újra.
2: Milyen a jó kádármester? Mitől jó egy kádármester?
3: Hú, ez egy nagyon kemény kérdés. Mindenképpen ott kell, hogy legyen az ember kínjeibe az indítatás, a fának a szeretete, meg ahogy Zita lányom szokta mondani erre, hogy amikor elkészül valami, és akkor látja, hogy ezt én csináltam, ezt én alkottam, és látja a vevőt, vagy éppen a vevő idővel, hónapok múlva, évek múlva visszajelez, hogy igen, ez jól működik, és használható, tehát olyan, amilyet kértem. Ezek mindenképpen a szépségei. De ha poénosra akarom venni, szoktam mesélni erre a kérdésre azt, hogy hogy ha az asszony fölbosszant, akkor lemegyek a műhelybe, és kalapálok, mert a hódó nem kérdez, nem mond dolgokat, és addig ütöm, addig verem, még elszáll a mérgem.
2: Na, Ákos most az udvaron éppen veri a hordót.
4: Milyen fák alkalmasak? Ti mit használtok a hordóhoz?
3: Hát a nagy rész, tehát a zöme, az mindenképpen a zempléni tölgy. Ez itt van adott nekünk. Akácot is használunk, de ezeket elsősorban dézsákra, szauna, csobbanókádakra, virágedényekre használjuk, mert az akác az nem alkalmas a borászkodásra, vagyis olyan mellékíze van, ami nem alkalmas borászkodásra. Ezen kívül a magyar hungarikum a pálinka élnedésére elég jelentős mennyiségű eperfát és vadcseresznyét használunk, és készítünk belőle hordókat.
4: De ti a kádár hagyományokat is őrzitek, nem csak a hordókat készítitek.
3: Hát most már ez a két fiatalnak, tehát Zitának és Ákosnak a dolga. Én néhány éve szögre akasztottam a kádártáncra gondolsz, és arról beszélünk. Hát azt csináltam 40 évig körülbelül, 14 éves koromtól apukámmal mentem a csoporttal, és néhány éve hagytam abba.
4: Most, amikor a fiadra és az unokádra testálod rá ezt a szép mesterséget, most nekik mennyire van könnyű dolguk, vagy mennyire van nehéz dolguk? Olyan, mintha egy kicsit kifordult volna a sarkaiból a világ, és valahogy máshogy élünk, máshogy gondolkodunk. Minden hivatásról, minden mesterségről átalakul az, amit eddig gondoltunk. Most mit gondolnak az emberek a kádármesterségről? Mennyire van létjogosultsága itt Tokajhegy alján?
3: Hát ez megint nem egy fehér-fekete. Sokkal nehezebb helyzetben van Ákos is, mint én voltam, én szerintem. Bár annyi, hogy az ő szakmai tudása azért sokkal szélesebb termékskálát hozhat. Tehát azzal, hogy ő Németországban 6 évig kint volt és megtanulta a nagy edényeket, vagy az Ausztria, Németország felé használatos ovál hordóknak a készítését, vagy éppen ezeknek a nagy dézsáknak a készítését. Ez azért pozitívum, meg optimizmusra ad okot, de sajnos ez a mostani piaci körülmények, ez a gazdasági helyzet sokkal nagyobb odafigyelés, tehát több energiát kell ezekre a dolgokra fordítani, mint korábban. Tehát itt most már nagyon-nagyon nem lehet biztos az ember arra, hogy hú, hát nekem megvan a piacom, és én nyugodtan tehetem a dolgomat, és nem kell semmire koncentrálnom, hanem nagyon ott kell lenni, és az új partnerek keresése, annak nagyon azt kell, hogy észbe legyen, és szem előtt kell tartani.
4: Gyönyörűek a hordóitok, hát faragások vannak a tetején, nem csak hordó.
3: Hát igen, van a csapatunkban egy ember, aki ezt a faragást elkészíti, mert nekünk már erre sem időnk, sem energiánk, és ezeket beépítjük, igyekszünk ezzel is könnyebben eladhatóvá tenni ezeket az edényeket, és éppen most ide jövet is volt egy telefon, hogy születésnapra, tehát egyedi, nem is az, hogy megcsináltuk, és akkor ott van a polcon, és majd levesszük. És ami megint a mai idők sajátossága, hogy ma már úgy gondolják az emberek, hogy ezt a egyedi faragást is már holnap viheti is, vagy akár most éppen itt jár, és akkor most jutott eszébe, hogy jövő héten nekem születésnapra vinni kéne egy ilyen ajándékon. Ezek nem működnek. Tehát erre is föl kell készülni, amennyire mi tudunk, és tudni kell kezelni ezeket a mindennapos dolgokat.
4: Mi volt a legnehezebb munkád? Volt-e olyan, ami nagyon sok fejtörést okozott, de megoldottad?
3: Amikor egy olyan egyedi dolgot kér valaki, tehát mit tudom, akár literben, vagy éppen formában, ezeket az elmondottak alapján én nem készültem annyira föl, mint amikor. Tehát most már meg tudjuk oldani, de most már itt van Ákos, és akkor megrendelnek egy ilyet, és akkor na Ákos, akkor ez a feladat. Hát csináld meg, te vállaltad el. Nem. Ezt neked kell megcsinálni, tehát egy kiszerkeszteni egy tojásovál hordót, vagy akármit, tehát megcsináltam, de lehet, hogy nem éppen a legjobb minőségben, de ezt most már Ákos megoldja, csak kirázza a kis ujjából.
4: Elmondanád azért a munkádnak a lépéseit úgy nagy vonalakban, hogy ha a hallgatók otthon hallgatnak minket, úgy el tudják képzelni a lelki szemeikkel, hogy milyen vagy, amikor dolgozol.
3: Korán kell kelni, kelünk, főleg nyáron azért is, hogy ne a nagy melegbe kelljen amúgy is a tűz körül mászkálni a hajlításnál, és hát most már igazából a könnyebbik végét fogom a botnak, tehát igyekszem olyan munkafázisokat készíteni, előkészítést, ami fizikálisan talán nem vesz annyira igénybe, de hát valamikor nem lehet ez elől se kibújni. Délig nagyon kemény, aztán utána délután egy kicsit lazább a következő napra rákészülés. A hordókészítés előtte 2 évig szabad ég alatt tároljuk a fölvágott nyersdongákat, és utána készítjük elő. Az előkészítés az abból áll, hogy megfelelő hosszúságúra vágjuk ezeket a dongákat, a belsejét könnyítünk, tehát végnyitunk egy kicsit, hogy a hajlításnál könnyebb legyen a dolgunk, és utána pedig összerakjuk ezt a előkészített dongákat, amik úgy néznek ki, hogy a két vége keskenyebb, a közepe szélesebb. Ez fogja majd a hordónak az ívét, tehát a hasát adni. És amikor ezek a dongák elkészültek, akkor összerakjuk egy úgynevezett állító vasba, egy állandó átmérőjű vasba, ami összerakás után úgy néz ki, mint egy szoknya, tehát úgy kell elképzelni, felül szorosan zár, alul pedig hézagok vannak. Utána a belsejébe tüzet rakunk, a lényeg az, hogy a saját hulladékából, hogy más ízek, illatok ne kerüljenek ebbe a fába. Abból rakunk tüzet, felforrósítjuk a fát, és van egy drótköteles orsónk, aminek a segítségével meghajlítjuk a tág részeit, és úgy abroncsokkal ezt rögzítjük. Kívülről locsoljuk vízzel, de gyakorlatilag egy gőzölési folyamat ez, aminek során meghajlanak ezek a dongák. Hát azt, ha jól csináljuk, és nincs benne fahiba, és jól dolgoztunk előtte, tehát a MEO, az ellenőrzés jó volt menet közben, akkor törés nélkül ezt meg tudjuk csinálni. Ha eltörjük, akkor kezdhetjük előről, mert ki kell cserélni ezt a darabot egy egyenesre, és akkor az egyenest újra melegíteni, és úgy az egészet hajlítani. Ja, és akkor még utána van egy úgynevezett pörkölési fázis, ami a hordónak az ízvilágát alakítja ki. Itt a vevő határozza meg a pörkölésnek a mélységét, attól függ, hogy milyen ízvilágú hordót akar. Ezt elkészítjük, és utána, amikor ez kihűlt, ez a meghajlított palást, a két végét megmunkáljuk, belevágjuk a fenéknek a helyét, a csint, és abba rakjuk majd a feneket, ami egyenes lap, körbe a széle, kúposra van kialakítva, ez a kúposság zár majd ebbe a csínbe. Utána behelyezzük a feneket a helyére, tömítésként használunk gyékényt és csiriszt, tehát liszt és víz keverékét, aztán összehúzunk, külsejét csiszoljuk, és a lecsiszolt felületre ütjük rá a végleges abroncsokat, ami egyszer kerül csak a hordóra, most már tűzihorgonyzott abroncsot, ezüst színű tűzihorgonyzott abroncsot használunk erre a célra.
4: Gratulálok mindenhez, ehhez a gyönyörű hivatáshoz. Isten éltessen benneteket, és áldjon meg, és vigyétek tovább. Unokák, dédunokák, ükunokák ezt a szép hivatást.
3: Köszönjük szépen, remélem, hogy a Jóisten megsegít hozzá, és így lesz.
1: Kedves hallgatóink, népművészet mestere díjat kapott Hotyek Attila erdőbényei kádármester, a hivatás szeretetét felmenőitől örökölte, és tovább is adta gyermekeinek. 2004-ben építette fel műhelyét, ahol boros hordók és díszhordók, valamint pálinkás hordók és különböző borászati eszközök készülnek. A munkához elsősorban

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is arra hívja fel, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Ezek mellett arra is oda kell figyelni, hogy a nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igény bevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Vármegyénkben Kaszálló, Bozótos és Erdő kapott lángra Dédes-Tapolcsány határában. A beavatkozást jelentősen segítette két honvédségi helikopter, amelyek felváltva hordták a vizet a közeli víztározóból, és zúdították a még lángoló területekre. A riportunk elkészülte után legnagyobb, körülbelül 450 hektárt érintő tűzeset Sajó Kápolna külterületén következett be. A részletekről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője számol be, a riporter Sütő Dávid pedig.
2: Dóka Imrét, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjét üdvözlöm a telefonvonalban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkeresésünket. És hát a tűzesetekről, szabadtéri tüzekről fogunk beszélgetni a mai nap folyamán, egyfajta összegzéskép, és hát a jövőbe való tanácsokkal is fogunk szolgálni. Hát az első kérdésem az az lenne, hogy mióta van tűzgyújtási tilalom, esetleg most aktuálisan, amikor a riportot készítjük. Van-e, és úgymond ez alatt mit kell értenünk, mire kell odafigyelni?
3: Augusztus 10-én már több mint másfél hónapja van érvényben az országos tűzgyújtási tilalom. Ez azt jelenti, hogy országszerte tilos tüzet rakni az erdőkben, fák, fasorok és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyen is. Nagyon fontos az, hogy sokan keresnek meg bennünket is, hogy a kerti grillezés ilyenkor engedélyezette. Nyilván, ha nem esik a tilalom alá, akkor az engedélyezett. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy minden a hőségben, minden szabadtéren gyújtott, akár csak poszainnál történő grillezésnél, vagy kisebb szalonosítésnél a tüzet, illetve a parázsló faszenet egy percre se hagyjuk felügyelet nélkül, és legyen bekészítve oltóanyag, és nyilván amikor befejezzük magát a tevékenységet, akkor ellenőrizzük le, hogy minden rendben van-e, hiszen ilyenkor a hőség idején ugye a mostani hőségriasztás az július 30-a óta van érvényben. Az azóta eltelt időszakban is megfigyelhető, hogy a szabadtéri tűzek száma drasztikusan emelkedett. Hogyha a mögöttünk hagyott hetet nézzük, illetve az elmúlt 11 napot, akkor azt tudom elmondani, hogy addig, amíg országosan év eleje óta már a 10 000-et is meghaladta a szabadtéri tűzesetek száma, július 30-a óta nek a tizede, azaz több mint 1000 olyan szabadtéri tűzesethez riasztottak bennünket, ahol kisebb-nagyobb területek égtek. A 32. hét, azaz a múlt hét volt a legdrasztikusabb a szabadtéri tüzek keletkezését, hogyha nézzük, hiszen több országosan kiterjedt, nagy kiterjedési tűzeset is történt, és ha azt mondom, hogy 3 helyszínen 3-an vesztették életüket, akkor azt hiszem, hogy beszédes ez a szám. Mind Bács-Kiskun, Baranya, illetve Komárom, Esztergom vármegyébe voltak ilyen szabadtéri tűzesetek, amelyek akár hétvégi házakat is érintettek. Itt ezeken a helyszíneken egy-egy ember vesztette életét, illetve Bács-Kiskun vármegyében pedig egy erdőtűzoltása során egy ember szenvedett halálos sérülést. Az elmúlt hetet, a 32. hetet nézzük, akkor Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is ugye kiemelkedő volt az a Dédes-Tapolcsányi eset, amikor 100 hektáron erdő, illetve erdő ajnövényzete, bozótos fák, illetve fák lombkoronája is égett. Ezt a tüzet egyébként a légből a rendőrségi helikopter vette észre, ő riasztotta a 112-t. A nehezen megközelíthető, nehéz teret viszonyok között kialakult tűzesethez már mi is segítséget kellett, hogy kérjünk a honvédségtől. Itt két honvédségi helikopter segítette a tűzoltását.
2: És egy kicsit még maradnék a olyan értelemben a szabadtéri tüzeknél, hogy a saját kertünkben lévő szabadtéri tüzeknél, itt a sütegetést, grillezést említette, ugye, illetve még ilyenkor azért szokott olyan lenni, hogy hát füvet nyírunk, gajazunk, bármi ilyen előfordul. Ezeket meg lehet-e gyújtani, nem lehet, ugye ezekről is sok téveszme kering, ezt is ide kapcsolnám még a szabadtéri tüzekhez, hogy gondolom ezek is okozhatnak gondot, és ebből is keletkezhet nagyobb tűz.
3: Így van. A tűzgyújtási tilalom idején ugye mindig a szabadtéren égetéshez, itt a kerti zöld hulladék égetésre gondolok, itt a helyi önkormányzati rendelet az irányadó. A legtöbb önkormányzati rendeletben egyébként tilos ilyenkor is a kerti zöld hulladék égetés, tehát hiába engedi meg az önkormányzati rendelet, maga a tűzgyújtási tilalom ezt felülírja. Éppen ezért legyünk körültekintőek, lehetőség szerint ne csak, hogy ne gyújtsunk kerti hulladékégetés kapcsán tüzet, hanem olyan szabadtéri munkáknál, olyan tevékenységeknél, olyan munkavégzéseknél, amelyek hő vagy szikra hatással járnak, ezeket halasszuk el, vagy ha halaszthatatlan maga a munkavégzés folyamat, akkor mindenképpen azzal kezdjük, hogy a munkaterületet tisztítsuk meg, illetve legyen bekészítve oltóanyag is. Ugye ilyen a heggesztés, flexelés elsősorban. Ilyenkor mindig legyünk arra tekintettel, hogy a legkisebb szikra is végzetes lehet, abból a szempontból, hogy percek alatt a kis tűz nagy kiterjedésűvé válhat, amire egyébként volt is például a 32. héten. Ugyanakkor, ha a Borsodabói Zemplén vármegyét nézzük, akkor említettem, hogy az év eddig eltelt időszakában már 10 000-et is meghaladta országosan a szabadtéri tüzeknek a száma. Ez Borsodabói Zemplén vármegyére az év elejétől 1700, közel 1800 olyan esemény volt, ahova vonulnunk kellett a szabadban keletkezett tűz miatt, és hogyha a hőségriasztás elrendelése az a július 30-ai időponttól nézzük, akkor csak Miskolcon, illetve a diósgyőri városrészben volt 26 olyan tűzeset, amely a szabadban keletkezett, tehát aljrényzet égett.
2: Ezeknél az eseteknél, akár a nagyobb tüzeknél, akár a kisebbeknél mi a tapasztalat, mi a végső konklúzió, úgymond mi miatt gyulladnak meg ezek a szabadtéri tüzek, mi miatt keletkeznek, illetve hogyan képzeljük el, azért gondolom ezeket nehéz oltani, nagyon gyorsan terjednek, milyennek a folyamata, úgymond hogyan terjednek ezek a tüzek, illetve mi gyújthatja meg ebbe a nagy szárazságba.
3: Általánosságban elmondható, hogy a szabadtéri tüzek kialakulásához 99%-ban az emberi gondatlanság, figyelmetlenség vezet. Ez azt jelenti, hogy valamit nem tartunk be, vagy nincs oltóanyag, vagy anyagul vesszük magát a környezetet, amikor ilyen gyúlékony állapotba kerül. Akár egy kidobott cigarettacsik, akár egy szemetelésből adódó tűzeset is előfordul, hiszen ilyenkor a fémtárgyak, az eldobott fémtárgyak, üvegdarabok, ezek mind-mind lencse hatásnak köszönhetően fel tudják melegíteni gyulladási hőmérsékletig a környezetet. Ugye száraz az aljnövényzet, száraz a természet, csapadék nem nagyon volt az elmúlt időszakban. Ilyenkor gyúlékonnyá válik. Nem véletlen az, hogy az erdőgazdakodásért felelős miniszter, illetve az erdőszetért felelős szakemberek a katasztrófavédelemmel együtt elrendelik a tűzgyújtási tilalmat, hiszen ilyenkor olyan gyúlékony állapotba kerül a környezetünk, hogy a legkisebb szikra vagy egy eldobott cigarettacsik is végzetes lehet. Ugyanakkor a szabadtéri tüzek kialakulásához a nagyobb területen az is vezet, hogy későn észlelik. Tehát ha valaki a szabadban keletkezett tüzet lát, azt azonnal jelezze a 112-es segélyhívón, hiszen ilyenkor még meg lehet fékezni rövid időn belül. Ugyanakkor, ha senki nem vesz róla tudomást, akkor ugyan nagy kiterjedési tűzé válhat. És fontos az is, hogy kellően figyeljünk oda a környezetünkre, tehát ne csak magunkat kíméljük a hőségben, hanem a környezetünkre is figyeljünk.
2: Hogyan előzhetünk meg ilyen szabadtéri tüzeket? Milyen jó tanácsokat tud adni? Úgymond mit ne csináljunk?
3: Hát mindenképpen a szemetelést, illetve a tűzgyújtást azt kerüljük. Ezekben a napokban, illetve ezekben az időszakokban. A kijelölt tűzrakó helyeken az erdők közelében semmi esetre se gyújtsunk tüzet, hiszen maga a tűzgyújtási tilalom is ezt mondja ki, illetve ezt rendeli el. Ezeket a rendeleteket pedig ahhoz be kell tartani, hogy ne váljanak a természet a lángok martalékává, hiszen egy drasztikus számot mondok most országosan, az eddig bekövetkezett szabadtéri tűzesetek kapcsán a 100 millió négyzetmétert is meghaladta a tűzzel érintett terület nagysága. Nem nehéz kiszámolni, hogyha Magyarország területét veszük, hogy ez mit jelent. Nyilván egy négyzetméter is tud olyan pusztítást okozni, amelynek a regenerálódása éveket vesz igénybe, nemhogy amikor 100, illetve 150 hektárokról beszélünk.
2: Ez mekkora munka a tűzoltóság, a katasztrófavédelem részére, mekkora munkát ad ez önöknek, hogyan képzeljük ezt el, főleg még azt is hozzácsatolnám, hogy egy ilyen vízhiányos, aszályos időszakban gondolom a vízzel is, vízellátással is nehézségek vannak. Hogyan dolgoznak ilyenkor a kollégák, milyen körülmények között, egyáltalán hogyan lehet megakadályozni egy ekkora szabadtéri tüzet?
3: A szabadtéri tüzek oltása az igen időigényes, hiszen ezek a kialakult tűzesetek javarészt nehezen megközelíthető helyeken vannak, tehát mindenhova nem is lehet bemenni magával a tűzoltó autóval, hiába vannak akár nagy kapacitású visszaállítóink is. Ugyanakkor a nehéz terepviszonyok mellett sokszor csak gyalogosan közelíthetőek meg ezek a helyszínek, akár háti tartályos permetezővel, amivel a vizet viszik a tűzoltók. Gondoljunk bele abba, hogy ha esetleg még mondjuk légzőkészülék is kell egy ilyen forró napon a tűzoltáshoz, akkor akár 20-25 kilót is pluszban cipelik magukkal, nehéz fizikai hatásnak vannak kitéve a hőségben. Így elég nagy kihívást jelent az, hogy mondjuk egy vízhiányos területre a vizet eljutatni. Éppen ezért kellett például a légióoltáshoz a két helikoptert is kérni a Dédestapolcsányi esethez. Nyilván minden ilyen tüzet próbálunk megakadályozni minél hamarabb. Ugyanakkor sokszor a nehéz terepviszonyok mellett akár a felerősödő szél is növelheti a tűz terjedését. Éppen ezért vannak olyan esetek, amikor a nagy kiterjedési tűz oltása akár egy napot is igénybe vesz.
2: Kicsit külön ki akartam térni erre a Dédes Tapolcsányi esetre, nem tudom, ez mennyire volt unikum, úgymond a katasztrófa védelem számára. Magyarországon milyen gyakran szokták a honvédségi helikopterek segítségét kérni, mennyiben volt ez másabb, különlegesebb ez a tűzeset, ha úgymond fogalmazhatunk így, hogy különlegesebb?
3: Hát itt a nehéz terepviszonyok miatt volt szükség egy ilyen régi segítségre. Ugyanakkor szerencsére nem jellemző, hiszen azért a nagy kiterjedésű erdőtűzek Magyarországra nem jellemzik a domborzati viszonyokat, hogyha figyelembe vesszük. Ugyanakkor akár a külföldi tűzoltáshoz, gondoljunk itt a macedón erdőtűzre, oda is nyújtott Magyarország segítséget a honvédségi helikopterekkel, illetve ugye Magyarország részéről pedig a NOR mentőszervezet érkezett az erdőtűzoltásához a közelmúltban néhány éve. Ugyanakkor az is rávilágít arra, hogy ilyen kisebb esetek, esetszámokról tudok beszélni, amikor mondjuk Magyarországon ugye a légi tűzoltáshoz más erőket, eszközöket kell bevonni. A legutóbb, ami ilyen nagyobb kiterjedésű tűz volt, az néhány éve a Hortobágynál keletkezett tűzesetnél szolgált még a oltóanyag odajuttatásában hasonló erőeszköz más szervezet részéről.
2: A Dédes Tapolcsányi esetről mit lehet tudni, itt mennyi kollega dolgozott, vagy mely rajok dolgoztak, illetve úgymond ez a légi oltás, az hogyan működik, hogyan képzeljük el, úgymond a helikopterek hogyan tudták segíteni a katasztrófa védelem kollégáit?
3: A Dédes Tapolcsányi esetnél a szomszédos vármegyék tűzoltó is érkeztek az esethez, tehát több város, hivatásos, illetve önkormányzati és önkéntes tűzoltók is segítséget nyújtottak, hiszen a nagy kiterjedésű tűznél gyalogosan is több oldalról kellett megfékezni a lángokat. Itt az önkéntes tűzoltók jelenléte az kiemelendő, hiszen Borsod-Abó-Üzempén vármegyéből 3 olyan önkéntes tűzoltó egyesület is érkezett, aki a hivatásos egységek munkáját tudta segíteni. Maga a légitűzoltás pedig úgy néz ki, hogy egy nagyon speciális ballon, amelyet a helikopter magára csatol, meg tudja meríteni egy álló vízű tóba, és magát az oltóanyagot a levegőből tudja célirányosan engedni.
2: Ennek az oltása, gondolom, a Dédestapolcsányi tűzoltása sikeres volt, hiszen ugye nem hallottunk folytatásról, tehát hogy mennyi idő alatt sikerült, és milyen munka volt, úgymond ez az összmunka, mennyire mondható sikeresnek ez az együttműködés?
3: Sikeresnek mondható az együttműködés, hiszen rövid idő alatt a két légi támogatással sikerült a lokalizálni magát a tüzet. Az utómunkálatok azért még néhány órát igénybe vettek, de gondoljunk bele abba, hogy ez is egy szűk félnapos, vagy félnaposnak is mondható tűzoltás volt, tehát több órán keresztül tartott. Ebből tanulva tényleg óvjuk környezetünket, hiszen aki az elmúlt időszakban, ebben a forróságban, Nagyisten erdőben járt, ott is látja, hogy mennyire ki van száradva maga az aljnövényzet.
1: Kedves hallgatóink, a katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is arra hívja fel, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani, a saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. A részletekről Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője számolt be, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Hétfőtől jelentkezhetnek az iskolák a Déri Négy program által szervezett harmadik évfolyamtól 12-ig tartó Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. Az új moduláris rendszerű kezdeményezés keretében az intézmények 5 fő tematika közül választhatnak az egészséges életmódtól a digitális információ biztonságig. A projektek célja, hogy színházi és drámapedagógiai szemléletű művészeti eszközökkel megvalósuló foglalkozásokkal támogassák a diákok mentális és fizikai egészségét. A korábbi sikeres pilot időszak után a 2026-27-es tanévre a jelentkezés folyamatos, amely a rendelkezésre álló keret mértékéig érhető el az iskolák számára. Baka András köztársasági elnök a Miskolci Egyetemen megrendezett 9. nemzetközi hungarológiai kongresszuson kiemelte a múlt és a nemzeti önismeret ismeretének fontosságát. A rendezvény fő témája az önismeret forrásai, a magyarság kép változásai volt, amely a kultúra, a történelem és a nemzetközi megítélés összefüggéseit vizsgálja. A megnyitón Andrea Zeidler, a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság elnöke, és Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora is köszöntötte a résztvevőket. A konferencia keretében 4 külföldi hungarológus, Bányai Éva, Egyedemese, Faragó Kornélia és Andrea Zeidler részesült Lotz János emlékéremben. Az augusztus 24-e és 29-e között zajló kongresszusnak a Miskolci Egyetem és a Tokaj-Hegyalja Egyetem ad otthont, számos tudományos programot kínálva az érdeklődőknek. A Balatonfenyvesi Református Bálkatábor utolsó nyári turnusára látogatott Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, ahol a gyerekekkel és a stábtagokkal találkozott. A tábor különleges módon a kánikulában, december 24-ét, vagyis a karácsonyt ünnepelte meg, hogy a nehéz sorsú gyerekeknek szép emlékeket nyújtson. Az eseményen tartott áhítat középpontjában a kereszt, a krisztusi szeretet, a megbocsátás és az egymásra figyelés fontossága állt. A miniszter kötetlen beszélgetést folytatott és interaktív játékos feladatokkal köszöntötte a fiatalokat a különleges napon. A program során a vezetők bemutatták a református bárkatábor módszertanát, lelkiségét, valamint a jövőbeli hosszú távú terveket is. Szeptemberben a kémia tudománya kerül a Magyar Tudományos Akadémia bicentenáriumi rendezvény sorozatának középpontjába. A programok során a molekuláris tudományok sokféleségét mutatják be a nagyközönségnek és a szakmának kiállítások, előadások és podcastek keretében. A nyitányként létesülő bejárható szimbolikus lakás kiállítása mindennapi tárgyakon keresztül nyit kaput a mélyebb molekuláris világba. Az esemény sorozathoz kapcsolódóan bemutatják a 2 évszázad molekulái című kötetet is, amely a Magyar Tudományos Akadémia történetét a kémia nyelvén meséli el. Szerdán kezdődik és szombatig tart az újszegedi partfürdőn a nyárzáró Szegedi Ifjúsági Napok. A zenei fesztiválon a nagyszínpadi koncertek mellett számos hazai és nemzetközi előadó lép fel az évtizedek óta népszerű eseményen. A rendezvény a pop, a rock, a rap és a világzene műfajait öleli fel, méltó módon lezárva a nyári szezont. A helyszíni tájékozódást és a programok közötti eligazodást az ingyenesen letölthető hivatalos SZIN applikáció segíti. Az Európai Bizottság hétfőn 6,1 milliárd euró értékű védelmi berendezést hagyott jóvá Ukrajna számára, amelyből légvédelmi rendszereket és lőszereket vásárolhatnak. Az Ukrajna függetlenségének napján bejelentett csomag a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret részét képezi, és a fokozódó orosz rakéta és dróntámadások elleni védekezést szolgálja. Ursula von der Leyen bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy Európa támogatása töretlen, és az Európai Unió mindent megtesz az ország lakosságának és légterének védelméért. Az uniós adatok szerint a tagállamok 2022 óta összesen 220,2 milliárd euró támogatást nyújtottak Kijevnek. amelynek egy részét befagyasztott orosz vagyonokból finanszírozták.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti és szelet élénk néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkat tanítványaim szerkesztették, nézzük az ő témáikat. Elsőként itt lesz velünk egy jemeni orvos, aki Magyarországon tanult, és egy gyermekkori traumája vezette oda, hogy orvos legyen. Első vendégünk Abdurraham Abdurrab Mohamed, gyerekorvos, a Békés megyei kórház munkatársa.
2: Volt nekem egy 2 éves húgom, aki egy pénzérmét nyelt le, félre nyelte, és nem tudtok neki segíteni. Átprogramozódott már, hogy embereket szeretnék segíteni, orvos szeretnék lenni.
1: Aztán a gyerekkori emlékek nyomába eredünk, Várnai Virág pszichológussal beszélgetünk a gyerekkori amnéziáról.
3: Alapvetően a kisgyermekkori én teljesen más célokkal van jelen a világban, száz célokkal, mint mondjuk a felnőttkori én. Emiatt mondjuk ezek az emlékek egész egyszerűen mondjuk irrelevánsá válnak a felnőttkori emlékezetben is.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Következő interjú alanyunk tehetetlenül nézte végig testvére halálát, ám az akkori tehetetlenségét cselekvésbe fordította. Abdurrahim Abdurrab Mohamed orvos lett, és hivatása szerint a gyerekeket segíti. A Jemenből származó orvos Szegeden szerezte meg orvosi diplomáját, 2 évre ugyan hazatért, de aztán visszajött Magyarországra, azóta is itt él és gyógyít, most a gyulai Békés megyei Pándi Kálmán kórház csecsemő és gyermekosztályán. Az egyik tanítványom, Örkényi Zoé Fanni, szegedi egyetemista interjújából most őt ismerhetik meg. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy a nyugalom megzavarására alkalmas beszélgetés következik.
2: Mesélne a gyerekkoráról? Honnan származik? Milyen családi háttérből jött?
3: Jemenben egy kis faluban nevelkedtem. Ilyen 120 km a Jemen második legnagyobb városától fekszik. Ott szereztem meg az általános iskolai végzettségem. Ott töltöttem, utána a gimnázium már a városban, Tájzban, és az egyetem már Magyarországon.
2: Mi inspirálta arra, hogy orvosi pályára lépjen?
3: Hát én is egy gyerek voltam, és minden gyerek ilyenkor nem orvos akar lenni, hanem rendőr akar lenni, tűzoltó akar lenni, tanár akar lenni. Azok a példaképek, és érthető is a gyerekek számára. Mindenki Superman akar lenni, és azok tényleg valódi Supermanek, és én is ilyen akartam lenni. És mikor 12 éves voltam, akkor volt nekem egy 2 éves húgom, aki egy pénzérmét nyelt le, és félre nyelte, és ott láttuk, hogy aspirálta, szakszavakban nem tudtuk neki segíteni. Hosszú nyomozás után akkor azt a választ kaptam, hogy lehetett volna segíteni, és lehetett volna megmenteni, és onnantól kezdve átprogramozódott már, hogy embereket szeretnék segíteni, orvos szeretnék lenni, hogy ne ilyen helyzetbe kerüljenek. Gondoltam, hogy akkor az orvos az a gyerekeket is gyógyítja, felnőtteket is gyógyítja, és utána már az egyetem során fogalmazódott bennem, hogy gyerekorvos, amikor a gyerekklinikán töltöttem a gyakorlatomat, akkor rengeteg gyerek szaladgált a folyosón, és mindenki tudta a gyereknek a nevét, nem csak hogy egyes számú beteg, kettes számú beteg, hanem tudták, hogy az Katika, az pedig Pistike, és akkor nevével szólították, és kicsit közelebb kerültek hozzám, és virtuálisan ott látom a hugomat a folyosón is szaladgál ezekkel a gyerekekkel, és onnantól kezdve én mondtam, hogy jó helyen vagyok, én gyerekorvos leszek.
2: Akkoriban, amikor ez az eset történt, ez hogyan hatott magára, hogy élte meg ezt?
3: Hát nagyon nehéz, tehetetlenek voltunk igazából, hogy az eset milyen akkor történt, amikor egy ilyen önnev a faluban ott nincs orvos, szóval, hogy ő is hazament, és a legközelebbi kórház az a második legnagyobb városban, 120 km, helikopter, még mentőautó sem volt, igazából durva, de valójában tehetetlenek voltunk, mit tudunk csinálni, és akkor így durva kifejezés, hogy megvártuk, hogy meghalt, és utána természetesen én, amikor a fővárosba kerültem, illetve a sors, vagy akkor a orvosi egyetem környékére kerültem, és láttam egy fehér köpenyes fiatalok üfébe, illetve az egyetem környékén ismerkedtem velük, és akkor meséltem a történetemet, és az egyik orvostan hallgató mondta, hogy lehetett volna segíteni neki, és meg is mondta, hogy mit lehetett volna csinálni, és én úgy gondoltam, hú, milyen egyszerű dolog, nem biztos, hogy meg tudtuk volna menteni, csak nekem akkor egyszerű dolognak tűnt. Onnantól kezdve mondtam, hogy ha őt nem tudtuk megmenteni, akkor nagyon sok gyereket, nagyon sok embert kell megmenteni ahhoz, hogy azt az érzés, azt a régi, nagyon rossz érzés, picit nem mondom, hogy elfelejtjük, hanem egy inkább fehér lepedővel takarjuk, és békén hagyjuk, mert ezt nem lehet elfelejteni, és így jött a láng, bennem lángolt, hogy akkor inkább orvos szeretnék lenni, majd később akkor gyerekorvos.
2: Említette, hogy az egyetemi tanulmányait Magyarországon folytatta. Mi inspirálta erre?
3: Egyrészt, hogy én régebben nem tudtam, nem csak én, hanem nagyon sokan, hogy hol van Magyarország, és igazából egy barátom, egyiptomi tanár javasolta, hogy neki ismerősei voltak Magyarországon, nagyon kedves, nagyon barátságos nép, és is nagyon jók az egyetemek, és javasolta nekem, hogy akkor a ösztöndiként vagy ösztöndíjam lesz, és van le lehetőségem, akkor Magyarországot válasszam. Így is történt, és nem bántam valójában, ahogy ő mondta, barátságos, kedves nép, és az egyetemek tényleg világszínvonalú egyetemek, nem bántam meg, teljesen egyetért, és hálás vagyok neki, hogy így irányított engem.
2: Milyenek voltak a kezdeti évek az egyetemen? Tudná erről mesélni, a nehézségeiről, a kihívásokról, és hogy hogyan kezelte ezeket?
3: Hát minden kezdet nehéz. Egyrészt, hogy más világból jöttünk, és olyan országba jöttünk, ahol teljesen másabb az oktatás. A gimnáziumban felkészítik a gyerekeket, illetve emelt szintű biológia, kémia, még egyéb, és természetesen az egyetem igényeinek megfelelően az egyik, a másik természetesen, hogy egy rövid, egyéves, gyors nyelvismeretek után már is a tengerbe, úgyhogy egy egyetemi életbe kerülni, és orvosi könyveket magyarul olvasni, orvosi előadásokat magyarul hallgatni. Az elején nehéz, de természetesen hihetetlenül rendesek, kedvesek voltak a tanárok az egyetemen. Most jött eszembe a kémia tanár, Benke tanár úr, aki első előadás volt neki, aki megkérte a rostan hallgatókat, hogy a külföldi hallgatóknak segítsenek, mert biztos, hogy vannak nyelvi nehézségei, úgyhogy tanároknak is köszönjük, illetve hálásak vagyunk. Még a csoporttársaink is segítettek természetesen. Első-második év ez nehéz, utána már egyre könnyebb az élet.
2: Melyik városban végezte az orvosi egyetemet?
3: A Napfény városában, Szegeden. Ekkor régebben Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen, és Szeged város, ezt imádtam, azt a város, az egyetemet, úgyhogy Szegeden végeztem.
2: Mik voltak az első szakmai tapasztalatai?
3: Ez a legelején, akkor régebben, akkor még nem volt magyar állampolgárságom, és akkor nem lehetett Magyarországon, nem lehet magyar orvosi kamara tagja az a orvos kolléga, aki nem magyar állampolgár, és emiatt akkor Jemenbe visszamentem is 2 évig, de hála Istennek olyan tapasztalatot, olyan orvosi ismeretekkel jöttem vissza, hogy olyan betegségekkel találkoztam, illetve tudtam segíteni az embereknek ott, szegény embereknek Jemenben, mint egy adóként, hogy akkor ide jöhettem. Utána visszajöttem Magyarországra, és Gyulai gyermekosztályon kezdtem dolgozni, előtte Sátorai jó helyen rövid ideig, 2-3 hónapig, vagy 4 hónapig maximum, és utána jöttem át a Gyulai gyermekosztályra. Gyulai gyermekosztályon itthon éreztem magam, egy ilyen családbarát, munkahelybarát osztály volt és lesz. Természetesen a kollégák felkaroltak, segítettek és tanítottak. Csecsemő gyerekgyógyászatból szakvizsgát tettem, utána neonatológiából és most már gyermeksürgősségiből. Igazából most már az ember magyarnak érzi magát, itthon érzi magát. Itt éltem az életemet, több mint 70%-át és a maradék 25%-át itt is szeretném letölteni.
2: Szerintem mi az a tudás, amit az egyetemen nem tanítanak meg az orvostan hallgatóknak, viszont elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember jó orvos legyen?
3: Előtt az ember orvos ember. Szóval, hogy én azt mondom, hogy inkább szerén maradjon, szoktam mondani, hogy a földön maradjon. Szóval minden ember egyforma, szóval nincsen. Attól még én orvos lettem, attól nem azt jelenti, hogy jobb vagyok, mint más, hogy nem vagyok jobb, mint a festő, nem vagyok jobb, mint a pincér, hanem én ehhez értek, én nem értem a szobafestéshez, nem tudom a autót szerelni, és én azt mondom, így kiegészítjük egymást, és egyformák vagyunk, és maradjunk így, hogy tiszteljük egymást, és a alázottság, a kedvesség, a szerénység és a tudás az nagyon fontos.
2: Tulajdonképpen mit jelent önnek a gyógyítás?
3: A gyógyítás, én azt mondom, az hivatás, illetve a hobbi, az nem foglalkozás. Ahhoz, hogy az ember végig tudja megcsinálni, ahhoz kell, hogy hivatásnak inkább hobbiként. A gyerekek gyógyítása, kezelése, ez egy fantasztikus érzés. Én szoktam mondani, többet kapunk a gyerekektől, miután meggyógyulnak, mint amennyit mi adunk nekik. Erőt, energiát, amikor látjuk, hogy betegek fekszenek a kórházban, főleg a koraszülöttek is, és egy idő után akkor az utcán, a játszótereken, valahol tele vannak energiával, és vidámok, mosolyognak, és akkor erőt, energiát ad nekünk a folytatáshoz, és ez leérhetetlen érzés, nem szóval, hogy egy fantasztikus érzés, amikor látja őket egészségesek, boldogok, és család is boldog, előtte betegek voltak a kórházban, és az én segítségemmel természetesen ott vannak. Ez egy jó érzés, fantasztikus, jó dolog.
2: Hogyan tartja meg a lelki egyensúlyt ennyi év hivatás mellett?
3: Ez nem lehet másképpen, csak az ember bár ahogy mondtam, hobbiként, kollégáimnak, a beosztatjaimnek szoktam mondani, munka mellett érezzétek jól magatokat, szóval figyeljünk egymásra, szóval karoljuk fel egymást, segítsük egymásnak, ez azt jelenti nem csak, hogy a szakmailag a munkahelyen, hanem az életben segítsünk. Mindig szoktam mondani a kollégáimnak, akár nyugodtan, hogyha a mosógépben van valami probléma, akár segítség, akkor keressél engem. És jó érzés, hogyha tudok segíteni neki, hogy keresek neki egy jó mosógép szerelőt, és az is jó érzés, szóval én azt mondom, hogy érezzük jól magunkat, gyógyítsuk a gyerekeket, a kórház az egy második otthonunknak kéne tekintenünk, és minden, ami benne van a kórházban, az a mi értékünk, az a mi kincsünk, a hűtőszekrény a mi hűtőszekrényünk, az ajtó az a miénk, szóval, hogy vigyázzunk rá, és minden, ami a kórházban, az mint a mi házunkban, a mi lelkünk, a mi emlékeink, a miénk, és akkor, hogyha nyugdíjba vonulunk, akkor olyan szép, csodálatos környezetet hagyunk magunk után, vagy olyan csodálatos, szép osztályt adjunk a következő generációnak. Fel kell karolni a fiatalokat, tanítani kell őket, tudást adni kell nekik, és mellettünk kell állni, és egy idő után, amikor az ember nyugdíj után errefele megy, és megnézi a volt munkahelye, hogy milyen fantasztikus hely, és ez neki egy fantasztikus jó érzés, mert azok az én tanítványaim, azok az én kollégáim, az az én második otthonom volt, és milyen csodálatos hely. Ez egy ilyen megnyugtató, ilyen jó érzés, hogy az ember nem csak hogy vigyáz az osztályára, a kórházára, hogy amíg ott dolgozik, hanem hogy szép osztályt kell, hogy átadjon a következő generációnak. Csodálatos csapatot kell építeni, csapatként, családként, és amikor átadja nekik, akkor tudja, hogy jó kezekben lesz, és biztos, hogy még ők is ugyanúgy tovább fogják adni, hogy ő adta át nekik.
2: Mikor és miért kezdett el foglalkozni koraszülött mentéssel?
3: A koraszülött mentéssel a kezdettől kezdve, szóval, hogy én régebben is kardiológus, gyerekkardiológus is akartam lenni, mert ez egy nagyon jó szakma, és mondom, kezdtem a munkámat a koraszülött intenzív osztályon, és láttam, hogy milyen jó dolog, hogy 800 grammos koraszülöttet meggyógyítani. Eleinte nem is tudja az ember, hogy mi lesz belőle, és utána néhány hónap múlva egészségesen hazaadja, rengeteg kifeszített munka után, csapatmunka után, és együtt gondolkoztunk, együtt aggódtunk ezért a koraszülöttért, és a végén néhány hónap múlva egészségesen haza tudjuk adni, oda tudjuk adni a családnak, és boldog a család, és egy év után jönnek vissza

0: adnak, és mi időnként hazamehetünk, úgyhogy éreztem, hogy ez egy jó csapatmunka, csodálatos munka, és honnantól kezdve én azt mondom, szerelem volt első látásról.
1: Miért ilyen speciális a koraszülöttek mentése?
0: Hát speciális, mert igazából az országos mentőszolgálat nincs felkészülve, nincsenek kiképezve, hogy a koraszülöttet ellássák, egy speciális szakma. Gyerekgyógyászat után 2 évig neonatológiai szakvizsgát kell tenni, és ez a feltétele a koraszülött mentésnek, egy speciális eszközökkel, pici koraszülöttekkel kell foglalkozni, speciális szakdolgozókkal, akik értenek ehhez, szóval én azt mondom, hogy teljesen más terület ez a neonatológia, koraszülött mentés, és az természetesen szeretetből, hivatásként lehet megcsinálni. Nagyon jó érzés szirénázva oda menni a koraszülötthez, oda vinni neki a koraszülött intenzív osztályt, és vagy akkor megvárjuk, hogy megszülessen egy olyan intézetbe, és megkapja a megfelelő ellátás, ami neki kell, ami szükséges, mintha olyan helyen született volna, ahol mi szoktuk mondani szintű pic mellett, és stabil állapotban, jó állapotban lélegeztetve idehozzuk a koraszülött intenzív osztályra, és sikeres a kezelés, a mentés, az egy fantasztikus jó érzés.
1: A jövőre nézve milyen tervei vannak még a koraszülött mentéssel kapcsolatban?
0: A jövőre nézve, hogy fejleszteni kell, pótolni kell, újabb koraszülött mentőautót szerezni kell, és a legfontosabb, hogy a folytonosság, hogy még magasabb szintű ellátás kell biztosítsunk a leendő, remélem kevesebb koraszülöttek lesznek, de ezeknek a koraszülötteknek, illetve oktatni kell a fiatalokat, átadni nekik a tudás és a koraszülött mentés is átadni nekik, mert ennek fajta tudnia kell.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Abdurrahman Abdurrab Mohamed gyermekorvost hallották, aki Magyarországon szerezte meg orvosi diplomáját, és most a gyulai Békés megyei Pándi Kálmán kórház csecsemő és gyermekosztályán dolgozik.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ősszel elindulhat a várólisták csökkentését célzó átfogó kormányzati program. A szakmai tervhez finanszírozási hátteret és mérhető eredményeket is rendelnek. Ugyancsak ősszel debütálhat az új országos betegelégedettségi platform is. Szeptemberben nyilvánosságra hozzák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, emellett tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok átláthatóságát is. 2027 elején önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg működését. Felülvizsgálják a szolgálati jogviszonyt, köztük a vezénylést és az ügyeleti szabályokat. Szabályoznák az állami és a magánegészségügy kapcsolatát a tiszta viszonyokért. Több éves rekonstrukcióként folytatódik a kórházi hűtési program a következő időszakban. A többletforrásból mérhetően jobb betegellátást akarnak. A GKI gazdaságkutató friss elemzése szerint a magyar egészségügyi és szociális szféra uniós összevetésben is tartósan alulfinanszírozott. Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unióban, miközben az uniós átlag 7,4, hazánk pedig 4,7% volt. A szociális védelemre fordított kiadások aránya 2010 és 24 között jelentősen 17,3%-ról 12,3%-ra esett vissza. Az elmaradások következményeként növekvő várólisták, szakemberhiány alakult ki, az időskori szegénységi arány pedig 13,8%-ra nőtt. Feljelentést tett Orbán Anita külügyminiszter a 2020 tavaszi koronavírus járvány idején történt lélegeztetőgép beszerzések ügyében. A legfőbb ügyészségnek benyújtott beadvány a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban lefolytatott mintegy 300 milliárd forintos beszerzéseket érinti. A minisztériumban folyó átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző vezetésének felelősségét vetik fel. A hat cég esetében kimutatott árkülönbözet, valamint a túlzott mennyiségű raktárban maradt gépek miatt további feljelentések is várhatók. Az új kabinet első 100 napjáról számolt be Orbán Anita külügyminiszter az ATV műsorában. Kiemelte, hogy Magyarország visszatért az Európai Unióba, a NATO-ba és a V4-es együttműködésekbe. A külügyminisztériumban belső rendrakás indult, és átvilágítják a diplomáciai hálózatot is. A misszióvezetőknél 4+1 éves rotációt vezetnek be a hitelesség megőrzése érdekében. A legfontosabb célként a magyar emberek biztonságát és a nemzeti érdekek képviseletét jelölte meg. Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal volt elnöke, a Magyar Közlönyben megjelent legfrissebb határozat szerint. A hivatalos közlésből az is kiderül, hogy Handó Tündén kívül még 6 másik bírót is felmentett tisztségéből az államfő. Handó Tünde korábban 2012 és 19 között vezette az Országos Bírósági Hivatalt, ezt követően lett alkotmánybíró. Az érintett bírák felmentéséről szóló határozatok a Magyar Közlöny hétfői számában láttak napvilágot. Augusztus 29-én egész napos állami megemlékezést tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor kezdődik a Mohácsi Széchenyi téren emlékbeszéddel és koszorúzással. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartással újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen délután 5-től hagyományőrzők közreműködésével elevenítik fel a történelmi csata eseményeit. A délelőtti nyilvános programokat a közmédia élőben közvetíti, a részletekről pedig a hivatalos oldalon tájékozódhatnak. Pál Sándor nem kész tervekkel érkezett a Magyar Református Szeretett Szolgálat élére, mégis meghatározó alakja lett a szervezetnek, amely idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Pál Sándor 2006-ban adományozóként került kapcsolatba a szeretett szolgálattal, majd Bölcskei Gusztáv püspök felkérésére lett a szervezet újonnan alakuló kuratóriumának elnöke. Az akkori kis csapatos kezdetekből önkéntesekkel és szűk körrel építették fel a ma már Kárpát-medencei szintű hálózatot olyan programokkal, mint a cipős doboz akció vagy a szeretett híd. Aktuális vonatkozásként kiemelkedő, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Pál Sándor jelenleg is aktív, A Te is segíthetsz támogató alapítvány vezetőjeként koordinálja a rászorulók segítését. A Pál Sándorral készült interjú a református.hu-n olvasható.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleties szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: A korai gyerekkori emlékek jellemzően csak akkor maradnak meg, ha az trauma. A legtöbb embernek az első emlékei óvodáskorból vannak. De hová tűnik a többi emlék, és előhívhatóak-e valahogyan? A gyerekkori amnézia jelensége normális folyamat, mindannyian átmegyünk rajta. De miért? Várnai Virág pszichológussal, képzésben lévő család és párterapeutával, az egyik tanítványom Bodor Dóri, szegedi kommunikációs szakos egyetemista beszélgetett.
2: Pontosan mit értünk a gyermekkori amnézia alatt? Mi az, amiben ez különbözik más emlékezeti zavaroktól?
3: Igazából ami a legfontosabb különbség, hogy a gyermekkori amnézia az nem valami eseménybe hatására, vagy valami esetleg trauma folytán jelentkezik, hanem ez egy egész egyszerűen egy természetes folyamat. Ez minden embernél megvan, ugyanis szinte senki nem emlékszik mondjuk az életének az első 3 évére. Ez egész egyszerűen kiszelektálódik mondjuk így a fejlődésünk során. Ennek egyébként így több magyarázata is van, de hogy nincs egy exakt magyarázata. Sokan egyébként azt mondják, hogy ez így az agy fejlődik, és emiatt is alakul, ugyanis a hipokampusz, ami a memória tárolásáért felelős, az később fejlődik ki. Ugyanígy a verbális fejlődés, tehát az, hogy mondjuk a beszéd, a nyelvfejlődése is később alakul ki a gyermekeknél, így nehezebben is tudják elraktározni a különböző emlékezeteket, tehát nem tudják előhívni, tényleg fizikailag képtelenek vagyunk arra, hogy előhívjuk ezeket az emlékeket igazából. Nem azt jelenti, hogy ezek teljesen elfelejtődnek, de tudati szintre nem feltétlenül hozhatóak, vagy legalábbis bizonyos eszközökkel hozhatóak.
2: Van-e konkrétabb életkor arra, hogy mikortól rögzül igazán egy emlék az emberben, vagy ez teljesen egyénfüggő?
3: Egyénfüggő is tud lenni, de amúgy általában ilyen 3-5 éves kor körül már emlékezünk arra, hogy mi történik körülöttünk, vagy jobban tudjuk ezeket elraktározni. Általában az első 3 év, amiben ritkul, vagy kevesebb ilyen szorványemlékeket tudunk visszaidézni. Tehát, hogy esetleg egy-két dolog megmarad, két esetleg esemény, vagy esetleg olyan dolog, amit jobban, vagy többször ismétlődik, általában ilyenkor az ilyen ismétlődő eseményekre tudunk jobban emlékezni, vagy esetlegesen egy-egy dolog, mondjuk egy-egy szín, szag, hang, az így vissza tudja ezeket hozni, de hogy alapvetően inkább ez az ilyen óvodáskor körül már jobban emlékezünk egyébként.
2: Milyen idegrendszeri vagy fejlődési folyamatok szükségesek ahhoz, hogy az emlékek hosszú távon is megmaradjanak?
3: Alapvetően mondjuk a hipokampusz fejlődés az első és legfontosabb, hogy ezek megmaradjanak, ugye például az segíti a tanulásunkat is, akkor az amigdala fejlődése, az pedig az érzelmi központunknak egy fontos része. Az, hogy mondjuk hosszú távon megmaradjon egy-egy emlék, az ugye sok mindentől függ. Ugye eleve az emlékezetnek több része van, az egyik ugye ez az implicit emlékezet, ami igazából ezek mondjuk a járástanulás, vagy megfogni dolgokat, vagy mondjuk egy későbbiekben a bicikli tanulás tartozik, még az explicit emlékezet az pedig az, hogy konkrétan az eseményekre hogyan emlékezünk vissza. Vannak egy az a része, hogy az eseményekre való visszaemlékezet, az úgynevezett epizódikus emlékezet, és a másik része pedig az, hogy konkrét az általános dolgokra hogyan emlékezünk vissza, ami világról alkotott képünk, alapvetően mondjuk, hogy ez egy asztal, vagy az ott egy pult, tehát így alapvetően ezek az alapvető dolgok így az emberi környezetben.
2: Vannak olyan kutatások vagy kísérletek, amivel bizonyítani lehet, hogy egy kisgyermeknek már vannak emlékei?
3: Alapvetően vannak ilyen kutatások, és vannak is erre is próbálkozások, hogy mondjuk akár ezt a gyerekkori amnéziás szakaszban visszaívhatóak ezek az emlékek. Viszont igazából most kezdődött el igazán ez a kutatási rész, hogy igazából az eszközök azok most kezdenek leginkább a rendelkezésre állni az elmúlt 20 évben.
2: Hogyan lehetséges, hogy a kisgyermekek rövid távon képesek emlékeket felidézni, ám ezek hosszú távon már nem válnak maradandóvá, és már nem emlékeznek azokra, amikre esetleg előtte emlékeztek még?
3: Egész egyszerűen kiszelektálódnak, főleg, hogyha nem relevánsak azok az emlékek mondjuk az ő jelenlegi életükben, ugye például erre is vannak elméletalkotók, ugye, hogy az alapvetően a kisgyermekkori én teljesen más célokkal van jelen a világban, száz célokkal, mint mondjuk a felnőttkori én. Emiatt mondjuk ezek az emlékek egész egyszerűen mondjuk irrelevánsá válnak a felnőttkori emlékezetben, és egész egyszerűen kiszelektálódnak, elfelejtődnek. Nyilván ez más, hogyha mondjuk trauma emlékről van szó, de hogy alapvetően a normatív fejlődésben így.
2: Milyen típusú emlékek szoktak felidéződni a legtöbbet? Tehát inkább a traumatikus emlékek, vagy azok, amik pozitív hatással voltak a gyerekekre?
3: mindkettő, mert ami pozitív hatással volt, az ugye igazából végigviszi az ember. Ugye szerintem az a legérdekesebb ebben a gyermekkori amnéziában, hogy igen, nem emlékszünk, de mégis ez a legfontosabb a gyermek fejlődésében, ez az első három év, amikor a kötődés kialakul, amikor a biztonság megteremtése, vagy a biztonságérzet kialakul mondjuk egy gyermekben, vagy egy emberben. Alapvetően mind a kettőt magával viszi az ember, mert ugye a pozitív emlék az ami igazán, vagy az mondjuk a gondoskodó anyai lét, az mondjuk megmarad az abban, hogy tudjuk szabályozni az érzelmünket, öngondoskodás, reziliensebbek vagyunk a mindennapjainkban. Ha pedig mondjuk ér mondjuk itt egy-egy traumatikusabb emlék, akkor egyrészt az felgyorsíthatja mondjuk az emlékezetünk fejlődését, és mondjuk akár már a gyermekkorból is megmaradhatnak egy-egy ilyen emlékfoszlányok, vagy pedig különböző zavarokban is meg tud ez nyilvánulni, amit főleg egyébként a testünk raktároz el. Ebben az a legnehezebb, hogy ezt mivel még itt nincs verbális szakasz, nem tudja sokszor az ember verbalizálni, hogy mondjuk itt mi történt vele, hogyha trauma éri, hanem sokszor ilyenkor például az ilyen szomatikus terápiás módszerek, mint az EMDR terápia tud a leghatékonyabb lenni, hogyha mondjuk ilyen problémával keresik fel mondjuk egy pszichológust.
2: Gyakran előfordul, ahogy említettük is, hogy a családi mesélések alakítják át, vagy esetleg helyettesítik az emlékeket. Van-e arra mód, hogy hogyan lehet különbséget tenni a valódi emlék és az átvett történetek között?
3: Ha nagyon eltérő az a történetmesélés, azt valahogyan testileg is érzi a gyermek. Hogyha mondjuk nem tudom, leírják, hogy nagyon pozitív gyermekkora volt, de valami mégse stimmel, akkor azt nyilván fogja érezni. Nagyon nehéz ezeket az emlékeket visszaidézni, tehát fontos a történetmesélés, és fontos az, hogy igen, hogy mondjuk pontosan elmeséljék azt mondjuk a gyerekeknek, hogy mi történt mondjuk ebben az időszakban, akár több rokontól is megkérdezni, hogyha mondjuk bizonytalanok vagyunk abban, hogy akkor ez így pontosan, hogy is volt ez az időbeliség, akár fényképeket visszanézni. De hogy alapvetően, ha érzi az ember, hogy valami nem stimmel, akkor azt, tehát hogy ezt nem tudja meghazudtolni. Ezek mondjuk testileg tényleg raktározódnak mondjuk ezek akkor a gyerekkori emlékek. Ezt egyszerűen nem lehet felülírni, nem mindre kérdésére fel sem.
2: Találkozott olyan esettel, amikor valakinél szokatlanul korai emlékek maradtak fent, és ha esetleg emlékszik, akkor elmondaná, hogy milyen típusú emlék volt ez?
3: Egy ilyen villanó fényként marad ez fent, tehát mondjuk abúzusnál ez viszonylag gyakori, ez kb. Ilyen 2-3 éves korra tehető, mondjuk az egyik kliensemnél, hogyha nagyon nagy trauma történik, vagy szoktak emlékezni, vagy teljesen leválasztják és emlékeznek rá, ez a két opció van általában megküzdési stratégiaként.
2: Milyen hatással lehet a gyermekkori amnézia a felnőttkori önismeretre, vagy lehet-e hatással az, hogy ennyi dologra emlékszünk így a gyermekkorunkból, vagy mondjuk nem is emlékszünk semmire, és hogy ez hogyan tudja így formálni a későbbiekben a személyiségünket?
3: Inkább azt mondanám, hogy alapvetően az, hogy most a mennyisége az emlékeknek az nem befolyásolja. Nekem az szokott felkiáltó jel lenni mondjuk az üléseimen, hogyha valahol nagyon kevés emlék van, vagy így egyáltalán nem emlékszik a gyermekkorára. Én most itt nem az első három évre értem, hanem igazából már ez az óvodáskor, ahol már ezért agyi fejlődés szintjén elvileg kell lenni emlékeknek, és hogyha nagyon nincs, az nekem szokott egy ilyen felkeltő lenni, hogy esetleg ott valami történhet, amiről mondjuk te nem emlékszik, vagy nem ő maga sem tudja egyszerűen visszaidézni, vagy nem szeretné visszaidézni, ez ennek oka lehet. Tényleg az első három évben tényleg normatív az, hogy nem emlékszünk dolgokra, és ez egy fejlődési mechanizmus, hogy majd szépen lassan elkezdünk elraktározni emlékeket, címkézni bizonyos eseményeket, növekszik a szókincsünk, jobban is jobban el tudjuk ezeket az emlékeket egész egyszerűen raktározni.
2: Mi az, amit tehetnek a szülők, hogy segítsék a gyermekeiknek az emlékezetük fejlődését már a legelső években?
3: Odafigyelés, legtöbbször ami leginkább szükséges, esetlegesen egy-egy kognitív játék, hogy minél több ingert tapasztaljanak, hasonló ingert tapasztaljanak. Most már ugye arra is van lehetőség, hogy mondjuk a fotók segítségével segítsék az emlékezést, és akkor esetleg visszajönnek emlékek. De hogy alapvetően meg bízni kell a folyamatban is, és hogy ez így működni fog. Nyilván mondjuk majd, amikor már ez inkább a munkamemóriára tevődik át, tehát mondjuk a rövid távú emlékezésre, vagy mondjuk a tanulásra, szerintem akkor kell jobban beavatkozni a szülőnek, hogy segítse mondjuk a tananyag elsajátítását a gyermeknél. Az elején ez tényleg egy biológiai folyamat, aminek be kell érni egész egyszerűen.
2: Ön szerint a jövőben lehet-e olyan módszert találni, amely segíti majd előhívni a kora gyerekkori emlékeket?
3: Már most is vannak erre valamelyes módszerek, ugyanis a testi ingereket, azokat hogy elraktározza, hogyha mondjuk trauma éri az adott személyt, és így ezeket elő lehet hívni, vagy legalábbis lehet gyógyítást adni ezekre a testi ingerekre. De mivel ugye itt egy olyan, az, hogy a hipokampusz még nem fejlődik ki elég gyorsan, azt nem tudják meggyorsítani. Tehát, hogy vannak elméletek, hogy ez most igazából tárolási hiba, vagy előhívási hiba, tehát, hogy tárolódik egyáltalán ez az emlékezet, vagy tényleg emlékezett foszlány, vagy tényleg csak nem tudjuk előhívni. Sok kutatás arra mutat, hogy azért ez javarészt előhívási hiba is, és hogy, vagy előhívási hiba inkább, és hogy az agyunk ezt elraktározza. Tehát például voltak kísérletek mondjuk patkányokkal, és ott például a ilyen sok hatására hiába nem emlékezett már a patkány mondjuk egy-egy dologra, de mondjuk az agyában az amigdala, ami az érzelemközpontért felelős, a félelemközpontért, az például aktiválódott. Tehát, hogy valamelyes, igenis tud ez megmaradni, viszont tényleg előhívni, ugye nincs is arra még akkor szókincsünk, az egy kicsit nehezebb. De igazából minden lehetséges, folyamatosan fejlődik a pszichológia tudomány területe, úgyhogy én bízom benne, hogy ez is fog fejlődni.
1: Várnai Virág pszichológust hallották, most pedig hallgassuk meg az utcaemberét, kinek mi az első gyerekkori emléke. A tanítványaim összeállítása következik. Győri Viktória, Örkényi Zói, Fanni és Juhász Nikoletta dolgoztak a következő összeállításon, ők mindhárman szegedi kommunikáció szakos egyetemisták.
4: Az utcaemberét kérdeztük arról, hogy
5: mi volt az első gyerekkori emlékük, és hány évesek voltak ekkor?
6: Nagyrészt az óvodából származik. Ilyen csoportos kirándulás, hogy nem tudom, ahova amúgy a nővéremmel mentünk, mert egy óviba jártunk, és az ő csoportjával mentem, és hogy elmentünk Ópuszeszerre a feszti körképet megnézni.
7: Erre valami nagyon emlékszem, amikor ülök egy babakocsiba, és a Kárász utcán visz anyukám, és valamiért nézem a felhőket, és csak annyit hallok tőle, hogy nézd repülő.
8: Nem emlékszem rá.
9: Nekem az, amikor édesapám mindig kirakotta az ovi előtt, és mindig mondta, hogy légy ma rendetlen, és akkor így búcsúztunk el, és ez valahogy megmaradt.
10: Hát nem egy túl pozitív emlék, mert hogy eltört a kezem, és arra emlékszem, hogy leestem a mászókáról, és így magam alá fordult a kezem.
11: Egy bölcsödére emlékszem, hogy busztal megyünk a bölcsöde fele, de hát a bölcsödét nem ismerném meg.
12: Az első, legelsőre? Hú, nem tudom megmondani.
13: Nekem egyébként viszonylag korai az, amikor egy hónaposan fekszem még az inkubátorban.
14: Az óvodából az biztos. Szerintem kb. Amikor így beszoktam az óviba, így az első napokat talán.
5: És hány éves voltál?
7: 2 és 3 között lehettem?
15: 3 körül lehettem.
16: 2 és 3 között, 2,5.
17: Szerintem ilyen 4-5 környékén.
18: Hát óviban 4 körülbelül.
19: Hát szerintem körülbelül olyan 3 vagy 4 talán.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az utcaemberét hallották arról, hogy mi volt az első gyerekkori emlékük. Az összeállítást 3 tanítványom, Győri Viktória, Örkényi Zói, Fanni és Juhász Nikoletta készítették ők, valamennyien szegedi kommunikáció szakos egyetemisták.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ősszel elindulhat a várólisták csökkentését célzó átfogó kormányzati program. A szakmai tervhez finanszírozási hátteret és mérhető eredményeket is rendelnek. Ugyancsak ősszel debütálhat az új országos betegelégedettségi platform is. Szeptemberben nyilvánosságra hozzák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, emellett tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok átláthatóságát is. 2027 elején önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg működését. Felülvizsgálják a szolgálati jogviszonyt, köztük a vezénylést és az ügyeleti szabályokat. Szabályoznák az állami és a magánegészségügy kapcsolatát a tiszta viszonyokért. Több éves rekonstrukcióként folytatódik a kórházi hűtési program a következő időszakban. A többletforrásból mérhetően jobb betegellátást akarnak. A GKI gazdaságkutató friss elemzése szerint a magyar egészségügyi és szociális szféra uniós összevetésben is tartósan alulfinanszírozott. Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unióban, miközben az uniós átlag 7,4, hazánk pedig 4,7% volt. A szociális védelemre fordított kiadások aránya 2010 és 24 között jelentősen 17,3%-ról 12,3%-ra esett vissza. Az elmaradások következményeként növekvő várólisták, szakemberhiány alakult ki, az időskori szegénységi arány pedig 13,8%-ra nőtt. Feljelentést tett Orbán Anita külügyminiszter a 2020 tavaszi koronavírus járvány idején történt lélegeztetőgép beszerzések ügyében. A legfőbb ügyészségnek benyújtott beadvány a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban lefolytatott mintegy 300 milliárd forintos beszerzéseket érinti. A minisztériumban folyó átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző vezetésének felelősségét vetik fel. A hat cég esetében kimutatott árkülönbözet, valamint a túlzott mennyiségű raktárban maradt gépek miatt további feljelentések is várhatók. Az új kabinet első 100 napjáról számolt be Orbán Anita külügyminiszter az ATV műsorában. Kiemelte, hogy Magyarország visszatért az Európai Unióba, a NATO-ba és a V4-es együttműködésekbe. A külügyminisztériumban belső rendrakás indult, és átvilágítják a diplomáciai hálózatot is. A misszióvezetőknél 4+1 éves rotációt vezetnek be a hitelesség megőrzése érdekében. A legfontosabb célként a magyar emberek biztonságát és a nemzeti érdekek képviseletét jelölte meg. Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal volt elnöke, a Magyar Közlönyben megjelent legfrissebb határozat szerint. A hivatalos közlésből az is kiderül, hogy Handó Tündén kívül még 6 másik bírót is felmentett tisztségéből az államfő. Handó Tünde korábban 2012 és 19 között vezette az Országos Bírósági Hivatalt, ezt követően lett alkotmánybíró. Az érintett bírák felmentéséről szóló határozatok a Magyar Közlöny hétfői számában láttak napvilágot. Augusztus 29-én egész napos állami megemlékezést tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor kezdődik a Mohácsi Széchenyi téren emlékbeszéddel és koszorúzással. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartással újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen délután 5-től hagyományőrzők közreműködésével elevenítik fel a történelmi csata eseményeit. A délelőtti nyilvános programokat a közmédia élőben közvetíti, a részletekről pedig a hivatalos oldalon tájékozódhatnak. Pál Sándor nem kész tervekkel érkezett a Magyar Református Szeretett Szolgálat élére, mégis meghatározó alakja lett a szervezetnek, amely idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Pál Sándor 2006-ban adományozóként került kapcsolatba a szeretett szolgálattal, majd Bölcskei Gusztáv püspök felkérésére lett a szervezet újonnan alakuló kuratóriumának elnöke. Az akkori kis csapatos kezdetekből önkéntesekkel és szűk körrel építették fel a ma már Kárpát-medencei szintű hálózatot olyan programokkal, mint a Cipős Doboz Akció vagy a Szeretett Híd. Aktuális vonatkozásként kiemelkedő, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Pál Sándor jelenleg is aktív, A Te is segíthetsz támogató alapítvány vezetőjeként koordinálja a rászorulók segítését. A Pál Sándorral készült interjú a református.hu-n olvasható.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti szelet élénk néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: napi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: A tanítómesterek széthúzódtak egyenként a vadonban, és Jánost odaültették a forrás mellé, hogy ott várjon a késve érkezőkre, és adját nekik apó parancsát. Valamennyien tudták a törvényt. Enniük, inniük nem volt szabad azon a napon, mert imádkozás és böjtölés együtt teszik alkalmassá a lelket az Úr szavának hallására. Begyűltek rendre a többiek is, a távolabb valók. János szájából megkapták apó szabát, és szerte húzódtak ők is az erdőbe, legényeiket pedig küldték Imre keze alá fát hasogatni, és hordani föl a csúcsos szikla alá. De erre már elég fagy ült össze ahhoz, hogy Imre elkezdhesse a mágjarakást. Látszott a keze munkáján, hogy jól megtanulta valakitől az ősi mesterséget. Élre kell állítani a hasábokat kóposan, belül a száraz fenyőt, kívül a bükköt, és amikor a kúp teteje elég széles hozzá, egy második kúpot emelni az első fölé hasonló módon, belül fenyő, kívül a bükk. És legalul kicsi kemence nyílást hagyni be az alsó kúp közepe alá, és kitölteni azt száraz fűvel, szurkos rőzsével, apró gallyal. Figyelték is a legények mind Imre keze munkáját, és már a második kúp is majdnem, hogy készen volt. Egyikük elrikkantotta magát. Nincs csak! Még mindig érkezik valaki. Lenéztek mind a déda felől fölfutó gerincre, ahová a legény mutatott, és lám csak, valóban jött ott valaki fölfelé az ösvényen. Hátizsákos, idegen gúnyás embernek látszott távolból is. Valami külországi turista megint dohogott Imre, minden nyáron téved belőlük erre egy néhány. Sátrat vernek, fényképezik az erdőt, lustálkodnak egy-két napig a forrás körül, aztán elmennek, és soha senki nem látja őket többé. Hadd menjek elibe, elterelem másfelé. Ti ne nyúljatok a mágiához, egy ujjal se tette hozzá, de hozzatok még fát, és főleg gyújtónak valót. Nagy léptekkel indult lefelé, és el is érte az idegent, még jóval a forrás tisztása alatt. Fiatal ember volt, idegen beszédű, de törte a magyart. Egy vén ember keresem, kinek neve apó, mondta. Hoztam neki üzenetet. Apámtól hoztam üzenetet, ki meghalt a térben. Ő ismerte apó még régen. Most Németországban meghal. Imre levezette az idegent az ösvényről a galonya oldalába, és a nagy irtás szélén megmutatta neki az Isten széke déli szikla lejtőjét. Látja azt a kiugró szikla követ ott messzire? Látja. Annak az aljában van egy forrás, ott megleli, akit keres. Az idegen legény megköszönte az útbaigazítást, és indult is a bozótos málnapokros írtáson keresztül a megjelölt irányba. Míg ő a széltöréseken, bozótokon törte magát keresztül, Imre felszaladt a kurta ösvényen a barlangszálláshoz. Valami külországban való magyart irányítottam a beszédes kúthoz, jelentette apónak. Üzenetet hozott, azt mondta, apjától, aki meghalt, és ösmerte kelmedet. Hadd jöjjön, felelte a vén ember. Te csak eredj vissza, és végezd, amit végezned kell. Beszédes kútnak nevezték azt a kis forrásos tisztást a sziklafal tövén, ahová időnként feljöttek azok, akiket betegség vagy baj gyötört. Alig volt karnyújtásnyira a barlangszállástól, mindössze úgy látszott, hogy megmászhatatlan sziklafal választott el a a két helyet egymástól. Volt azonban egy rejtett sziklacsapás, vadkecskének való ugyan, de alkalmas arra, hogy gyorsan érjen oda, aki igyekszik. Így aztán, amikor a pantalós hátizsákos idegen öltözetű legény meglelte végre a forrást, apu már ott ült egy fatönkön, és várt rá. Kiveresedett ábrázattal, izzadtal lépett ki a fiatal ember a málna bozótból a kicsi tisztásra. Meglátta a forrás mellett a vénembert, és megállt. Maga vagy az, kit neveznek, apu? Kérdezte liegve. A vénember bólintott. Üzenetet hoztál, úgy hallom. Az idegen odavánszorgott a fatönkhöz, amelynek végén az öregember ült, lefejtette magáról a hátizsákat, és valósággal leroskadt a tönk másik végére. Nagyon magas hegy szakadt föl belőle, nem élném itt, ha nekem adnák. Nem kell félni, nyugtatta meg apu. Nem adja senki. Az idegen megvárta, amíg lecsöndesedett benne valamicskét a lélegzet. Aztán belekezdett. Az enyém név Martin Kaszaru. Így mondta, Kaszaru. A szó közepére téve a hangsúlyt. Jöttem Stuttgartból, Németország. Ígértem apámnak, hogy jövök, mikor lehet, és adom át a levelet, meg ami maradt. Belekotort a hátizsákjába, és előszedett onnan egy összegyűrt papírost, meg egy kis fekete zacskót. A vénember átvette mind a kettőt. Egyiket az egyik térdére tette, a másikat a másikra, és csak ült ott. Szeme elnézett messzire, az írtás felett. A levélben azt ír, apa szólalt meg a fiatalember egy idő múlva, de a vénember a szavába vágott. Tudom, mit ír. Jó ember volt az apád. Szép lelke ember. Szerette az erdőt. Erdőmérnek volt odalent Ratosnyán. Derék magyar ember volt, nagy szeretet lakozott benne. De az élet és a halál dolgát nem értette soha. Sóhajtott, és rátette kezét a kicsike zacskóra. Azt kívánja, hogy hintsen bele testének hanvát idefent a szélbe, hogy itt nyugodjék, ahol otthona és hazája volt. Megteszem, meg hát. De édesapád nincs már ebben a maréknyi hamuban. Hamu ez semmi más. Édesapád, fiam, itthon van már jó ideje. Attól a perctől kezdve, hogy lehunytott messze német földön a szemét. Amint ott lehunyt a teste, az felnyitotta a lelke. Ennyi az egész. De ha már így kívánta, tegyünk eleget neki. Fölkelt a fatörzsről, és kezébe vette a kicsi zacskót. Megindult vele egy kiugró sziklakő felé, amely előre nyúlt a meredek hegyoldal fölé. Föllépett a sziklára, és megoldotta a kis zacskó zsinórját. Magasra emelte. Szél, galonyai szél, magyar hegyek szele. Mondta, és mély, erős hangja tavaszállt a völgy fölött, akár a harangszó. Vidd magaddal, ami keserű Mártonból hátra maradt. Hincset széjjel erdőkön, mezőkön, kaszáló réteken, legelő lankákon, patakok partján, mindenütt, ahol valamikor keserű Márton bujdosó magyar járt és élt, és örvendezett a világnak rövid élete során, bujdosásának ideje előtt. Vigyed, Isten szele, vigyed. És egyszerre csak, mintha parancsszóra várt volna csupán, valahonnan a sziklák közül előlebbent egy virágszagú, hűvöskező, gyorszárnyú szellő elkapta az acskóból kiszórt hamut, és vitte-vitte lefele a hegyoldal írtásán, lefele a völgyön, tova vitte szempillantás alatt. Keserű Márton, az Úr békessége legyen te veled. Néhány pillanatig még ott állt a vén ember mozdulatlanul a kiugró sziklán, aztán lassan megfordult, lejött és visszaült a fatönkre. Édesapád kívánsága megtörtént, legalábbis ez a kívánsága. De van egy másik kívánsága is, tudom. Nagyobb és fontosabb ennél. Arról akarok most beszélni veled, Márton, fia Márton. A fiatal ember megbabonázva, kimeredő szemmel bámult rá, megrázta a fejét. Nem értem, nem értem. Mit nem értesz? Semmit nem értem. Honnan maga tudja, mi volt a levélben? Mit akart nekem apám, meg se nézte? Meg se olvasta a levél? A vén ember rámosolyodott szeliden a megzavarodott fiatalemberre. Nem papírra vetett betűkből ered a tudás, fiam, hanem lélekből és értelemből, ami az Úrtól való. Most pedig hadd mondjak el neked valamit, komolyodott el a hangja, aminek az íze keserű lesz a szádban. De ha megemészti az elméd, édessé változik a lelkedben, keserű Márton fia, németföldi Márton. Magyarnak teremtett téged az Úristen. Ott születtél, lent a völgyben, és a hegyek, ezek a hegyek itt benéztek hozzád az ablakon, amikor még anyád ölében voltál, és láthatatlan írást véstek a homlokodra, magyar írást, amellyel magukénak jelöltek meg, és magyarnak. Miattad bujdosott világa az édesapád, hogy ne rabság és gyötrődés legyen az életed, hanem szabad magyarként érhess meg emberé, hogy idők múltával visszatérhess ide, ahol gyökereidet őrzik ezek a hegyek, és ahol magyar dalt muzsikáltak lelkedbe a patakok, amikor megszülettél. Nos most, Márton fia Márton, ezt mondom te néked. Úgy áld meg téged az Isten, ahogy apád örökségét megőrzöd a lelkedben, és továbbadott fiaidnak, unokáidnak. Mert aki magyarnak született, akit magyarnak teremtett az Úr, az csak mint magyar lehet boldog és megelégedett ezen a földön, és még ezután is. Mindegy, hogy hova vet a sors, gyökered itt van. És ha megtagadod ezt a gyökeret, ha megtagadod a magyar szót, ha megtagadod őseidet, szent magyar származásodat, az Úristen is megtagad téged, Márton fia Márton, és nem lesz békességed sehol a világon. Jól jegyezd meg minden szavamat, és égesse a lelkedet egy életen keresztül, ha hűtlenné válsz édesapádhoz. Most pedig pihent ki magad, mert fáradt lehetsz, keserű Márton. És ha kipihented magad, és eljön az este, és azt mondja benned egy kicsi hang, hogy magyar akarsz maradni, és nem németté válni, hogy hőségben kívánsz élni édesapád emlékezetével, akkor kerül meg ezeket a sziklákat, itt jöjj fel a tetőre, ahol holdkeltével a nagy tüzet látod, és ne szólj senkihez, közel se jöjj, csak hallgass, és figyelj. De ha nem érzel hűséget magadban, akkor fordulj meg gyorsan, és erígy vissza, onnan jöttél, mert amit ott látsz és hallasz, nem lesz neked való. Irgalmazon

beli körútját járta a dédai gerincen, valami fadöntő, kik az alsó írtáson dolgoztak, említették neki, hogy hátizsákos idegent láttak fölfelé menni. Lehetett ártatlan turista, de lehetett vadorzó is, és így a vadőr elhatározta, hogy ha már ott van, utána néz az idegennek is. Így aztán ahelyett, hogy a felső írtás szélén letért volna a gerincről a galonyai völgybe, ahogy tenni szokta, ment tovább fölfelé az istenszéki nagy tisztáshoz, ahol időnként turisták is, vadorzók is megfordultak. Talált is a forrásnál valami baltás legényeket, akiknél azonban semmiféle fegyver nem volt. Viszont étellel, itallal kínálták meg a román állam emberét, aki meg is örvendezett ennek. Evett a sajtjukból, szalonnájukból, rozskenyerükből, és amikor evés után húzott egy jót a korsójukból is, bizony elámult az ábrázata. Oka is volt rá, hiszen tulajdon szemével látta, ahogy az egyik legény a forrás csorgója alá tartotta a korsót, alig fél perccel azelőtt, és megvárta, amíg megtelt. Aztán anélkül, hogy bármerre elkalandozott volna, hozta a teli korsót egyenesen vissza, és letette melléje a fűbe. Márpedig, amikor a szájához emelte a korsót, Isten biza, bor volt abban, nem víz. És méghozzá, micsoda bor! Jó ízű, erős emberbe való, nem csak a féle olcsó lőre, szegény ember bora. Meg is örvendett ennek a csodának a derék vadőr olyannyira, hogy fél óra se telt bele, és már elnyúlva horkolt a fűben. Jók voltak hozzá a legények, még pokróccal is betakarták, és párnát tettek a feje alá, zsákba gyömeszölt illatos fűből. Le is ment már addigra a nap, és az erdőből kezdtek előjönni komoly ábrázattal a tanítómesterek. Megnézték az alvó románt, csóválták a fejüket, aztán összeszedték, ami holmiuk volt, terübe kötözték, és fölballagtak vele egyenként a csúcsos szikla alatti kicsi tisztásra. Áltott már a mágia megrakva magasan. A tisztás alsó szegén, távol a mágiától leültek félkörbe, és csak ültek ott szó nélkül, néma csöndben, tanítómesterek és tanítványaik, míg lassan-lassan elsötétedett körülöttük a világ, és kigyúltak egyenként a csillagok is. Különös este volt. Szellő se mozdult, bagoly se szólt, még csak lappantyú madár se rikkantott sehol. Semmi se mozdult. A csönd rá nehezedett a világra. Múlt az idő, a csönd fekete palástja alatt, míg a csillagos ég alja sápadozni kezdett túl a galonyán, a nagy disznós bükkösének borzolt gerincén megjelent lassú méltósággal a telehold. Ezüstös fénye szétömlött a hegyeken. Imre! Szólalt meg egy mély hang a tisztás feletti szikla felől. A csönd belereszkedett. Apó áldott. Magos szikár alakja kirajzolódott a holdkorongja fölött az ezüst színű égen. Hosszú fehér köntösben áltott. Imre fiam, mondta onnan fentről mély parancsoló hangon, gyújtsd meg az úr tüzét. Imre felpattant a félkörbe ülők közül, és a mágiához lépve leguggolt előtte. Tűzszerszámot vett elő a zsebéből. Csattant az acél, szikrázott a kovakő, és fölizzott a legény ujjai között a tapló.

0: Előre nyújtotta a tablót, a száraz gaz közé is fújni kezdte. Az első kicsike láng belekapott a gazba, megnövekedett, elérte a szurkos rőzsét, és sercegve csapott fel a gúl a közepén feltámasztott fenyőfába. Pattogott a fenyő, emelkedett a tűzvörösen, majd elérte a bükköt. A láng megnőtt, megfehéredett, és a magosba csapott. Áldott legyen az Úr, a magyarok istene és védelmezője, dörrent fel a vén ember hangja magosan a tűz fölött. A félkörben ülők lábra keltek, és levették fejükről a kalapot. Áldottak legyenek, akik az Urat szolgálják. Áldottak legyenek az Isten tudók. Áldottak legyenek az igazak és a hűségesek. Áldottak legyenek, akik az Úr erejében bíznak, akik az Úr erejét hordozzák magukban. Áldottak legyenek, akik az igazságot keresik. Áldottak legyenek, akik az Úr hatalmát, erejét és dicsőségét hirdetik, tanítják és gyakorolják, és áldottak legyenek mindazok, akikben megfogan a tanítás, mert az ők kezükbe helyezte a magyarok ura, nemzetünk jövendőjét. Áldott legyen az Úr, a magyarok istene. Áldott legyen az Úr. Szavai úgy gördültek tova a hegyek fölött, mint az orgona hangja. A mágia tüzenőtt, a hold emelkedett. Minden szem a fehérbe öltözött szent embert nézte, hogy ott állt magasan a tűz fölött a sziklán. Senki se vette észre az idegen öltözetű fiatalembert, aki a szikla ösvény irányából bújt elő, és babonázottan állt meg a tisztás alatti borókák között. Áldott legyen, aki megérti és követi az Úr tanítását. Zengett odafönt a vént áltos hangja. Áldottak legyenek a hűségesek, mert ők a jövendő őrizői. Az Úr megtartja azokat, akik a nemzet szolgálatában az ő útját járják. Bízzatok, és hirdessétek az Úr szeretetét, mert eljön az idő, és már itt is van, csak a szemünkkel nem láthatjuk még, amikor az igazoké és az igazságosoké, a valóság tudójé és a jóság gyakorlójé, a békességeseké és az Isten szeretőké lesz ez a világ, és nem lészen több sírás, pusztulás, nyomorúság, rettegés és üldöztetés, mert a gonoszokat és gyűlölködőket eltörli az Úr e föld színéről. Minden hatalom megdől, ami nem Istentől való, és minden fegyvert, amely ellenetek fordul, ítélettel sújtja az Úr. Ez az Úr szolgáinak hagyatéka, és az ő igazságok én tőlem való, mondta az Úr. Napfiainak, magyaroknak teremtett benneteket, és törvényt adott néktek, ami életet és szabadságot biztosít számatokra, ha betartjátok azt. Íme itt van a törvény, tölgyfából rótt ősi hagyaték tok, amit keserves századokon át őriztek számatokra Isten tudóitok. Dörrent odafönt a vén ember hangja, és bal kezével magasra emelt egy sötét színű kurta oszlopot. Tiszteljétek és becsüljétek, és véssétek a lelketekbe minden szavát, mert Isten szól hozzátok az ő törvény által, és semmiféle más törvény nem biztosít számatokra életet. Csupán az Úr törvénye. Szeresd a te uradat, Istenedet, és rajta kívül más Istened ne legyen. Tiszteld őseidet, hogy hosszú és jó életed legyen azon a földön, amit ők hagytak reád. Szeresd magyar testvéreidet, mint önmagadat. Fegyvert rájuk ne emelj, és nyelveddel se védkezz ellenök. Tartsatok össze, segítsétek egymást, és az Úr szeretete, az Úr védelme, az Úr ereje veletek lészen. Tudjátok az Urat, tartsátok az ő törvényét, és semmi sem lesz lehetetlen számotokra. Az Úr ereje hegyeket mozdít, és tengereket tüntet el azok védelmében, akik atyoknak nevezik őt, és aszerint is élnek. Ez a ti hagyatéktok, magyarok. Véssétek lelketekbe. Most pedig Isten tudok népe búcsúzom tőletek, mert szólít az Úr. Szent örökségtek jelvényeit, ezen írásos pásztorbotot, mely a tudás tisztességét őrzi, és a tölgyfáború törvényt, ami vele jár, átadom annak, aki a helyembe lép. Az Úr kijelölte már, és szabad nemzetünk ősi törvénye szerint ti kell kimondjátok a nevét egy közös akarattal. Szóljatok hát, és nevezzétek meg azt, akit méltóvá tett az Úr arra, hogy a szent hagyaték őrizője legyen. Egy hosszú percig csönd volt a szavai után. Mélységes csönd. Csak a mágia tüzének pattogása hallatszott. A lángok emelkedtek, nyelveikkel az ég ezüstös bársonyát nyaldosták, és mögöttük a szikla csúcsán álló fehér köntösű vénember vállán ott ült a telehold roppant korongja, mintha csak varázslatos fényével átragyogta volna. Aztán a félkörben állók szájával egyszerre, mintha láthatatlan karmester irányította volna őket, felhangzott a kiáltás: Radnai Botosból Dizsár az öreg. Utána, mintha kővé vált volna a csönd. Tanítómesterek, tanítványok megilletődött döbbenettel néztek egymásra. Legtöbbjük nem is hallotta soha a radnai öregember nevét, és most mégis egy hanggal és egy akarattal belekiáltották az éjszakába. Áldott legyen az Úr akarata. Szakította meg a csöndet a vén táltos hangja a sziklacsúcs magasából, és az ő választásánál fogva szólítlak téged, Isten tudó Radnai Botos Boldizsár, lépj elő, és jöjj ide hozzám. Legtöbben csak a hangot hallották. A vénember alakját odafönt már eltakarta szemük elől a lángok fénye meg a telehold ragyogása. Az öreg előlépett a többiek közül, magasra emelt fővel, egyenes tartással, és megkerülve a lángoló mágiát eltűnt mögötte. Néhány pillanat teltével elmosódó alakja megjelent a tűz mögötti sziklán. Isten tudó Radnai Botos Boldizsár, zengett elő a vén táltos hangja valahonnan a lángok mögül vagy a hold fényéből. Az Úr akarata folytán, és mindnyájuk szándéka szerint én, Torda fia Csanád, az Úr 16. száműzött táltosa, átadom te néked szent hagyatékunk jelvényeit, magyarok Isten rendelte törvényét, és az Isten tudók írásos pásztorbotját, és kinevezlek téged minden magyarok 17. száműzött táltosának. Az Úr ereje, hatalma és dicsősége legyen te véled. Erígy és munkálkodj az Úr nevében, magyarok jövendőjén. Még magasabbra csaptak fel a lángok, és mögöttük, mintha a telehold elnyelte volna már a búcsúzkodó vénember alakját teljesen. Csak a hangja zengett még elő a fényből, lassan távolodva. Napfiai, magyarok! Áldjon meg benneteket az Úr, és őrizzen meg benneteket. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti felétek, és adjon ti néktek tudást, erőt, győzedelmet és hatalmat a gonoszság fölött. Szeressétek egymást, hogy méltók legyetek az Úr szeretetére, segítsétek egymást, és az Úr is megsegít benneteket. Védelmezzétek egymást, és az Úr is megvédelmez benneteket. Ne féljetek, magyarok, és ne csüggedjetek, mert veletek van az Úr, aki megerősít, megsegít, és igazságának jobbjával támogat benneteket minden küzdelmetekben. Bízzatok ő benne, és Isten tudó hitetek hegyeket mozdít, országot szabadít, magyar országot, Isten országát, az ő dicsőségére, Isten tudó magyarok jövendőjére. Utolsó szavai már belevesztek a tűz sistergésébe. A mágja összeroskadt. Pattogtak a száraz bükkfahasávok. Lángtenger nyelt el a sziklát. Tűznyelvek csapkodtak a holdfényes égbolt felé. Az öreg lassú léptekkel visszatért a többiek közé. Egyik kezében az írásos pásztorbot, másikban a tölgyfáborút törvény. Az írástudók utat nyitottak neki, és ő lassan megindult lefelé, háttal a roskadó tűznek, és valamivel lentebb megállt egy boróka bokor mellett, ahol egy idegen gúnyás fiatalember sápadt arccal, izzó szemekkel bámult a tűzbe. Keserű Márton, fia Márton, szólt hozzá halkan, eredj vissza, onnan jöttél, és ahol csak magyarral találkozol odakint, mondd el mindegyiknek, amit itt láttál és hallottál. Ne bántson, aki nevetnek, az se, ha gúnytűznek veled. Ha csak egy mustármagra való is megmarad néhányban, bizony mondom, hegyek mozdulnak hamarosan. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, és minden magyart, odakint is, szerte a világban. Reggel, amikor a román állam vadőre felébredt, odalent a forrás mellett, a nagy tisztás üres volt. Csak a letaposott fű tanúskodott arról, hogy emberek tanyáztak ott. Meg az idegen pokróc, amit maga köré csavarodva talált ott, és a fűpárna a feje alatt. Tűnődött egy keveset, aztán szép rendjén összehajtogatta az idegen pokrócot, és a párnazsákkal együtt rátette az egyik fatönkre, hogy aki érte találjönni, meglelhesse. Vállára lökte puskáját, és már indulni készült lefelé, amikor erős füst ütötte meg az orrát. Friss hajnali szellő hozta fentről, a sziklák felől. Kötelességtudó ember volt a románok vadőre, és a nyelvdereka lévén lehetségesnek tűnt, hogy valami városi turisták táborozhattak ott fönt, márpedig elhanyagolt tábortűz vezedelmet okozhatott. Így aztán irányt változtatott, és fölfelé indult a füstszagon. Elámult, amikor fölért a sziklacsúcs alatti kis tisztáshoz. Tűzhelyére bukkantott valóban, mégpedig akkora tűzhelyére, hogy akik ott táboroztak, ökröt is süthettek volna rajta. De bármiféle turisták is voltak, akik ott táboroztak, nem hagytak veszedelmet maguk mögött. Ásott földdel takarták le a megmaradt parazsat, akkor a nagy helyen, hogy kunyhót is lehetett volna építeni föléje. És nem régen tehették, mert meleg volt még a fölhalmozott föld. A vadőr megjárta a kis tisztás környékét, de a tűzhelyén kívül egyebet nem talált. Mindössze fent az égbe kiugró sziklacsúcs alatt látott meg valami fehéret, egy tüskebokor ágába akadva. Kis darab szakadt lemvászon volt, amilyenből jómódú parasztgazdák asszonyai valamikor a régi időkben ingnek valót szőttek a férfi nép számára. Úgy csüngött ott a meredek sziklagatlan szélébe kapaszkodó tüskebokor ágába akadva, mintha valakinek az ingéből szakadt volna ki, aki alávetette magát azon a helyen, a halálos mélységbe. Még azt is megtette a derék román, hogy hasra feküdt a sziklaperemen, és úgy vizsgálódott alá, hát ha valaki mégis ott fekszik valahol, roncsolt testtel a szakadék alján. De hiába meresztette a szemét, nem volt ott semmi látnivaló. Szemben a nagy disznós gerincén akkor jött föl a nap, és vakító fénye úgy elkáprasztotta, hogy már csak amiatt is abba kellett hagynia a nézelődést. Föltápászkodva a sziklaperemről egy pillanatig tűnődött, hogy letépjeje a tüskebokorról az odaakadt fehér rony darabot, vagy ne. Végül is úgy döntött, hogy mégiscsak felelősséggel tartozik az erdők rendjéért és tisztaságáért, és így kinyúlt a tüskebokor felé, és letépte róla a kis rongyot. Ujjai közt volt már, amikor egyszerre csak elvesztette az egyensúlyát, és ahogy támasz után kapkodott, kicsúszott ujjai közül a rongyocska. Abban a pillanatban egy kis csintalan szélroham lebbent át a sziklaperem fölött, alig hanem a kellő nap hirtelen melege okozta, elkapta a lebegve aláholló kis fehér holmit, megforgatta néhányszor, aztán makosba emelte, és eltűnt vele, valahol a szemkápráztató napsugarak között. 1985-ben írt ezt Vas Albert. Búcsúszó az olvasóhoz. Ennél a pontnál a krónikás búcsúzik. Eltelt fölötte az idő. Mielőtt azonban útjára indítaná ezt a könyvet, még mondani kíván valamit. Az isteni lábnyom, amit a krónikás, ha hiányosan is, de igaz hűséggel idáig követett, nem vészel ezután sem. A hagyaték megmarad, mert Istentől való, és ezáltal elpusztíthatatlan. Eljő az idő, és alig, hanem már itt is van, amikor fiatal, erős izmú és tisztára mosott lelkű krónikások fölkapják az elejtett szálat, és viszik tovább a beteljesedés felé, míg csak be nem következik a krisztusi ígéret, ami így szól, és az igazság szabadokká tészen benneteket. Örvendezzetek hát, magyarok, bármit is lát szemetek a ma sötétjében, a szabadulás perce közeledik. Ne várjátok azonban is, ne keressétek se ágyuk dörgésében, se hangzatos politikai jelszavakban. Az Úr igazsága halkan jár, és békesség kíséri. Az ő akarata rendelkezett már minden dolgotokban, és az ő rendelkezését nem az idő méri, hanem a tudás, a lelki tudás. Gondozzátok át a mustármagvakat, és egyébben ne törődjetek. Nem sokaság, de lélekvéges csoda dolgokat. Ősi tanítás ez, amit Berzsenyi Dániel vetett papírra számatokra másfél évszázaddal ezelőtt. Tartsátok észben, magyarok, és ti is, Kárpát-medence testvér népei, nem nyelv teszi az embert, az ember lelke emeli rangra a nyelvet, vagy taszítja az útszéli árokba, a használat erkölcsi mércéje szerint. Ne féljetek! A magyar lélek él. Teremtő Istenünk működik benne és általa. Ne csüggedjetek! Gondozzátok csak hűséggel a mustármagvakat. A részeg magyarok káromkodásától sajdul fületek, ha szemetek a hitványok győzelmét véli látni úton útfélen, ne döbbenjetek meg. Az Úr nem számokban mérje az igazság győzelmét, hanem az igazak cselekedeteiben. Ne keserítsen el a gyöngék hűtlensége sem. Sajnáljátok a nyelvét vesztett magyart, mert önmagát rövidíti csupán, nem a nemzetét. A nemzet nem számokban él, de lélekben. Egy az Úr oldalán, százezreknél is többet számít a jövendő mérlegén. A gyöngeségében románná változott magyar, nem a magyar jövendőt gyöngíti, hanem a románt. Akár csak a számtanban a pozitív és a negatív előjelek. A lélek isteni pozitívumában működő ember előbbre viszi a világot meg a nemzetet, amelyhez tartozik, míg a negatív selejt mélységbe húzza alá, amihez rátapad. Az igazak jövendőjét a lélek és a szellem ereje formálja, és az Úr ereje emeli magasba. Bízzatok, magyarok! A rabság és szenvedés napjai megszámláltattak. A szabadság hajnala dereng. Vigyázzátok a mustármagvakat!
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától. Református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma az iskola kezdés előtt műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, zsírkrétákat, valamint gyurmákat vizsgált. A hatóság tájékoztatása szerint minden ellenőrzött termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, így használatuk nem jelent egészségügyi kockázatot a gyerekek számára. A laboratóriumban a gyurmák és zsírkréták esetében a nehéz fémek, mint az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét, míg a PVC alapú termékeknél a ftalát tartalmat ellenőrizték. A szakemberek kiemelten figyeltek azokra az eszközökre, amelyek a gyerekek szájával is érintkezhetnek, különös tekintettel a speciális rágcsálható ceruzadíszítőkre. A Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra emlékezteti a szülőket, hogy a tanszerek vásárlásakor a biztonság és a minőség mellett őrizzék meg a nyugtát is, amely esetleges hiba esetén a szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges. Politikamentes, takarékos és kizárólag a szakmai érdekképviseletre fókuszáló szervezetként alakul újjá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zoltán Péter kamarai biztos hétfői bejelentése szerint. A reformok részeként megszüntették a tisztviselők juttatásait, felmentették Szinai Attila főigazgatót, megszüntették az elnöki kabinetet, valamint Pap Gergelyt nevezték ki megbízott főigazgatónak. A kamara neve 2027-től Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági Kamara lesz, a tisztségviselőknek pedig a munkaidejükben tilos lesz bármilyen politikai tevékenységet folytatniuk. A biztos ígéretet tett a tagdíjak, különösen a kistermelők és őstermelők terheinek nagyságrendi csökkentésére, valamint a szervezet átvilágítására és vagyonleltár készítésére. A megújult testület az év végére állhat fel. A sorompó házaknál speciális hővédő bevonat alkalmazásával teszteli a vasúti berendezések ellenálló képességét a rendkívüli hőséggel szemben a MÁV. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint a bevonat az első mérések alapján akár 6-8 fokkal is alacsonyabb belső hőmérsékletet eredményez. Az intézkedés a 2025 pünkösdi Budapest-Székesfehérvári sorompózavarhoz hasonló problémák megelőzését, valamint a vasúti közlekedés biztonságának növelését szolgálja. A hőséggel szembeni védelem mellett a vasúttársaság az elmúlt évben átalakította a karbantartást, valamint műhelykocsikkal szerelte fel a zavar elhárításban résztvevő munkatársakat. A mostani program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen hővédő bevonatot a Budapest-Székesfehérvár és Budapest-Puszta-Szabolcs vonalakon. Újabb két tisztán elektromos autóbusszal gyarapodott a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT flottája a Zöld Busz program keretében. A modern járművek szeptember 1-től állnak forgalomba Miskolc és Felsőzsolca között, de a próbaüzem alatt a városi vonalakon is utazhatnak velük. A fejlesztésnek köszönhetően Budapest után továbbra is Miskolc büszkélkedhet az ország második legnagyobb elektromos buszállományával. A legkorszerűbb biztonsági rendszerekkel, kamerákkal és USB-töltőkkel felszerelt új buszokat a BYD gyártotta, amely jelenleg is jelentős hazai beruházásokat valósít meg. A kínai vállalat komáromi gyára mellett Szegeden építi európai személyi autógyárát, Budapestre telepítette európai központját és K+F részlegét. A drávaszögi Laskón ünnepi hálaadó istentisztelettel emlékeztek meg a herceg szőlőség kánonok megszületésének 450. évfordulójáról. Az eseményen a református közösség több évszázados szellemi öröksége előtt tisztelektek, valamint az új kenyérért is hálát adtak. A Református Kulturális Központban megnyitották a Laskó és a Reformáció című új egyház történeti állandó kiállítást is. A tárlat létrehozásában magyarországi és horvátországi múzeumok, valamint szakemberek működtek közre a helyi gyülekezet támogatásával. A gyűjtemény célja az identitás megőrzése, a közösségépítés, valamint a hitvalló elődök örökségének átadása a jövő nemzedékeinek.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti szelet élénk néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Az előző adásomban dr. Nagy Péter gyermek- és ifjúság pszichiáterrel, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesével beszélgettem arról, hogy miközben az európai régióban minden hetedik fiatal érintett valamilyen mentális egészségügyi problémában, Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban mindössze körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik. Hogy a szorongásos zavarok ma már az összes gyermek és serdülőkori mentális diagnózis közel felét teszik ki, előfordulásuk pedig 2000 óta megduplázódott. Most ezt a témát folytatom, hiszen a bizonyítványosztás időszaka nem csak a tanév lezárását jelenti, hanem sok gyermek és kamasz számára bizony fokozott lelki megterhelést is.
2: Ez nem lehetséges, hogy az oktatás, az iskola, aminek az a célja, hogy a gyerekek többet tudjanak, meg tanuljanak és felkészüljenek az életre, hogy ennek egy ilyen hatása legyen, hogy súlyosan és jelentősen fokozza az akut pszichiátriai ellátást igénylő problémáknak az előfordulását. Ez egy döbbenetes információ szerintem. Nyilván sok minden van ebben, biztos, hogy nagyon nehéz ezt egyénre szabottan észrevenni a gyereknek az igényét, meg szükségleteit, hogyha van egy pedagógus 30 gyerekre, és nyilván súlyosan rontja a motivációt, hogyha az egy pedagógus annyit keres, hogy abból egy hónapban nem lehet megélni, és nekem van pedagógus barátom, aki ráadásul nem is az állami rendszerben dolgozik, hanem alapítványiskolában, ahol azért többet keres, mint az átlag, és egyébként mellette ételfutár, mert nem tud egyszer megélni az egyébként átlag feletti pedagógusi béréből. Ez lehetetlen nyilván. Tehát amíg mondjuk ezzel nem foglalkozunk, hogy a társadalom úgy gondolja, hogy kár a tanárra költeni, addig ebben nem lesz nagy változás. De az biztos, hogy azért sokat lehet azért tenni, hogy a gyerek az iskolában ne azt éljék meg, hogy bármit csinálnak, az rossz, mert ebből lesznek azok, hogy emiatt akkor, amikor lezárják az évet, és visszajelzést kapnak az évről, ami sok gyereknek lesz negatív visszajelzés, rosszabb, mint amit vártak, vagy rosszabb, mint amit szüleik vártak volna, például, akkor ebből lehet nagyon komoly szorongás, hangulati probléma, akár öngyilkossági gondolat is.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A gyermek pszichiátriai és pszichológiai ellátásban dolgozó szakemberek szerint a bizonyítványosztás időszakában gyakran felerősödnek a teljesítménnyel, a megfeleléssel és az elfogadással kapcsolatos szorongások. Sok fiatal nem elsősorban a rossz jegyektől fél, hanem attól, hogy csalódást okoz a szüleinek, vagy hogy a teljesítménye alapján ítélik meg. Dr. Nagy Péter gyermek- és ifjúság pszichiáter, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesének elmondása szerint a bizonyítvány nem a gyermek értékét mutatja, csupán egy adott időszak teljesítményéről ad visszajelzést. Éppen ezért különösen fontos, hogy szülőként hogyan reagálunk a jegyekre, és milyen üzenetet közvetítünk ebben az időszakban. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit ér az ötös bizonyítvány, ha közben szorong a gyermek, mert hogy életmentő üzenettel fordul a családokhoz a Betesda Gyermekkórház, és nem csak a bizonyítvány osztási időszaka, hanem bizony a felvételi időszaka is elég nagy stresszt okoz a fiataloknál. Ami viszont engem meglepett, hogy tapasztalatok szerint ilyenkor rendszeresen emelkedik azoknak a fiataloknak a száma, akik öngyilkossági gondolatok miatt fordulnak segítségért. És a Betesda Gyermekkórház szakemberei meg már tavasz végén azt tapasztalják, hogy megtelnek a mentálhigiénés ellátások szorongással, depresszióval, önsértéssel vagy testképzavarral küzdő fiatalokkal. Ekkora problémát okoz ma általánosságban mondom az iskola?
2: Igen, de az, ami nekem egy megdöbbent tapasztalat volt, hogy amikor a Covid legelején az iskola bezárt, akkor a gyerekek alapvetően jobban lettek. És ez megrázó, szóval aztán nem foglalkoztunk ezzel többet, pedig iszonyúan kéne. Szóval ez előtérbe került, és nyilván fontos dolog, hogy mi történt azután, meg mi lett a gyerekkel azután, de önmagában ez az első lépés szerintem egy rendkívül fontos információ, amivel sokkal többet kellett volna az egész világnak foglalkozni, hogy ez nem jó, és magyarországi tapasztalat is volt, de ez nem magyar tapasztalat volt kizárólag, hanem az egész világon ez volt a tapasztalat. Ugye akut felvételek sose álltak le, pszichiátrián se, nem volt olyan ország, ahol ne lett volna az elektív ellátások, mert az akut felvételek nem, tehát nem arról volt, hogy nehezebb volt hozzájutni, akinek akut problémája volt mentálisan, az eljutott kórházba akkor is, meg most is, és ettől függetlenül, hogy ez az ellátás nem állt le, a Covid alatt se, ettől függetlenül a gyereknél sokkal kevesebb akut ellátást igénylő problémát találtunk az egész világon, csak amiatt, hogy az iskola bezárt. Én szerintem ez egy óriási, súlyos és fontos információ. Ez nem lehetséges, hogy az oktatás, az iskola, aminek az a célja, hogy a gyerekek többet tudjanak, meg tanuljanak és felkészüljenek az életre, hogy ennek egy ilyen hatása legyen, hogy súlyosan és jelentősen fokozza az akut pszichiátriai ellátást igénylő problémáknak az előfordulását. Ez egy döbbenetes információ szerintem. Nyilván sok minden van ebben, biztos, hogy nagyon nehéz ezt egyénre szabottan észrevenni a gyereknek az igényét, meg szükségleteit, hogyha van egy pedagógus 30 gyerekre, és nyilván súlyosan rontja a motivációt, hogyha az egy pedagógus annyit keres, hogy abból egy hónapban nem lehet megélni, és nekem van pedagógus barátom, aki ráadásul nem is az állami rendszerben dolgozik, hanem alapítványiskolában, ahol azért többet keres, mint az átlag, és egyébként mellette ételfutár, mert nem tud egyszer megélni az egyébként átlag feletti pedagógusi béréből. Ez lehetetlen nyilván. Tehát amíg mondjuk ezzel nem foglalkozunk, hogy a társadalom úgy gondolja, hogy kár a tanárra költeni, addig ebben nem lesz nagy változás. De az biztos, hogy azért sokat lehet azért tenni, hogy a gyerekek az iskolában ne azt éljék meg, hogy bármit csinálnak, az rossz, mert ebből lesznek azok, hogy emiatt akkor, amikor lezárják az évet, és visszajelzést kapnak az évről, ami sok gyereknek lesz negatív visszajelzés, rosszabb, mint amit vártak, vagy rosszabb, mint amit szüleik vártak volna, például, akkor ebből lehet nagyon komoly szorongás, hangulati probléma, akár öngyilkossági gondolat is.
1: Igen, viszont az nem egy jó irány, és nem egy jó visszajelzés, amikor egy első osztályos gyerek, mondjuk egy 6 éves gyerek, vagy 7 éves gyerek bekerül első osztályba, és pár hónap múlva folytonosan elhangzik a szájából, hogy nem szeretnék iskolába menni. Uh-huh. Mert hogy ugye ezt mondta ön is, hogy túlterheltek a pedagógusok, 30 fős osztályok vannak, manapság nagyon sok osztályban több a viselkedés problémás gyerek, nincsenek a pedagógusok fölkészítve arra, hogy hogyan bánjanak, hogyan kezeljenek, milyen eszközöket használjanak egy ADHD-s gyerekkel, egy esenis gyerekkel szemben, és hogy ez mind lecsapódik az egész osztályon. Tehát, hogy van mondjuk X számú viselkedés problémás gyerek, de azoknak a viselkedése az kihat az egész osztályközösségre, és a pedagógusnak a reakciója pedig kihat az egész osztályra. És sok esetben ugye azok a gyerekek kezdenek el szorongani, akik egyébként nem küzdenek semmilyen problémával, de pontosan emiatt, mert állandó a kiabálás, állandó a zaj, nem tudnak dolgozni, mert zajba egy idő után nem lehet dolgozni. És van egy törvényi háttér, hogy ugye ezeket a gyerekeket beintegráltuk, nem kell speciális iskolába járni, mert ugye az valahol megbélyegzés a szülők számára. Sokszor a szülő el sem viszi a gyerekét beméretni, mert az megbélyegzés, mert még mindig így fogják föl a szülők, hogyha a te gyereked ADHD-s, akkor az se legy, stb. Tehát ezt még lehet fokozni. De hogy mi lenne erre a jó megoldás, mert ugyanakkor meg az a gyerek, aki egyébként nem volt soha szorongó, nem voltak problémái, elkezd szorongani, és elkezd olyan tüneteket mutatni, akár tikkelés, körömrágás, hasfájás, ami azért nem általános.
2: Ez már nem feltétlenül az én területem, de azt tudom mondani mentál szakemberként, hogy lehet úgy irányítani az oktatást, hogy ez ne szorongás váltson ki. Ez azért mondom, mert az én gyerekeim teljesen hétköznapi állami iskolába jártak alsó tagozatban például, ahol volt egy fantasztikus tanítónők, ugyanúgy 30-a voltak, most nem tudom, lehet, hogy 20-valahányan, de rendes osztályközösségben, rendes osztály létszámmal, az járt oda, aki ott lakott, tehát nem volt egy semmilyen módon szelektált társaság. Aki közt volt, én szerintem, mint szakember, autizmusa diagnosztizált gyerek volt, ADHD-val diagnosztizált gyerek, voltak nagyon szegény, nehéz sorsú családok, voltak nagyon gazdag, nagyon jó módú családok, és valahogy ezt úgy intézte ez a tanító néni a teljesen hétköznapi állami iskolába, hogy ezt soha fel sem merült. Felkészültem rá 100-szor fejbe, hogy gyerekeimmel hogyan kéne beszélni az autizmusról, vagy az ADHD-ról, vagy a szegénységről, és nem volt erre szükség, mert ez fel sem merült. Soha egyszer eszébe nem jutotta az én gyerekeimnek 9 évesen, meg 8 évesen, hogy az a gyerek más, mint ők. Azt észrevették, hogy az olyan furcsa, hogy ő ugrál, meg mindig tépked papírokat, de hogy valahogy ez egyszerűen belefért az osztálynak a működésébe, ő ilyen volt, más meg másmilyen volt. Szóval meg lehet azért ezt csinálni, ezért nem okoskodok orvosként, hogy kéne egy tanulóinek csinálni, csak azt mondom, hogy tapasztaltam ilyet, hogy ezért ez lehetséges az állami keretek között is, ugyanannyi órát kell bent tölteni a terembe, de lehet úgy intézni, akkor lesznek főleg ilyen feszültség valószínűleg, hogyha az ember nem tud azon túllépni, vagy az oktatási rendszer nem tud azon túllépni, hogy az az elvárás, hogy egy 6-7 éves gyerek az 45 perceket üljön, és frontális oktatással szívja magába a tudást, ez nem fog működni. Nem így működnek az emberek, ez nem a gyerekeknek a fejlődési igényére szabva lett kitalálva ez a rendszer, hanem egy történelmi szükségletre volt válasz, ami abszolút nem állja meg ma a helyét a legtöbb országban, és nincs is rá szükség, és a tudásnak az átadására abszolút nem ez a legjobb módszer, és messze nem a leghatékonyabb módszer, hogy valaki oktat, és a gyerek csöndbe ül és hallgatja. 6-7 évesen biztosan nem. És ugyanazt a tudást át lehet adni más módszerekkel, együttműködéssel, kis csoportokba feldolgozva különböző témákat, kreatív módszerekkel, valahogy végén ugyanazra fogunk eljutni. Itt mondom, most az alsó tagozatról van szó, aztán most nyilván nehézebb megtanítani egy középiskolás biológiát, de ott is azt hiszem, hogy lehet, de főleg az alsó tagozatban, ahol azért nem az óriási tárgyi tudásnak az elsajátítása a cél, hanem egyáltalán az iskolai rendszerre való szocializáció, meg az óviskorból átkerülés az iskolás korba, ezt meg lehet úgy csinálni, hogy a gyerekek vidáman jönnek haza a nap végén, és azt érzik, hogy ez egy tök jó nap volt, és közben figyeltek arra az iskolában, hogy mindenki a saját képességeinek, meg szerepének megfelelő feladathoz jusson a csoporton belül, ahol is senki se lesz lenézve, mert nem az egyetlen érték az, hogy ki tud csöndbe ülni 5-ször meg 60-45 percet. Az nem szabadna én szerintem, hogy ez a tanítónénynek a kreativitásán múljon, mert ezt ő sem tanulta a főiskolán, hanem ő ilyen személyiség volt, aki ezt ösztönösen megcsinálta. De ez nem szabadna, hogy ezen múljon, hogy aki ösztönösen ilyen, az ilyen, aki még nem ilyen, az nem ilyen. Az oktatási rendszeren kéne változtatni, hogy sokkal inkább felismerve az, hogy hogyan működik a gyereknek az agya, meg hogyan tanul egy gyereknek az agya, ahhoz alkalmazkodni kellene az oktatási rendszernek, és nem azt várni a 6 éves gyerektől, hogy alkalmazkodjon a rendszerhez.
1: De a rossz jegyektől való félelmet, azt mi alakítjuk ki a gyermekben, a felnőttek? Mert hogy a gyerek, amikor ír egy dolgozatot, első osztályos, és mondjuk nem sikerül jól, akkor ő azon túllépen még nem tudja mihez viszonyítani. Igen, tehát az elvárásokat, azokat mi támasztjuk felé?
2: Abszolút így van, csak nehéz belőle kilépni, mert a tanító az meg akar felelni a tanterznek, meg az igazgató elvárásainak, ezért ő nem mer túllépni azokon a kereteken, ami itt most éppen van. A szülő lehet, hogy tudja, hogy ez egy hülyeség, és nem lesz a gyereknek az élete más attól, hogy ő most második osztályos matekból hármas kapott, és akkor mi van ettől, mint bármi is lehet belőle. De a szülő nem tudja ezt mondani, mert neki is csak ez egy viszonyítási alap van. Ezt a visszajelzést kapja a fogadórán, meg a szülőin, hogy az ő gyereke rosszabb, mint a képességei, lehet nagyobb, és ez így nem lesz jó. És a szülő is retteg attól, hogy a gyereknek az élete rosszabb, ezt senki se akar rosszat a gyereknek. De az vége mégis az lesz, hogy gyerek azt szűrli, hogy ő bármit csinál, az nem jó, és nem tud elég jó lenni, és nem tud megfelelni a felnőtteknek. Szóval valóban így van, ezt nem a gyerek találja.

0: ADHD ambulanciát vezetem, és a gyereknek a többség, aki hozzám jön, az az ADHD-val kerül hozzám. Az ADHD az pont egy olyan terület, ahol a gyógyszernek kiemelkedő szerepe van, mert nagyon sok kutatásunk van arra, hogy mi az, ami elméletileg szóba jöhetne, de valahogy nem igazán válnak be más módszerek. Nagyon sok minden próbálkoznak a világban, neurofeedbackkel, számítógépes figyelemfejlesztés, szóval mindenféle fejlesztések, képzések felmerülnek, hogy segítene. A végén, ha megnézzük a kutatásokat, azt látjuk, hogy igazából ezek valamiért nem képesek a figyelmet érdemben befolyásolni, a gyógyszerek viszont nagyon sokat tudnak rajta változtatni. Szóval az ADHD pont egy olyan terület, ami eltér attól, amit az elején mondtam, mert itt pont a gyógyszereknek nagyon komoly szerepe van a kezelésben és a gondozásban. És volt egyszer egy fiú, aki jött hozzám, ahol a szülő nagyon nem szeretett volna a gyógyszert. Ideig többször megbeszéltük azt, hogy miért merül fel, mi az, ami segíthet, mi az, ami jót tehet, mi az, ami miatt meg lehet fontolni, azt, hogy még várjunk ezzel. A végén arra jutottak, akkor volt a kisfiú másodikos, próbáljuk meg a gyógyszert, mert tényleg most annyi a negatív visszajelzés az iskolából, ez így nem mehet tovább. És akkor felírtuk a gyógyszert, visszajöttek egy hónap múlva, kérdeztem, hogy mi volt tapasztalat, mondta, hogy nem mond semmit, először olvassam, hogy mit írt neki a tanítónéni, és odaadta a telefonját, elolvastam az e-mailt, ahol azt írta a tanítónéni, hogy ez az egy hónap, ez fantasztikusan telt, hogy ez a kisfiú teljesen kicserélték volna, aranyos volt, követte a szabályokat, gyakorlatilag egy vagy két probléma volt vele egész hónapban, pedig azelőtt naponta volt 10-15, ez egy fantasztikus változás, hogy javasolja a kezelés folytatását. Mondtam, nagyon örülök, hogy akkor belekezdtünk ebbe az egészbe. Volt-e valami mellékhatása? Mondta, nem volt, mert nem adta be neki a gyógyszert. És kiderült, hogy amikor ki akarta váltani, éppen akkor nem lehetett kapni azt az ADHD gyógyszert, amit felírtunk. És mondta, hogy most már mindegy, most már, hogyha ez ekkora ügy lett az egészből, akkor most már nem szól az iskolában, erről külön, hogy nem sikerült megvenni a gyógyszert, hanem majd meglátjuk, mi történik, aztán majd visszajönnek hozzám. És annyi változott, hogy tanítani azt hitte, hogy a gyerek gyógyszert kap. Uh-huh. És ettől kezdve elkezdte őt jobbnak látni, ami azt jelenti, hogy elkezdte valószínűleg sokkal többször megdicsérni,
1: igen.
0: Kapott a gyerek egy csomó pozitív visszajelzést, és ennyi idősen, 6-7-8-9 évesen, egy gyerek mindent megtesz egy felnőttnek a dicséretéért. Uh-huh. És azt hitte a tanítani egy hónapon keresztül, nem az, hogy volt egy jobb nap, hanem egy teljes hónapon keresztül, csak amiatt, hogy ő sokkal többet dicsérte, mint azelőtt, ez a gyerek, mint ha kicserélték volna. Minden ADHD-re ez nem lesz megoldás, és ennél a gyereknél is később az lettek nehézségek, de az mindenképpen nagyon tanulságos, hogy sokkal nagyobb szerepe van egy felnőtt dicsérő szavainak, mint szerintem a felnőttek ezt gondolnák. Sokszor azt hiszük, hogy ha nem szidom le, akkor még el fogja bízni magát, ki kell jelölni a határokat, ez tényleg így van, de tudnunk kell róla, hogy az igazán komoly hatalom a kezünkbe az a dicséret, és ha tényleg szeretnénk azt, hogy egy gyerek változzon, meg jobban teljesítsen, meg szárnyaljon, akkor ezt azzal lehet elérni, hogy lehetőleg többet megdicsérem.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Nagy Péterrel, a Betesda Gyermekkórház gyermek- és ifjúságpszichiáterével. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Hétfőtől jelentkezhetnek az iskolák a Déri Négy program által szervezett harmadik évfolyamtól 12-ig tartó Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. Az új moduláris rendszerű kezdeményezés keretében az intézmények 5 fő tematika közül választhatnak az egészséges életmódtól a digitális információ biztonságig. A projektek célja, hogy színházi és drámapedagógiai szemléletű művészeti eszközökkel megvalósuló foglalkozásokkal támogassák a diákok mentális és fizikai egészségét. A korábbi sikeres pilot időszak után a 2026-27-es tanévre a jelentkezés folyamatos, amely a rendelkezésre álló keret mértékéig érhető el az iskolák számára. Baka András köztársasági elnök a Miskolci Egyetemen megrendezett 9. nemzetközi hungarológiai kongresszuson kiemelte a múlt és a nemzeti önismeret ismeretének fontosságát. A rendezvény fő témája az önismeret forrásai, a magyarságkép változásai volt, amely a kultúra, a történet,

0: történelem és a nemzetközi megítélés összefüggéseit vizsgálja. A megnyitón Andrea Zeidler, a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság elnöke, és Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora is köszöntötte a résztvevőket. A konferencia keretében négy külföldi hungarológus, Bányai Éva, Egyedemese, Faragó Kornélia és Andrea Zeidler részesült Lotz János emlékéremben. Az augusztus 24-e és 29-e között zajló kongresszusnak a Miskolci Egyetem és a Tokaj-hegyalja Egyetem ad otthont, számos tudományos programot kínálva az érdeklődőknek. A Balatonfenyvesi Református Bálkatábor utolsó nyári turnusára látogatott Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, ahol a gyerekekkel és a stábtagokkal találkozott. A tábor különleges módon a kánikulában, december 24-ét, vagyis a karácsonyt ünnepelte meg, hogy a nehéz sorsú gyerekeknek szép emlékeket nyújtson. Az eseményen tartott táhítat középpontjában a kereszt, a krisztusi szeretet, a megbocsátás és az egymásra figyelés fontossága állt. A miniszter kötetlen beszélgetést folytatott és interaktív játékos feladatokkal köszöntötte a fiatalokat a különleges napon. A program során a vezetők bemutatták a református bárkatábor módszertanát, lelkiségét, valamint a jövőbeli hosszú távú terveket is. Szeptemberben a kémia tudománya kerül a Magyar Tudományos Akadémia bicentenáriumi rendezvénysorozatának középpontjába. A programok során a molekuláris tudományok sokféleségét mutatják be a nagyközönségnek és a szakmának kiállítások, előadások és podcastek keretében. A nyitányként létesülő bejárható szimbolikus lakás kiállítása mindennapi tárgyakon keresztül nyit kaput a mélyebb molekuláris világba. Az esemény sorozathoz kapcsolódóan bemutatják a Két évszázad molekulái című kötetet is, amely a Magyar Tudományos Akadémia történetét a kémia nyelvén meséli el. Szerdán kezdődik és szombatig tart az újszegedi partfürdőn a nyárzáró Szegedi Ifjúsági Napok. A zenei fesztiválon a nagyszínpadi koncertek mellett számos hazai és nemzetközi előadó lép fel az évtizedek óta népszerű eseményen. A rendezvény a pop, a rock, a rap és a világzene műfajait öleli fel, méltó módon lezárva a nyári szezont. A helyszíni tájékozódást és a programok közötti eligazodást az ingyenesen letölthető hivatalos SZIN applikáció segíti. Az Európai Bizottság hétfőn 6,1 milliárd euró értékű védelmi berendezést hagyott jóvá Ukrajna számára, amelyből légvédelmi rendszereket és lőszereket vásárolhatnak. Az Ukrajna függetlenségének napján bejelentett csomag a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret részét képezi, és a fokozódó orosz rakéta és dróntámadások elleni védekezést szolgálja. Ursula von der Leyen bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy Európa támogatása töretlen, és az Európai Unió mindent megtesz az ország lakosságának és légterének védelméért. Az uniós adatok szerint a tagállamok 2022 óta összesen 220,2 milliárd euró támogatást nyújtottak Kijevnek, amelynek egy részét befagyasztott orosz vagyonokból finanszírozták.
1: Az időjárásról.
0: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti és szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő. A mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. És ahogy korábban megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Nagy Péterrel, a Betesda Gyermekkórház gyermek- és ifjúság pszichiáterével, tudományos igazgató helyettesével arról, hogy a bizonyítványosztás időszakában gyakran felerősödnek a teljesítménnyel, a megfeleléssel és az elfogadással kapcsolatos szorongások. A szülők egyáltalán tisztában vannak azzal, hogy az a gyerek, aki mondjuk kap egy bizonyítványt a kezébe, hogy az nem a gyerekének az értékét mutatja, hanem egy időszak teljesítményéről ad képet, vagy visszajelzést, de hogy emiatt nem szabadna beskatujázni a gyereket sem a pedagógusnak, sem a szülőnek.
2: Szerintem ezt sokszor a szülők nem tudják, és hát azt meg végképp nehéz aztán már szétszálazni az embernek, hogy mennyi ebből az, ami ilyenkor a saját gyerekkora visszaidéződik, meg hogy ezt mennyire érzi egy szülő mondjuk a saját kudarcának, hogy a gyerek csak 3-as kapott, vagy csak 4-es kapott, pedig jobb is lehet volna. Ilyenkor, amikor egy szülő indulatosan reagál, vagy leszidja a gyereket, nem feltétlenül annak szó, hogy neki nagyon fontos, hogy a piroskánél jobb élet adjon a gyerekemnek, hanem lehet, hogy akkor a szülő azt érzi, hogy akkor én rossz szülő vagyok, és ezt a feszültséget vezeti le a gyereken, aki éppen ott van. Nagyon komplex kérdés, biztos, hogy a szülőknek egy jelentős része nem látja azt, tehát, hogy egy ilyen mondat az milyen hatással tud lenni a gyerekre, akár hosszú távon is, de fontos ezzel tisztában lenni, és azzal meg még fontosabb tisztában lenni, hogy a legnagyobb ereje az az pont, hogy nem a szidásnak, a kritikának lesz, hanem a dicséretnek. Van egy ilyen érdekes módszer a ADHD-s gyereknél, ahol mire általában bejutnak egy szakember, ez nagyon sokszor azt tapasztalják, akkor már éveken keresztül, hogy semmi se jól mit csinálnak. Nehezük esik végülni egy órát, meg nehezük esik magba tartani, közbeszólnak, félbeszakítanak mást, sokat beszélnek, szóval nehéz velük, ami azt jelenti, hogy naponta körből 500-szor szól valaki felnőtt rájuk, hogy üljél már, legyél már nyugtal, miért vagy ilyen lusta, rengeteg negatív kritikát kapnak, és akkor a szülőknek külön meg kell tanítani azt, hogy ezt valahogy el kell kezdeni ellensúlyozni, hogy ne legyen rossz vége, elkezdeni dicsérni a gyerekeket, és sokszor a szülőknek ez nehezükre esik. Erre vannak szülőtréningek, ahol ezt próbálják a szülőknek megtanítani, hát nem mondom, hogy Magyarországon könnyen hozzáférhető, de ilyen tréningeken tanítják a szülőknek, hogy nem jön magától, mert a szülő is azt tapasztalja, hogy neki mindig be van hívva, a szülő is gyakorlatilag le van szídva, amiatt, hogy a gyereke az nem is elkezdik megfelelően, nem teljesít megfelelően, és nagyon nehezére esik elkezdeni valami pozitívat látni a gyereknek a működésébe. És ilyenkor például az egyik tanács az, hogy ha már nem tudjuk miért megdicsérni, akkor dicsérjük meg ugyanazért, azt ugye hallottál még egyszer, hogy mondjuk akkor az anya felhívja a nagymamát, hogy jaj, képzeld el, lekötötte egyedül a cipőjét, ma a mosolygó fejet kapott a Petronénitől. Ezért, amiért már egyszer megdicsértük őt, meg apa is megdicsérte, még azt is lehet fokozni azzal, hogy akkor még egyszer megdicsérjük a fülle hallatára egy másik embernek, aki nem hallotta a történetet. Szóval nem lehet túl sokat dicsérni egy gyereket, és az pont, hogy nem azt jelenti, hogy minden szabad. Nagyon fontos, hogy a gyereknek az önértékelése az gyakorlatilag azon fog múlni, hogy a szülő mit mond neki, ugyanígy a gyereknek a kerete is azon múlik. A dicséret nem azt jelenti, hogy a gyerek magukra vannak hagyva, és minden szabad. Ez teljesen független a kereteknek a kijelölésétől. Ez csak azon múlik, hogy a gyerekkel mennyire igyekszem minden erőmmel azon lenni, hogy elhitessen vele, hogy ő jó és ügyes.
1: És ha jók a jegyek, az feltétlenül lelki jólétet takar? Tehát, hogyha egy gyerek nagyon jó jegyeket visz haza, minden szuper, akkor is tökéletes a lelki jóléte? Vagy ez sem egyértelmű azért, nem mindig?
2: Nem feltétlen. Szóval nehéz mondani, hogy pontosan mit mutat. Az biztos, hogy valami információ egy teljesítményről, már az se biztos, hogy arról információ, hogy valaki mennyire okos, nem biztos, hogy pontosan az adott helyzetben ezt jelzi vissza. Biztos, hogy akinek gyengébb képességei vannak, az akármit tesz, nem lesz kitűnő, de nem feltétlen a komplex gondolkozás vagy intellektus tükrözi azt, hogy valakinek jó éve vannak, mondjuk a stagozabban, szóval nem...
1: Mert hogy sokszor azok küzdenek szorongással, meg megfelelési kényszerrel, akik jól tanulnak, mert hogy sokkal nagyobb az elvárás velük szemben, mert ők hoznak ezt szintet, és mindig azt a szintet kell hozni, vagy még annál jobbat.
2: Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Nem biztos, hogy bárki el tud érni egy jó élet, de az, hogy valaki elérte, az nem azt jelenti, hogy azért ért el, mert jól van, lehet, hogy nem mer mondjuk rosszabbat csinálni. Szóval itt is azért figyelni kell az, hogy nagyon rövid a gyerekkor. Nekem megrázó látni, hogy az én gyerekeim most 17 évesek lesznek lassan, és ez nagyon hamar elmegy. Az ember azt hiszi, hogy amikor éppen még gyerekek, és akkor úgy tűnik, hogy milyen nehéz, mert alkalmazkodni kell, de hát ezt nagyon meg kell becsülni minden évet, mert 3 éves is csak egyszer lesz, aztán már 4 éves, aztán az is csak egyszer lesz, és mire megszoknánk, hogy 5 éves, akkor már 6 éves, szóval pillanat alatt megy el ez a gyerekkor, és nagyon fontos arra figyelni, hogy ez a nagyon rövid gyerekkor, ez tényleg gyerekkor lehessen, és a fő funkcióját, mint gyerekkor és fejlődési időszak, az be tudja tölteni. Ez főleg a szülőn fog múlni, hogy mennyire biztosítunk a gyereknek lehetőséget arra, hogy gyerek legyen. Nekem az nagyon durva volt látni, ez nem tudom, hogy én gyerekkoromban nem emlékszem, de amikor az én gyerekeim voltak, meg most gyerekek, úgy tűnik, hogy ez egy mindenképpen egy nagyon jelentős tendencia, hogy óviskorban már szinte minden gyereket voltak a szülők és sportkörre.
1: Így van.
2: Nem szabad, hogy kimaradjon, mert akkor már késő lesz. De nagyon érdekes pont a fejlesztéssel például egyébként, hogy sok kutatás van erre vonatkozóan, és azt mutatták ezek a kutatások, hogy nincsen olyan típusú mozgásfejlesztés, ami jobb lenne, mint a többi. Viszont bármilyen közös mozgás, az segít a motoros készségek fejlődésével. Ez azt jelenti, nem akarok ebben senkit megbántani, aki esetleg ilyen területen dolgozik, de ezt mutatják az adatok, hogyha mondjuk én apaként az óvis fiammal minden délután rúgdosok egy labdát az udvaron, vagy gurigatok újókat, az ugyanolyan sokat segít az ő motoros fejlődésre, mint hogyha elvinném egy konkrét mozgásfejlesztésre, ott szeretnék érte. És az még ráadásul egyébként a velem való kapcsolatot is erősíteni, meg a társ kapcsolat is erősíteni, meg a szociális fejlődését. Szóval, hogy tényleg van egy ilyen tendencia, hogy mintha a szülők is elvesztenék a bizalmat abba, hogy ők tudnak szülőként működni, és ezt valahogy mint ezt ki kéne szervezni szakértőknek, és a szakértő fejleszti a gyereken mozgását, meg a társas készségeit, meg az érzelmeit, miközben igazából az összes ilyen készség az a szülővel való kapcsolatba fejlődik. Úgyhogy arra figyelnék nagyon, hogyha a szülőként azt látom, hogy gyerekem nagyon jól teljesít, hogy nyilván ez ugyanolyan, mint a többi, hogy ez abszolút meg lehet és meg kell érte dísérni, és óriási dolog a teljesítmény, de fontos arra figyelni, hogy tud kikapcsolni. Van-e arra lehetősége, hogy legyen szabad ideje, van-e arra lehetősége, hogy felszabadultan tudjon időt tölteni mással, nagyon fontos tapasztalat gyerekkorban a másokkal való kapcsolatban, van-e arra lehetősége, hogy legyen ideje játszani másokkal, vagy találkozni másokkal, belefér-e a hétvégébe valami önfelett játék és szórakozás is, közös tevékenység, vagy pedig csak a tanulás.
1: Észreveszik a szülők, ha lelki nehézséggel küzd a gyerekük? Mondjuk pontosan egy jó tanuló gyerekről van szó, aki bent az iskolában példás magatartású, példás szorgalmú, észreveszi a szülő, ha mondjuk probléma van. Egyáltalán milyen tünetei lehetnek annak, hogy mondjuk egy ilyen gyerek szorong?
2: Hát nem biztos, hogy észreveszik, és a szorongásra azért az a helyzet, hogy alapvetően a szorongás egy általános emberi jelenség, ami önmagában nem kóros. Tehát szakemberként akkor tartanánk kórosnak egy szorongást, hogyha az bármilyen területen jelentős, úgy nevezzük azt, hogy funkcióromlást okoz, ami azt jelenti, hogy a gyereknek az életét jelentősen negatívan befolyásolja.
1: Bocsánat, hogy a szavába vágok. Tehát arra gondolok, hogy mondjuk a gyerek elkezd visszahúzódni, vagy szomorúbb, vagy mondjuk nem alszik annyira jó, és akkor a szülő azt mondja, én is ilyen voltam gyerekként. Mert hogy könnyen rá mondjuk ezt egyébként. Közben meg a gyerek problémával küzd, csak éppen nem beszél róla.
2: Igen, azt önmagában azt, hogy még azt látjuk, hogy a gyerek nagyon feszültebb egy ilyen dolgozat kapcsán, vagy számunkés kapcsán, vagy esetleg ilyen akut helyzethez kapcsolódóan, mondjuk az alvás rosszabb, ez önmagában nem feltétlenül kóros. Észre kell venni nyilván, és támogatni a gyereket ebbe a helyzetbe, de nem csak ilyen helyzetben. Itt is hasonlóan a képernyő használathoz sokkal fontosabb az, hogy inkább a szülők, hogyha arra figyelnek, hogy gyereknek legyen ideje játszani, és kapjanak bőséges, intokatlanul sok dicséretet minden nap, akkor nem kell attól tartani, hogy ebből nagy baj lesz. Az, ami arra utalhat, hogy valami probléma van, az, hogyha azt lehet látni, főleg, hogyha valaki változik, az mindenképpen az aggasztó gyerek közé tartozik, hogyha a gyereknek valamilyen működése, és az elkezd negatívan megváltozni, elkezd jobban bezárkózni sokkal, mint amilyen korábban volt, elkezd nem érdekelni, ezen korábban érdekelte, amit szívesen csinált, azt elkezdi abba hagyni, volt egy valamilyen étvágya, és az elkezd megváltozni, akár kevesebbet teszik, akár többet. Nagyobbaknál azt érdemes figyelni ennek, amiről korábban beszéltünk, az önsértésnek egy gyakori korai jele, például hogy elkezdenek a lányok vagy fiúk, arról van szó, olyan hosszú, nagy bő pulóvereket hordani, ami korábban nem volt jellemző. Feltűnhet az, hogy semmilyen körülmények között nem veszik le, akkor egyébként meleg van, vagy olyan helyzet van, ahol mindenki nem tudom, táncol, ugrálni, akkor is pulcsiba marad valamiért, elmegyünk a ugrálóvárba, vagy vannak ezek a helyek, a trambulinos centrumok, és akkor valamire a gyerek ott is magán tartja a pulcsit érdekes módon. Önsértés az hasonlóan ez a testkép probléma is egy gyakoribbá vált dolog a lányok utóbbi időben, ami korábban elképzelhetetlen volt, hogy ilyen precízen tudják követni azt, hogy ki mit teszik. Most erre alkalmazások vannak, felbecsülhetetlen mennyiségű információt szereznek TikTokról, különböző influencerekről, akik mutogatják a irreálisan tökéletes testüket, és akkor mondják, hogy ezt hogy lehet elérni 1100 kalóriával, meg ilyenek. Nem is tudjuk, hogy milyen hatások érik őket, de az feltűnhet mondjuk például, hogy elkezdi valahogy arrébb piszkálgatni a kaloriadúsabb ételeket a tányér szélére, vagy elkezdi szétteregetni a tányíron az ételt, hogy úgy tűnjön, mintha sokat evett volna, de közben a nagy része megmarad, vagy különböző érvekkel elkezd lefényképezni az ételeket, ami valószínűleg majd az lesz a sorsa, hogy egy kalóriaellemző applikációba kerül be, de lehet, hogy ott mond valami érveket, hogy csak elküldi a barátnőjének, vagy a komkinek. Szóval arra érdemes nagyon figyelni szülőként, hogy van-e valami olyan változás, ami eddig nem volt jellemző a gyerekre, és most valahogy elkezd megjelenni, akkor mindenképpen erre érdemes figyelni. És a legfontosabb az, hogy kezdjünk el vele beszélni. Nem is azt mondanám, hogy a legfontosabb az, hogy forduljunk ezzel szakemberhez, mert hát tudjuk, hogy szakember nem lesz elég Magyarországon, biztos, hogy jövőre sem, idén biztosan nem. Egyrészt, másrészt pedig nem is feltétlenül az a megoldás, hogy mondjuk pszichológus kedves lesz a gyerekemmel, pont az a megoldás, hogyha azt tapasztalja meg a gyerekem, hogy bennem megbízhat, és én mellette állok. Kezdjük el megkérdezni, úgy látom, hogy teljesen mozdulsz ki, van valami baj, tudok valamit segíteni. Szalása az, hogy észrevettem azt, hogy valami történt, és biztosítsam róla azt, hogy meghallgatom, és ha mond valami rémisztot, vagy riasztót, azt is a szülő hallgassa meg. Szóval, ha azt látja a gyerek, hogy én megrémülök attól, hogy neki valami baja van, akkor nem fogja elmondani. Úgyhogy ezt úgy kérdezzük meg, hogy mi van veled, hogy akarjunk is rá választ hallani.
1: Mi a helyzet a nyári születtel? A felnőttek, amikor meghallják, hogy vakáció, akkor fú, milyen jó a gyerekeknek, 2 hónap szabadságuk van. De hogy ez sem minden gyereknek jó.
2: Igen, szülőnek is olyan szempontból nehéz lehet, hogy azért valahogyan ki kell találni valamit azokra a napokra, és nem mindig sikerül. Biztos egy ideig azért jó a kikapcsolódás, és kell is, hogy legyen erre idő meg lehetőség, kevesebb feladat, kevesebb felelősség legyen, mint az iskolai időszakban, de azért abban tudunk egyiket a gyereknek a legtöbbet segíteni, hogyha ilyenkor is van valamilyen struktúrája a napnak. Attól függetlenül, hogy szünet van, akkor is mi azt javasoljuk mindenkinek, hogy akkor is legyen egy lefekvési időszak, akkor is a lefekvés előtti utolsó órába kerüljük a képernyő használatot. Az agyunk az nem tudja, hogy nyári szünet van, vagy éppen nincsen szünet. Agynak a kikapcsolódását ugyanúgy megfelelőzze a képernyőnek a fénye, mint hogyha iskolaidő lenne. Célszerű akkor is kerülni a lefekvési képernyő használatot. Napközben is nyilván több idő van kikapcsolódásra. Nem feltétlen kell, hogy olyan szigorú időszakok legyenek a tabletre, a telefonra, mint tanév közben, amikor tanulni kell, de az nagyon fontos, hogy legyenek viszont keretek a szünet időszakára is, ne egész nap a képernyő előtt teljen. És hogyha lehet, akkor valamilyen közös offline tevékenységet igyekezzünk beiktatni gyerekekkel a napban.
1: Ugye a betegedő gyermekkor ez hisz abban, hogy a gyermekek mentális egészsége közös felelősségünk, és pontosan ezért a nyár folyamán sem szeretné elengedni a családok kezét. Hogyan tudják segíteni majd a szülőket és a fiatalokat?
2: Amivel mi tudunk segíteni, az az, hogy adunk különböző ötleteket, tanácsokat az Instagramunkon, meg a TikTokunkon, meg a Facebook oldalunkon keresztül, hogy mi az, amivel a szülők tudnak segíteni, vagy amivel valahogy ki tudják tölteni a pont, mi az, amire érdemes figyelni ebben az időszakban. Nem mondom, hogy kifejezetten a kórházi tevékenységnek a része, de mindenképpen egy fontos információ lehet szülőknek.
1: Ilyen rövid videókat készítenek, amelyeket majd letölthetünk, megnézhetünk, hogy igen, milyen tanácsokat kaphatunk?
2: Igen, pontosan igen.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy a gyermekpszichiátriai és pszichológiai ellátásban dolgozó szakemberek szerint a bizonyítványosztás időszakában gyakran felerősödnek a teljesítménnyel, a megfeleléssel és az elfogadással kapcsolatos szorongások.
0: Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsoreinkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Ősszel elindulhat a várólisták csökkentését célzó átfogó kormányzati program. A Miskolci Egyetemen megrendezett 9. nemzetközi hungarológiai kongresszuson tartott előadást Baka András köztársasági elnök. 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Ősszel elindulhat a várólisták csökkentését célzó átfogó kormányzati program. A szakmai tervhez finanszírozási hátteret és mérhető eredményeket is rendelnek. Ugyancsak ősszel debütálhat az új országos betegelégedettségi platform is. Szeptemberben nyilvánosságra hozzák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, emellett tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok átláthatóságát is. 2027 elején önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg működését. Felülvizsgálják a szolgálati jogviszonyt, köztük a vezénylést és az ügyeleti szabályokat. Szabályoznák az állami és a magánegészségügy kapcsolatát a tiszta viszonyokért. Több éves rekonstrukcióként folytatódik a kórházi hűtési program a következő időszakban. A többletforrásból mérhetően jobb betegellátást akarnak. A GKI gazdaságkutató friss elemzése szerint a magyar egészségügyi és szociális szféra uniós összevetésben is tartósan alulfinanszírozott. Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unióban, miközben az uniós átlag 7,4, hazánk pedig 4,7% volt. A szociális védelemre fordított kiadások aránya 2010 és 24 között jelentősen 17,3%-ról 12,3%-ra esett vissza. Az elmaradások következményeként növekvő várólisták, szakemberhiány alakult ki, az időskori szegénységi arány pedig 13,8%-ra nőtt. Pénteken választhatják meg a parlamenti képviselők a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit egy kétnapos rendkívüli ülés keretében. A házbizottság döntése értelmében csütörtökön a napirend előtti felszólalások mellett megalakul a médiatanács tagjait jelölő eseti bizottság is. A pénteki nap folyamán titkos szavazással döntenek az elnök és elnök helyettes személyéről, akik az eredmény kihirdetése után esküt tesznek. A tervezett augusztus 31-i plenáris ülés a Tisza frakció halasztási kérelme miatt valószínűleg elmarad, mivel nincs elég előterjesztés. Hétfőtől jelentkezhetnek az iskolák a Déri Négy program által szervezett harmadik évfolyamtól 12-ig tartó Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. Az új moduláris rendszerű kezdeményezés keretében az intézmények 5 fő tematika közül választhatnak az egészséges életmódtól a digitális információ biztonságig. A projektek célja, hogy színházi és drámapedagógiai szemléletű művészeti eszközökkel megvalósuló foglalkozásokkal támogassák a diákok mentális és fizikai egészségét. A korábbi sikeres pilot időszak után a 2026-27-es tanévre a jelentkezés folyamatos, amely a rendelkezésre álló keret mértékéig érhető el az iskolák számára. Baka András köztársasági elnök a Miskolci Egyetemen megrendezett 9. nemzetközi hungarológiai kongresszuson kiemelte a múlt és a nemzeti önismeret ismeretének fontosságát. A rendezvény fő témája az önismeret forrásai, a magyarságkép változásai volt, amely a kultúra, a történelem és a nemzetközi megítélés összefüggéseit vizsgálja. A megnyitón Andrea Zeidler, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnöke, és Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora is köszöntötte a résztvevőket. A konferencia keretében 4 külföldi hungarológus, Bányai Éva, Egyedemese, Faragó Kornélia és Andrea Zeidler részesült Lotz János emlékéremben. Az augusztus 24-e és 29-e között zajló kongresszusnak a Miskolci Egyetem és a Tokaj-Hegyalja Egyetem ad otthont, számos tudományos programot kínálva az érdeklődőknek. 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Az elmúlt másfél évtizedben az összesen 20 000 gyermeket támogató iskolakezdés együtt segélyakcióját kibővítve, idei kampányában a rászoruló gyerekek számára egész tanévben nyújtott kapaszkodók biztosítására indítanak pénzadománygyűjtést. A július elejé kormányzati bejelentésre reagálva a karitatív szervezet a tanszercsomagokról az egész éves tanulást segítő komplex támogatásra helyezi a hangsúlyt. A fejlesztő oktatást Borsodabó-Üzemplén megyében is számos bentlakásos otthonban, fejlesztőponton, a biztos kezdett gyermekházban valósítják meg. Fekete Dánielt, az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatóját hallják.
2: Az Ökumenikus Segélyszervezet gyerekekért végzett munkáját, a kapaszkodó programja az nem csak egy iskola kezdésre, de egy augusztus időszakra, szeptember időszakra koncentrál, mert egész évben segítjük azokat a gyerekeket, akik a különböző intézményeink látókörében élnek, vannak, akár legyen ez egy bentlakásos otthonról szó, akár egy olyan intézmény, egy jelenlétpont, ahol hétköznaponként napi szinten találkozunk a gyerekekkel, akár egy biztos kezdett gyerekház, ahol 0 és 3 éves korú gyerekeket és a testvéreiket, szüleikkel foglalkozunk, dolgozunk, de lehet egy tanoda, ahol jelen vagyunk és ilyen módon segítünk. Tehát rengeteg formája van annak a segítségnyújtásnak, és akár egyedévente, akár havon fordulhatnak elő ilyen krízis helyzetek a családok életében, és mik lehetnek ezek, akár a motiváció hiánya a gyerekeknél, hogy nem úgy járnak iskolába, mert nem feltétlenül tudják beilleszkedni, vagy azokat az eredményeket elérni, nincs meg az a motiváció, hogy bejárjanak, nincs meg azok a környezet adott esetben otthon, hogy rendes asztal világítás eszközök legyenek ahhoz, hogy rendesen felkészüljön a gyerek a tanulmányokra, de ennél sokkal súlyosabb problémák is előfordulnak, akár a családon belül konfliktus vagy bántalmazás kerül elő. Ezért is gondoltuk azt, hogy az idei iskolakezdés együtt segélyakciónak nem csak a tanszer támogatás kell, hogy a középpontban legyen, hanem az egész éves munkánkra is szeretnénk ezáltal felhívni a figyelmet, és ehhez nagyon egyszerűen tudnak csatlakozni a hallgatók is, akár a 1353-as adományvonal hívásával 500 forinttal, de a segélyszervezet.hu honlapunkon nagyobb összeggel is tudják támogatni a gyerekekért végzett egész éves ilyenfajta munkánkat.
1: A Balatonfenyvesi Református Bálkatábor utolsó nyári turnusára látogatott Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, ahol a gyerekekkel és a stábtagokkal találkozott. A tábor különleges módon a kánikulában, december 24-ét, vagyis a karácsonyt ünnepelte meg, hogy a nehéz sorsú gyerekeknek szép emlékeket nyújtson. Az eseményen tartott táhítat középpontjában a kereszt, a krisztusi szeretet, a megbocsátás és az egymásra figyelés fontossága állt. A miniszter kötetlen beszélgetést folytatott és interaktív játékos feladatokkal köszöntötte a fiatalokat a különleges napon. A program során a vezetők bemutatták a református bárkatábor módszertanát, lelkiségét, valamint a jövőbeli hosszú távú terveket is. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma az iskolakezdés előtt műanyag tolltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, zsírkrétákat, valamint gyurmákat vizsgált. A hatóság tájékoztatása szerint minden ellenőrzött termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, így használatuk nem jelent egészségügyi kockázatot a gyerekek számára. A laboratóriumban a gyurmák és zsírkréták esetében a nehéz fémek, mint az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét, míg a PVC alapú termékeknél a ftalát tartalmat ellenőrizték. A szakemberek kiemelten figyeltek azokra az eszközökre, amelyek a gyerekek szájával is érintkezhetnek, különös tekintettel a speciális rágcsálható ceruzadíszítőkre. A Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra emlékezteti a szülőket, hogy a tanszerek vásárlásakor a biztonság és a minőség mellett őrizzék meg a nyugtát is, amely esetleges hiba esetén a szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges. Újabb két tisztán elektromos autóbusszal gyarapodott a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT flottája a Zöld Busz program keretében. A modern járművek szeptember 1-től állnak forgalomba Miskolc és Felsőzsolca között, de a próbaüzem alatt a városi vonalakon is utazhatnak velük. A fejlesztésnek köszönhetően Budapest után továbbra is Miskolc büszkélkedhet az ország második legnagyobb elektromos buszállományával. A legkorszerűbb biztonsági rendszerekkel, kamerákkal és USB-töltőkkel felszerelt új buszokat a BYD gyártotta, amely jelenleg is jelentős hazai beruházásokat valósít meg. A kínai vállalat komáromi gyára mellett Szegeden építi európai személyi autógyárát. Budapestre telepítette európai központját és K+F részlegét. 63 településen, 5 megyében végeznek szúnyoggyérítést a következő napokban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében földi kémiai eljárással az esti és éjszakai órákban védekeznek a vérszívók ellen. Bár a folyók alacsony vízszintje miatt nagy kiterjedésű szúnyog tenyészőhelyek nem jöttek létre, a csapadék kedvez az inváziós fajoknak. Ezek a szúnyogok a házak körüli kisebb vizekben, akár a locsolásból visszamaradt néhány deciliter vízben is képesek kifejlődni. A szakemberek ezért a lakossági gyűjtőedények ellenőrzésére és a pangóvizek megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok hallgatóinknak! Ez itt az Európa Rádió napindító műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Ma reggel arról hallhatnak, hogy tudományos kutatás készül a Magyarországon észlelt skorpiókról, amelyben a lakosság segítségét is kérik. Szabó Márton biológussal, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársával beszélgetünk hamarosan a részletekről. Előtte napindító gondolatokkal jelentkezünk, utána pedig rövid hírekkel várjuk Önöket. Tartalmas rádiózást kívánok!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Vilcskó P. Pocsmária vagyok, a kótai gyülekezetbe osztott lelkipásztora. A mai ige szakaszunk zsidókhoz írt levélből, annak is továbbra is a 9. részéből, a 15. vershoz szól hozzánk. Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Amen. Kedves testvérek, az örökség különös ajándék. Olyasmit kapunk, amiért nem mi dolgoztunk meg. Valaki más gyűjtötte, őrizte, készítette elő, és egyszer, amikor ő már nincs, akkor lesz majd a miénk. Egy örökölt tárgy értéke sokszor nem is az árában van, hanem abban, hogy kié volt. Egy régi biblia, egy énekeskönyv, egy megsárgult fénykép, vagy egy családi asztal történeteket hordoz. Azt üzeni, tartozol valahová, és valaki gondolt rád. A mai ige szakasz örökkévaló örökségről beszél. Nem házról, földről, pénzről, hanem arról, hogy Krisztus által Istenhez tartozhatunk, bocsánatot és örök életet kapunk. És ez az örökség sem azért lesz a miénk, mert megszereztük, hanem mert valaki más megfizette az árát. A zsidókhoz írt levél a szövetség és a végrendelet képét kapcsolja össze. Mindkettő azt hangsúlyozza, hogy Isten komolyan veszi az ígéretét. Az új szövetség közbenjárója Krisztus. Ő áll a Szent Isten és a bűnös ember között, de nem távoli ügyintézőként, hanem önmagát adva. Emberi kapcsolatainkban is ismerjük, milyen nehéz két eltávolodott fél között békességet teremteni. A közvetítő meghallgatja mindkettőt, viseli a feszültséget, keresi a közeledés útját. Az Úr Jézus közbenjárása még ennél is mélyebb. Nem egyszerűen azt mondja Istennek, hogy nézze el a bűneinket, hanem magára veszi azok súlyát. A kereszt mutatja, hogy Isten nem bagatelizálja el a rosszat, de megmenti a bűnöst. Ez azért fontos, mert hajlamosak vagyunk kétféleképpen gondolkodni Isten megbocsátásáról. Van, hogy túl könnyűnek képzeljük. Isten szeret, tehát mindegy, hogy hogyan élünk. Vagy éppen lehetetlenül nehéznek. Talán egyszer, ha már bizonyítottunk, megbocsát. De a kereszt mindkét tévedést leleplezi. Azt mutatja meg, hogy a bűn olyan súlyos, hogy Krisztus életébe került. De a kegyelem olyan nagy, hogy ezt az árat ő önként fizette meg, értünk. Az ige szakaszban újra és újra előkerül a vér. Ez a mai ember számára talán megrendítő, akár zavarba ejtő kép is lehet. A Biblia nyelvén a vér az életet jelenti. Amikor az ige azt mondja, hogy vér kiontása nélkül nincs bocsánat, azt hangsúlyozza, a bűn nem egy könnyedén eltörölhető adminisztrációs hiba. Az életrendjét rombolja, ezért a rendezése életet kíván. Az evangélium jó híre, hogy Isten nem tőlünk követeli ezt az árat, mert Krisztus odaadta a saját életét. Mit jelent tehát örökösként élni? Először is azt, hogy nem dicsekedhetünk. Nem mondhatjuk, mindezt én teremtettem elő. A keresztény ember nem tekinthet fölényesen másokra. Van reménységünk, de az kegyelemből van. Van bocsánatunk, de azt kaptuk. Ha Isten családjához tartozunk, örökbefogadott gyermekek vagyunk. Másodszor azt jelenti, hogy nem kell koldusként élnünk az Atya házában. Sok hívő ember tudja, hogy Isten megbocsátott neki, mégis úgy él, mintha újra ki kellene érdemelnie, hogy maradhasson. Sokszor egy nehezebb lelki időszakban talán úgy érzi, elveszített mindent. De az örökség alapja nem a mi változó érzéseink, hanem az Úr Krisztus befejezett váltságműve. És az örökség felelősséget is ad. Amit ajándékba kaptunk, azt nem őrizhetjük közömbösen. Ha Isten békességet adott, akkor békességet igyekszünk munkálni. Ha irgalmazott, akkor irgalmasabban fordulunk másokhoz. Ha befogadott, nem zárjuk ki könnyen azt, aki segítségre szorul, gyenge vagy sebzett. És nem azért tesszük mindent,

0: teljesebb lesz, ha mások is haza találnak ő hozzá. Isten országában nem kell félni, hogy valaki másnak adott kegyelem miatt nekünk kevesebb lenne. Hogyan tekintünk Isten kegyelmére? Hogyan látjuk mindazt a hatalmas dolgot, amit ő tett értünk? Mert amit ígért, annak alapja nem a mi érdemünk, hanem az Úr Jézus halála és feltámadása. Az örökség már készen van. Hittel fogadjuk el, hálával éljünk belőle, és szeretettel adjuk tovább a jó hírét. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus által magadhoz hívtál, hogy örökké való örökséget készítettél nekünk. Megvalljuk, sokszor természetesnek vesszük a te kegyelmedet, és elfelejtjük, milyen nagy árat fizetett értünk az Úr Jézus. Adj nekünk alázatot, hogy semmivel se dicsekedjünk előtted. Add, hogy ne nézzük le a másikat, hanem emlékezzünk, mi is irgalomból élünk. Adj bizonyosságot azoknak, akik talán attól félnek, hogy elveszítették szeretetedet. Szent lelked által erősítsd meg őket, hogy ígéreted biztosabb az emberi változó érzéseknél. Könyörgünk, Atyánk, a széthúzó családokért, a régi sérelmeken vitázókért. Adj józanyságot, igazságosságot és békülékeny szívet. Segíts felismernünk, hogy egyetlen földi javunk sem ér annyit, mint az általad ránk bízott kapcsolataink. Taníts örökösként élni, hálával, bizalommal és felelősen. Mivel megbocsátottál, tégy megbocsátóvá. Mivel befogadtál, tégy befogadóvá. Mivel reménységet adtál, segíts reménységet vinni azokhoz, akik csüggennek. Köszönjük, hogy új szövetséged alapja Krisztus hűsége, és ezért a te ígéreted nem változik. Az ő nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Lépéseket vár a gazdasági és energetikai minisztertől az üzemanyagárak emelkedése ellen a Mi Hazánk. Szajlai János, az ellenzéki párt energetikai kabinetjének alelnöke szerint a védett üzemanyagárak kivezetéséről szóló parlamenti vitában a miniszter egyik legfontosabb érve az volt, hogy ha ismét rendkívüli piaci helyzet áll elő, gyorsan és célzottan tud reagálni egy rendelettel. Hétfőn elutalta a Magyar Államkincstár a rászoruló családoknak a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. A támogatásban több mint 400 ezer gyermek családja részesül, és a pénzt a családi pótlékkal azonos módon bankszámlára vagy postán kapják meg. A második szintén 50 ezer forintos részletet novemberben folyósítják iskoláztatásra fordítható utalvány formájában az arra jogosultaknak. Az adómentes és végrehajtás alól mentes támogatás célja, hogy a rászoruló gyermekek egyenlő eséllyel induljanak neki a tanévnek. A kifizetés automatikus, a szülőknek semmilyen külön kérelmet nem kell benyújtaniuk a meglévő nyilvántartások alapján. Pénteken választhatják meg a parlamenti képviselők a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit egy kétnapos rendkívüli ülés keretében. A házbizottság döntése értelmében csütörtökön a napirend előtti felszólalások mellett megalakul a médiatanács tagjait jelölő eseti bizottság is. A pénteki nap folyamán titkos szavazással döntenek az elnök

0: és elnök helyettes személyéről, akik az eredmény kihirdetése után esküt tesznek. A tervezett augusztus 31-i plenáris ülés a Tisza frakció halasztási kérelme miatt valószínűleg elmarad, mivel nincs elég előterjesztés. 10 millió forintos környezetvédelmi bírságot kapott a debreceni Seattle akkumulátorgyár, miután a hatósági ellenőrzés több ponton is hiányosságokat tárt fel a hulladékkezelésben. A helyszíni szemlén többek között hiányzó feliratokat, nem megfelelő gyűjtőedényeket, valamint a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő nyilvántartásokat találtak. Tárkányi Zsolt államtitkár közlése szerint környezetszennyezés vagy mérgezés nem történt, a bírság 30%-át pedig a debreceni önkormányzat kapja. A vállalat tudomásul vette a döntést, a kiszabott összeget kifizeti, és a májusi ellenőrzés óta a feltárt hiányosságokat már korrigálta. A hatóság egy hónappal később megismételt szúrópróbája során mindent rendben talált, de a gyárak a jövőben is szigorú ellenőrzésekre számíthatnak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettség miatt visszahívtak egy olaszországi törköly olívaolaj terméket. Az Európai Unió élelmiszer és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén beérkezett jelentés az Olitalia és Noivoi márkájú 5 literes kiszerelésű termékek érintettségéről ad tájékoztatást. A visszahívás a 2027. június 10-i minőségmegőrzési idejű bizonyos termékeket érinti, amelyek magyarországi forgalmazója a Martonosi Villa Kft. A genotoxikus hatása miatt egészségre káros ásványolaj szénhidrogének az élelmiszerbe gépek kenő anyagaiból vagy csomagoló anyagból kerülhetnek be. A hatóság nyomatékosan arra kéri a vásárlókat, hogy a megnevezett tételekből származó olívaolajat semmiképpen ne fogyasszák el. A pénzügyminisztérium hétfői bejelentése szerint a kormány 7,5%-ban határozta meg a 2026-os deficit célt, és a költségvetést módosító javaslatot augusztus 31-ig nyújtják be az országgyűlésnek. A tájékoztatás alapján az örökölt gazdasági helyzet, valamint az aszály és az energiaválság terhei miatt az államadóssági ráta idén átmenetileg 77,5%-ra emelkedhet. A módosítás mintegy 400 milliárd forintnyi azonnali hiányjavító intézkedést tartalmaz, többek között a fizetéscsökkentéseket és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az év hátralévő részében további 300 milliárd forintos megtakarítást terveznek az állami működés ésszerűsítésével, valamint egy 500 milliárd forintos havária alapot is létrehoznak. A csomag részeként megvalósulnak az új kormány első szociális intézkedései is, mint a rászoruló gyermekek iskolakezdési támogatása és a gyógyszerek áfamentessége.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: A skorpiók magyarországi behurcolását vizsgálja két kutató tudományos célból. Szabó Márton biológus, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa azt mondja, egyelőre minden észlelés azt támasztja alá, hogy hazánkban a skorpiók nem szaporodnak, hanem kizárólag behurcolással kerülnek be, vagyis például egy turista a bőröngyében hoz haza Horvátországból, Szlovéniából vagy Olaszországból egy-egy példányt. De hogy kell-e a skorpióktól tartani, mit tegyünk, ha találkozunk egy élő egyeddel, és vajon veszélyes-e a csípésük, ezekről beszélgetünk a következő percekben a már említett Szabó Márton biológussal. A riport Hegedűs Márk.
2: Miért kezdtek bele az adatgyűjtésbe, kutatásba, skorpiók tekintetében? Mi az alaphelyzet, ami kutatóként felkeltette az érdeklődésüket?
3: Szinke Lászlóval mi nem régóta ismerjük egymást, mind a ketten biológusok vagyunk, és a skorpiók szerelmesei is, ha lehet így mondani. Ő meg én sokat beszélgettünk már skorpiókat érintő különböző témákról, és nem egyszer került szóba, hogy Magyarországon vajon megtelepedtek-e már ezek az állatok. Ismeretes, hogy véletlenszerű behozatal révén felbukkan egy-egy skorpió határainkon belül olykor. Az online médiában rengeteg ilyen hírt találhatunk az elmúlt pár évből. Mi most annak szeretnénk utána járni, hogy milyen mértékű a skorpiók esetleges véletlenszerű behozatala, ez pontosan mely fajokat érinti ez a dolog, mely országokból számíthatunk beérkező potyautasokra, illetve hát szeretnék azt is tisztázni, ezt a bizonyos kérdést is tisztázni, hogy élnek-e hazánkban itt szaporodó, áttelelő populációkat alkotó megtelepedett skorpiók a mai Magyarország területén.
2: Lehet, hogy ez lesz a kulcs a következő válaszában, hogy a mai Magyarország területén, de ezt érdemes tisztázni, hogy szerintem a közhiedelem azt gondolja, hogy egyébként ilyen őshonos skorpió nincs Magyarországon, van-e, és hogyha kitekintünk a Kárpát-medencére, ott változik-e a válasza?
3: Fontos, hogy hazánkban őshonos, itt élő, itt szaporodó populációról jelenleg nincs tudomás, a szakirodalom sem említi ezt. Grossinger Keresztély János 1796-ban írt egy könyvet, amiben említik, hogy Pécsen és Komáromban felbukkannak skorpiók, de hát ez egy 200 éves, több mint 200 éves munka. Egyébként ezeket az állatokat ő még ispirkónak és skarapnának nevezi. Fontos, hogy már ő is pedzegeti, hogy ezek nem őshonos populációk, hanem behozott potyautasok, és azóta eltelt 200 év, és ez alatt nem dokumentált senki megtelepedett skorpió populációt hazánkból. Egyébként a vizsgálataink eredményei jelenleg nem is utalnak ennek az ellenkezőjére, így őshonos, hogy megtelepedett vadon élő skorpió populációkkal hazánk jelenleg nem büszkélkedhet. A történelmi Magyarország, a Nagy Magyarország területe ugyanakkor, hát ez más kérdés. Románia egykor Nagy Magyarországhoz tartozott területein ugyanis őshonosan ismeretes egy bizonyos skorpió család, annak is egy bizonyos faja, a kárpáti skorpió. Ez a faj egyébként olykor át is blitzel, úgymond, Romániából hazánkba. De még egyszer mondom, ez a faj sem része az aktuális magyar faunának.
2: Még a behurc szólásról egy pár szót mondja, hogy itt mire gondoljunk, egy bőröndben, egy nyaralásról, vagy inkább az áruszállítással banános ládába, vagy nem tudom, olyan egzotikusabb, hozzánk képest más éghajlatú országból érkező áruval érkeznek valószínűleg skorpiók.
3: A skorpiók behozatalának, a véletlenszerű behozatalának elsődleges forrása a turizmus. Tehát Magyarországról kifejezetten gyakran mennek az emberek nyaralni olyan helyekre, mint Szlovénia, Horvátország, Olaszország. Ezek olyan országok, ahol élnek őshonosan skorpiók. Ott aztán a szálláshelyen mondjuk a skorpió bemászik az emberek holmiai közé, bőrönbe, akár a kocsiba, és a turista szándékán kívül véletlenül elhozza ide Magyarországra. Ugyanez megtörténhet különböző áruszállítás révén is, akár fa vagy fém áruval, de mondjuk gyümölcsszállítmányokkal ez ugyanúgy megtörténhet.
2: És miben más egyébként a magyarországi éghajlat a szomszédos országokhoz, vagy nem feltétlenül az éghajlat, mi a különbség, ami miatt egyelőre az a feltételezésük, hogy nincs Magyarországon megtelepülő skorpió? Nekem egy személyes élményem a Krük-szigetről, ami Horvátországnak azért hozzánk a közelebbi részéhez tartozó, ez amit elmond szálláson, egy hét alatt két skorpióval is találkoztunk tavaly nyáron, nagy meglepetés. És önkre én nem tudtam, hogy élnek Horvátországban skorpiók. Szóval mi az, ami miatt egyelőre nem telepedtek meg Magyarországon ezek a közeli országokban élő skorpiók?
3: Hát ugye Magyarország teljes területe az a Kárpát-medence határain belül található, ezáltal egy földrajzilag jól körülhatárolt területet alkot. Ez mind hegységekkel, mind folyókkal jól körülhatárolt terület, amelyek mind-mind határt szabnak az olyan állatoknak a terjedésének, mint a skorpiók. Ha a példánál maradunk, amit az előbb is említettem, hogy Szlovénia, Horvátország, Olaszország, onnan ugye hegységek, folyók, dráva, stb. Szabnak ennek határt. A skorpiók pedig kifejezetten rosszul terjednek folyókkal szabdalt területen, tudva levő nagyon rossz úszók, egyszerűen nem tudnak ezeken a földrajzi akadályokon csak úgy átugrani. Magyarország éghajlata noha jelenleg erősen zajlik egy ilyen mediterranizálódás, és sok új állatfaj folyamatosan jelenik meg hazánkban ennek hatására, de egyelőre még az éghajlata az nem felel meg a mediterrán országok éghajlatának, ezért természetesen a téli időszak súlyosan megtizedeli ezeket az állatokat, hogyha meg is jelennek nálunk, tehát a skorpiók jellemzően azért a telet azt nem fogják nálunk kibírni jelen helyzetben.
2: És akkor mi a tudományos kérésük most az emberekhez? Tehát mert onnan indul az a beszélgetésünk apropója, ugye, hogy szeretnék monitorozni, hogy mennyire fordulnak elő Magyarországon skorpiók ilyen behurcolás nyomán, és ehhez a lakosság segítségét kérik. Miben tudunk segíteni?
3: Először is adatgyűjtésünknek a módszere, hogy úgymond az utcaemberének a segítségét kérjük, ez elsőre szokatlannak hathat. Ezért nem csinálhatjuk akárhogy. Néhány alapinformációra szükségünk van minden skorpióétkezéssel kapcsolatban, hogy az adott étkezés hitelesnek legyen tekinthető. Most nyilván semmit személyes nincsen ez, de a fénykép talán a legfontosabb az egészben, mert fénykép nélkül úgymond bárki írhat nekünk bármit. Csak hogy világossá tegyem, fényképes fals adatot kaptunk úgy, hogy volt, aki egy poloskát fotózott be nekünk, és azt mondta, hogy skorpió. Fontos az észlelés lokációja és dátuma. Továbbá kérjük, hogy minden adatküldő referáljon arról is, hogy ő maga, vagy esetleg tudomása szerint a szomszédságából valaki volt-e a közelmúltban külföldön, ha igen, hol, illetve vásárolt-e mostanában külföldről bármit, kezdve egy bútortól egészen élelmiszerig. Ezek a részletek segítenek felderíteni a kérdés földrajzi, adott esetben turisztikai, kereskedelmi áruszállítási aspektusait. Elsősorban e-mailben várjuk az észleléseket. Van egy a Facebookon terjedő, már sok száz helyen megosztott figyelemfelhívó poszt, könnyű rátalálni, és ebben mindenki részletesen megtalálja azokat az információkat, amikre szükségünk van. Ugyanitt mindenki megtalálja az e-mail címeinket is természetesen.
2: A skorpiót, amit megtalálunk esetleg a lakásunkban, azt élő állapotban fotózzuk le, vagy egy szerintem természetes reakció lehet, hogy esetleg megpróbálja valaki lecsapni, úgyis ére még a fotó, vagy önöknek azért az kellene, hogy ez ne egy lapított változata legyen az élőlénynek?
3: Hát az fontos tudni, hogy a fotós észlelés nagyon jó, de az állat maga is elérhető, az még jobb. Ennek a skorpió családnak, ami jelen kérdésben érintett, több mint 70 faja van. Ezeket a fajokat pusztán fotóról gyakorlatilag lehetetlen megkülönböztetni. Ha megvan az állat maga, legyen az élő vagy holt, akkor megvan a lehetőségünk arra, hogy a pontos fajt is meghatározzuk, vagyis az élő vagy holt állat teste aranyat ér. Az állatok hozzánk való eljuttatása már részletkérdés, azt e-mailben le tudjuk mi egyeztetni, hogy ez milyen megoldásra fogunk élni. Hát az állatot most lecsapni, agyoncsapni, először is ezeknek az állatoknak nagyon gyenge mérge van. Ennek ellenére senkinek nem javasoljuk, hogy egy skorpiót puszta kézzel agyonnyomjon, vagy akár kézbe vegye. Nem csak azokat a skorpiókat, amiket mi most itt vizsgálunk, bármilyen skorpiót. Ezek az állatok nagyon könnyen megriadnak, ha megzavarjuk őket. Minden erejükkel azon lesznek, hogy kereket oldjanak, hogy elbújjanak. Egy ecsettel vagy egy kanállal óvatosan, könnyedén be lehet őket terelni egy zárható műanyag pohárkába vagy egy dunsztos üvegbe, és hát bennem is bujkál egy biológus, aki szereti az állatokat, már csak az állatok védelme okán sem javaslom senkinek, hogy agyon csapja ezeket az ízelt lábúakat. Nem önszántukból keverednek ide, és ha nincsenek feleslegesen piszkálva, vagy nincs véletlenül rájuk tenyerelve, akkor a kisebb rovarokon kívül amúgy sem fognak ártani senkinek.
2: Na jó, de én megértem, amit mond, meg számítottam is erre, de bizonyára ön is megérti azt, hogy aki Magyarországon talál egy skorpiót, az a szokásosnál is riadtabb lehet, hiszen erre nem számít.
3: Természetesen, tehát ugye Magyarországon általános jelenség, hogy a skorpiókkal kapcsolatos tudás az igen gyér, hiszen nem találkozunk ezekkel az állatokkal, nem olyan, mint egy káposztalepke vagy egy vaddisznó, hogy az emberek felismerik és tudják, hogy mi ez. Így nyilván, ha már annyit felismernek az emberek, hogy ez egy skorpió, akkor az elsődleges reakció valószínűleg egy ilyen riadalom lesz, egy ijegység, és könnyen lehet, hogy ez abban végződik, hogy agyon csapják az állatot. Ilyenkor esetleg arra tudjuk kérni az embereket, hogy ha már ez megtörtént, akkor az állat testét azt egy kicsi szárazon és hidegen tartható kis dobozkába tegye el nekünk, és a jelentés mellett mi majd ezt megoldjuk, hogy ez eljusson hozzánk. Igazából ennyi.
2: Most említett már egy ilyen fals észlelést, ezen kívül az elmúlt napokban, mióta közzétették a felhívást, érkeztek egyébként értékelhető válaszok a lakosság részéről?
3: Ó, nagyon is, nagyon is. Nagyjából 200 adatunk van eddig, ez várakozásunkon felüli. Ezek jó része az adatgyűjtés megkezdése előtti időről származik. 2017-ig visszamenőleg találtunk és kaptunk hitelesnek tekinthető adatokat a Facebookon és más online felületeken. Érdekesség, hogy hasonlóan potyautasként érkezett, majd így begyűjtött múzeumi példányok vannak az MNMKK Magyar Természettudományi Múzeumának állattani gyűjteményében is, és ezek közül az egyik az 1976-ban került begyűjtésre Gyöngyös-Orosziban. Ami a frissebb adatokat illeti, van már adatunk Budapestről, Pomázról, Ajkáról, Pécsről, Bajáról, Halászterekről, Csornáról.
2: Amennyire ez így felgöngyölíthető, ez mind behurcolt eset, ugye? Tehát nem feltételezik az adatok alapján, hogy egy korábbi behurcolt Scorpio, nem tudom, második generációja került volna elő Csornán vagy Pomázon.
3: Semmilyen ilyen részletről egyelőre nincs tudomásunk, ami arra utalna, hogy ezek már itt kikelt állatok, tehát itt született példányok lennének. Sok adat mellé kaptunk olyan mellékadatot, olyan részletinformációt, hogy az adott észlelésbe küldő személy konkrétan megírta, hogy hol járt külföldön, és ezeken a területeken szinte minden esetben őshonosak a skorpiók. Tehát szinte biztos, hogy ő szándékán kívül valahogyan ő hazahozta onnan ezt az adott állatot.
2: Egyébként mit javasol egy utazáshoz, hogy érdemes, mielőtt hazaindulunk, átnézni a táskákat, hogy ne hozzunk haza egy skorpiót, hiszen neki se jó, ha ide kerül, meg talán nekünk se annyira jó.
3: Átnézni a holmiainkat, az mindenképpen hasznos lehet. Kivált kép az egyrészt az összehajtott ruhát, másrészt a cipőt. Ugye ezek az állatok napközbenre el szoktak bújni, tehát ők kifejezetten éjszakai állatok, ezért, hogyha elbújnak az emberek holmiai között, akkor az olyan helyekre bújnak be, ahol sötét van. A cipő az erre brilliáns. Ugyancsak a bőröndökbe is szívesen bemennek, viszont azért is érdemes tényleg átnézni a dolgainkat, mert ezek az állatok rendkívüli szabaduló művészek, rendkívül ügyesen bemásznak pici réseken, repedéseken, nyilván a táplálékukat keresve, és éppen ezért tényleg nagyon hatékonyan tudnak elbújni a különböző tereptárgyak, adott esetben az emberek holmiai között is.
2: Várják még az adatokat, előbb-utóbb nyilván lezárják ezt. Utána önök milyen tudományos munkára készülnek még a kutatótársával? Mi lesz mindebből?
3: Az összegyűlt adatokból egy tudományos publikációt szeretnénk összeállítani. Ez remélhetőleg mindenki számára elérhető lesz, és mindenki számára elérhető formátumban olvasható is lesz. Tehát egy angol nyelvű tudományos publikációt szeretnénk ebből összeállítani, és természetesen, hogyha a nagy közönség továbbra is érdeklődést mutat iránta, akkor részletesen be fogunk számolni minden részleteredményről, akár ugyanúgy rádióinterjúkban, vagy bárhol egyéb helyeken, ahol ránk kíváncsiak az emberek. Szeretnénk felhívni a figyelmet ezekre az állatokra. Az összegzett adatok egyrészt segítenek jobban megérteni azt, hogy az emberi tevékenység milyen szerepet játszik ezeknek a skorpióknak a terjedésében. Hogy mely területek érintettek a kérdésben Magyarországon belül, mely országokból számíthatunk kéretlen vendégekre, és hogy az adott skorpió család, amivel foglalkozunk, ennek mely fajaiból válhat potyautas hazánk irányába. Nem utolsó sorban azt is reméljük, hogy sikerül felhívni a figyelmet ezekre az állatokra, tudatosítani az emberekben, hogy nem jelentenek közvetlen életveszélyt, bárki bármit is állít, és hogy ahogy változik a világ, számítani kell arra, hogy ezek a kifűzelt lábúak időről időre felfelbukkannak nálunk is. Úgy gondoljuk, hogy az adatgyűjtésünk ezeknek a kérdéseknek az alapos kivizsgálásához kellő információval fog szolgálni.
2: Szerintem a legtöbb hallgatót az érdekli Scorpio ügyben egyébként, hogy csípnek-e ezek az állatok, kellett tőlük tartani, ha csíp, akkor az mennyire lehet veszélyes egy gyerekre, egy felnőttre, mit tud erre mondani?
3: Először is a vizsgálataink által érintett skorpió családnak nincs elfogadott magyar neve. Van egy angol nevük, Smallwood Scorpions, de ez magyarra fordítva sose honosodott meg. A családba 6 nemzetség sorolható, és ezek elkülönítése iszonyú pepecs munka, hogy felismerje az ember, hogy ezekkel a skorpiókkal találkozott. Egy kis segítség, ezeknek a színe a világos barnától a sötét barnáig, olykor feketéig változik, viacos fényűek, kicsit csillognak, legfeljebb 5 centisek, és a testükhöz képest aránylag nagy csepp alakú ollóik vannak, és kicsi méregtövisük. Minden skorpió tud csípni, mindegyik méreggel ölő ragadozó, de ezek a skorpiók Hát az ő esetükben igazából már az is csoda, hogyha egy szerencsétlen helyzetben az állat képes olyan bőrfelületet találni az emberen, amihez megvan a kellő fizikai ereje, hogy egyáltalán átdöfje a méreg tövisével. Ugyanakkor mondjuk körömágyban, az ujjak ízületei, hajlatai mentén, vagy bárhol, ahol vékonyabb a bőrünk, ott véletlenszerűen természetesen megtörténhet. Ezeknek a skorpióknak a mérge egészséges felnőtt emberre nézve gyakorlatilag teljesen veszélytelen. Egy darázscsípésnél nagyobb kellemetlenséget ilyen esetben nem fog okozni, de fontos kihangsúlyozni, hogy kisgyermekre, idős emberekre jelenthet némi kockázatot, illetve azt is fontos tudni, hogy allergiás reakció bárki esetében kialakulhat.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Márton biológussal, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársával beszélgettünk a skorpiókról. A riporter Hegedűs Márk volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, 7 órakor hírekkel folytatjuk műsorunkat, majd kezdődik az Európa Rádió délelőtti információs magazinja, a Kontinentális reggeli. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Ősszel elindulhat a várólisták csökkentését célzó átfogó kormányzati program. A szakmai tervhez finanszírozási hátteret és mérhető eredményeket is rendelnek. Ugyancsak ősszel debütálhat az új országos betegelégedettségi platform is. Szeptemberben nyilvánosságra hozzák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, emellett tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok átláthatóságát is. 2027 elején önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg működését. Felülvizsgálják a szolgálati jogviszonyt, köztük a vezénylést és az ügyeleti szabályokat. Szabályoznák az állami és a magánegészségügy kapcsolatát a tiszta viszonyokért. Több éves rekonstrukcióként folytatódik a kórházi hűtési program a következő időszakban. A többletforrásból mérhetően jobb betegellátást akarnak. A GKI gazdaságkutató friss elemzése szerint a magyar egészségügyi és szociális szféra uniós összevetésben is tartósan alulfinanszírozott. Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unióban, miközben az uniós átlag 7,4, hazánk pedig 4,7% volt. A szociális védelemre fordított kiadások aránya 2010 és 24 között jelentősen 17,3%-ról 12,3%-ra esett vissza. Az elmaradások következményeként növekvő várólisták, szakemberhiány alakult ki, az időskori szegénységi arány pedig 13,8%-ra nőtt. Feljelentést tett Orbán Anita külügyminiszter a 2020 tavaszi koronavírus járvány idején történt lélegeztetőgép beszerzések ügyében. A legfőbb ügyészségnek benyújtott beadvány a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban lefolytatott mintegy 300 milliárd forintos beszerzéseket érinti. A minisztériumban folyó átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző vezetésének felelősségét vetik fel. A hat cég esetében kimutatott árkülönbözet, valamint a túlzott mennyiségű raktárban maradt gépek miatt további feljelentések is várhatók. Az új kabinet első 100 napjáról számolt be Orbán Anita külügyminiszter az ATV műsorában. Kiemelte, hogy Magyarország visszatért az Európai Unióba, a NATO-ba és a V4-es együttműködésekbe. A külügyminisztériumban belső rendrakás indult, és átvilágítják a diplomáciai hálózatot is. A misszióvezetőknél 4+1 éves rotációt vezetnek be a hitelesség megőrzése érdekében. A legfontosabb célként a magyar emberek biztonságát és a nemzeti érdekek képviseletét jelölte meg. Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal volt elnöke, a Magyar Közlönyben megjelent legfrissebb határozat szerint. A hivatalos közlésből az is kiderül, hogy Handó Tündén kívül még 6 másik bírót is felmentett tisztségéből az államfő. Handó Tünde korábban 2012 és 19 között vezette az Országos Bírósági Hivatalt, ezt követően lett alkotmánybíró. Az érintett bírák felmentéséről szóló határozatok a Magyar Közlöny hétfői számában láttak napvilágot. Augusztus 29-én egész napos állami megemlékezést tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor kezdődik a Mohácsi Széchenyi téren emlékbeszéddel és koszorúzással. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartással újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen délután 5-től hagyományőrzők közreműködésével elevenítik fel a történelmi csata eseményeit. A délelőtti nyilvános programokat a közmédia élőben közvetíti, a részletekről pedig a hivatalos oldalon tájékozódhatnak. Pál Sándor nem kész tervekkel érkezett a Magyar Református Szeretett Szolgálat élére, mégis meghatározó alakja lett a szervezetnek, amely idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Pál Sándor 2006-ban adományozóként került kapcsolatba a szeretett szolgálattal, majd Bölcskei Gusztáv püspök felkérésére lett a szervezet újonnan alakuló kuratóriumának elnöke. Az akkori kis csapatos kezdetekből önkéntesekkel és szűk körrel építették fel a ma már Kárpát-medencei szintű hálózatot olyan programokkal, mint a cipős doboz akció vagy a Szeretet Híd. Aktuális vonatkozásként kiemelkedő, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Pál Sándor jelenleg is aktív, a Te is segíthetsz támogató alapítvány vezetőjeként koordinálja a rászorulók segítését. A Pál Sándorral készült interjú a református.hu-n olvasható.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Az Izsóknak kívánunk boldog névnapot augusztus 26-án szerdán, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig hallgassák meg, mi mindennel várjuk önöket 8 óráig. Hamarosan belelapozzunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal útravalót adunk. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy a köznyelvben előszeretettel használjuk a bibliai eredetű szólásokat, kifejezéseket. Vajon minden esetben jól ismerjük ezek jelentéstartalmát, mögöttes értelmét, esetleg a hozzá kapcsolódó szentírásból fakadó történeteket? Ezekre a kérdésekre keressük a választ 7:30 után nem sokkal Kókai Nagy Viktorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docensével. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, augusztus 26-a van, Izsó és Natália nevenapja, de ma ünnepelnek Cseke, Csekő, Margit, Natasa, Rita, Szellő, Szellőke, Tália és Zamfira nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket is, és mindenkit, akinek valamiért fontos a mai nap. Az események sorába, ha beletekintek, akkor láthatom, hogy 1071-ben ezen a napon a bizánci birodalom veresége történt meg ezen a napon a Malacgirti csatában, ami Anatólia elvesztésének nyitányát jelentette. 1204-ben harmadik Lászlót magyar királlyá koronázzák. 1278. augusztus 26-án a Dünkrúti csatában első Rudolf német király és negyedik Kun László magyar király seregei legyőzik második Ottokár cseh király és osztrák herceg seregét. A csatában maga Ottokár is elesik, ezzel a Habsburgok végleg megszerzik az osztrák hercegséget. 1310-ben II. Eduárd angol király parancsa szerint az 1308-ban letartóztatott és Lincolnban őrzött templomosokat Londonba szállítják, hogy az inkvizíció kihallgathassa őket. 1652. augusztus 26-án zajlott a nagy vezekényi csata. 1789-ben az emberi és polgári jogok nyilatkozatának megjelenése történik meg. 1939. augusztus 26-án Dragiša Cvetković jugoszláv kormányfő és Vlatko Mlacek HSS elnök megállapodása a szerb-horvát kiegyezésről aláírják ezen a napon, míg 1943-ban a Por Vilmos védnöksége alatt a győri püspöki palotában megalakul a katolikus szociális népmozgalom, a KDNP erődszervezete. 1944-ben ezen a napon Charles de Gaulle tábornok bevonul a felszabadított Párizsba. 1944-ben, tehát ugyanebben az évben, ugyanezen a napon a Kárpátokban a Székelyföld felé nyomuló szovjet hadsereg az Úz völgyében eléri és átlépi Magyarország 1941-es határát. 1957. augusztus 26-án pedig a Szovjetunió képessé válik interkontinentális ballisztikus rakéta indítására.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

semmi sincs ingyen. Valamelyik nap, ahogy a szokásos, nincs időm ebédelni, de mégis kell valami, körutamon ballagtam, az egyik nagyobb bolt bejáratánál valami látszólag fontos történés zaja ütötte meg a fülemet. Egy fiatal férfi, többed magával, virágot osztott az arra járó és az üzletből kilépő hölgyeknek. Az egyik ajándékozott hangjában felüdüléssel kérdezett vissza a virág és a köszöntés után, ez ingyen van? Még egy másik, ilyen kedvesség ellenszolgáltatás nélkül. Persze, a legjobb dolgok ingyen vannak, felelte mosolyogva az egyik fiatal, míg társa takarásában állva telefonjával lőtte a képeket. Menet közben ennyi volt, amit fülem hallani engedett, s tovább haladva három dolog ötlött az eszembe. 1. Nekem is kellene virágot adnom a számomra fontosaknak. 2. Ha valami ingyen van, akkor te magad vagy a termék. És a harmadik, semmi sincs ingyen. Az utóbbira gyakran emlékeztetnem kell magamat. Nem is kellett sokat várnom, másnap már ott díszelgett az interneten a képsorozat az ingyen virágosztásról, az adakozót népszerűsítve saját üzenőfalán. Amit akkor sétálva is gondoltam, beigazolódott, de a fiatal szavai némileg tovább dolgoztak bennem. Tudom, előszeretettel mondjuk, és esünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy a legjobb dolgok ingyen vannak, s ez a gondolat a maga romantikus módján a teljesség hiányával megállja a helyét, számomra mégis pontosításra szorul. A másik véglet, hogy ami ingyen van, azt a legtöbb esetben nem is igazán tudjuk értékelni. Sőt, még kérdések is gyakran felmerülhetnek bennünk az ingyen kapott minőségével vagy megbízhatóságával kapcsolatban. Ezért is fontos emlékeztetni magamat, hogy nem gondolhatom, hogy bármi is ingyen van. Persze, tudom én, mik az igazán jó dolgok. Édesanyád főztje, egy kedves szomszéd segítsége, egy jó szó egy régi baráttól, a gyereked mosolya egy végtelennek tűnő nap végén. Az ilyen cselekedetek, apróságok a legjobbak, de nem azért, mert nem kerülnek semmibe, hiszen kerülnek időbe, odaszánásba, odafigyelésbe. S így húsvét felé, a böjt derekán, közeledve egy olyan ünnephez, ami által a mindennél is többet kaptam, nem miattam, hanem értem, újra emlékeztetnem kell magamat, hogy ne legyenek kétségeim, ez az ajándék sincs ingyen, soha nem is volt. Csak nem nekünk kellett megfizetni az árát.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Lépéseket vár a gazdasági és energetikai minisztertől az üzemanyagárak emelkedése ellen a Mi Hazánk. Szajlai János, az ellenzéki párt energetikai kabinetjének alelnöke szerint a védett üzemanyagárak kivezetéséről szóló parlamenti vitában a miniszter egyik legfontosabb érve az volt, hogy ha ismét rendkívüli piaci helyzet áll elő, gyorsan és célzottan tud reagálni egy rendelettel. Hétfőn elutalta a Magyar Államkincstár a rászoruló családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részletét. A támogatásban több mint 400 000 gyermek családja részesül, és a pénzt a családi pótlékkal azonos módon bankszámlára vagy postán kapják meg. A második szintén 50 000 forintos részletet novemberben folyósítják iskoláztatásra fordítható utalvány formájában az arra jogosultaknak. Az adómentes és végrehajtás alól mentes támogatás célja, hogy a rászoruló gyermekek egyenlő eséllyel induljanak neki a tanévnek. A kifizetés automatikus, a szülőknek semmilyen külön kérelmet nem kell benyújtaniuk a meglévő nyilvántartások alapján. Pénteken választhatják meg a parlamenti képviselők a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit egy kétnapos rendkívüli ülés keretében. A házbizottság döntése értelmében csütörtökön a napirend előtti felszólalások mellett megalakul a médiatanács tagjait jelölő eseti bizottság is. A pénteki nap folyamán titkos szavazással döntenek az elnök és elnök helyettes személyéről, akik az eredmény kihirdetése után esküt tesznek. A tervezett augusztus 31-i plenáris ülés a Tisza frakció halasztási kérelme miatt valószínűleg elmarad, mivel nincs elég előterjesztés. 10 millió forintos környezetvédelmi bírságot kapott a debreceni Seattle akkumulátorgyár, miután a hatósági ellenőrzés több ponton is hiányosságokat tárt fel a hulladékkezelésben. A helyszíni szemlén többek között hiányzó feliratokat, nem megfelelő gyűjtőedényeket, valamint a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő nyilvántartásokat találtak. Tárkányi Zsolt államtitkár közlése szerint környezetszennyezés vagy mérgezés nem történt, a bírság 30%-át

0: pedig a debreceni önkormányzat kapja. A vállalat tudomásul vette a döntést, a kiszabott összeget kifizeti, és a májusi ellenőrzés óta a feltárt hiányosságokat már korrigálta. A hatóság egy hónappal később megismételt szúrópróbája során mindent rendben talált, de a gyárak a jövőben is szigorú ellenőrzésekre számíthatnak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettség miatt visszahívtak egy olaszországi törköly olívaolaj terméket. Az Európai Unió Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Gyorsriasztási Rendszerén beérkezett jelentés az Olitalia és Noivoi márkájú 5 literes kiszerelésű termékek érintettségéről ad tájékoztatást. A visszahívás a 2027. június 10-i minőség megőrzési idejű bizonyos termékeket érinti, amelyek magyarországi forgalmazója a Martonosi Villa Kft. A genotoxikus hatása miatt egészségre káros ásványolaj szénhidrogének az élelmiszerbe gépek kenő anyagaiból vagy csomagoló anyagból kerülhetnek be. A hatóság nyomatékosan arra kéri a vásárlókat, hogy a megnevezett tételekből származó olívaolajat semmiképpen ne fogyasszák el. A pénzügyminisztérium hétfői bejelentése szerint a kormány 7,5%-ban határozta meg a 2026-os deficit célt, és a költségvetést módosító javaslatot augusztus 31-ig nyújtják be az országgyűlésnek. A tájékoztatás alapján az örökölt gazdasági helyzet, valamint az aszály és az energiaválság terhei miatt az államadóssági ráta idén átmenetileg 77,5%-ra emelkedhet. A módosítás mintegy 400 milliárd forintnyi azonnali hiányjavító intézkedést tartalmaz, többek között a fizetéscsökkentéseket és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az év hátralévő részében további 300 milliárd forintos megtakarítást terveznek az állami működés ésszerűsítésével, valamint egy 500 milliárd forintos havária alapot is létrehoznak. A csomag részeként megvalósulnak az új kormány első szociális intézkedései is, mint a rászoruló gyermekek iskolakezdési támogatása és a gyógyszerek áfamentessége.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A köznyelvben előszeretettel használjuk a bibliai eredetű szólásokat, kifejezéseket. De vajon minden esetben jól ismerjük-e ezek jelentés tartalmát, mögöttes értelmét, esetleg a hozzá kapcsolódó szentírásból fakadó történeteket? Kókai Nagy Viktorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docensével Tóth Emese beszélget a témában.
2: Alapvetően ugye a fogalmakkal az van, hogy meghatározzák az ember gondolkodását. Tetszik, nem tetszik, ez így van, az egy kedvenc példám az az érdeklődni szó, ami az indogermán nyelvekben az interesse, hanem ha lefordítunk szó szerint, hogy az intercityből tudja mindenki, hogy a közte lenni az inter, az esze az pedig a létigének a alakja. Tehát Nyugat-Európában, az indogermán nyelvekben ez azt jelenti, hogy valaki benne van abban a dologban, roppant módon izgatja, átszövi a gondolkodását. A magyarban az érdekhez kapcsolódik, látszik is a közállapotokon, hogy az érdek határozza meg Magyarországon az érdeklődést, és nem az, hogy belehelyezkedünk. Ugye a Biblia az egy különleges szerepet foglal el a nyelvekben, mert régen az emberek sokkal többet forgatták a Bibliát, ebből adódóan a bibliai fogalmak meghatározták a gondolkodást és a beszédüket. Az köztismert tény, hogy Luther Biblia fordítása gyakorlatilag nyelvreformnak számított Németországban. Azt már kevesebben tudják, hogy a szlovák nyelv is azért hasonlít annyira a cseh nyelvre, mert a cseh Bibliát használták, nem volt saját fordításuk, és ezért a cseh határozta meg a szlovákot. A magyarban ugyanilyen forradalmi volt Károlynak a Biblia fordítása, és ugyanígy meghatározta a magyar nyelvnek a fogalomtárát. Az egyik legismertebb példa, ami gyakorlatilag átkerült a magyar nyelvbe is, az Luthernek a Beruf fogalma, ami a hivatásnak fordítunk magyarul. A hivatásban benne van az, hogy elhivatik valaki erre a feladatra, elhívják rá, és ugye az volt az újdonság Luther fordításában, amit aztán Károli tovább visz, hogy nem csak a papi szolgálat, vagy a szerzetesi szolgálat számít hivatásnak, hanem mindenki, aki egy munkát, mint Isten ajándékát fogja föl, az elhivatik erre a feladatra, az ácstól kezdve az asztaloson keresztül, az orvoson át. Ugye ez a fogalom ez egy kicsit már változott a mai magyar nyelvben, mert ma már hivatásnak inkább azt nevezzük, aki emberekkel foglalkozik alapvetően, nem biztos, hogy helyesen. Aztán vannak olyan fogalmaink, ahol nem is sejtjük, hogy ennek bibliai háttere van. Az egyik ilyen példa lehetne az apa-atya fogalom, ahol alapvetően azt gondoljuk, hogy ha az apánkra gondolunk, jó esetben, akkor Isten olyan. Pedig ez pont fordítva van. Hiszen Jézus arról beszél, hogy ha ti földi ember létetekre tudtok jót adni a gyerekeiteknek, mennyivel inkább a mennyei atya. Tehát gyakorlatilag az apa fogalmunk az Isten-ember kapcsolatából származik, azt kéne, hogy meghatározza, hogy nekünk kell olyannak lenni, mint ahogy Jézus bemutatta számunkra az apát, az atyát, a saját atyát, Isten magát. Aztán vannak olyan fogalmaink, amikről tudjuk, hogy biblikusak, de ott meg rengeteg változáson ment keresztül az idők folyamán, mint például a próféta. A próféta az alapvetően egy olyan személyiség volt az Ószövetségben, aki Isten üzenetét hirdette az embereknek. Az Újszövetségben egy kicsit modifikálódik ez a kép. Az Újszövetségben azt látjuk, hogy ez egy ajándék, amit bárki megkaphat a gyülekezeten belül, mert a lélek működik a gyülekezetben, ezért gyakorlatilag bármelyik tagja lehet próféta, és kaphat kijelentést. Ezt a vonalat tovább húzva, ugye ma használjuk azt a kifejezést, hogy profétikus alkat, de rosszul, mert ma nem arra gondolunk, hogy a Szentlélektől kap kijelentést valaki, hanem inkább azt mondjuk rá, hogy azért profétikus alkat, mert mondjuk sokat meg tud szólítani, és sokan követik őt.
3: Vagy szoktam így hallani manapság gyakran, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában, ugye, amikor itthon nem ismerik el, de bezzek külföldön, igen.
2: Hát ez megint egy bibliai mondás, ugye Jézus mondja ezt saját magáról, hogy nem lehet proféta Názáretben. Ennek meg ugye az a háttere, hogy sokkal nehezebb ott okosnak lenni, ahol látták az embert felnőni. Tehát, ahol látták a gyengeségeit, látták a hibáit, ott sokkal nehezebb kiállni a közösség elé, és azt mondja, de én most megmondom a tutit. Akkor is, hogyha egyébként ezt megalapozottan teszi az ember. Tehát ez a senki nem lett proféta maga hazájában, ez megint, és ezzel már szólásmondások világába tévedünk, ahol meg egyértelműen a Biblia meghatározza egy csomó szólásunkat, amit használunk, tudatosan vagy tudattalanul, de még kanyarodjunk vissza a fogalmakra, mert a prófétákhoz nagyon erősen kapcsolódik egy másik fogalmunk is, ez pedig a karizma. Ugye általában ma karizmatikus vezetőnek politikusokat szoktak nevezni, holott nem ez a szó valódi jelentése. Ez egy görög szó, amit átvettek az európai nyelvek, a charizma, és ez alapvetően kegyelmi ajándékot jelent. Ez tulajdonképpen megint egy Szentlélek által adott ajándék. Ilyen charizma lehet az, hogy az ember szolgál a gyülekezetben, ilyen charizma lehet az, hogy az ember profétál, nyelveken szól, gyógyít, szeretetszolgálatot végez, presbiterkedik, bármi más. Tehát itt is torzul a nyelv használata, hiszen ma nem gondolja senki azt, hogy a karizmatikus vezető az azt fejezi ki, ha csak nem olyan szövegkörnyezetben, hogy egy gyülekezetben karizmatikus vezető, senki nem gondolja azt, hogy ez a Szentlélek ajándékára utalna, pedig a szó eredeti jelentése egyértelműen a Szentlélektől megáldott tevékenységre utal, és azt fejezi ki. És ha már a tevékenységről beszélünk, akkor említhetjük a talentumokat. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, mert alapvetően ugye talentumosnak azt az embert mondjuk, akinek vannak bizonyos képességei, tehetséges valamiben, és azt mondjuk, hogy rá, hogy jól él a talentumaival, vagy nem él jól a talentumaival. A szó eredeti jelentése egy meglehetősen nagy mértékegység volt a talentum, és általában a gazdagsághoz kapcsolódott, birtoklása a pénznek. Tehát a talentum az olyan mértékegység, mint az egy kilogramm. Csak ennél jóval nagyobb. És ugye Jézus a példázatában, amikor a talentumról beszél, akkor effektíve erről beszél, hogy valaki megbízza a szolgálóit, ugye három szolgálóról van szó, ennek ennyi talentumot ad, annak annyit, ez befekteti, megforgatja, dupla annyit ad vissza, az tripla annyit ad vissza, a harmadik pedig elássa, mondván, hogy vissza tudja adni majd a gazdájának, hogyha számon kéri. És ugye ott az a példázat lényege, hogy ő a rossz szolga, mert nem forgatta meg a pénzt, hanem csak úgy visszaadta, ahogyan kapta. Itt viszont az egyházi értelmezés lesz az, amelyik megváltoztatja a mi gondolkodásunkat, mert hogy az egyházban ugye elterjedté vált az az álláspont, hogy a gazdagság, mint olyan, az nem jó topik. Ezért a talentumot átvitt értelemben használjuk, szellemi képességre vonatkoztatjuk, holott a bibliai példázat egyértelműen anyagi javakról beszél. Mi lehet ennek a hátterében? Nyilvánvalóan az lehet a hátterében, hogy nem a gazdagsággal volt baja a régieknek sem, hanem az ezzel való éléssel volt baja. Gondoljunk arra, hogy Jézus mozgalma, ugye általában ezután mondani, hogy elhagynak mindent, hátradják a családot, de ugyanakkor a hegyi beszédben meg arról olvasunk, hogy vonulj be a te belső szobádba. Hát az legalábbis egy ház kellett, aminek van belső szobája, tehát nem egy nincs telen, vagyontalan valakinek szól az a tanítás. Mert hogy a Jézus mozgalom körül is föltűnnek relatíve jó módú emberek, akik támogatják ezt a mozgalmat. Ha például arra gondolunk, hogy Nikodémus, akinek az alakja megint egy szimbolikus alak, hogy milyen fejlődésen megy keresztül a János evangéliumában, ő is egy jó módú ember volt. Nem követelte meg tőle senki, hogy a gazdagságáról lemondjon, sokkal inkább azt követelték meg tőle, hogy a gazdagságával jól éljen. Ugye van az a mondásunk, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak bejutni a mennyek országába. Ott ugyanez a gondolat jelenik meg, hogy nem a gazdagsággal van baj, hanem azzal a gazdag ember, aki önös érdekeit tekinti csak, tehát a kapzsisága a legfontosabb számára, és nem az, hogy szolgáljon ezzel a gazdagsággal. Tehát a gazdagság az egy nagy felelősség kellene, hogy legyen, és az lenne a célja, hogy jó dolgokra fektesse be az ember a talentumait, amit kapott szó szerint a gazdagságra, értve a gazdasági erőre.
3: Hogy látja egyébként teológus szakemberként, hogy jó ez, hogy használják az emberek a köznyelvben ezeket a bibliai mondásokat, kifejezéseket? Vagy azért mindennek megvan a helye?
2: Hát alapvetően teljesen mindegy, hogy jó vagy nem jó, mert hogy használják, tehát ez egy tény. Alapvetően szerintem nincs ezzel gond, inkább azt kéne látni, hogy mi van a valódi hátterében. Tehát nem szabadna hagyni az egyháznak azt, hogy a teológiát a közélet tematizálja, hanem fordítva kéne, hogy legyen. Tehát a teológiának kéne a közéletet tematizálnia. Ebből adódóan hagyjuk, hogy használják ezek a kifejezéseket, de nem állunk mögé, és nem mondjuk azt, hogy igen ám, de ez a kifejezés ezt és ezt jelenti. Vagy nem mutatunk fel olyan értékeket, amik arra utalnak, hogy egyébként ezek mögött, a kifejezések mögött komoly teológiai tartalom van. Ha például azt mondjuk, hogy valaki nem személyválogató, ez is biblikus kifejezés, ami arra vonatkozik, hogy Isten nem személyválogató, nekünk pedig úgy kell élni, mint Isten, ahogy teszi, ne legyünk személyválogatók. És milyen érdekes, hogy Jakab levele az, amelyik rengetegszer használja ezt a kifejezést, arra utalva, hogy már a harmadik generációban megjelenik az, hogy aki gazdag, az előkelő helyre ül. Aki szegény, az nem. Mit látunk ma? Ugyanezt, hogy nem amiatt ismerünk el valakit, mert ő őszinte, tiszta szívű, szeret, sugározza ezt a szeretetet, hanem azért ismerünk el valakit, mert vastag a pénztárcája. Ezért ültetjük előre a főhelyekre. Jakab levele pont ez ellen tiltakozik. Azt mondja, Isten nem személyválogató. Nem az határozza meg, hogy ki mennyire értékes az ő szemében, hogy mennyi pénze van. Nyilvánvaló, hogy itt megint ugye a gazdagság bejátszik, hogy mire használjuk a gazdagságunkat. De nyilván nem ezen múlik az első hely, hanem sokkal inkább azon, hogy hogyan élünk a gazdagságunkkal, hogyan élünk a saját képességeinkkel, hogyan élünk a saját gondolatunkkal. Aztán szemben jut még egy mondás, amit meg rendszeresen rosszul idézünk, ez a, aki nem akar dolgozni, ez ne is egyék. Ugye ezt szeretjük úgy idézni, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Ott meg azért fontos az akar, mert a 2. Tesszalonikában, tehát a 2. tesszalonikai levélben éppen arról van szó, hogy vannak bizonyos gyülekezeti tagok, akik meggyőződve arról, hogy az Isten országa már itt van, hátradőlnek és nem csinálnak semmit. És erre mondja azt a levél írója, hogy de már pedig nektek is dolgozni kell, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Tehát ezért hangsúlyos az akarás ebben a mondásban, amit mi elhagytunk valahol az 56-os kilométernél, vagy a 66-os kilométernél. A lényeg az, hogy ahogy ugye a régi kabarétéfa mondta, a Lepsénynél még megvolt, csak mi ezt valahol elfelejtettük, hogy az akar dolgozni, az egy nagyon fontos motiváció.
1: Kedves hallgatóink, Kókai Nagy Viktorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docensével Tóth Emese beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR, Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszerirányító ZRT kedden visszavonta a korábban elrendelt krízishelyzetbesorolást. A helyzet teljes rendeződése miatt hivatalosan is megszüntették a jelentős zavar miatt korábban életbe léptetett rendkívüli protokollt és intézkedéseket. A közlemény szerint a hazai hálózatban a rendelkezésre álló termelőkapacitások és a meglévő tartalékok mennyisége már elegendő a stabil működéshez. Ezzel a lépéssel a magyarországi villamosenergia rendszer egyensúlya és a lakossági, valamint ipari ellátás biztonsága újra a megszokott normál üzemmódban van biztosítva a jövőben. A MAVIR folyamatosan figyeli a hálózat működését, de jelenleg semmilyen külső veszélyeztető tényező vagy kapacitás hiány nem nehezíti a biztonságos energiatermelést, írták. Tartósan alulfinanszírozott a magyar egészségügy és a szociális szféra uniós összevetésben a GKI gazdaságkutató ZRT friss elemzése szerint. Az adatok alapján Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unióban, miközben a szociális védelemre fordított kiadások aránya is jelentősen visszaesett 2010 és 24 között. A forráshiány közvetlen következményeként nőttek a várólisták, súlyosbodott a szakemberhiány, és a 65 év felettiek körében is megduplázódott a jövedelmi szegénység. A gazdaságkutató hangsúlyozza, hogy az alapvető ellátási funkciók helyreállítása évtizedes feladat, amihez elengedhetetlen a fizikai beruházások dominanciáját felváltó emberközpontú forráselosztás. Mintegy 5 millió 500 ezer forintra nőtt a használt autók átlagos kínálati ára júliusban a Központi Statisztikai Hivatal és a használtautó.hu friss közös statisztikája szerint. A hazai piacon elérhető személygépkocsik 87%-a továbbra is 10 millió forint alatt mozog, de a legolcsóbb 2,5 millió forint alatti kategória aránya egy év alatt csökkent. Ezzel szemben a 2,5 és 10 millió forint közötti sávokba tartozó hirdetések száma bővült, míg a 10 millió feletti prémium szegmens 13%-on stagnált. A közlemény szerint az árakat leginkább az értékvesztés, a futás teljesítmény, valamint a jármű állapota és műszaki adatai befolyásolják. A leggyakrabban hirdetett márkák listáját júliusban a Volkswagen vezette, a BMW és a Ford előtt. A legnépszerűbb modellek mezőnyében pedig a Skoda Octavia vette át az első helyet a Ford Focustól. A legnagyobb mértékű drágulást a Suzuki Swift mutatta, amelynek az átlagára egy év alatt 21%-kal emelkedett a hazai piacon. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése Budapest, Kelenföld és Ferencváros között, a fejlesztéshez kapcsolódóan azonban 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a főváros egyes részein. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közösségi oldalán emlékeztetett, hogy a beruházás keretében megújul a vasúti infrastruktúra, új megállóhelyek épülnek és átépítik a hidakat is. A mostani munkálatok során a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján a vasúti pálya vízelvezetését alakítják ki, ami a Buda felől érkező autósokat érinti. A sávlezárás szakaszosan halad, de a reggeli és délutáni csúcsidőszakban így is torlódásra, valamint hosszabb menetidőre kell számítani a térségben. A beruházás célja, hogy jelentősen növekedjen a fővárosi és elővárosi vasúti közlekedés kapacitása, ezáltal sűrűbbé és kiszámíthatóbbá váljon a vonatközlekedés. Megkezdte 203. évadát a Miskolci Nemzeti Színház, amelynek évadnyitóján Béres Attila igazgató az intézmény régóta várt átfogó felújítási terveiről is beszámolt. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere és Cipa András országgyűlési képviselő egyaránt biztosította támogatásáról a több 10 milliárd forintosra becsült rekonstrukciós elképzelést. Az eseményen köszöntötték a társulat díjazott művészeit, valamint bemutatták az új csatlakozó tagokat is. Örömmel jelentették be azt is, hogy Szőcs Artúr és Zwicker Lilla gyermeket vár, ami miatt a következő időszakban változnak majd a szereposztások. Az évadindítón elhangzott legfőbb üzenet szerint a társulat a korábbi kiemelkedő szakmai sikerekre építve vág neki a legújabb bemutatóknak. Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a legfőbb prioritás az Unió 2028 és 2034 közötti keret költségvetésében, így nem támogatják a bizottság tervezett megszorításait, jelentette ki Robert Fico Pozsonyban az Európai Tanács elnökével tartott találkozója után. A szlovák kormányfő hangsúlyozta, emellett plusz forrásokat szorgalmaznak az Ukrajnával határos tagállamok számára, és elfogadhatatlannak nevezte az ukrajnai uniós csatlakozás bármilyen gyorsított, kivételeken alapuló menetrendjét.
0: Az időjárásról.
1: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap, mindenkinek.

Győzelemre vagy elhívva. Harmadik rész. Mindezekben diadalmaskodunk. Rómaiakhoz írt levél 8. fejezet, 37-es vers. Hallottál már a szuperkompenzáció alapelvéről? Egy lelkész így magyarázza. Amikor egy sportoló a fájdalom és a kimerültség határait feszegeti, a test szuperkompenzációval, vagyis a szükségesnél is erőteljesebb újjáépítéssel válaszol. A terhelés és a mikrosérülések hatására az izomrostok újjáépülnek és megerősödnek. Testünk 206 csontja folyamatosan úgynevezett átépülési folyamaton megy keresztül. Az oszteoklasztok lebontják, majd az oszteoblasztok újra felépítik őket. Amikor eltörik egy csont, intenzívebbé válik az átépülési folyamat. Az oszteoblasztok fokozott működése segíti a csont újjáépülését. Egy ideig gyenge a csont, és jobban ki van téve az ismételt sérülésnek, ezért kell ilyenkor rögzíteni. Végül azonban erősebb lesz, mint eredetileg volt, ugyanis a test túl teljesíti az újjáépítést. Következésképpen egy csont ritkán törik el kétszer ugyanott, hiszen a törés helyén vastagabb és erősebb, mint mielőtt eltört volna. Ehhez hasonlóan Isten is azon a ponton tör meg bennünket, ahol megerősítésre, helyreállításra, átépítésre szorulunk. Szétzúzza életünkben a büszkeséget, a testi vágyat és a haragot, de azért, hogy átformáljon bennünket a maga képmására, és miután meggyógyultunk, erősebbek leszünk, mint valaha. Néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért, hogy szenvedjetek is ő érte. Filippiekhez írt levél 1. fejezet, 29-es vers. Az adatott szó görög eredetű. Jelentése kegyben részesíteni. A legjobb esetben is csak szükséges rosszként szoktunk tekinteni a szenvedésre, Pál azonban isteni kegynek nevezi. Elképzelhető, hogy Isten most épít át téged. Lehetséges, hogy éppen azzal tudsz majd a leghatékonyabban szolgálni mások felé, amit eddig megoldhatatlan problémának gondoltál az életedben. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazinműsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen magazinműsorunk második órájának kínálata 9 óráig röviden. Nyíregyházi győzelem az első egyetemi PET kupán. Hónapokon át tartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem Nyepet csapata megnyerte az első egyetemi PET kupát. A 9 egyetemi csapat részvételével megrendezett versenyen a hallgatók nem csak a mezőny legeredményesebb csapatának bizonyultak, hanem csaknem 3 tonna hulladék összegyűjtéséhez is hozzájárultak a Bodrog árterében. A tavalyi történelmi bemutatkozás után idén már kizárólag hallgatókból álló csapattal vett részt a Nyíregyházi Egyetem az első alkalommal megrendezett egyetemi PET kupán.
2: Szinte el is érzékenyülök, mert a Környezettudományi Intézet kollégái régen tervezték már azt, hogy a PET kupán részt vegyünk. Igazából közel 3 tonnát gyűjtöttek be az egyetemisták. A mi egyetemistáink már nem lehet teljes mértékben a hulladékra összpontosítani, hiszen ugye a Petasztár programra, aztán a kvíz volt, még egy kulturális programhoz kapcsolódó kvíz, amire még pontot kaptak, a jó szépség versenyre pontot kaptak, és még kiemelendő egy olyan pont is, ami a média, és hát természetesen nagyon fontos az, hogy minél nagyobb hangot adjunk ennek a kezdeményezésnek, pontosan azért, hogy jövőre még több csapat állhasson rajthoz, tehát a média szereplést nagyon sok ponttal értékelték a szervezők, tehát ezért nem lehet teljes mértékben a hulladékokra hagyatkozni. Hogyha hulladékokat tekintjük, akkor a Nyíregyházi Egyetem körülbelül az 1/3-át gyűjtötte ennek a 3 tonnának.
1: Cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a Nyírségi Egyház megyében. Kis Réka missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet.
3: Az az érdekes, hogy, és ezért nagyon-nagyon nagy hálát érzünk a szívünkbe, hogy ami hittanórán elkezdődik, az tud folytatódni mondjuk egy nyári táborban, egy 5 napos klubban, vagy vakációs biblia héten, illetve az elmúlt pár évben már arról is van visszajelzés, hogy nem csak a kisebb korosztályban, hanem mondjuk a konfirmandus korosztályban, vagy az ifjúsági korosztályban is jönnek vissza mondjuk egy Hercegúti ifjúsági táborba, mert megérezték, hogy ott valami több van. Ott egy nagyon jó közösség van, ott elfogadják őket, észreveszik őket, szeretettel fordulnak feléjük, illetve ott van az a többlet, hogy ott az Istenről beszélnek, és hogy az Isten is őket is szereti, ők felé is, őket is várja.
1: Ezekkel a témákkal várjuk tehát Önöket 9 óráig a Kontinentális reggeli második órájában. Maradjanak velünk!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Nyíregyházi győzelem az első egyetemi PET-kupán. Hónapokon át tartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem Nyepet csapata megnyerte az első egyetemi PET-kupát. A 9 egyetemi csapat részvételével megrendezett versenyen a hallgatók nem csak a mezőny legeredményesebb csapatának bizonyultak, hanem csaknem 3 tonna hulladék összegyűjtéséhez is hozzájárultak a Bodrog árterében. A tavalyi történelmi bemutatkozás után idén már kizárólag hallgatókból álló csapattal vett részt a Nyíregyházi Egyetem az első alkalommal megrendezett egyetemi PET-kupán. A Bodrogon zajló verseny nem csupán hulladékgyűjtő akció, hanem a fenntarthatóság, a közösségi összefogás és a gyakorlati tudás próbája is volt. Nem csak az összegyűjtött hulladék mennyisége számított, hanem számos más tényező és jó eredmény is közrejátszott abban, hogy végül a Nyíregyházi Egyetem Nyepet csapata nyerte meg a kupát. Dobróné dr. Tóth Mártát, a Környezet és Természettudományi Intézet főiskolai tanárát, a Lónyai Menyhért szakkollégium tanárelnökét hallják.
2: Szinte el is érzékenyülök, mert a Környezettudományi Intézet kollégái régen tervezték már azt, hogy a PET-kupán részt vegyünk, de valahogy mindig a munka elsőbbrendű volt, és valahogy mindig ez a nyári dolog, ez elsikkadt. Még nem a Informatika Intézet igazgató asszonya felhívott, hogy lenne itt egy tapasztó, aki környezetvédelmi programokban érdekelt, és hogy hadd keressen már meg. Ő a Najka Bence, aki följött hozzám, és mondta, hogy talán hát ő a PET-kupára szervezne egy csapatot, hogy nem-e támogatnánk benne. És hát ez teljesen egy ilyen álomszerű kép volt, és innen indult tulajdonképpen a történetünk. Ő minden szabályzatot megnézett, megtekintett, és gyakorlatilag egy-két hónapon belül össze is állt a csapat, és aztán tettük a szervezést.
1: Miért tartotta fontosnak a PET-kupán való részvételt, és ön, mint tanár, mit szólt hozzá?
2: Igazából az egyetemünkön elsőrendű a környezet és természetvédelem, illetve a fenntarthatóságnak az oktatása, amiben nagy szerepet vállal az intézetünk. Ezen kívül pedig minden szakon tanítjuk a környezet és embertantárgyat, amiben szintén az oktatóink vesznek részt. Éppen ezért nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy társadalmi szerepvállalást vállaljunk, nem csak az intézet oktatói közül, hanem természetesen a hallgatók és a többi oktatókollégánk is. A verseny felkészülése során elsőrendűen egy hajótervet kellett készítenünk, ezzel regisztrálhattunk és jelentkezhettünk a versenybe, tehát ez már önmagában egy kihívás volt, megadták a maximális méreteket, és ezen belül hulladékokból kellett a gáját, a tutajt felépítenünk. Ebben nagy segítség mert adott nekünk a botanikus kerti tó, hiszen ott ki is próbálhattuk az elkészült első prototípusunkat, ami már szinte elsőre nagyon jól sikerült. Ebben a tapasztalatunk az volt tavaly, hogy nehéz volt a gályának a súlya, hiszen azért ott közel 60 folyókilométert kellett evezni, és ez nagyon megterhelő volt. Éppen ezért bizonyos elemeket az idén ki cseréltünk bambusz rudakra. És ezen kívül pedig hát olyan tapasztalat, hogy nyilván kellett vinnünk ugye környezetbarát és fenntarthatóságot támogató program, saját bögrét, saját evőeszköz, saját étkészletet, és gyakorlatilag nagyon környezetbarát módon éltük meg a mindennapokat, valamint megfelelő öltözéket, hiszen nagyon sok az ártéren a csalán, a vörös hangya, ami ellen bizony komolyan védekeznünk kellett.
1: Hogyan nézett ki tulajdonképpen a hajó?
2: A hajó egy 2,5 méter x 4 méteres gyakorlatilag alapra épült. Mind a négy oldalán, mind a négy ponton kapott egy oszlopot, és aztán pedig egy felső takarást csak lecegből, illetve arassal hálóból, és hátul pedig egy fém, meghalított fémből kialakított és rassálhálóval befogott úgymond zsáktartó részt alakítottunk ki, hiszen fontos feladat volt az, hogy a gáján történt a szemétválogatás. Tehát mindenkinek, minden csapatnak két kenus csapat társa lehetett, tehát 2-2 vagy 3-3 fővel, akik az ártérről gyűjtötték válogatás nélkül zsákokba a hulladékot, és ők oda szállították nekünk a gályára, ahol mi ezt válogattuk, és amit kiválogattunk, azt a hátsó rakodótérben tároltuk. Ha pedig már ott is megtelt, akkor egy PET egy hajó, amit mi így PET-nek hívunk, mert ugye összeolvasva PET-nek lehetett olvasni ezt a nagy hajót, aki folyamatosan ott cirkált a gályák között, és átvette tőlünk ezeket a zsákokat, tehát megkönnyítettük ezáltal a mi hajunkat, és tudtuk befogadni a kenusoktól a további hulladék zsákokat.
1: Hogyan történt tulajdonképpen a hallgatók felkészítése, felkészülése a versenyre?
2: Mivel a tavalyi tapasztalatok során azt vettük észre, hogy jó, hogyha nagyon alaposan átfésüljük az ártereket, még azokat a részeket is, ahonnan esetleg más csapatok úgy jönnek ki, hogy itt nincsen hulladék, mert bizony az idén pontosan ezzel szereztek már az első napon 1000 petákkal többet, mint a többi csapat, mert pontosan ezt a stratégiát használták ki, hogy ők azért még egy kicsit kintebb mennek az ártéren, és egy hatalmas hulladékbányára találtak, amit igyekeztek időre összegyűjteni, hiszen nagyon fontos minden nap az idő, mert minden nap 5 óráig be kell a gályáknak érni, mert ha nem, akkor ez pont levonással járt. Tehát nagyon gyorsan, ügyesen kellett ezekről a területekről begyűjteni a hulladékot, és bizony benne van a pakliban az, hogy néha fájú szívvel kellett otthagyni hulladék kupacokat, mert akkor nem érnek be idő.

0: történt meg, akkor bizony nem tudtuk a pontokat beváltani, és hát itt azért mégiscsak egy versenyről van szó, tehát a pontok is fontosak voltak, természetesen elsőrendűen a hulladék összegyűjtése, de azért hát az egyetemi csapat szerette volna megnyerni, hiszen sok volt köztük a sport testnevelő szakos hallgató, és hát nekik ez a szellemisége szinte az első rendű volt, hogy hát nyerjék meg a versenyt.
1: Hány főből áll tulajdonképpen a csapat?
0: Igazából maximum 10 fővel lehetett indulni. Nekünk a legtöbb napon 9 fő volt, az utolsó napon 8 fős volt a csapat, és a pontokat természetesen úgy arányosították, hogyha például volt olyan egyetemi csapat, ahol 4 vagy 6 fővel, akkor hát nyilván egy 8-9 fős csapat ehhez képest jóval több pontot tudott volna összejutni, úgyhogy ezt a szervezők figyelembe vették, és hát az arányosításkor odafigyeltek arra, hogy mindenki egyenlő eséllyel versenyezzen.
1: Itt már említette az időt, említette a petákot, a csapattagokat, hogyan zajlott tulajdonképpen a verseny, mi minden számított, mi mindenen múlt, hogy első tudott lenni az egyetemi csapat?
0: Mindenki egyszerre indulhatott. Sárospatakról indult most a verseny, hiszen a Bodrogon folyt a versenyzés. Egyszerre indulhattak el a gályák egy jel következtében, tehát egy jelzés után, és aztán szabadon bárhol kiköthettek a kenusok, szedhették a hulladékot, a szemetet, és a legfontosabb a verseny eredménye szempontjából az, hogy nyilván minél több hulladékra leljenek a csapattagok, a csapattársak, és ezt természetesen kellő gyorsasággal tudják összeszedni, kellő gyorsasággal tudják a tutajra szállítani, ott legyen már megkezdve, és szinte egy ilyen 50-60%-ban a hulladék átválogatása legyen, és történjen meg, és már csak nagyon kevés zsák maradjon 5 óra utánra a válogatásra, hogy minél több pontot kaphassanak a kiválogatott hulladékokért és a típusú és mennyiségű szemét, illetve hulladék fajtákért. Igazából ez számít, tehát a gyorsaság és a hulladék mennyisége.
1: Ha jól tudom, kiegészítő programok is voltak a hallgatóknak.
0: Igen, ez nagyon dicséretes, hogy a szervezők a kulturális programokra, tehát például a Sárospataki várnak a megtekintése, a zsidó temető megtekintése, Olaszliszkán, tehát mindenhol, ahol kapcsolódik valamilyen kulturális lehetőség, ezt megmutatják a versenyzőknek. Ezen kívül csapatépítő program is volt, mégpedig a Megyerhegyi Tengerszemhez vitték el az egyetemistákat, ahol Via Ferrata programban vehettek részt. Ez is egy nagyon élvezetes program volt. Petasztárnak hívják hivatalosan a Petkupának a Kimitród programját, ahol minden csapat bemutatkozhatott, és hát vagy egy táncos, vagy egy zenés, vagy egy prózai szórakoztató darabot mutathatott be, amit a zsűri értékelt, és ez is ugye hát hozzáadódott pontszámban a hulladék pontokhoz, és ez is beszámított abba, hogy hanyadik helyen fognak a csapatok végezni. Ezen kívül még volt hajó szépségverseny is. Úgy tapasztaltuk, hogy azt méltatták leginkább a zsűritagok, hogy a hulladékokból mennyire tudnak a csapatok alkotásokat készíteni, új dolgokat készíteni, illetve hát hogyan tudják színesíteni egy kicsit akár viccesen, akár érdekessé tenni a gályákat, úgyhogy ebben szintén egy másik egyetemi csapattal első helyezést értünk el. A művész hallgatóink jó voltából ez bizony sikerült nagyon ötletesen és nagyon szépre kialakítani.
1: A hulladékok között egész különleges darabokra is lehet lelni, ha jól tudom. Mi mindent találtak a hallgatók, és ez mutathatja azt is, hogy mennyire szükség van erre a versenyre?
0: Igen, sajnos ami nagyon-nagyon szennyező, és a legtöbb petákot érő hulladék, ez a hungarocell, vagy ehhez hasonló

0: hulladékok, illetve hát papucsok, akkor injekciós tűk, akkor különböző ilyen gyermekjátékok, műanyagból készült gyermekjátékok, akkor volt komplett fürdőszoba, tehát két mosdókajló, vécécsésze, tehát nagyon-nagyon érdekes dolgok rejlenek sajnos az ártérben, de ezeket is természetesen sikerült begyűjteni, és hát ezzel is sikerült mentesíteni a természetet.
1: És az egyik leírásban azt lehet olvasni, hogy egy nehéz pillanat is volt, egy kis izgalom, amikor az egyik csapattag futóiszapba süllyedt.
0: Igen, és ez pont a mi egyetemi csapatunknak az egyik tagjával történt meg. Sajnos nem volt érzékelhető az, hogy milyen terepen kötnek ki a kenuval. Úgy tűnt, mintha ez egy mohás, füves terület lett volna, de bizony ebben egy lápos, iszapos terület húzódott meg, és ebben, hogy kiszállt a kenúból, azonnal derékig besüppelt, és egy mozdulat is elég volt ahhoz, hogy további 5 centit süllyedjen. És természetesen azon túl, hogy ez egy természetvédelmi kezdeményezés, a biztonság nagyon-nagyon fontos, és itt is dicséret a szervezőknek, hogy a vízirendészet folyamatosan cirkált, minden egyes csapattagnak el kellett menteni az összes biztonsági telefonszámot, és itt a kenusokból álló egyik csapattag azonnal hívta a vízirendészetet, és meg is érkezett a gyors segítség, és sikerült természetesen a hallgatót hát rendben és biztonságos helyre kimenteni és elszállítani, és nem volt semmi nagy probléma.
1: Mit mutatnak a számok? Mennyi idő alatt mennyi hulladékot sikerült a nyíregyházi egyetemistáknak összegyűjteni?
0: Igazából közel 3 tonnát gyűjtöttek be egyetemisták. A mi egyetemistáink már nem lehet teljes mértékben a hulladékra összpontosítani, hiszen ugye a PETASTAR programra, aztán a kvíz volt még egy kulturális programhoz kapcsolódó kvíz, amire még pontot kaptak, a jó szépség versenyre pontot kaptak, és még kiemelendő egy olyan pont is, ami a média, és hát természetesen nagyon fontos az, hogy minél nagyobb hangot adjunk ennek a kezdeményezésnek, pontosan azért, hogy jövőre még több csapat állhasson rajthoz. Tehát a média szereplést nagyon sok ponttal értékelték a szervezők, tehát ezért nem lehet teljes mértékben a hulladékokra hagyatkozni. Hogyha hulladékokat tekintjük, akkor a Nyíregyházi Egyetem körülbelül az 1/3-át gyűjtötte ennek a 3 tonnának.
1: Ön mit szólt az első helyezéshez, és mit szóltak a csapattagok?
0: Ahogy én is, és az egyetem vezetése is rendkívül örült ennek az eredménynek, hiszen a Nyíregyházi Egyetem zöld egyetemként is hirdeti magát, nagyon sok környezetvédelmi programot valósítunk meg a tanévben, szinte minden hónapban vannak programjaink, és pontosan ezért nagyon örültünk ennek az eredménynek. Az egyetemisták pedig szintén nagyon örültek, ahogy mondtam, ugye a csapat és a versenyszellem ott volt közöttük, és annyira örültek, és annyira elégedettek voltak, és annyira sok élményt szereztek ezen a versenyen, hogy szinte valamennyien rajthoz állnak a következő évben is, és szerintem ez az egyik legnagyobb eredmény, amellett, hogy a Bodrog árterét nagyon szépen megtisztították a hulladéktól.
1: A hulladékmentesítésen túl ön szerint mi az üzenete, mi a célja, miért fontos tulajdonképpen a PET kupa?
0: Azt gondolom, hogy aki egy ilyen versenyen és ilyen programon részt vesz, azoknak megváltozik a szeméthez, a hulladékhoz, a csomagolóanyagokhoz való viszonyuk. Sokkal tudatosabb vásárló lesz a jövőben, sokkal tudatosabb környezetvédő és természetvédő lesz a jövőben, és ezáltal hozzájárul a fenntarthatósághoz. És mivel itt olyan hallgatók, olyan versenyzők szerepeltek, akik majd a jövő generációi lesznek vállalatoknál, cégeknél, a mi egyetemistáink diákokat, gyerekeket fognak tanítani, mert a legtöbbjük tanárszakon tanul nálunk, vagy óvodapedagógus is volt közöttük. Ezért a jövő generációjának a környezeti nevelésében nagyon nagy szerepet tudnak vállalni az élményekkel és a tapasztalataikkal.
1: Ön a Lónyai Menyhért Szakkollégium tanárelnöke is, és számos környezetvédelmi projektben vesz részt a hallgatókkal. Melyek ezek a projektek, ha erről mesélne a hallgatóknak?
0: Igen, a Vízvilágnapja, a Földnapja, a Madarak és Fák Napja, a Környezetvédelmi Világnap és ősszel a Hulladékcsökkentési Hét, ezen kívül pedig ugye az Állatvédelmi Világnap és a Közlekedésmentes Világnap, tehát szinte majdnem környezet vagy természetvédelmi világnaphoz kapcsolódunk, és magában a szakkollégiumban több hallgató is részt vesz ezeknek a programok szervezésében, lebonyolításában, előadók meghívásában, teszett program szervezésében, és azt gondolom, hogy természetesen nem csak biológia szakosok, hanem az egyetemről nagyon sokféle szakról, akár BSC, akár tanári szakról kapcsolódnak a szakkollégiumban, valamennyien részt vesznek ezeken a programokon, és bízom abban, hogy minél többen fogják majd ezt a társadalmi szerepvállalást a saját munkahelyükön is tovább vinni, már megszerzett tapasztalatokkal kiegészítve.
1: Nyíregyházi győzelem az első egyetemi PET kupán. Hónapokon át tartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem nyepet csapata megnyerte az első egyetemi PET kupát. A 9 egyetemi csapat részvételével megrendezett versenyen a hallgatók nem csak a mezőny legeredményesebb csapatának bizonyultak, hanem csaknem 3 tonna hulladék összegyűjtéséhez is hozzájárultak a Bodrog árterében. A tavalyi történelmi bemutatkozás után idén már kizárólag hallgatókból álló csapattal vett részt a Nyíregyházi Egyetem az első alkalommal megrendezett egyetemi PET kupán. A Bodrogon zajló verseny nem csupán hulladékgyűjtő akció, hanem a fenntarthatóság, a közösségi összefogás és a gyakorlati tudás próbája is volt. Nem csak az összegyűjtött hulladék mennyisége számított, hanem számos más tényező és jó eredmény is közrejátszott abban, hogy végül a Nyíregyházi Egyetem nyepet csapata nyerte meg a kupát. Dobróné dr. Tóth Mártát, a Környezet és Természettudományi Intézet főiskolai tanárát, a Lónyai Menyhért Szakkollégium tanárelnökét hallották.

0: digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a Nyírségi Egyház megyében. Kis Réka missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet. Kis Rékával Demeter Zsuzsa beszélgetett.
2: Esperes úrtól is kérdeztem, és öntől is kérdezem, hogy a felmérés most ugye egyházmegyei szinten zajlott. Beszélgettek azokról az emberekről, akiket szeretnének bevonni, segíteni, fejleszteni, mondjuk így. Velük tudott-e találkozni, vagy lesz-e egy ilyen következő lépés, amikor a sokszínű cigány emberekkel, cigánysággal ülnek le, hogy ők mit szeretnének?
3: Erről konkrétan így még nem esett szó, de én úgy gondolom, hogy ha egy működő missziót szeretnénk elindítani, azt egyedül nem tudjuk, tehát ahhoz kellenek azok a lelkész társak, vagy tanodai munkatársak, akik ott élnek velük. Tehát, hogy ők tudják igazából, hogy abban a településen, adott tanodai közösségben, hittancsoportban hogyan kell feléjük fordulni. Ők ismerik név szerint, sokszor nem csak név szerint, hanem családi körülményeiket ismerik. És tehát, hogy elengedhetetlen, hogy velük is találkozzunk, és ez egy közös gondolkodás legyen szerintem.
2: A hittanórákon kívül milyen lehetőségeik vannak még a lelkipásztoroknak?
3: Az az érdekes, hogy, és ezért nagyon-nagyon nagy hálát érzünk a szívünkbe, hogy ami hittanórán elkezdődik, az tud folytatódni mondjuk egy nyári táborban, egy ötnapos klubban, vagy vakációs biblia héten, illetve az elmúlt pár évben, mert arról is van visszajelzés, hogy nem csak a kisebb korosztályban, hanem mondjuk a konfirmandus korosztályban, vagy az ifjúsági korosztályban is jönnek vissza mondjuk egy Hercegkúti ifjúsági táborba, mert megérezték, hogy ott valami több van. Ott egy nagyon jó közösség van, ott elfogadják őket, észreveszik őket, szeretettel fordulnak feléjük, illetve ott van az a többlet, hogy ott az Istenről beszélnek, és hogy az Isten is őket is szereti, ők felé is, őket is várja. És hogyha ezt megérzi egy gyermek, akkor szerintem úgy megfogalmazódik a vágy a szívében, hogy ő ehhez a közösséghez szeretne tartozni. Egy-két fő, vagy két-három fő szokott visszajönni, tehát, hogy nem tömegesen, de hogy már erre is van példa. És ezért nagyon hálásak lehetünk.
2: És a felnőttek felé milyen út vezet? Említette, hogy vannak keresztelők, temetés, a házasságkötés már nem annyira jellemző, hogy elmennek templomba, ugye egészen mások a hagyományaik, szokásaik, de a felnőttekkel mit lehet tenni, kezdeni?
3: Erre egy jó példát szeretnék hozni, talán úgy lesz legszemléletesebb. Piricsén kialakult egy olyan bibliakör, vagy egy igei alkalom, ahol főképp felnőtt cigánytestvérek jönnek össze vasárnap délután. Talán ezek az utak lehetnek, de itt is egyébként visszacsatolnék a hídemberekre, mert ez a közösség egyébként úgy alakult ki, hogy a lelkipásztor megszólított egy cigánytestvért, aki utána hívta a családokat, ismerősöket, terjedt a híre ennek a közösségnek. Talán ezek az utak lehetnek. És hogy tényleg egymást hívogatni, egymást megszólítani.
2: Tehát akkor nem csak a lelkipásztor vállára nehezedik ez a súly, hogy így mondjam.
3: Nem is szabad talán, hogy egyedül hordozza ezt a felelősséget. Sok esetben egyébként nincs is arról szó, hogy ne fogadnák el a lelkipásztort, de hogyha egy ismerős cigánytestvér szólít meg egy másik cigányembert, annak van egy többlete, ezt be kell vallani.
2: Megfogalmaztak-e a lelkipásztorok kívánságokat, segítségkérés gyanánt, hogy mire lenne szükségük?
3: Igazából itt még csak a háttér lett felmérve, és ebből fog kialakulni igazából, hogy hogyan tudunk elindulni ebben a szolgálatban, és szerintem akkor fognak ezek a gondolatok megszületni.
2: Volt-e olyan egyházközség, ahol nincsenek romák?
3: Volt egyébként olyan visszajelzés, ahol a településen, lehet egyébként ugye a KSH adatok alapján, azokat én előtte szépen kigyűjtöttem, hogy ott volt bejelentés, de hogy egyébként a valóság az nem mindig ezt tükrözi. Volt ilyen egyházközség, ahol ezt jelezték vissza.
2: Tehát igen. Volt olyan, hogy nem merül fel problémaként?
3: Nem, hát ez a fajta szolgálatot nem merül fel, igen. De hogyha csak a világi adatokból indulunk ki, a világi, mondjuk egy szociológiai felmérés kérdések azért ezeket vizsgálták, hogy hol élnek mondjuk többségben cigány testvérek. Igen, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye ilyen terület, ahol bőven élnek közöttünk, együtt élünk velük, és ezért sem lehet az, hogy nem fordulunk egymás felé, hiszen együtt vagyunk, együtt élünk, és ez a...
2: Azt is mondta Esperes úr, ugye visszautalok a vele folytatott beszélgetésre, amit így elkezdtünk ebben a témában, hogy a Hittudományi Egyetemen is van erre már külön...
3: Külön tanszék van, tanszék. Hogyha jól tudom, és azon belül ugye én a lelkész szakosokról tudok nyilatkozni, nekünk 3 fél év romológia tanulmány volt, ebből 2 egyébként a háttér ismeretet adták át, tehát ezeket a szociológiai ismereteket, akár a múltukkal kapcsolatban, jelenükkel kapcsolatban, kulturális hagyományaikat. És a 3. fél év volt igazából az, amikor már igazából fele-fele arányban voltunk bent az egyetemen, illetve mentünk ki egyházközségekhez is. Voltunk itt a megyében is, például Hodászon is. Az Országos Református Cigánymissziónak a keretén belül is ott konferencián vehettünk részt. Ezek azért voltak nagyon fontosak, mert itt már találkozások voltak. És nem csak, bocsánat, a száraz adatok voltak, ami elengedhetetlen és nagyon fontos, hogy megismerjük egymást, csak számomra én személyesen azt tudom nyilatkozni, hogy nekem ezek a személyes találkozások nagyon sokat adtak. És vannak azóta is olyan cigány ismerőseim, akik nem csak ismerősök lettek, hanem egy nagyon szoros baráti kapcsolat alakulhatott ki. És lehet, hogy nem tartjuk mondjuk minden nap a kapcsolatot, de ha egy cigány missziós konferencián találkozunk, vagy bármilyen missziós alkalmon, akkor úgy köszöntjük egymást, mint hogyha nemrég váltunk volna el. Tehát ezek nagyon-nagyon mélyen megragadtak.
2: Ugye említette a tudás átadást az egyetemi szinten, ha már túl van ezen a 3 fél évben, és ugye egyáltalán a képzésen. Sikerült-e ezek mentén közelebb kerülni hozzájuk, közelebb kerülni a megértéshez, ahhoz, hogy miért ilyen, egyrészt miért ilyen heterogén a cigányság mégiscsak, és miért van egy része olyan állapotban, amilyenben, amiről azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon rájuk férne, hogy fejlődjenek.
3: Nagyon sok mindent el tudtak nekünk adni szerintem, és megint visszacsatlakoznék erre, hogy a személyes találkozások azok nagyon fontosak voltak, de nyilván a gyakorlatban, vagy amikor már kikerültünk a csoporttársaimmal a gyülekezetekbe, és nagyrészt ezen a területen, megyében helyezkedtünk el, akkor láttunk rá nagyon sok mindenre, és akkor ismertük meg őket igazán. Tehát ez elengedhetetlen igazából.
2: Miért pont most, miért készült ez a felmérés? Hát hiszen tudjuk, hogy azért van a megyében sok helyen már említett Ófehérton például, vagy Piricsén, meg biztosan másutt is lehetősége a cigányoknak.
3: Igen, az volt az érdekes, hogy ez a kezdeti lépésként indult el ez a felmérés, de az kiderült belőle, hogy nagyon sok helyen már nagyon komoly missziós szolgálatot végeznek a lelkész testvérek, vagy egyházközségi alkalmazottak. Tehát ez már elindult, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, mert talán nem mindig kapcsoljuk össze ezt a 2 szolgálatot, hogy végezzük a hétköznapi lelkészi szolgálatokat, és itt van egy új fogalom, kicsit vagy az egyházmegyében új fogalom, vagy cigánymisszió, de ez a 2 nagyon sokszor összeér. Tehát megjelenik ugye az említett hitoktatásban, keresztelés, temetés kapcsán, vagy bármilyen olyan alkalomkor, amikor megkeresik az egyházközségeket a cigány testvérek.
1: Cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a Nyírségi Egyház megyében. Kis Réka missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket, feltérképezze a helyzetet. Kis Rékával Demeter Zsuzsa beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, hamarosan híreket hallhatnak. Észrevételeiket eljuttathatják hozzánk a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Pál apostolnak a kolossai gyülekezethez írott levele harmadik fejezetének első két verséből hallgassuk meg. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Családtagom helikopteres mentő képesítéssel rendelkezik. Büszke vagyok rá, de mivel szeretem, féltem. Látom, milyen ez a szolgálat. Minden nehézség ellenére szép. Szép, mert mondjuk a halált jelentő háborgó vízből kimentett ember visszanyeri az életét. A halálból az életre jut, mint egy feltámad. Innentől kezdve felfelé figyel a megmentőjére és a helikopterre. Oda kerül majd a mentővel együtt a pilóta mellé. Azt írja Pál apostol, ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Krisztus megkeresett téged, megmentett. Rájöttél, mekkora viharból. Kiemelt, feltámasztott a halál utáni halállal fenyegető, kínáló közegből. Már az örök élet felé visz. Most rajtad a sor. Mint a vízből mentett szerencsétlenek, tartsd meg, tartsuk meg együtt az apostoli intést, amit Jézus lelke iratott a Bibliánkba. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. A helikopteres mentés hasonlatával élve, kinek kapcsoljátok az életeteket, mentő, segítőhöz kapcsolt karabinert. El ne szakadjatok Jézustól. A mai égemagyarázat dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Szeged honvédtéri gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több mint 1300 hazai és határon túli diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat az idei Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű országos tanszergyűjtő akciójával. A segélyszervezet kedden Debrecenben indította el a hivatalos adományosztások sorát, ahol már 120 rászoruló általános és középiskolás gyermek kapta meg a szükséges eszközöket. Gifló H. Péter ügyvezető helyettes hangsúlyozta, hogy a tanszervásárlás komoly terhet jelent a nehéz sorsú családoknak, de az akcióval ezen szeretnének enyhíteni. A jubileumi 20 éves alapítvány gyűjtéséhez egyéni és céges felajánlók is nagy számban csatlakoztak az elmúlt hónapokban. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig a határokon túl, többek között kárpátaljai, parciumi és délvidéki helyszíneken is átadják a táskákat és a felszereléseket. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel, köztük Gyurta Dániellel és a Wolf Katival a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten. Az iskolakezdés együtt elnevezési akcióban idén a csomagok mellett a rászoruló gyerekek évközbeni felzárkózását segítő 2000 fejlesztő óra finanszírozására is gyűjtenek pénzadományokat. Gáncs Kristóf elnök hangsúlyozta, hogy a tárgyi segítség mellett a folyamatos jelenléttel és támogatással tudják megadni a valódi esélyt a diákoknak. A segélyszervezet eddigi gyűjtéséhez a 1353-as adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, valamint a hivatalos weboldalon keresztül is lehet csatlakozni. Az adományok célja, hogy a nehéz sorsú családok gyermekeinek is zökkenőmentes és esélyteremtő legyen az indulás. Szakképzési párbeszéd címmel országos regionális szakmai fórum sorozat indul ősszel az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szervezésében, amely 13 helyszínen várja az érintetteket. A tárca szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkársága az elmúlt 100 napban már feltérképezte a strukturális problémákat, most pedig a szakképzésben dolgozók tapasztalataira kíváncsiak. Naderi Zsuzsanna államtitkár közölte, hogy a vezetett beszélgetéseken előzetes regisztráció után lehet részt venni, a cél pedig a feltárt nehézségekre közös megoldási javaslatok kidolgozása. Minden helyszínen 30 érdeklődő számára biztosítják a részvételt, a túljelentkezésnél pedig a szakmai és területi arányosságot is figyelembe veszik a szervezők. Az eseményekre 2026. szeptember 3-áig lehet jelentkezni a kormányzati honlapon elérhető online űrlap kitöltésével. Miniszteri szintű egyeztetés zajlott hétfőn az Akadémia székházában a kormány és a Magyar Tudományos Akadémia képviselői között a tudomány eredményes működéséről. A Pósfai Mihály, Magyar Tudományos Akadémia elnök által kezdeményezett találkozón az akadémia 13 olyan területre tett javaslatot, ahol a szorosabb együttműködés segítheti a hazai tudományos élet fejlődését. A megbeszélésen szó esett többek között az egyetemi kutatócsoportok támogatásáról, a pályázati rendszerek összehangolásáról, a tehetséggondozásról, valamint a kulturális és tudományos gyűjtemények helyzetéről is. A felek a konstruktív egyeztetés végén megállapodtak abban, hogy a jövőbeli megoldások kidolgozására külön munkacsoportokat hoznak létre a következő időszakban. A koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett az életmentő eszközök beszerzéséért, a cél ugyanis a magyar emberek életének megvédése volt, közölte a Fidesz frakció közleményében, miután feljelentés érkezett a 2020 tavaszán lefolytatott beszerzések ügyében. A párt hangsúlyozta, hogy a világjárvány alatt nem lehetett előre tudni a pontos szükségletet, és a kormány nem vállalhatta annak kockázatát, hogy bárki eszközhiány miatt maradjon ellátás nélkül. Hozzátették, hogy a világpiacon vérre menő küzdelem folyt a lélegeztetőgépekért, a kabinet pedig a tudósokkal és az operatív törzsel egyetértésben a gyors és jelentős kapacitásbővítés mellett döntött. Ezzel el akarták kerülni a dél-európai országokból ismert drasztikus állapotokat, amikor az orvosoknak gépek hiányában kellett sorsdöntő választásokat hozniuk a betegek között. A Fidesz közleménye szerint 6 év távlatából is egyértelmű, hogy az emberi élet védelme mindennél fontosabb volt, és az akkori helyzetben felelős döntés született.
0: Az időjárásról.
1: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néha zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Ács Péter, újszegedi református presbiter, aki átfogóan kutatta Kovácsi István néhai református lelkész életét, akit előbb a hazaszeretet vezetett a teológiára, de végül a magyarokat akarta Krisztushoz vezetni. Fordulatokban gazdag életéről beszélgetünk Ács Péterrel.
2: Nekem nagyon sokat jelentett ez a pár mondat és az élete megismerése, hogy egy ember elindul hazafias érzületekkel tele avval, hogy nemzetéért, országáért tesz, az Úr egész furcsa módon és egyedi módon elhívja az ő szolgálatára, és onnan eljut oda, hogy mindennél fontosabb a Krisztusba vetett hit.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Ács Péter, akivel Kovácsi István református lelkész életét beszéljük át. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hazafias indítatásból akart református lelkész lenni, de mire elvégezte a teológiát, úgy érezte, legfőbb feladata a magyarokat Krisztushoz vezetni. Kovácsi István később a Dunamelléki Egyházkerület főjegyzője és a budapesti teológia professzora is lett. A politikai pálya is érdekelte, képviselő és államtitkár is volt egy ideig, de aztán visszavonult és csak az egyházi ügyekre fókuszált. Bár próbálták ellehetetleníteni, sosem hagyta el Jézusát és egyházát. Ács Péterrel, az Újszegedi Református Egyházközség presbiterével, Kovácsi János lelkipásztor kutatójával beszélgetünk. Hogyan került a látókörödbe kutatási témaként Kovács J. István élete, életútja?
2: Gyülekezethez tartozó a történet, az Újszegedi Református Gyülekezetnek vagyok a presbitere, és az elmúlt időszakban több lelkésznek az életét kutattuk, akik a Szegedi Református Egyházban gyülekezet alapító, templomépítő lelkészek voltak, és ott Bakó László személyi keresztül ismertem meg Kovácsi Istvánt. Bakó László 1922 és 1950 között volt a városban a lelkész, nagyon aktív munkát végzett, és az ő szatmárnémeti életszakaszában, az gimnáziumban volt a lelkésze Kovácsi István, illetve 14-ben mind a ketten átjöttek Magyarország mai területe Budapestre tovább tanulni, és a teológián találkoztak újra, a tanára lett, professzora lett később, életének az egyik mentora Bakó Lászlónak Kovácsi István.
1: És Bakó Lászlón keresztül találtad meg akkor az ő történetét?
2: Igen, akkor került képbe az ő személye, és most egy másik alkalomból újra elővettük a személyét a gyülekezet szempontjából, hiszen ez a Bakó László 1928-ban alapította az Újszegedi gyülekezetet, amelynek a működési területe Szeged külső területek a körülötte lévő 20 település reformátusainak a lelki ellátása volt a feladata a gyülekezetnek, ehhez tartozott Kistelek is, és Kovácsi István Kisteleken született, de másfél éve, novemberben alakult egy önálló református egyházközség Kisteleken, és ennek az egyéves évfordulójára tavaly novemberben úgy gondoltam, és úgy gondoltuk, hogy többen a gyülekezetből, hogy a helyi reformátusság megtámogatására bemutatjuk Kistelek szülöttét, akiről a városban semmit nem tudtak. Ott született Kisteleken, igaz, kevés időt, 6 évet élt ott, de onnan ment el Budapestre, tanult, és a végén lett református teológiai professzor, a igazgatója is a teológiának, és ő volt az, aki később, 1922-ben Bakó Lászlót többekkel elkísérte Szegedre, bemutatta itt a helyieknek, mint a Bethlen Gábor körnek az elnökét, és ezen a tevékenységen keresztül került képbe Bakó László személye, és lett később, 22-ben még a gyülekezetnek a megválasztott lelkésze. Így kötődik össze a személy, így kötődik össze Szeged, Kistelek Kovács Isten személyével, és az új gyülekezet indulását szerettük volna megerősíteni avval, hogy bemutassuk, hogy milyen jelentős református személyt adott Kistelek ennek az országnak.
1: És Kovácsi Isten mikor született?
2: 1880. november 20-án született.
1: Csak azért akartam tisztázni, hogy akkor az nem volt időben összeegyeztethető, hogy Kisteleken kereszteljék meg, mint szorvány református gyülekezetben, mert akkor itt a dátumok így nem jönnek össze.
2: Kovácsi István katolikusként született.
1: Na pláne.
2: Ez egy érdekes történet, maga a család, református család, Debrecen közelében lévő Konyárban éltek, ez 1700-as évekig visszamenőleg követhetően az anyakönyvekbe, és mesteremberek voltak. Mesteremberként Kovács István nagyapja, János, elvándorolt Temesvárra, aztán Szegedre, és mivel az akkori időszakban a protestánsok és a zsidók letelepedése nagyon bonyolult volt, engedélyhez kötött, ezért egy egyszerűbb utat választott, katolizált, feleségül vett egy katolikus lányt 1840-ben, így letelepedhetett, lakatos mesterséget űzhetett, és aztán pár év múlva elköltözött Kistelekre, ahol már ott élt tovább haláláig. Az ő fia lett Kovács Alajos, aki még szintén katolikusként a Kisteleken, még a város vezetésében is benne volt, lakatosként, és a család viszont emlékezetekben, iratokban mindig is őrizte a református múltat. Tehát amikor később Kovács István életében eljött az a pillanat, hogy visszatér a református egyházhoz, akkor ez neki egy, szabad azt mondani, egyfajta hazatérés volt az előzmények ismeretében.
1: Vigyük kronológiailag az életét, tehát 6 éves koráig volt Kisteleken, utána hova került, hol kezdte el az iskoláit?
2: Édesapja fölköltözött Budapestre, és ott a gyerekeit iskoláztatta. Őt általános iskolát is, és a középiskolát is Budapesten végezte, mégpedig a Reál Tanoda utcai gimnáziumban. Kiváló tanárok voltak akkor, ez jellemző az akkori időszakra, hogy a tanári karba 5 Magyar Tudományos Akadémia tag oktatott. Itt érettségizett, és az érettségi után nem az apja és a család őseinek szakmáját nem gépésznek ment, vagy egyéb műszaki vonalra, hanem jogi szakra jelentkezett az egyetemre. A jogi szakot, hát a 4 évet elvégezte 2 év alatt, úgyhogy egy nagyon jó eszű, jó tudású, igyekvő fiatalember volt. Életének ebbe az időszakában viszont történt egy nagyon érdekes lelki elindulás a hazafiasság felé. Az egyetemen a magyar kultúrának, a magyar történelemnek, a múltnak az ápolásában a diákoknak az egyik vezéralakjává nőtt, Kossuth emlékének az ápolása, Rákóczi hanvainak, a hazahozatalának az intézése, de csinált még egyéb olyan dolgokat is, amiben a diákság számára például kezdeményezte az egyetemeken, hogy legyenek kollégiumhelyek, tehát a szociális megoldások is legyenek a szegényebbek számára. Szóval kinőtt a jogi karon egy ifjúsági vezérlé, akinek az élete tele volt a tudáson, a jogi ismereteken túlmenően egy hazafias cselekvő akarattal és képességgel. És ebből az irányba ment tovább, jellemző az akkori állapotokra és az ő képességeire, 4 év tanfolyamot 2 év alatt végezte el, és az a helyzet állt elő, hogy Amerikából hazajöttek néhányan, és elújságolták azt, hogy milyen jól megy kint a magyaroknak, akik kint vannak. Egyrészt abból a szempontból, hogy kint a magyarság az eszét, a képességét, a tudását ki tudja használni. Ezt azért is kezdték el mondogatni, mert elindult egy mozgalom, megpróbálták azt megcsinálni, hogy ezeket a magyarokat hozzuk haza, hogy az itthoni életet ugyanúgy felvirágoztassák, megmozgassák. Ezt 905-ös, 4-es, 5-ös évek környékén volt, és akkor valaki konkrétan elmesélte Kovács Istvánnak, hogy milyen sokat köszönhet az ottani magyarság a református lelki pásztoroknak, hiszen az egyik legfőbb támaszuk ott lévő magyaroknak a hit, a múlt kultúrápolás szempontjából a református lelkész keresztül végzett lelki gondozás, szolgálat, oktatási rendszer, stb. És amikor ezt elmesélte, akkor azt mondta önmagába ez az ember, Kovács István, hogy hát megvan a helyünk, hogy mit csináljunk. El kell menni református lelkésznek, hogy szolgálni tudjam a saját hazámat, és megtegyek mindent azért, amiért egyébként lelkesedett, mint egy ifjú, becsülhető és értékelhető módon. Később erre úgy emlékezett, hogy visszatekintve látom, hogy csodálatosan terelgett mennyei atyám kegyelme országának szolgálatára, azon a területen ragadta meg lelkemet ellenállhatatlan erővel, ahol a legkönnyebben fog tüzet, és leggyorsabban ad visszhangot a nem is sejtett helyről hangzó hívó szóra. Még csak annyit tudok mondani, megyek. Szóval bement a barátjával a református teológiára, képzettségük, még görög nyelvi vizsgája is volt a gimnázium időszakból, olyan volt, hogy rögtön felvették a református teológiára. Tehát szembesülünk egy olyan valakivel, aki kiválasztott az életének egy szakaszában egy nagyon becsülhető és tisztességes irányt és elvet, és ezt úgy gondolta, hogy ezt mint református lelkész valósítja meg. Ma gondolhatjuk, hogy hát milyen elhívás az ilyen, hogy nem a hitén keresztül, a megelőző tapasztalataink keresztül, hanem Isten egész más úton nyúlod az életében, de alázatos ember volt. elindult ezen az úton, és majd látni lehet, hogy az élete hogyan vesz fordulatot, és a benne lévő értékek, amelyek elindították úgymond a lelkészi pályára, mennyire módosulnak, és mennyire más célok törnek elő az életébe ezen az úton.
1: Ha a jogi egyetemet 4 év felett 2 év alatt végezte el, a teológiánál volt ilyen rövidítése?
2: A teológiát ugyanígy elvégezte 2 év alatt, nem csinált belőle problémát. A helyzet az, hogy maga az oktatási rendszer nem követelte meg a jelenlétet, a folyamatos jelenlétet, és szigulázták volna, hogy ott volt annyi alkalom előadása, mert mondjuk vizsgához kötötték. És a vizsgákat előrevették, levizsgáztak hamarabb, fel annyi idő alatt elvégezték az egyetemet. Viszont ebből állt elő egy következő érdekes helyzet, hogy miután elvégezte a református teológiát, a 904-905 és a 905-906-os tanévben a 2 év alatt végezte a 4 évnek a vizsgáját, utána visszaemlékezés megint azt mondja erről az időszakról, azt mondja, mi lett volna belőlem, ha csak ennyi teológiai képzettséggel kellett volna egyházam szolgálatába állanom. Magyarul úgy értékeli, hogy megtanulta a szakmát, úgymond a betűket. És akkor történik megint egy érdekes dolog az életében. A 906-907-es tanévben elmegy a skót az Egyesült Szabadegyházakhoz, Edinburgh-ba a teológiára. Ott már a napjainak az egyéb szabadidejét nem töltik le a ifjúsági mozgalomból továbbra vitt ilyen nemzeti érzetű különböző alkalmaknak, lehetőségeknek a szervezése és lebonyolítása. Ott csupán az igére figyelt, a teológiai oktatásra, és ebből megint úgy fogalmazza meg az életrajzában, hogy Isten irgalma, hogy a budapesti teológia elvégzése után kivisz az evangéliumi világ klasszikus földjére, Skóciába, ahol nem csak azt láthatom meg, amit idehaza elmulasztottam megismerni, de azt is, amit idehaza sem ismerhettem volna meg. Magyarul a kinti évek jelentenek a számára egy olyan lelki fordulást, amikor az ige, a lelkészi munka már nem csak egy megtanult szakma, hanem egy szívből Isten iránt, Krisztus iránt végzett szolgálat lesz.
1: Szerinted ez, ami történt vele Skóciában, ez függ össze azzal is, hogy megváltozott a fókusza? Tehát értem, hogy a teológiai tudását kiegészítette, de ez ebben az elhívása is változott, vagy a hozzáállása, a lelki élete, ez mennyire kideríthető a forrásokból?
2: És azt lehet látni, hogy az életének a fő célja, amit addig kitűzít, és amiért lelkész lett, hogy majd a magyarság tudatot érdekében dolgozom ezen a területen, ezt fölváltja az isteni elhívásnak a lényege, hogy azért vagyok itt, hogy magyarokat Krisztushoz vezessem. Azért vagyok itt, hogy az egyházat és a szolgálatát fejleszem, annak az érdekében, hogy hívő emberekké váljanak, mert ez elsőbbrendű dolog, mint jó magyarnak lenni.
1: Amikor visszatér és belevág abban a munkába, hogy akkor a magyarokat Krisztushoz vezesse, ott mik a sarokkövei az ő munkájának? Említetted a beszélgetés elején, hogy teológiai tanár is lesz, oda hogy jut el, gyülekezetben volt-e lelkész? Mesélj ezekről az időszakokról.
2: Hát amikor visszajön, ugye 907-ben leteszi a második lelkész vizsgáját, magyarul befejezi teljesen a teológiát, és elmegy Szlavóniába horvát és német gyülekezetekben, inkább német, horvát területen, de német anyanyelvű gyülekezetekben, református gyülekezetekben németül szolgálni. Ez megint egy érdekes, azt kell tudni róla, hogy angolul, németül és franciául beszélt, írt. Később a teológián francia nyelvet oktatott is, valamiért szükség volt az adott időszakban, és elvállal egy ilyen kihívás, hogy Szlovéniába elmegy német anyanyelvű magyar református egyházhoz tartozó gyülekezetbe szolgálni. Aztán fölkerül különböző kisebb, nagyon rövid időszakig egy-két helyen töltött, például Nagykőrösön, vagy Veresegyházán töltött segédlelkészi hónapok után fölkerül a Kálvin térre, Pestre, lényegében hittanoktatással folytatja, tehát hittanoktató lelkészként folytatja a tevékenységét, de itt már töményen, nagyon keményen benne van a gyülekezeti életbe. Visszaemlékezik olyanra, hogy a Calvin téren volt olyan vasárnapja, hogy 4 esküvő, 27 keresztelés volt, és még a délután istentiszteletet meg kell tartania neki egyetlen egy vasárnapon. 1911 és 14 között 3 évre választják meg, meghívják és megválasztják a szatmárnémeti gyülekezet lelkipásztorává. Itt találkozott Bakó Lászlóval, amit már említettem. Ami megint az életére egy jellemző sztorival kezdődik. Eljöttek a presbiterek hozzá Budapestre, és mondták, hogy hát szeretnék meghívni. Beszélgettek a részletekről, megegyeztek, hogy akkor megy, rendben van. És akkor mondják a presbiterek, na, erre ígyunk áldomást. Azt mondja nekik, hogy én nem iszok. Hát hogy? Hát mert én antialkoholista fogadalmat tettem, nem iszom. Húha, mondják neki, hát ami nem most hazamegyünk, és elmondjuk, hogy antialkoholista lelkészt vittünk, azt mondja, minket otthon nagyon vernek, mondják a presbiterek. Akkor nem megyek, válaszoljam. Jellemző a dologra, hogy a presbiterek fölvállalták a dolgot, meghívták, és mire odaért már semmi problémája nem volt.

0: amiket kutattál, van is egy ilyen bizonylatszerű, vagy ilyen vállalásszerű díszes papír, amire be lehetett írni, hogy ő ezt vállalja.
1: Igen, igen.
0: Tehát gondolom, ez a korszakban ez egy bevett forma volt.
1: 910-es évekből, meg megvan a 40-es évekből egy-egy aláír dokumentuma, egy szép nyomtatott papíron, amiben tulajdonképpen egy fogadalmat ír alá. Az a klasszikusok az ő életében nem merült fel, hogy a családban alkoholista lett volna, és emiatt kellett volna választani ezt az utat. Nem derül ki az életrajzából, hogy miért. Én gyanítom, hogy ő neki voltak a elgondolásai az élet különböző területén, hogy végzi a munkáját, mint végzi. Erre fölhívhatta valaki a figyelmét, és ő ezt elvállalta, ezt a plusz dolgot ahhoz, hogy a későbbiekben a lelkészi tanári szolgálatában el tudjon érni egy olyan réteget is, akik ettől a szenvedélytől szenvednek, és akik számára a szabadítást, a terhektől való megmenekülést tudja elmondani, mint aki megél nélkül, minden további nélkül.
0: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Ács Péterrel, az Újszegedi Református Egyházközség presbiterével. Maradjanak az Európa Rádióval.
2: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Tartósan alul finanszírozott a magyar egészségügy és a szociális szféra uniós összevetésben a GKI gazdaságkutató ZRT friss elemzése szerint. Az adatok alapján Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unióban, miközben a szociális védelemre fordított kiadások aránya is jelentősen visszaesett 2010 és 24 között. A forráshiány közvetlen következményeként nőttek a várólisták, súlyosbodott a szakemberhiány, és a 65 év felettiek körében is megduplázódott a jövedelmi szegénység. A gazdaságkutató hangsúlyozza, hogy az alapvető ellátási funkciók helyreállítása évtizedes feladat, amihez elengedhetetlen a fizikai beruházások dominanciáját felváltó emberközpontú forráselosztás. Mintegy 5 millió 500 ezer forintra nőtt a használt autók átlagos kínálati ára júliusban a Központi Statisztikai Hivatal és a használtautó.hu friss közös statisztikája szerint. A hazai piacon elérhető személygépkocsik 87%-a továbbra is 10 millió forint alatt mozog, de a legolcsóbb 2,5 millió forint alatti kategória aránya egy év alatt csökkent. Ezzel szemben a 2,5 és 10 millió forint közötti sávokba tartozó hirdetések száma bővült, míg a 10 millió feletti prémium szegmens 13%-on stagnált. A közlemény szerint az árakat leginkább az értékvesztés, a futás teljesítmény, valamint a jármű állapota és műszaki adatai befolyásolják. A leggyakrabban hirdetett márkák listáját júliusban a Volkswagen vezette, a BMW és a Ford előtt. A legnépszerűbb modellek mezőnyében pedig a Skoda Octavia vette át az első helyet a Ford Focustól. A legnagyobb mértékű drágulást a Suzuki Swift mutatta, amelynek az átlagára egy év alatt 21%-kal emelkedett a hazai piacon. Több mint 1300 hazai és határon túli diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat az idei Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű országos tanszergyűjtő akciójával. A segélyszervezet kedden Debrecenben indította el a hivatalos adományosztások sorát, ahol már 120 rászoruló általános és középiskolás gyermek kapta meg a szükséges eszközöket. Gifló H. Péter ügyvezető helyettes hangsúlyozta, hogy a tanszervásárlás komoly terhet jelent a nehéz sorsú családoknak, de az akcióval ezen szeretnének enyhíteni. A jubileumi 20 éves alapítvány gyűjtéséhez egyéni és céges felajánlók is nagy számban csatlakoztak az elmúlt hónapokban. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig a határokon túl, többek között kárpátaljai, parciumi és délvidéki helyszíneken is átadják a táskákat és a felszereléseket. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel, köztük Gyurta Dániellel és a Wolf Katival a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten. Az iskolakezdés együtt elnevezési akcióban idén a csomagok mellett a rászoruló gyerekek évközbeni felzárkózását segítő

0: 2000 fejlesztő óra finanszírozására is gyűjtenek pénzadományokat. Gáncs Kristóf elnök hangsúlyozta, hogy a tárgyi segítség mellett a folyamatos jelenléttel és támogatással tudják megadni a valódi esélyt a diákoknak. A segélyszervezet eddigi gyűjtéséhez a 1353-as adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, valamint a hivatalos weboldalon keresztül is lehet csatlakozni. Az adományok célja, hogy a nehéz sorsú családok gyermekeinek is zökkenőmentes és esélyteremtő legyen az indulás. Megkezdte 203. évadát a Miskolci Nemzeti Színház, amelynek évadnyitóján Béres Attila igazgató az intézmény régóta várt átfogó felújítási terveiről is beszámolt. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere és Cipa András országgyűlési képviselő egyaránt biztosította támogatásáról a több 10 milliárd forintosra becsült rekonstrukciós elképzelést. Az eseményen köszöntötték a társulat díjazott művészeit, valamint bemutatták az új csatlakozó tagokat is. Örömmel jelentették be azt is, hogy Szőcs Artúr és Zwicker Lilla gyermeket vár, ami miatt a következő időszakban változnak majd a szereposztások. Az évadindítón elhangzott legfőbb üzenet szerint a társulat a korábbi kiemelkedő szakmai sikerekre építve vág neki a legújabb bemutatóknak.
1: Az időjárásról.
0: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néha zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Ács Péterrel, az Újszegedi Református Egyházközség presbiterével, Kovácsi János lelkipásztor kutatójával. Hogyan tovább az ő élete? Szatmár németi, 1914, jön a háború, aztán jön Trianon, őt hol találja ez a nehéz időszak?
2: Ugye Szatmár németi a gyülekezetbe végez sok új munkát, megmozgatja a gyülekezetet. Például a Bakó László, akiről beszéltünk, lelkész, az ott egy ifjúsági kört alakít a gyülekezeten belül. És jellemző már az ottani munkára, hogy a gyülekezeten belül szervezi a különböző eseményeket, alkalmakat, tehát messze túlmutat a tevékenysége azon, hogy az emberek Isten tiszteletre járjanak, beüljenek arra az egy órára, utána hazamenjenek, és aztán egy hét múlva találkozunk. Építi a közösséget változatos formában. És aztán ezt a tevékenységet viszi tovább majd a később életében. A Szatmár németiből, tekintve, hogy már 1909-ben megvan a képesítése ahhoz, hogy magántanárként oktasson a teológián, és Szatmár németiből átjár óraadónak Debrecenbe, ezért 13-ban egy pályázatot meghirdetnek meg a budapesti teológián, amire ő jelentkezik, és 14 februárjától csatlakozik lényegében a budapesti teológiai munkához. Magyarul a háború időszaka, Trianon időszaka, az már őt Budapesten éri, abban az időszakban, amikor megkezdi a tanítói tevékenységét, a professzori munkáját a teológián. Nagyon érdekes, hogy életének ebben az időszakában, és ez hozzákötődik megint a világháborúnak a tragédiája, az utána való kommunista rezsimnek a hihetetlen negatív bemutatkozása, hiszen többek között például elfoglalták a budapesti teológiának az épületét, ott ríboltak, kiüldözték onnan az embereket. Elindított benne megint egy olyan dolgot, hogy magán a teológiai tevékenységen túlmenően segítsen hazájának a talprálásban. És itt van egy nagyon érdekes időszak az életének. A világháborús összeomlás követően egy nagyon rövid időszakig a protestáns egyházi ügyek intézésének kormánybiztosává nevezik ki. Tehát a régi barátai, akikkel együtt az ifjúságban Kossuth kultuszt, a Rákóczi emlékeket, a közös alkalmakat találták, meghívták a múltjára való emlékezéssel arra, hogy reformátusként segítse az összeomlás után az egyháznak a megmaradását, talprálását bizonyos értelemben, és ez a kormánybiztosi munka egész a március 21-ig a tanácsköztársaságig tartott, majd 19 nyarán megismerkedett Nagyatádi Szabó Istvánnal, a Kisgazdapárt alapítójával, egy lelkésztársa viszi el hozzá, és beáll tulajdonképpen megint segítő szándékkal a Kisgazdapártba, ahol a pártnak ez egyik alelnöke lesz, indul a választáson, és 1920 és 22 között az enyingi körzetnek lesz a nemzetgyűlési képviselője. Itt is a miniszterelnökségnek a politikai államtitkárává nevezik ki, és az egyik leglényegesebb feladata a Trianon utáni elszakadt területekről átjövő lelkészek, oktatók életkörülményeinek a figyelése, javítása, fogadása, az elszakadt egyházrészeknek a támogatása protestáns területeken. Tehát tulajdonképpen itt már lehet látni azt, hogy itt már átszövi a cselekedetét az, hogy ez egyházáért és a hívekért tegyen mindezt. De el kell mondani, hogy 22-re eljut oda, amikor ez a nemzetgyűlési két év letelik, és a következő két évre kellene választás indulni, hogy addigra már letisztulnak úgy a politikai dolgok, hogy akkor az ilyen irányú segítséget, kérést már fölváltják a politikai játékok, és azt már nem vállalja. Abból már hátra lép. Nem folytatja a politikai tevékenységet, hanem onnantól kezdve szigorúan az egyházi berkeken belül marad. és tulajdonképpen 22-től 28-ig két cikluson át Budapesti Teológiának az igazgatói feladatát is ellátja. Ez az időszak jellemző arra, hogy a lelkészképzésben egy minőségi előrelépést csináljanak annak érdekében, hogy a lelkészek minél jobban képzettek legyenek, minél Krisztus-centrikusabb életet éljenek, és ezt át tudják adni a gyülekezetnek különböző az Isten tiszteleteken túlmutató alkalmakon keresztül. A tanulmányai alatt már a Duna melléki lelkészi értekezlet foglalkozott a lelkészképzéssel, és már akkor megfogalmazták azt, hogy az igazi, a korszerű lelki pásztor a megtért, élőhitű és hitét életével megpesítelő keresztény ember, akinek tisztéből és bizonságtevő hitéből adódó szolgálata az, hogy az egyháztagokat is nem csak hitre juttassa, hanem keresztény szolgálatra indítsa és megszervezze. Magyarul nem egy hallgató közösség legyen a lelkésznek a társa a gyülekezetben, hanem egy szervezett evangéliumot továbbadó hirdető közösség. Van erre egy nagyon jellemző mondása később. Azt írja az életrajzában, hogy inkább pásztor nélkül maradjon egy gyülekezet, mint hogy egy oda nem való lelkipásztor évtizedekre tönkre tegye azt. És ez volt a lelkészképzésnek az egyik alapja. Hogy olyan vezér egyéniségeket, és itt értsünk mögötte alázatos, Krisztus szerető és az egyházért mindentevő embereket, hogy képezzenek lelkészé, aki közösséget épít, egy aktív közösséget, akik az ő közösségi életüket kívánatossá teszik a külsők számára, hívogató közösségeket, ahol az emberek a hitükben megtalálják a békességüket, a jövőjüket, és együtt tudnak tovább menni. Ez tulajdonképpen a mai napnak is az egyik legnagyobb üzenet, hogy akkor, amikor körülöttünk a világban hihetetlen zűrzavarok és folyamatok zajlanak, akkor az egyházaknak az alap pillérje a gyülekezetek legyenek a béke szigetei, a Krisztusba övetett hitnek a hirdetői, az isteni békességnek a tanúságtévői, és egy olyan közösség, amelyben támaszkodt az ember, és amelyre ő bízhat. Ezt én is el tudom mondani személyesen, mert ezt megtapasztaltam itt közösségben a gyerekeim számára, az unokáim számára, hogy mit jelent ebben lenni, ebben maradni, ebben fejlődni, és teljes életet élni. Ilyen lelkülettel végezte a lelkészképzés, és folytatta a munkáját, de közben rendkívül sok egyházi feladatot is ellátott. Kigyűjtöttem magamnak, hogy egy 1935. évi egyházi kiadványba az ország területén és a különböző egyházi szervezetekben több mint 40 helyen sorolják fel a nevét, hogy milyen posztokat és feladatokat lát el. 35-ben már csak tanára volt a teológiának, de emellett volt főjegyzője a Dunamelléki egyházkerületnek, különböző bizottságokba vett részt, iskolákba, hát más sem mondjak, a Bármadasnak Budapesten volt az iskolai tanácsába benne, de ugyanúgy a nyíregyházi református gimnáziumnak is benne volt a tanácsába. Tehát valami hihetetlen munkaerővel és széleskörű feladatokkal ellátva végezte a szolgálatát az egyházba úgy, hogy nem olvasni, hogy panaszkodott volna, hogy a terhekbe beleszakad és leteszi, és nem csinálta. Ami érdekes volt a munkássága alatt, hogy mindig felhívta a figyelmet az egyháznak a presbiteri jellegére. Ezzel például Ravasz Lászlóval is, a saját püspökével is voltak apró összeszólalkozásai, vagy egyet nem értése inkább, mert nem tudta elfogadni azt, hogy Krisztus helyett egy ember, egy földi ember döntsön lényeges kérdésekbe. És mindig, mint jogász, és aki az egyházi jogot is oktatta, és tanította, és fejlesztette tovább a szabályzatok készítésében, hivatkozik arra, hogy hozzunk olyan döntéseket a gyülekezetekben, az egyházban, ami a közösségen, az Úr útmutatása alapján, Krisztus és a lélek útmutatása alapján a közösségi döntésen múljon, és menjen tovább, és ne kerüljön egy-egy ember kezébe. Ennek látjuk később az 50-es években a kommunista rendszerváltás idején, hogy milyen káros hatása volt, hogy egy-egy püspök mennyire félre tudta vinni a református egyházat. Sőt, volt, aki úgy félrement, hogy püspökből lett Kádárnak a külügyminisztere. És ő ezt maga idejében ezt úgy végezte a munkáját, hogy amikor például a püspököt helyettesítette, leírja, hogy bizony ő akkor minden olyanban merészen ellentmondott a hozzáfolyamodóknak, ami az egyházi törvényeknek és ennek a presbitérium és abban megfogalmazott presbitériumi elveknek ellentmond.
1: Beszéljünk még a családjáról is. Mit találtál az adatok alapján?
2: 1914-ben ismerkedett meg a Magyar Evangélium Keresztény Diák Szövetség keretein belül Schulek Frigyes lányával, Schulek Irénnel. 6 gyerekük született, 3 lány, 3 fiú, Budapesten éltek, és lényegében onnan akkor kellett majd neki kiköltözni, amikor a rendszerváltás kommunista hatalomátvétel után el kellett neki hagyni Budapestet, és Tajtótfalvba költözött.
1: És ott milyen életet élt, mennyire vonult ki a egyházi életből?
2: Ahhoz, hogy életének az utolsó szakaszát megértsük, érdemes megismerni azt, hogy a napi munkáján kívül milyen egyháztársadalmi tevékenységeket végzett. És ezek nem kicsik voltak. 1908-ban alakult a Calvin Szövetség, amely az egyház társadalmi tevékenységének és szociális munkájának a feljavítását szolgálta, ennek 10 éven át volt titkára. Hihetetlen nagy munkát végzett a Bethlen részvénytársaságban, a református sajtóegyesület alakításában. A 18-ban indultak ezek a szervezetek egyházi nyomdal, sajtóirodák és sajtókiadványok beindításával, biblia, énekeskönyvellátás biztosításával. Lényegében ennek is a vezetője volt hosszú ideig, az egyházi irodalom megteremtése érdekében is munkálkodott. Fővédnőke volt 6 éven keresztül, 27-től a Solideo Gloria Szövetségnek, amely egy református diákmozgalom volt, a közép- és felsőfokú iskolai ifjúság egyházi tevékenységének fellendítésére, de vezető szerepet játszott és főtámogatója volt az Oxfordi csoportmozgalomnak, amely egy nyugatról bejött református diákmozgalom volt, egy megújulási mozgalom volt az adott időszakban. És ami érdekes, és az élete végéhez kötődik leginkább, hogy a Magyar Biblia Társulatnak volt 1942-ben az alapító tagja. Tulajdonképpen ennek a társulatnak a célja az volt, hogy a híveket olcsó Bibliával lássák el, mindenkinek legyen saját Bibliája, és 48-ban, amikor ezt a társaságot feloszlatta a kommunista hatalom, ennek az igazgatója és a lelkésze volt. Tulajdonképpen a teológiai tevékenységet 31 év után befejezi, és itt ez a bibliotársulatnál végzett lelkész tevékenységét próbálja folytatni, úgy, hogy nyugdíjba helyezik közben, ami kapcsán kialakul egy vita a Berezki püspökkel, mégpedig amiatt, mert jogászként azt mondja, hogy a neki felajánlott nyugdíjat nem tudja elfogadni, mert az egy lelkészeknek kiírt nyugdíj, ő pedig összesen 3 évig volt lelkész, tehát ilyen jogcímen nem a jó szerint jár el az egyház, amikor ő neki nyugdíjat ad. Járt volna neki nyugdíj az államtitkári kormánybiztosi munkája után, de 50-ben már B-listázott személyeknek ilyeneket nem adtak. Tehát lehetetlen volt. Lényeg az, hogy 48-as nyugdíjadása után egy évig, hát ott találta magát jövedelem nélkül. Ehhez hozzájárult az is, hogy 48-ban, amikor a zsinat összeült, hogy az magyar állammal kötött megállapodást aláírják és lemondjanak az egyházi iskolákról, akkor az ezt tárgyaló zsinaton fölállt, és bejelentette, hogy felhívja mindenkinek a figyelmét, aki ezt a megállapodást aláírja, vagy itt megszavazza, az mindenki a saját lelkészi esküje ellen vét. Na, innentől kezdve nehéz

származású Rök Iván, aki evangélikusoknál volt világi gondnok, együtt győzködték, hogy mondjon le minden egyházi szerepvállalásáról, fogadja el a nyugdíjat, és tűnjön el az egyház életéből, ne akadályozza a szocialista rendszerrel való egyezkedést. Itt jött az az egy év, amikor azt mondja, hogy úgy megtapasztalta Istennek a kegyelmét, hogy jobb élete volt idézőjelbe, vagy biztosabb jövedelme azokból a élelmiszeradományokból, pénzügyi segítségekből, amit a barátok, hívek juttattak el hozzá, és az egyházvezetés nem tudott vele mit kezdeni, mert látta, hogy az Úr kegyelméből él és működik, és kijár gyülekezet.

Aztán közölték, hogy akkor ma Magyarországon a református egyházba, aki nem lelkész, semmilyen lelkészi tevékenységet nem végezhet. És ezzel ellehetetlenítették, nem mehetett meghívásra se különböző gyülekezetekre szolgálni. Előtte a vitás időszakban nem engedték, hogy a gyülekezeti meghívásokra lelkésznek bárhova elhelyezkedjen. Hát magyarul az történt, hogy az egyházi vezetés kiszorította az egyház berkéből. És bejött az életének az időszaka, amikor egy korábban megvásárolt ingatlanra Tahitót faluba vonult vissza a feleségével, és ott élték le a hátralévő bő másfél évtizedüket. Kihasznált ezt az időszakot arra, hogy írásokkal foglalkozzon, akkor még ugye nem publikálhatta, könyveket írt, ebben leírta az életét, a gondolatait, a bizonságait. Sajnálatos, hogy elfogytak

0: napjaiban hunyt el, és temették el a Tahitót faluban a református temetőbe, felesége 3 évvel élte túl, ott nyugszik, szintén mellette. Van egy nagyon nagy kincs az életrajzi könyvében leírva, kincs a mi számunkra, hogy egy ilyen ember visszatekintve hogy látja az életét. Hadd olvassam azt ezt föl szó szerint, hogy összegzi vénfejjel életét, pályafutását. Ifjú koromban többször megnéztem Rossandnak Cyrano de Bergerac című világhírű darabját. Mindig azzal a vágyakozással tértem haza, hogy mikor az én életem fájáról is sűrűn kezdenek már hullani a megsárgult levelek, az igazságért vívott harcban szeretnék én is meghalni. Akkor még csak a nemzetem, fajtám igazáért vívott harcra gondoltam. Most már még inkább azért, az evangéliumból megismert nagy igazságért, hogy Isten báránya elveszi a világ bűneit. Annak a Pál apostollal együtt megismert igazságnak diadalmas elterjedéséért szeretnék küzdeni utolsó órámig, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Pál apostollal együtt szeretnék utolsó órámig boldog bizonságot tenni arról, hogy úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos. Szeretném, mikor ellenőtrelendő kezem, megváltóm, szent kezébe teszem, hogy ő vezessen utolsó útamon, elhaló ajka még egyszer elsuttogja, nem azé, aki akarja, se nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És a mennyei karok énekéből halljam rá odafönn az áment. Nekem nagyon sokat jelentett ez a pár mondat, és az élete megismerése, hogy egy ember elindul hazafias érzületekkel tele, avval, hogy nemzetiért, országáért tesz, az Úr egész furcsa módon és egyedi módon elhívja az ő szolgálatára, és onnan eljut oda, hogy mindennél fontosabb a Krisztusba vetett hit, a saját életemnek a bűnös volta, amiből megvált, a kegyelem, amire nem vagyunk méltók, de amivel az ő szeretetével lehajol hozzánk, és hogy az ember kétség nélkül végigmegy változások után is azon az úton, amelyet az Úr megmutatott neki, mert biztos abban, hogy ez az igazi út. És legyen az életének az üzenete mindannyiunk számára, hogy akik a jelen helyzetben nem tudjuk az utat, nem tudjuk a jövőt. Kovácsi István azt mondja, hogy az Úr kezében van a legbiztosabb lehetőség egy békességre, az előrehaladásra és az örök életre.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ács Pétert, az Újszegedi Református Gyülekezet presbiterét hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Köztünk élnek. Az Európa Rádió portréműsora szerdán délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, 2. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!

0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A zárt ülésen hallgatta meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága kedden. Hantosi István bizottsági elnök elmondta, hogy a délután folyamán 5 szakembert hallgattak meg, akik jellemzően adóigazgatási, valamint vámpénzügyi és közvagyonvédelmi területekről érkeztek. A testület munkája szerdán a nyomozati elnök helyettes jelöltek meghallgatásával folytatódik, szintén zárt ajtók mögött. A vagyonvédelmi hivatal korábbi 3 elnök jelöltjéről szólva a politikus úgy fogalmazott, hogy teljesen különböző életúttal és szakmai háttérrel rendelkező pályázók mutatkoztak be. A jelöltek alkalmasságáról és a pozíciók sorsáról a következő napokban döntenek a bizottságban. A magyar jogállamiság szerves részévé tenni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére. A jelölt kedden mutatkozott be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt, ahol független, kívülről érkező szakemberként jellemezte magát. Kiemelte, hogy elfogadhatatlannak tartja a közvagyonnal kapcsolatos korábbi ügyeket, és a hivatal legfontosabb feladatának a transzparencia, valamint a közbizalom helyreállítását tekinti. Sárvári Nikolász hozzátette, a törvényi keretek között a legalkalmasabb szakemberek kiválasztásával építené fel a hatékonyan működő szervezetet. Mindenki közös érdekének tartja a független közmédia testület szakmai jelöltjeinek választási eljárását, annak legitimációját, miután kedden a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatásuk az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bájer Judit médiajogász, Kollár Árpád költő és Sükösd Miklós szociológus által jegyzett nyilatkozat szerint elkötelezettek a közmédia demokratikus megújulása mellett, de összeférhetetlennek tartják, hogy piaci szereplők kivegyék a jelöltek kiválasztásának jogát a közszolgálati tanács kezéből. A jelöltek hangsúlyozták, hogy a szakmai szervezetek feladata volt a jelöltállítás, és a helyzet tisztázása után továbbra is várják a parlamenti bizottsági meghallgatást. A július végén hatályba lépett médiatörvénymódosítás alapján létrejövő testületbe a kormánypárt, az ellenzék és média szakmai szervezetek delegálhatnak tagokat. Tarr Béla életműve előtt tisztelek szeptember 1-e és 7-e között a budapesti Art Plus Cinema mozi, ahol egy héten át minden este válogatást vetítenek a rendező klasszikusaiból. A retrospektív sorozat az 1979-es Családi tűzfészek című diplomafilm teljességétől Tarr utolsó rendezéséig a 2011-es A torinói ló című alkotásig tekinti át a pályát. A nézők láthatják egyebek mellett a Kárhozatot, a Szabad gyalogot, a Panelkapcsolatot és a Werkmeister harmóniák című filmet is. A programot a szeptember 7-i zárónapon egy Tarr Béla produceri közreműködésével készült díjnyertes kortárs alkotás A minden csillag egészít ki. Ukrán állami kitüntetésben Borostyán szív elismerésben részesült Bot Miklós zeneszerző, néprajzkutató és a Hagyományok Háza főigazgatója az ukrán népzenei örökség dokumentálásáért. Az elismerést az ukrán függetlenség 35. évfordulója alkalmából rendezett budapesti ünnepségen Sándor Fegyír nagykövet adta át a több mint egy évtizedes kutatói és kultúra közvetítői munkáért. A Polyphony Project egy kiemelkedő nemzetközi kutatási és kulturális kezdeményezés, amely az ukrajnai hagyományos zenei folklór megőrzését és digitalizálását szolgálja. Új vállalkozói összefogásból született gasztro és zenei rendezvény sorozat indul Miskolcon, amely az augusztus 28-a és szeptember 12-e közötti 3 hétvégén várja az érdeklődőket. Az UMA Miskolc zenés gasztro korzó program sorozatában a városháztéri vendéglátóhelyek fognak össze, hogy kötetlen hangulattal, közös tánccal és koccintással csalogassák a helyieket a belvárosba. A kulturális felhozatalt szalsza és kubai ritmusok, görög és gyimesi táncház, valamint változatos akusztikus és jazz koncertblokkok színesítik. A koncertek után éjszakában nyúlóan DJ-k veszik át a teret, de a helyi nemzetiségi önkormányzatok is bemutatkoznak a többrétű rendezvényen. A részletes programról a szervezők a kezdeményezés hivatalos közösségi felületein adnak folyamatos tájékoztatást a látogatóknak.
0: Az időjárásról.
1: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, a szerkesztő riporter Béli Katalin vagyok. Mai vendégünk Gergye Zoltán, a miskolci székhelyű Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke. Az egyesület az országban elsőként 1982-ben alakult azzal a céllal, hogy a Borsodaboly-Zemplén megyé

0: beszélgettem.
1: Mesterségek ünnepe ez évi rendezvényén, mindegyiken idáig részt vettünk, és a Népművészet Egyesületek Szövetségének egyik díját kaptuk, amely nagy elismerés részünkre, hiszen ez egy szakmai díj, tehát a szakma adta nekünk. Hozzá kell tennünk, hogy NESZ, vagyis a Népművészeti Egyesület Szövetsége 70-72 tagból áll országosan, illetve határon túl is vannak szervezetek, és mondhatjuk igazán, hogy ez egy nagy elismerés, a szakma szavazta meg nekünk, a másik 72 egyesületnek a bizalma is benne van ebbe, hogy ezt a nagy elismerést megkaptuk. Az év műhelye díj, ezt jelenti, ami azt jelenti, hogy a négy napos rendezvényen, ahol mi szerepeltünk, a Szent Háromság Parkot felépítettünk egy kis, mondhatnám, egy kis olyan teret, ahol csak mi voltunk, 6-7 sátorral, játszóházi foglalkoztatóval, mesterségbemutató terekkel, és ezt olyan, ezek szerint olyan színvonalasan és olyan esztétikusan tettük, hozzátéve a benne lévő szakmai munkát is, ami ott zajlott, hogy megérdemeltük ezt a díjat. Tehát egy kicsit hosszasan ezt tudnám mondani az év műhelye díjról.
0: Tulajdonképpen ez a legnagyobb műhely díjat kapta. Mennyien vannak most a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületben?
1: Közel 160-an vagyunk. Mindig változik, megmondom őszintén, mert sajnos elhunynak az idős tagjaink, csatlakoznak hozzánk fiatalok, ők nem olyan kitartóak, aztán eltűnnek, visszajönnek. Tehát olyan 165 stabil tagunk van. Nem mindenki kézműves, hozzá kell tennünk, hanem vannak pártoló tagjaink. Ezek leginkább azok a személyek, akik a mesterek közelségéből, családtagjaiból tevődik ki, hiszen pártolnak minket, benne vannak ebben a nagy körbe. Kézműves, illetve népi kézműves olyan 80-100 körül van, ebből viszont az aktív az csak olyan 50-60. Mert ezt ugye aktívan kell művelni, az előbb említettem, hogy az időskor is befolyásolja ezt, valamint ugye ez egy mesterség, ez egy szakma. Ha valaki a szakmájából nem tud megélni, a mesterségében sajnos elhagyja a pályát, de ez más viszonylatban is így van. Hát ezen mi nem nagyon tudunk javítani, mi csak a színvonalat és az elhivatottságot tudjuk megőrizni, reméljük, hogy jönnek jobb idők is, amikor egy fazekas, vagy egy szövő, vagy egy mézes kalácsos csak ezzel tud foglalkozni, nem kell neki elmenni biztonsági őrnek, vagy egyéb ilyen dolognak.
0: Itt a Diósgyőri Népművészeti Alkotóházban beszélgettünk, már sok-sok hangulatban beszélgettünk. Volt, amikor hideg volt, mert nem volt pénzfűtésre, volt, amikor gyönyörű kiállítások nyíltak, de hát tulajdonképpen most egy kicsit Gergye Zoltánról szeretnék beszélgetni, a vezetőről, hiszen Zoltán nagyon sokat dolgozik azért, hogy ez a ház fennmaradjon. Tulajdonképpen fazekas mesterből hogyan lett ennek a háznak a vezetője?
1: Hát ez teljesen véletlen volt a dolog, bele csöppentem, ugyanis itt van egy fazekas műhely, ahol én aktívan dolgoztam egy kollégámmal annak idején a 2000-es években, amikor ide kerültünk. Tehát itt van 5 méterre a fazekas műhely tőlünk, 10 méterre az iroda, az akkori irodánk, amikor az akkori elnök Forrai Maria, aki most jelenleg tiszteletbeli elnökünk, ugye mindig keresett magához embert, mert a segítség az jól jön, és én szinte minden nap itt voltam. Először csak megkért, hogy legyek már gondnok, nyissam ki a kaput, meg ha jön valaki, ugye. Aztán elment a titkár, úgyis itt vagy, legyél már titkár, hát úgyis itt vagy, minden nap dolgozol. És amikor ő nyugdíjba ment, akkor nem volt evidens, hogy én legyek az elnök, csak nem nagyon volt jelentkező. És akkor én ideiglenesen elvállaltam ezt a pozíciót, de ennek már 17 éve. Szóval gombozból is sok, hát amíg bírom, csinálom, vagy amíg van hozzá nekem is segítségem, mert nem csak egyedül működtetem én ezt az egyesületet, van több segítségem, hol több, hol kevesebb, de megy a dolog, megy az maga útján, de hozzá kell tenni, hogy segítségünk nem megy. Ez a segítség a pályázati források, a városi támogatás, amit most éppen

0: van szerencsénk élvezni egy bizonyos mértékig, és nagyon fontos, amit itt az előbb beszéltünk, a szakma elismerése, a szakmai díjak, mert ez inspirál, ez tetre sarkal minket.
1: Jó ide jönni, mert olyan jó rezgések vannak ebben a házban, és amikor élettel teli, akkor én mindig azt látom, hogy konyhába együtt sürögnek az asszonyok, kiszolgálják a vendégeket, rendezvények alkalmával segítenek, szóval tulajdonképpen ez egy nagyon összeforrott emberi közösség is a szakmán túl. Jól érzem ezt, ugye?
0: Abszolút jól. Igyekszünk megteremteni a működő közösségünket. Sok munka van benne, mert ahhoz, hogy mit tudom én, ez a 160 ember egy hullámhosszon legyen, mindenkinek kell valamit adni, jó értelemben. Tehát mindenkit meg kell becsülni a helyén, mindenkinek meg kell köszönni a legkisebb segítséget, a legkisebb apró mozdulatát. Tehát sokrétűen kell gondolkozni, hogy megmaradjanak az emberek, hogy közösséget alkossanak, és hogy együtt dolgozzanak, nem csak szakmában, hanem valóban, amikor ki kell takarítani házat, ablakot kell pucolni, vagy éppen kiállítást rendezni. Tehát ez fontos, hogy van egy ilyen erős magja a csapatnak, akik mindenre hajlandóak. Még sokszor az idejüket is feláldozzák, a szabad idejüket, hogy itt tevékenykedjenek.
1: Ez a működésnek a praktikista része, de hát van egy nagyon erős szakmai vonal, amit nagyon fontos, hogy autentikusan őrizzük. Ezt hogyan lehet biztosítani?
0: Hát az utánpótlással, a sok-sok továbbképzéssel, tanfolyamokkal, amit itt magunk is próbálunk szervezni, biztosítani mindenkinek a fejlődését, aki még nem tartott, hogy mesternek nevezzük. Például szeptemberben indul itt a házba egy hímző tanfolyam, egy felnőttképzés keretében. Nagyon rég volt ilyen a környéken, a régióban is mondhatnám, összeáll 12 hölgy, és meg akarják tanulni a hímzésnek a fortéjait hától zéig. Tehát ennek nagyon örülünk, hogy vannak hajlandó emberek ezekre, mert mint ahogy az előbb is említettem, nem életbiztosítás népművésznek lenni, vagy képzelni.
1: Igen, és hát van, aki továbbadja, autentikusan továbbadja.
0: Hál' Istennek vannak ilyen tagjaink is, akik jó pedagógiai érzékük van, mert ez az is kell. Elhivatottak ez a dolg, és felismerték, hogy ezt muszáj. Ha nem más, akkor a családban. Tehát muszáj, hogy ez tovább öröklődjön, ez a autentikus mestersége, a népművészet, a néphagyomány. Muszáj, mert különben nem akarok nagy szavakat használni, eltűnik a kultúránk. A kultúránknak egy része a néphagyomány, nincs mesélnek, mindenütt ott kell lenni.
1: Mert hogy ez őrzi az identitásunkat, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, de vajon mennyire népszerű még a falvakban a népművészet? Tájházak vannak alkotók, mit lehet mondani? Városi, falusi műfaj ez? Hogy működik?
0: Hát igen, furcsa, ugye Miskolcon Népművészet Egyesület működik itt a vár környékén, rá lehet csodálkozni, de...
1: Hát ez valami olyasmi, mint a budapesti táncház annak idején,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen, tehát nem ördögtől való dolog, hogy egy városban is műveljük ezt a műfajt. Nem mondanám ezt falusiasnak, ugye, mert mi az egyetemes magyar néprajz dolgait meg millióiben, meg a színvonalán próbálunk tevékenykedni. Lehet kötni a faluhoz, vagy a vidékhez inkább, hogy most mi a... Talán furcsát mondok, de talán, hogy a városban most jobban őrizzük ezeket a hagyományokat, vagy jobban felfedezték az itt lakók, jobban érdekli őket, mint vidéken. Az sincsen nagy gond, csak más színvonal működik, hiszen tehát egy kis falusi közösség nehezen tud megfizetni olyan, vagy előteremteni olyan forrásokat, hogy mondjuk rendezzen egy népművészeti rendezvényt, fesztivált. De vannak ilyenek, voltunk ebbe az esztendőbe is, például Kiskinizsen, egy falunapon, ahol a központban a népművészet volt, a néphagyományok, vagy vagy éppen egy Garadna nevű kis faluban, ahol mindig visszahívni minket, megbecsülnek minket. Tehát vannak ilyen falvak, kisfaluk, nagyfaluk, akiknek attól függ, hogy ott is milyen a vezetés szemlélete. Tehát ahol megpróbálják megőrizni a hagyományokat. Legtöbbször gyerekfoglalkozásunkon keresztül, de nem rossz dolog ez, hiszen őket lehet megfogni. De aztán mindig az a tapasztalatunk, hogy elkezdünk a gyerekekkel foglalkozni, és a végén a felnőttek is ugyanúgy beszállnak a dologba, körbeállnak, mert nem láttak ilyet, és a kreativitás mindenkit megmozgat.
1: Na hát vannak a népi mesterségek között is olyanok, amiket esetleg könyvből is meg lehet tanulni, például a hímzés, nagyon sok hímző, orguló, kötőkönyv megjelenik, de aztán vannak olyan mesterségek, amit csak a mestertől, hát kovácsolni nem lehet megtanulni könyvből. Vajon vannak-e még adatközlők, vannak-e ilyen mesterek, akik maguk köré gyűjtik az embereket?
0: Vannak, nagyon sokan is vállalkoznának tőlünk is erre a feladatra. Hozzávaló ember nincsen gyakorlatilag. Tehát nálunk nagyon sok tényleg mester van, népiparművész, népművészetmestere, akik igazán tehát jó érzéket tudnák átadni a felgyülemlett ugye, tudást, de nincs hozzá megfelelő ember. Ha netán valaki rágja a fejét, nem is az emberbe kell keresni a hibát, hanem hogy ez egy hosszú folyamat. Tehát megtanulni kovácsolni, vagy korongozni a fazekas műhelybe, az 2-3 év. És a mai fiatalok, mai generáció türelmetlen.
1: Hát főleg, hogyha piacképtelen az a képzettség.
0: Hát igen. Tehát az nagyon nagy elhivatottság és nagyon nagy átgondolást igényel, hogy egy fiatal minek szenteli az éveit. Hagy büszkélkedjek el, hogy kiskorától járt hozzánk a nagymamájával egy fiúcska, el is mondom a nevét, Balla Bence. Nagyon sok dolog érdekelte itt, mint gyermek, aztán most ilyen kamaszkorba lépett, egy-két éve bejárt hozzánk a fazekas műhelybe, tanítgattuk erre-arra, és akkor hál' Istennek a család, mi az ő döntése volt, de a család hozzájárulásában Nádudvarba a kézműves iskolába került fazekas szakra, felvették, ott fogja folytatni a tanulmányait, és ő fazekas akar lenni. Még nem ismeri minden buktatóját a mesterségnek, de nagyon örülünk neki. Velünk volt a mesterségek ünnepén, ott is egy kicsit bemutatta, hogy mit tud már 15 évesen. Tehát vannak példák, jó példák, hát ezt kell nekünk továbbadni.
1: Vajon iskolákban nem próbálnak-e befurakodni? Például a jezsuita gimnáziumban tanítják az úri hímzést, én ezt tudom. Tehát, hogy esetleg, vagy a gyerekkoromra visszagondolok, ide nem messze a Diós Győri Általános Iskolába jártam, technika óra volt, talán úgy hívták, mi megtanultuk a keresztszemes hímzést, a laposöltést, megtanultunk bádogot vágni, megtanultunk szőni, fonni, tehát nagyon sok olyan hasznos dolgot megtanultunk, amit a mai gyerekek már nem tudnak. Nem lehetne ezt valahogy újraéleszteni?
0: Mi örülnénk ennek a legjobban, de ez egy intézményesített döntés kell, azt mondom, hogy minisztériumi, vagy mit tudom én, hogy mondják ez oktatásügyben, hogy az iskolák lehetőséget kapjanak erre. Nem is mindig a pénzügyi területen, hanem ugye itt mellettünk itt van az iskola, ott is van egy iskola a Berek alján. Mi rendszeresen üzenünk nekik, hogy gyertek, van kertes, megnyitó van foglalkozás, és akkor visszakérdez a tanár, hogy de mikor Zoltán? Hát nincs ideje a gyereknek, meg nekünk se. Tehát be vannak fogva, biztos hasznos dolgokat tanulnak, de erre van a legkevesebb idejük, hogy most ők kézműveskedjenek, a kezükkel dolgozni. De viszont, ha átjönnek, egy-egy osztályfőnök feláldozza az óráit, akkor alig tudjuk őket kitenni, nem? Tehát ez a bizonyíték, hogy ez működne, de ha erre nem ad lehetőséget a tanmenet, vagy tanrend, vagy nem is tudom, oktatásügy, akkor nem tudunk mit. Mi csak az egyik láncszem vagyunk. Tehát ahhoz, hogy hozzánk kapcsolódjanak, kell egy intézményesített döntés. Tehát nagyobb helyekről. Mondom, egy-egy pedagógus, aki valóban elhivatott, megismeri ezt a műfajt, az hozza a gyerekeket. Mert tudja, hogy mit jelent egy gyereknek, de hát Ez a kevesebb.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Gergye Zoltánnal, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnökével. Az Egyesület a Mesterségek ünnepe idei rendezvényén az Év műhelye címet nyerte el.

0: Beszélgető partnerem Gergye Zoltán, a Diósgyőri Miskolci, hogy mondjam? Fügedi Márta Népművészeti Egyesület? Megyei Egyesület? Hogy?
1: Mi Fügedi Márta Népművészeti Egyesület vagyunk, mi Miskolc. Igen. Használhatjuk a Miskolc nevet, néhány éve ezt engedélyezték nekünk.

0: bükkajai népműszaki mesterek, vagy mestereknek az egyesülete itt a Kékedi úr, ugye, Kékedi Laci, aki a fafaragás vette.
1: Igen, hát ez Kisgyőr.
0: Igen, Kisgyőr.
1: Aztán most lett egy népművészet mestere, Hutyek Attila. Ő kádármester, és kikapott még innen közülünk?
0: Borsod megyéből még a Balog István, fafaragó, a kisgyűriek csapatából népműszermestere díjat kapott ebbe az esztendőbe. Érdemes felkeresni, nagyszerű fafaragó ő is. És meg kell említeni, még két fiatal egyesület, az akivel szintén partneri viszonyban vagyunk. Barcikán működik a Sajó Menti Népművészeti Egyesület, és most Hangonyba települtek, ott kaptak alkotóházat. A Barkó Kézműves Egyesület, ők egy nagyon fiatal csapat, és azt a vidéket térképezik fel. Hát ugye szerencséjük van, mert ott van mit feltérképezni.
1: Barkóságnak a népművészete az nagyon híres.
0: Igen, igen, szerencséjük van, ugye velünk ellentétben itt mi Miskolcon nagyon nehezen találunk olyan témát, amit beleállhatunk 100%-kal, de azért vannak nekünk is területünk, amit szívesen kutatgatunk, vagy érdeklődünk utána.
1: Na hát akkor most is térjünk át a piszkos anyagiakra, mert hogy ezt a házat működtetni kell, az egyesület tagjainak gondolom alapanyag kell, megmunkálandó anyag, az összejövetelekhez pénz kell, hogyan, miből lehet ezt előteremteni?
0: Hát kulcs szó a pályázat. Pályázni kell éjjel-nappal, mindig ott kell lenni, hogy mit hirdetnek meg, mikor hirdetnek meg, és amire lehet, arra pályázunk, még talán a levegőre is szó szerint. Most egy kis ilyen fáziskésésben van az egész ilyen támogatás, ugye a kormányváltás miatt elcsúsztak a pályázati időszakok, a támogatások kiutalása, és most nagy hajrában vagyunk, mert évvégig mindent pénzt meg kéne kapnunk, meg el is kéne költenünk. A költéssel nincs probléma, de vannak olyan megítélt pályázati pénzeink, amit még nem is láttunk, még szerződésünk sincsen, csak meg van ítélve, hogy ez egy nyertes pályázat. A mesterségek ünnepén az államtitkár úr nagy plénum előtt kijelentette, hogy minden úgy lesz, mint régen, sőt, még nagyobb támogatást adnak a népművészet területén. Nem ellenségei ők sem a műfajnak. Hát bízni kell az ígéretekben, más választásunk nincsen. És akkor itt helyi szinten is meg kell említenem, hogy mióta, hát mondjuk két Tóth Szent a József polgármester úr, hát mióta ő a polgármester úr jobban szívén viseli a város, a mi sorsunkat. Második éve rendszeres támogatásban részesülünk ő általa, ő javaslatára természetesen. Örülünk neki, hogy felismerték, hogy az, hogy működjön ez a ház, hogy értéket képviseljen, hogy vigyük a hírét Miskolcnak. Tehát ez kell, mert különben bezárt kapuknál, ajtóknál nem tudunk működni. Tehát a kulcs szó a pályázat és a támogatás. Ez a műfaj nem tud profitot termelni. Tehát mi nem tudunk itt pénzt csinálni, ahogy szokták mondani, sőt, minden rendezvényünk ingyenes. A kiáltás látogatás, a rendezvények, a játszóházak. Hát ez a műfaj ezt engedi meg magának.
1: Nem bezárt kapukkal élték meg a nyarat sem, hiszen voltak táborok, voltak tanfolyamok, hogyan zárják a nyarat?
0: A nyarat még mindig egy kis munkával, ezen a hétvégén lesz egy kiállítás megnyitó, egy papírműves kollégánk és egy szalma és csúhéfonó hölgynek lesz egy kiállítása. A következő hétvégén pedig közösen a Bonsai klubbal, amit szintén Miskolcon működik, évek óta van közös rendezvények, így augusztus végén, szeptember elején egy bonsai kiállítás és egy kézműves programot kínálunk így a nyár végére, de nincs vége a sornak, hiszen szeptemberben, októberben jönnek a szüreti időszakok.
1: Igen, nyáron voltak táborok, tanfolyamok?
0: Volt tábor, gyerek tábor, nem tábornak hittük, gyerek foglalkozások voltak, felnőtt tábor is volt természetesen, nagy sikerrel, 60-70 fős látogatott.

0: sárga.
1: Na akkor térjünk vissza a szüretre, menjünk akkor megint előre.
0: Igen, szeretnénk egy szüreti napot, szombatot, egy szombati napot ennek áldozni, ennek a nagyon szép ünnepkörnek, ha mondhatjuk ünnepkörnek, valóban nagy sok hagyománya a bír, tehát szeretnénk egy hétvégét ennek szentelni. Aztán magunkat is meghívtak, tehát azért a megyébe dolgozunk, Szikszóra, szintén szüreti fesztiválra megyünk, meghívtak a Fazola fesztiválra minket szeptember végén, tehát lesz dolgunk bőven, ha nem is itt házon belül, de házon kívül igen, sőt, ezen a hétvégén is dolgozunk, az Avastetőn lesz a Játszótér fesztivál, oda hívtak minket kézműveskedni a gyerekekkel mindkét napra.
1: Na meg aztán régen járok én ide, mondtam már a beszélgetésünkben, és emlékszem arra, amikor Márton napra nagyon nehéz volt libát szerezni. De még ilyen problémák is vannak, mert hogy libalakomával várták volna a közönséget.
0: Igen, hát az évekkel ezelőtt volt nagy lelkesedésünk, belevártunk ebbe a programba. Valóban nehéz volt libát szerezni, de aztán csak összejött. Állítólag a liba azóta is él. Bükszen keresztre adtuk ki.
1: Ja, mert hogy nem ludaskása lett, hanem liba simogató lett, igen, a dologból?
0: Igen, az liba simogatóként szántuk. Tehát még mindig él a liba állítólag Bükszen kereszten.
1: Na hát ilyen történetek számosat említhetnénk. Miért tudna mondani, ami emlékezetes, és ami összefogja a társaságot?
0: Hát igen, volt a húsvétkor van hasonló eset a nyulakkal. Ugye, hát... nem is nagyon akarjuk ezt a nyulas dolgot, mert nem praktikus már állítólag ez az állat kínzás időzőjelben, de aztán mégis kikímánkozik a nyúl húsvétra, vagy becsöppen az udvarra. Van egy kolléganők, akinek van sok nyula vidéki, és akkor hozott mindig nyuszikákat, és volt mindig, és akkor hát a nyúl az szökős. Kereste az egész alkotóház a nyuszit természetesen.
1: Ez kedves történet. Na meg aztán néha megfordulnak itt zenészek is.
0: Igen, aktív kapcsolatban vagyunk a város zenészei, népzenészeivel. Leginkább most a Csiszár István vezette Miskolci Tambura Banda a partnerünk, sőt a héten jönnek ide többször próbálni, helyt adunk a próbájuknak, és akkor ők a hatodikai napon meghálálják ezt, és egy koncertet adnak majd itt a Bonsai, egy Bonsai rendezvényünk alatt vasárnap 4-5 óra körül. Tehát aktív kapcsolatban vagyunk, járnak többen ide, tényleg próbahelyként használják a házunkat, a rendezvényünkén fellépnek, magunknak is van két népzenész tagunk, akik népzenével foglalkoznak, egy citerás, meg egy furulyás emberünk, ők a saját rendezvények mindig közreműködnek.
1: Az évműhelye díjat hozta el az idei mesterségek ünnepéről a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Most arra kérem vezetőjüket, Gergye Zoltánt, meséljen nekünk arról, hogy milyen volt ott test közelben a hangulat, tehát milyen visszajelzéseket kaptak. Ez az a műfaj, amikor a kiállító és a szemlélődő vagy vásárló beszédbe elegyedik, mindenféleképpen megindul a kommunikáció. Milyen millió volt ennek a mesterségek ünnepének?
0: Hát alapvetően ez egy fesztivál, így mondják, de vásár jellege van. A fesztivál programok zajlanak a két színpadon, egy nagy színpadon, meg egy kisebb színpadon. Itt tényleg népzenészek, meg hasonló, sőt, divatbemutatók, népviseletbemutatók. Ott lehetett látni, de alapján mégben 80%-ban vásár jellege van. Csak ki van ugye kicsit egészítve, kicsit fel van tuningolva azzal a munkával, amit ott helyben végeznek a mesterek. Úgy hívják, hogy mesterségbemutató. Leülnek az asztaluk mellé, vagy egy kijelölt sátorba, és ott megmutatják, hogy születik egy teljes köcsög, vagy éppen egy nemesztakaró, vagy éppen bútort, hogy lehet festeni pár pillanat alatt. Tehát test közelben vannak a érdeklődőkkel, vásárlókkal, és én magam is korongoztam ott, bemutatóztam, és alig ültem le, 20-30 ember állt körém, és kérdezgettek, én is mondtam, és egy kicsit meg is döbbentő, hogy felnőtt emberek annyira naív hozzáállással néztek, hogy szinte nem is tudták, mit csinálok. Láttak már ilyet, de nem tudják például, hogy egy agyagból, hogy születik meg a kerámia. Tehát a folyamatát. Tehát alapvető dolgokat kell elismételni nekik. Tehát nagyon érdeklődik az emberek, és meghálálták, hogyha ott áll 10 percig, tényleg megköszönt, és úgy ment el, hogy ő ezt a tudást, pár perces tudást megkaphatta.
1: Ritka manapság az életünkben, ebben az agyon digitalizált világban, hogy a munkámnak a végeredményét ott azonnal láthatom. Hát ebben ez a gyönyörű, nem?
0: Ezt ismerik fel az emberek, ha nem is tudatosan, vagy ösztönösen, és sokan rögtön, hogy jaj, de jó lenne kipróbálni. Tehát ez a kulcsa a dolognak, hogy amikor kétkezi munkát végzünk, én is, hogyha odaállok a ács mellé, akkor tehát ezt én is meg tudnám csinálni. Tehát mindenkiben egy ilyen mozog, és kibe mennyi bátorság van, hogy vagy belekezd, vagy nem, vagy csak kipróbálja, és erre adtunk is lehetőséget a kedves nézőknek, az kedves látogatóknak, mert ilyen interaktív módon csináltuk ezt, tehát lehetett nemezelni, lehetett korongozni, aztán az egyik bútorfestő kolléga meg is engedte, hogy ott kidecsetvonást. Tehát ez a lényeg, hogy felkeltse az érdeklődés, akiben meg mozog a dolog, az meg bátor is, ki is próbálja.
1: És egy nagyon fontos dolog még, hogy ezeket a tárgyakat sikerüljön bevinni a mai életünkbe. Erre is látunk példákat, amikor a ruha díszítéseken matyóhímzést látunk, a gyönyörű gyöngyfűző munkák, amit hordani lehet, az edények, a famunkák. Tehát, hogy bevigyük a mai életünkbe, és erre talán igénye van az embereknek.
0: Igen, ez egy kulcskérdés, az igény az megvan, ki kell szolgálni, csak egyetlen egy dologra kell vigyázni, hogy a hagyományaink megmaradjanak. Nagyon jó, hogy a matyó motívum megjelenek mindenütt, de önmagában egy matyó rózsa még nem a matyó hímzés. Hordoz valamit, legalább az, hogy valaki megismeri, de annak története van, annak hagyománya van, az kapcsolódik más művészetekhez. Tehát nem elég, hogyha egy tornacipő látunk egy matyó rózsát, sőt, talán nem is illene rátenni egy tornacipőre, de ez is egy közlés mostan a mai világban, tehát örülünk neki. A hímzők, a viseletkészítők könnyebb helyzetben vannak, mint egy fazekas, mert a fazekas az nem nagyon tud ilyen tághatárok közt mozogni.
1: Mert igen, ma már azt nézik, hogy mikrózható, meg berakható-e mosogatógépbe?
0: Igen, ez egy kulcskérdés, meg hogy lehessen benne sütni, főzni, tehát ez egy kihívás is, mondjuk egy fazekasnak olyan terméket csináljon, ami univerzális a dolog.
1: De ha egy ilyen tárgyat beteszek a konyhámba, annak megvan a milliója, tehát azért az visszahozza egy kicsit, lehet, hogy a nagyanyám világát, ami nekem a lelkemnek nagyon jó.
0: Igen, ez így van, hogy ott is a mesterségek ünnepén ugye teljes köcsögeket próbáltam bemutatni, elmondani a történetét, mire használták, és ha mindenki felsziszent, ó, hát ilyen volt a nagyanyámnál, meg ő még kapott is tejet. Tehát az emlékeket is idézi, igen.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy beszélgethettünk, és szeretettel gratulálunk az év műhelye díjhoz, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületnek és vezetőjüknek, Gergye Zoltánnak. Kívánunk önöknek jó munkát, és aztán mondjuk el talán a címet, ahova jönni lehet ide az alkotóházba, mert nagyon kedves hely, egy régi épület, műemléképület, érdemes magát az épületet is megnézni.
0: Igen, szeretettel várunk mindenkit, Nagy Lajos Király utca 20-as szám, sőt, maga Nagy Lajos Király is szobra fogadja a kapuba mindenkit, mert egyik fafaragó megfaragta.
1: Itt a Vár utcával szembe, ahol egyenesen a várhoz lehet menni.
0: Szeretettel várunk mindenkit a Nagy Lajos Király 20 szám alatt, Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóház, legközelebb P. pénteken 17 órakor kiállítás, megnyitóra invitálunk mindenkit, és természetesen a kiállítás megtekinthető 2-től szombati napig, 10-től 18 óráig bárki eljöhet és megnézheti, ingyenesen természetes.
1: Kedves hallgatóink, Gergye Zoltánnal, a Fögedi Márta Népművészeti Egyesület elnökével beszélgettünk. Az Egyesület az idei mesterségek ünnepe alkalmával elnyerte az év műhelye díjat. Megköszöni megtisztelő figyelmüket a Portré műsor szerkesztő riportere Béli Katalin.
2: Köztünk élnek. Az Európa Rádió Portré műsorát hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A tehetség sokféle lehet, és nem mindig az osztályzatokban mutatkozik meg. Ebből indult ki a miskolci Léva József Református Gimnázium programja, amelyben 56 hetedik évfolyamos diák próbálhatta ki magát különböző területeken egy teljes tanéven keresztül. A csaknem 2,7 millió forintos támogatással megvalósult kezdeményezés a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával jött létre. A részletekről Kerboltné Tóth Editet, a gimnázium digitális tanulmányi főigazgató helyettesét hallják.
2: Gimnáziumunk a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával valósított meg egy komplex tehetséggondozó programot 7. évfolyamon. Az volt a célunk, hogy a diákjainknak lehetőséget adjunk, ami nem csak a tanulmányi eredmények alapján felismert tehetség, hanem a gyerekeknek a különböző területeken kipróbált tehetségét fedezzük fel. Összesen 2 osztályunk vett részt ebben a pályázatban, a 7. A és a 7. B osztály, és közel 2,7 millió forintos támogatást sikerült szereznünk hozzá. 5 területen szerveztük meg a foglalkozásokat: matematika, kreatív történelem, művészet, természetismeret és elsősegélynyújtás, valamint kommunikáció témában. Nem hagyományos tanórai keretek között dolgoztak, hanem játékos, élményalapú módszerekkel. Volt logikai rejtvény, stratégiai játék, szerepjáték, történelmi nyomozás, művészeti alkotás, és nagyon sok érdekesség. Az volt a célunk, hogy a gyerekek ne tantárgyban gondolkodjanak, hanem kompetenciákban. Fedezzék fel a tudás különböző területei közötti kapcsolatokat. Szerezzenek tapasztalatot és a közös munka örömét. Nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy ne csak ezt fejlesszük a tudásukban, hanem a személyiségüket is. A program része volt tehát egy személyiségfejlesztő tréning is, amit az iskola pszichológusunk vezetett, és ezek a foglalkozások segítették az önismeret, az önbizalom, a kommunikáció és az együttműködési készségnek a fejlődését. Azt mutatták a tapasztalataink, hogy a gyerekek a tanév során egyre bátrabban vállalták a véleményüket. Könnyebben dolgoztak a társakkal, és nyitottá váltak a kihívásokra. Ezért ez a tehetséggondozó projekt nem csak azt jelentette számunkra, hogy a jó képességű tanulókat továbbfejlesszük, hanem azt is, hogy segítsük megtalálni őket, hogy ki miben tehetséges. Kapcsolódott a programhoz közösségi élmény is. Mindkét osztály ellátogatott Budapestre a Csodák palotájába, ott interaktív, természettudományos bemutatókon vettek részt. Ez nagyon nagy élmény volt számukra, hiszen itt a tudományt nem csak tankönyvből, hanem saját tapasztalatokon ismerték meg. És nagyon jó az is, hogy a közös utazás az összekovácsolja a kísérő tanárokat, a diákokat, és kellemes beszélgetés és közösségépítés valósul meg ott is. De megszerveztük a szülőkkel való együttműködést is. Volt egy szülői nyílt nap, ahol a tanulók bemutatták az interaktív foglalkozás keretében a szülőknek, hogy mit csináltak. Beszélhettek a saját munkájukról, és örömmel adták tovább a megszerzett tudást. Különleges volt a pályázat záró feladata is, hiszen a vállalások között szerepelt az, hogy készítenek egy rövid filmet a egész éves munkáról, és ezt nem külső szakemberek készítették el, hanem maguk a gyerekek, a kommunikációs tanárnak az irányításával. Összegyűjtötték a program legfontosabb pillanatait, bemutatták a foglalkozásokat, a közös élményeket, a kirándulást, és a film elkészítés során egyszerre tudott fejlődni a kreativitás és a digitális kompetenciájuk is. Ha a program eredményeit kellene néhány mondatban összefoglalnom, akkor azt mondhatom, hogy nem csak számos tehetséges diákot ismertünk meg jobban, hanem maga a közösség is erősebb lett. Így bízunk, hogy a program során szerzett tapasztalatok és sikerek még sokáig elkísérik őket.
1: A tehetség sokféle lehet, és nem mindig az osztályzatokban mutatkozik meg. Ebből indult ki a miskolci Léva József Református Gimnázium programja, amelyben 56 hetedik évfolyamos diák próbálhatta ki magát különböző területeken egy teljes tanéven keresztül. A csaknem 2,7 millió forintos támogatással megvalósult kezdeményezés a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával jött létre. A részletekről Kerboltné Tóth Editet, a gimnázium digitális tanulmányi főigazgató helyettesét hallották.
0: Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét, Lajtár Istvánt, Baka András köztársasági elnök kedden a Sándor palotában. A találkozóra azért volt szükség, mert Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondása miatt kedden megszűnt. A Sándor palota közleménye szerint az új legfőbb ügyész megválasztásáig Lajtár István irányítja az ügyészi szervezetet, az államfő pedig alapos szakmai és vezetői tájékozódás után tesz majd javaslatot az utód személyére. Hangsúlyozták, hogy az ügyészség függetlensége és pártatlansága a demokratikus jogállam és a közbizalom legfőbb biztosítéka, ezért a jelölt kiválasztásakor az államfő nem egyeztet politikai pártokkal. Baka András biztosabban, hogy az átmeneti időszakban Lajtár István maradéktalanul érvényre juttatja az ügyészi szervezet szakmai önállóságát. A kormány szigorítja és pontosítja a zárt körű, így a magántőke és kockázati tőke alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat, közölte Görög Márta igazságügyi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a tulajdonosi láncok átláthatóbbá tételével azt akarják megakadályozni, hogy ezeket az alapokat a végső tulajdonosok kilétének elrejtésére használják. A törvényjavaslat emellett szigorítaná a közbeszerzések átláthatóságát, bővíteni a közzétételi kötelezettségeket, és lehetőséget adna az integritás hatóságnak az eljárások felfüggesztésére. Ezzel paralel növelnék a közpénzek felhasználásával kapcsolatos adatok nyilvánosságát és kereshetőségét egy hozzáférhető adatbázisban. A javaslat emellett pontosítja a közpénzből finanszírozott támogatásokból kizárt közjogi képviselők és szervezetek körét is. Három új szekció, a Fantasma, a Hidden Gems és a Cine Kids debütál a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon szeptember 4-e és 12-e között. A skifiket, horrorokat és kultfilmeket felvonultató programban olyan alkotások szerepelnek, mint Korida Hirokazu, a Bárány, akit akarsz című rendezése, vagy Nicholas Winding Refn, Neon Pokol című filmje. A műsorban látható lesz továbbá Paul Verhoeven robot zsaruja, valamint a Cine Kids szekcióban Dargai Attila klasszikusa, a Vuk mellett a Sauna Bárány és Moszatvég szörnye is. A rendezvényt a De Gaulle, az ellenállás hajnala című Antonin Baudry által rendezett nagyszabású francia film zárja majd. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, koncertekkel és családi programokkal várják az érdeklődőket szeptember 4-e és 6-a között a fővárosi Kapisztrán téren zajló budavári könyvünnepen. A budavári önkormányzat által szervezett szabadtéri rendezvényen hazai könyvkiadók, az OSK és a Vármúzeum standjai mellett Sebestyén Márta, a Jazz and Roll zenekar, valamint hagyományőrző bemutatók is szórakoztatják a közönséget. A programok ingyenesen látogathatók, a szombati napon pedig a 8. Budai Polgári Családi Nap eseményei, köztük solymász bemutató és gyermekelőadások is színesítik a kínálatot. A reálbérek emelkedése ellenére a magyar lakosság 28%-a teljesen feléli havi jövedelmét a hónap végére, derült ki a Provident keddi budapesti tájékoztatóján bemutatott nemzetközi kutatásból. Bocán Viktor vezérigazgató ismertette, hogy a hazai háztartások pénzügyi sérülékenységét mutatja az is, hogy a válaszadók csak nem negyedének egyáltalán nincs vésztartaléka, és a lakosság többsége nem is tud rendszeresen félretenni. A felmérés szerint emellett az elmúlt években jelentősen visszaesett az ingatlan vásárlásra vagy felújításra gyűjtők aránya is. Ugyanakkor a megkérdezettek 64%-a az előző egy évben semmilyen formában nem vett fel hitelt, és a családok nagy többsége továbbra is tudatosan tervezi kiadásait. Karbantartási munkálatok miatt augusztus 31-től módosul a vonatok menetrendje a Szolnok-Szentes-Hódmezővásárhely vasútvonalon, közölte a MÁV csoport, így a társaság arra kéri az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a változásokról, az utazás megtervezéséhez a MÁV Plus mobil alkalmazást vagy a vasúttársaság weboldalát használják.
0: Az időjárásról.
3: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
4: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Kisnéveres Viktóriát hallják. Találkozások című magazinunk mai adásában dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pitty Ballaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk.
5: A családban mi, amióta az eszemet tudom, templomjáró család voltunk. Amikor hetedik osztályos lettem, ugye 12-13 éves kor, és Helyő Csabán Virág Sándor bácsiék voltak akkor a gyülekezetnek a gazdái, hogy úgy mondjam, Virág Sándor nagy tiszteletű úr, és mi oda tartoztunk édesanyámékkal, oda jártunk, és így természetes volt, hogy ott is konfirmálok. Ott a Enikő néni, Sándor bácsi felesége volt az, aki összefogta a konfirmandusokat, és egy kis csapatot formált belőlünk, és én ott is maradtam a gyülekezetben utána, nagyon-nagyon sok éven keresztül. Amikor Sándor bácsi nyugdíjba ment utána, és már ugye én is fiatal felnőttként máshová tartoztam, akkor hagytam el a Helyű Csabai gyülekezetet, de nekem az, hogy én lelkileg milyen ember lettem, hogy hitemben, hogy találtam Krisztushoz, önmagamhoz, és ezt hogyan tudom ez emberek felé közvetíteni, annak ugye áldott emlékű Borbé Béla bácsi, és ugyanígy áldott emlékű Virág Sándor bácsi, illetve az ő kedves felesége Enikő néni, a nagy letéteményesei, a nagy példát adói.
4: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt években különböző műsoraink keretében eseményekről beszámolva és számos egyéb területet érintve is nagyon mély gondolatokat hallhattunk dr. Sasné Vencel Ildikótól, a Pitty-Pallaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójától. Mai műsorunkban, ebben az órában pedig őt ismerhetjük meg picit jobban, tisztelettel, szeretettel köszöntöm műsorunkban, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és beszélgethetünk.
2: Áldás békesség, köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat szeretettel.
1: A főigazgatói tisztség mellett ugye tanító, énekszakos, tanár, pszichológia szakos, bölcsész, és ugye eddigi beszélgetéseinkben is elsősorban a gyermekeket érintő kérdésekről beszélgettünk. Hogyha az ön gyermekkorába, a saját gyermekkorába visszagondol, akkor milyen környezetet írna le előttünk, mik azok az érzések, amelyek abból az életszakaszból felelevenednek most?
2: Végtelen nagy szeretet, bölcsesség és következetesség, ami az én gyerekkoromból eszembe jut nekem. Nagyon nagy nyugalomban voltunk mi. 3 éves voltam, amikor az én szüleim felköltöztek Miskolcra. Így mondták ezt, mert hogy Szabolcsból jöttek, Gáva Vencsellőről. De mindig is, hogyha utána is akárhány éves koromban beszélgettünk a szüleimmel, mindig azt mondtuk, hogy hazamegyünk Vencsellőre, de itthon vagyunk Miskolcon. Ez egy furcsa kettősség is lehetne, hogyha most valaki elgondolkodik, de közben meg nem. Mert azok a gyökerek, amik Gáva Vencsellőről jöttek, azok adták az igazi hazát. De azok ugyanúgy itt is itthon voltak, mert ezeket a gyökereket folytatták az én szüleim. Gáva Vencsellőn az én anyai nagyszüleim éltek, és ők azok, akik nagyon-nagyon élénken élnek a mai napig az emlékezetemben. A nagyapám, ő a Gáva Vencsellői gyülekezetnek volt az egyik oszlopos tagja, presbitere, nagymamám pedig az a fajta csendes, halkszavú, nagyon bölcs, de nagyon kardos, igazi nyakas kálvinista asszony, ahogy én visszaemlékezem, és ami a legszebb és legcsodásabb emlékeim közé tartozik, az az egyik az, hogy ők sohasem kiabáltak. Nincs olyan emlékem a nagyszüleimről, hogy bármikor is kiabáltak volna, akár egymással, akár velem, akár bármelyikönkkel. Tehát senkivel. Halkszavú, csendes, nagyon bölcs emberek voltak. Végtelenül tudtak szeretni. A másik, ami eszembe jut a gyerekkoromból, azok az otthon töltött, Vencsellőn töltött idők. 3 éves koromig ott éltünk, és hogyha én a református gyökereimet nézem, akkor én onnan hoztam ezeket. Borbé Béla bácsi, nagy tiszteletű úr, volt a gyülekezet lelkipásztora, és ő és a felesége szinte a gyülekezetnek az édesanyja és édesapja voltak. Remélem nem sértek meg ezzel senkit, hogyha most így fejezem ki magam. Az első templomos emlékem is ilyen, egy 3 éves korombeli szavalat a karácsonyi ünnepségen ott náluk, a Gáva Vencsellői templomban.
1: Ilyen fiatal életkorból azért ritka, hogy ilyen mély emlékei legyenek az embernek azért.
2: Igen, igen. Erre mondom, tehát ez az a szeretet, ami nagyon, nagyon mélyen bevésődik. És ugye mikor mi hazamentünk, akkor biztos, hogy otthon, templomba mentünk, itthon is volt gyülekezetünk Miskolcon, de biztos, hogy templomba mentünk, együtt volt a család, és ezek azok a szeretett emlékek, amik nagyon nagy nyomot hagynak, egy életre meghatároznak mindenkit.
1: Ugye a gyülekezetből is, illetve a családból, mind a szülők, mind a nagyszülők példáján keresztül, az eddig elhangzottakon túl mik voltak még, vagy mik azok az értékek, amelyek a mai napig elkísérték?
2: A nagyszüleim mellett, meg ugye a gyülekezeti közösség mellett nagyon hálásan emlékszem a valamikori tanáraimra, illetve a miskolci szomszédokra, azokra a az idős nénikre, bácsikra, akik közé az én szüleim beköltöztek, felépítették a házat, elkezdték ugye a család életét, és mi is elkezdtük az iskolába járást. Olyan idős nénik, bácsik voltak mellettünk, akik tőzsgyökeres helyű csabaiak voltak, és nagymamánk helyett nagymamánk voltak, nagypapák helyett nagypapák voltak. És ezzel a szeretettel vették körül az odaérkező fiatal párt is, édesanyámat, édesapámat, és minket is, gyerekeket. Tehát ezt egészen annyira, hogy amikor kicsik voltunk, én voltam szerintem első vagy második osztályos, mentünk iskolába a testvéremmel, és mielőtt mi iskolába mentünk, anyukám nagyon korán járt dolgozni, ő neki már 5:30-ra bent kellett lenni, és 6-tól kezdték a konyhán a műszakot, mert ugye az én édesanyám szakács volt 40 éven keresztül, és amielőtt elmentünk volna iskolába, nekünk a szomszéd néninél, Mariska néninél le kellett jelentkezni, aki megnézte, hogy tényleg felvettük-e azt a ruhát, amit kikészített anya, hogy a kezünk szép tiszta-e, hogy jól vagyunk-e megfésülködve, ugye ezt indokolta az is, hogy nekem abba az időben derékigérő hosszú hajam volt, tehát azért azt elrendezni nem volt egyszerű, de szóval ennyire aprólékosan, és mi becsengettünk Mariska nénihez, Mariska néni megnézett minket, leellenőrizte, hogy ott van-e a 10 órai, amit édesanyja készített, benne a táskába, és utána indulhattunk. És ha nem indultunk el időben, ahogy a megbeszélés megvolt, akkor Mariska néni csengetett értünk, hogy miért nem indultok, mert már indulni kell iskolába. Tehát ennyire nagy volt az összetartás. A általános iskolás éveimét én a 27-es általános iskolába töltöttem, ami ma Gárdonyi Géza általános iskola, katolikus fenntartásban. És ott olyan tanítók, tanárok tanítottak, olyan igazi példaértékű, nagy formátumú pedagógusok, akik szerintem, akiknek ugyanúgy köszönhetem, hogy én magam is pedagógus lettem. Hálás szívvel, szeretettel emlékszem Szalai Tamásné Erika nénire, aki a tanítónénim volt, aki az első tanítónénim volt, akkor Murvai Miklósné Marika néni például, vagy Erdei Gyuláné Marika, aki a magyarországi matematikai tehetséggondozásnak egyik legnagyobb alakja, nem tudom mennyire tudjuk, a mostani Szalai református általános iskolából ment ő nyugdíjba, és ő például felső tagozatban volt a tanárom, és végtelenül nagy példát és mintát adott azzal, hogy mind emberileg, mind a pedagógiában, a tanításban hogyan lehet helytállni.
1: Ugye mi is beszélgettünk már korábbi műsorainkban arról, amit vezetőként, pedagógusként ön is lehet, hogy akár egy iskola megválasztásánál, egy intézmény megválasztásánál milyen fontos a pedagógus szerepe, és akkor most ugye azt a példát is hallhattuk, ami a saját személyes életéből is olyan megtapasztalás, ami természetesen ugye mindezt alátámasztja, és mind a lexikális tudás, a gyakorlati ismeretek mellett ugye olyan emberi értékek mentén is a nevelés is megtörtént így ő folyamatába, ami ugye azért egy gyermeknek a személyiségét is befolyásolhatja.
2: Nagyon nagyban. Hogyha belegondolunk, a gyerekek ma, de régebben is az iskolában azzal, hogy ugye régen délelőtti tanítási órák, délutáni napközi, és utána hazamentek a gyerekek. Ma ugye egész nap iskolában vannak, egész napos iskola rendszere van. A gyerekek több időt töltenek az általános iskolában, mint amennyit a saját szüleikkel. Az a példa, az a minta, amit ott kapnak a tanítótól, az a nevelés, az nem múlik el nyomtalanul. Én éppen ezért mondom a saját gyakorlatomba is ezt, hogy tanítót kell választani. Mert hogyha a gyermek személyisége a tanító személyiségével egymásra talál, olyan mély nyomokat hagyhat, és olyan mintát, példát kap nevelésben, tanításban egyaránt, amely utána egy életre meghatározza őt.
1: És akkor már ekkor körvonalazódott a pályájának az elképzelése, hogy ez lesz az a terület, itt általános iskolás korban?
2: Nem. Véletlenül sem. Én egészen, amíg a főiskolára nem kerültem, addig nem tanító szerettem volna lenni, hanem operaénekes.
1: Még erről az útról is szóljunk, akkor a zene hogyan jelent meg az életében?
2: Így van, ezt is egy általános iskolai tanáromnak köszönhetem. Simon Istvánné Kati néni volt az, aki a 27-es iskolában a zenét tanította. és ő tanított meg zongorázni, ő tanított meg a szolfézs alapjaira, ő tanított meg furujázni, több hangszeren is játszottunk nála, és én utána 12 éven keresztül, tehát a középiskolás évek alatt is visszajártam. Addigra már nekem nagyon megmutatkozott, hogy a hangom az egészen kivételes, és akkor kezdett el középiskolában igazán kinyílni, és Hézser Zoltánné Iluska nénihez kerültem én a Kossuth Gimnázium és óvónői szak középiskolában, és Iluska néni volt az, aki bátorított, hogy de énekeljek. 16 éves voltam, ahogy elkerültem a Bartók kórusba, a Miskolci Bartók kórusba, ahová nekem még felvételizni kellett, felvételit kellett énekelni, és Sándor Zoltán és Sándorné Papedit karvezetők előtt, és úgy kerültem be a kórusnak a szoprán szólamába. Csak aztán ugye az én régi vágású nyakas kálvinista szüleim mondták, hogy legyen már egy rendes hivatásod, fiam, aztán tőlem mehetsz énekelni, ha akarsz. Csak legyen már egy rendes hivatásod. Úgyhogy így kerültem én a tanítóképzőre, ami nem állt távol egyébként sohasem tőlem, mert a családban több pedagógus is van. Én láttam, tudtam, hogy mi minden történik egy-egy iskolában, nem csak mint tanuló, hanem az ő oldalukról is, és mindig is szerettem, és vonzó volt számomra. Viszont volt egy Isten adta tehetségem. És én e felé szerettem volna elindulni, de azzal, hogy anyukám óhaját teljesítettem, hogy tanítóképzőbe mentem, szerintem semmivel nem lettem kevesebb se, meg nem veszítettem én olyat, amit más oldalon a Jóisten ne adott volna nekem vissza.
1: Még mielőtt a tanítóképző éveiről beszélnénk, illetve ugye itt a szakmai pályájáról, itt azért egy kicsit térjünk vissza a fiatal korra, hogy általános iskolában, középiskolában, a kortárs kapcsolatokról is, hogyha szólunk, hogyan tekint vissza azokra az évekre itt a középiskola éveiről is, hogyha szólunk.
2: Amikor általános iskolás voltam, mindig azt mondta mindenki, hogy nekünk olyan nyugis osztályunk van. Így ez jut eszembe, de tényleg a tanárok is azt mondták, hogy mi olyan nyugisak vagyunk. Milyen jó, hogy ilyen kis nyugodt gyerekek jöttek össze. Nálunk nem voltak viták, veszekedések, kiközösítések. Egyszerű gyerekek voltunk, hogy úgy mondjam, de egymást is szerettük, egymás irányába szeretettel fordultunk. Mindig volt egy-kettő, aki úgy kirívóbb volt, de az mindig van. De végül mindig a szeretet nyelve döntött, illetve mindig az egymás felé való összetartás. A felső tagozatos osztályfőnököm Lenkei Éva tanárnő volt, ő ma a Lévai Gimnáziumnak a tanára. És az ő higgadt jelleme, az ő végtelen szeretete, az ő csendes, de nagyon komoly magyarság tudata, zene szeretete nagyon-nagyon sokat adott az osztálynak. Olyan nevelő erő volt, meg van az ő kezében, ami az ő néptáncos, énekes múltjából fakad, és lelkével nevelt bennünket, nem tudom másképp mondani. És tényleg így van, hogy lelkével nevelt bennünket, ugyanazzal a halkszavú szeretettel egyébként, amivel engem például otthon is neveltek. Tehát valószínűleg ezért is vannak nekem ennyire hozzá nagyon kapcsolódó emlékeim. És ez a kis nyugis osztály, amikor elment középiskolába, akkor nem is annyira a szélrózsa minden irányába repültünk, hanem egy nagyon jó felvételit elérő osztály voltunk, tehát sokan mentek tőlünk gimnáziumba, sokan az erős szakközépiskolákba, mint amilyen akkor a Berzevici volt, ma is tudom nagyon erős, de akkor is az egyik legnívósabb volt, vagy Fáiba mentek többen tőlünk, vagy az óvónőképzőbe, ugye, akik ott is voltunk páran, akik oda felvételiztünk, és egy jó, erős felvételit író osztály voltunk.
1: Hogyha néhány gondolatot azzal kapcsolatban megosztana velünk, hogy az ön személyes életében hogyan történt a középiskolának a kiválasztása, megválasztása?
2: Ami az én esetemben is szerintem, mint azért nagyon sokszor a nyolcadikosoknál, én úgy gondolom, ott vannak a szülők a háttérben, hogy hova is menjen ez a gyerek tovább tanulni. Hát esetemben is összeült a családi kupaktanács, hova is menjen ez a gyerek tovább tanulni. Zeneileg nagyon tehetséges, na igen ám, de hát az a zenész élet, mondták az én szüleim, nagyszüleim, és két középiskola volt igazából felszínen, az egyik az a zeneművészeti szakközépiskola, a másik pedig a Kossuth Gimnázium és óvónői szakközépiskola. Ennek is az óvónői része, mert ugye amellett, hogy zenében én nagyon tehetséges voltam, vagyok, amellett ugye ott van az, hogy nekünk a családban nem egy, nem két pedagógus is van. Tehát én láttam a pedagógia tanítás világát belülről is. És így a szüleim is, ahogyan látták azt a szép életet és életformát, amit a családban a tanítók, tanárok adtak az ő gyerekeiknek, engem arra irányítottak, hogy az óvónőképző felé menjek, és ha még utána is szeretnék zenélni, meg énekelni, na majd akkor utána menjek én zenélni, de most egyelőre legyen egy olyan hivatásom, ami mindegy, hogy milyen világ jön, mindig megállja majd a helyét. Ugyanis nálunk volt, meg van egy nagyon komoly családi indítatás, egy nagyon komoly mondat, amit a nagyszüleimtől tanultam, és az, hogy a tanulj, fiam, mert a tudásod az egyetlen, amit nem vehetnek el tőled. Ők, akik végigélték a világháborút, ők, akik végigélték azt, hogy semmiük nem maradt, hogy semmi más nem maradt, mint az erkölcsi tartásuk, és a tudásuk, és a hazaszeretetük, ők aztán ezt tudták, hogy mit jelent, és ezt azzal a hittel és azzal a szeretettel adták tovább, és azzal a nyomatékkal, mind a szüleimnek, mind az összes unokának, mind a hatnak, aki nekik volt, hogy mi ebből éreztük, hogy ennek a mondatnak olyan súlya van, hogy igenis hallgatunk az elődeinkre. És így jött ez is, hogy legyen egy olyan hivatásod, ami mindenkor megállja a helyét, és utána zenélj, menj, élj a tehetségednek, de akkor is van egy olyan hivatásod, ami megállja a helyét.
1: És akkor így érkezett meg a Kossuth Lajos gimnázium is óvónői szakközépiskolába.
2: Igen.
1: Ezekre az évekre hogy emlékszik vissza? Milyen szakon?
2: Óvónős voltam, és már ugye itt így mondtuk, hogy óvónősök voltunk, és 43-an voltunk lányok. 43-an. De mégsem emlékszem sem egyetlen olyan vitás, vagy veszekedős napra, vagy tehát arra a békességre emlékszem, ami mindig körülvett bennünket. És nekem olyan furcsa, amikor most elképesztő mértékű és mennyiségű konfliktusokat kell kezelni, akár középiskolások között, akár általános iskolások között, vagy szülőgyerek között, vagy bármi, hogy nem tudom, hova lett ez a békesség a világból, hova lett a békesség az emberekből. Nagyon jó évek voltak, nagyon szép évek voltak. Karcagi Gyuláné tanárnő volt az osztályfőnököm, és az a Nagy Máté Sarolt a tanárnő a pótosztályfőnököm, aki nemrég még a görögkatolikus egyháznak volt a jogtanácsosa itt a miskolci részen, és tehát ő is végül is, hogy úgy mondjam, ott kötött ki az egyházi oktatásnál a rendszerváltás után, amikor már lehetett ugye egy

0: Így van, ma már nagyon nehéz elhinni, de nekünk felvételizni kellett a Kossuthban, énekzenéből, testnevelésből például. Nem is tudom, mit tennének ma a gyerekek egyébként, hogyha azt a felvételit végig kéne csinálniuk, amit nekünk. Nem a, hogy úgy mondjam, nem a központi írásbeli, ami most a meghatározó, tehát egy fiktív papírra vetett szavaknak a sora, még akkor is, ha az nagyon sokszor nagyon nehéz feladatokat tartalmaz, hanem a készségekről, képességekről kellett tanúbizonyságot tenni, hogy vajon meg tudja-e majd állni ez a gyermek a helyét, amikor egy óvodás csoport elé kerül, és éneket kell tanítani. Vagy egy vers tanítás. Szavalni kellett a felvételin. Akkor testnevelés foglalkozás. Meg tudja csinálni ugyanazokat a gyakorlatokat, amiket egyébként majd a gyerekek között is megcsinálunk. Tudunk-e együtt futni, tudunk-e együtt táncolni, tudunk-e együtt mozogni a gyerekekkel. Ez a készségképességbeli felvételi bizony felért a központi írásbeli felvételivel. És ez utána nagyon fontos területet is foglalt el a teljes képzésében az óvónő képzőnek, és ehhez jöttek még azok a szakmai tárgyak, mint a pedagógia, a pszichológia, amit bizony sok-sok éven keresztül a tanáraink tanítottak nekünk, és olyan alapokat adtak, hogy például a tanítóképzőben nem túl sok újat tudtak az első éven mondani, mert ezeket mi már mind megtanultuk az óvónőiben.
1: Itt ugye nem csak elméleti, hanem gyakorlati része is volt az oktatásnak.
0: Igen. Igen, minden héten ott voltunk az óvodában, egy napon, délelőttön, végig az óvodában kellett lenni. Volt olyan, hogy mi tartottunk foglalkozást, volt olyan, hogy néztük a foglalkozást és hospitáltunk, vagyis utána mindenkinek született egy írománya arról, hogy mit látott, hogyan, az óvónővel ezt a bemutató foglalkozást tartó óvónővel megbeszéltük, mintát kaptunk arra, hogy hogyan kell ezt megtartani, amikor mi tartjuk, és utána jött a hospitálás után a gyakorlati része, amikor mi magunk is megírtuk a tervezetet, és az óvodás csoporttal ott 16-17-18 éves diáklányként, kisovónéniként, ahogy akkor hívtak minket, meg kellett tartani a gyerekek között a foglalkozást. Ha éneket, éneket, ha matematikát, matematikát, vagy volt olyan, hogy magyar ugye verstanítás, mondókák, nagyon sok minden, környezetismeret foglalkozás, fú, de nagyon szerettük, tehát olyan csodák voltak, és olyan tapasztalt óvónők és tanítók, hogy én a mai napig hálás szívvel emlékszem vissza rájuk, mert nagyon sok mindent lehetett tőlük látni és ellesni. Csupa olyan dolgot, ami a módszertankönyvekben nincs leírva. De ez jelenti a pedagógia sava borsát a mindennapokban.
1: Ezek az emberi tényezők is bizonyára itt a kicsin gyermekektől is olyan szeretetet kaptak, és olyan mosolygó arcokat láthatott, amit talán a mai napig is őriz. Azért itt fiatalként ezt megélni, akik ezt a szakterületet választják, ez szerintem meghatározó emlék.
0: Igen, én egyébként mindig azt mondom, hogy szerintem nekünk van a legtöbb irigyünk a világon, mert ennyi szeretetet senki nem kap, mint a tanítók. Illetve az óvónők, mert a picikék, tehát a 3-6-10 éves korosztály még tényleg feltétel nélkül szeret. És hogyha ezt tudjuk nekik visszaadni, olyan szeretett kapcsolatok alakulnak ki, amik egy életen át meghatározzák őket, mint ahogy én is amióta csak élek, meg szerintem amíg csak élek, emlékezni fogok a tanítónénimre, Erika nénire, ez jó reménység szerint ugyanígy van azokkal, akiket én tanítottam valamikor, hogy örökké emlékezni fognak a tanítónéniükre.
1: Mi pedig hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik találkozások című magazinműsorunk dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pitty-Pallady Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk, és ugye az imintiekben a középiskola éveinél hagytuk abba a beszélgetést, ami ugye itt a szakmai területét jelenti a tanulmányoknak. Még mielőtt a felsőfokú intézményben történő tanulmányokról szólnánk, erre az életszakaszra, itt a kisiskoláskorra, a fiatalkorra visszatekintve szeretném megkérni, hogy szóljon arról, hogy a hit gyakorlására milyen lehetőségei voltak.
2: A családban mi, amióta az eszemet tudom, templomjáró család voltunk. Amikor hetedik osztályos lettem, ugye 12-13 éves kor, és Helyő Csabán, Virág Sándor bácsiék voltak akkor a gyülekezetnek a gazdái, hogy úgy mondjam, Virág Sándor nagy tiszteletű úr, és mi oda tartoztunk édesanyámékkal, oda jártunk, és így természetes volt, hogy ott is konfirmálok. Ott a Enikő néni, Sándor bácsi felesége volt az, aki összefogta a konfirmandusokat, és egy kis csapatot formált belőlünk, és én ott is maradtam a gyülekezetben utána, nagyon-nagyon sok éven keresztül. Amikor Sándor bácsi nyugdíjba ment utána, és már ugye én is fiatal felnőttként máshová tartoztam, akkor hagytam el a Helyű Csabai gyülekezetet, de nekem az, hogy én lelkileg milyen ember lettem, hogy hitemben, hogy találtam Krisztushoz, önmagamhoz, és ezt hogyan tudom az emberek felé közvetíteni, annak ugye áldott emlékű Borbély Béla bácsi, és ugyanígy áldott emlékű Virág Sándor bácsi, illetve az ő kedves felesége Enikő néni, a nagy letéteményesei, a nagy példát adói. Mert úgy gondolom, hogy mindannyiunk hitélete egyrészt a családból indul, másrészt pedig óriási felelősséggel azoktól a lelkipásztoroktól, akikhez gyülekezetbe a család, illetve a gyermek tartozik. Azzal a hívással, amivel őt behívják és fogadják, azzal az ő lelkét eljegyzik, hogy úgy mondjam. Eljegyzik Krisztusnak. És Virág Sándor bácsi mindig olyan csodálatos, halkszavú, bölcs és minket végtelenül szerető lelkipásztor volt közöttünk. Én nagyon-nagyon nagy szeretettel emlékszem ő rá vissza, a prédikációira, és Enikő néninek meg a csupa szív jelenléte nagyon meghatározó. Nagyon. Nem is tudok ma olyat mondani, aki ugyanazt tudná jelenteni számomra, mint amit Enikő néni. Nagy valószínűséggel azért is, mert ugye életkorban a gyermek szinte egy másik anyát, nagymamát talál ebben a személyben, aki őt a hitben kíséri, elkíséri. És ez így volt nálunk is, mert még otthon Gáva Vencellőn természetes volt, hogy ott a nagyszülőkkel megyünk, és velünk vannak, és kísérnek bennünket mindenkor. Itt édesanyám volt jobban mellettem, akivel mentünk, és mikor ugye, hogy úgy mondjam, elengedte egy kicsit a kezem, és a konfirmandus csoportba értünk, ott pedig Enikő néni volt az, aki a kezemet átvette, és vezetett tovább. És így lett ez a csodálatos szeretett kapcsolat, egy végtelen szeretett kapcsolattá, mert ő az én kezemet még tovább vezette, egészen úgy, hogy elvezettek a konfirmációval arra a megtérésre és arra a Krisztus követésre, aki ugye mai napig életem letéteményese. A továbbiakban mi visszajártunk csoportként is, egyen-egyenként is a gyülekezetbe, zenével is, és csoportként is sokszor szolgáltunk együtt karácsonyi alkalmakon, húsvéti alkalmakon, és amikor középiskolás voltam, ez ugyanúgy megvolt végig a középiskolai évek alatt, és nem véletlen, hogy amikor én Diósgyőri Református Iskola tanítója lettem, az én első elsős osztályomat is oda vittem szolgálni Diósgyőrből a helyőcsabai gyülekezetbe. Kicsit lehet, hogy messze volt kilométerben, de a szívemhez az volt a legközelebb, úgyhogy amit én kaptam, azt sosem fogom tudni visszaadni. És ezek azok a gyülekezeti alkalmak, ezek azok a szeretett alkalmak és szeretett kapcsolatok, amik úgy fejlesztik, úgy élnek az ember lelkében, úgy formálják a fiatal felnövekvő személyiséget, tehát a fiatal felnövekvő személyiséget, hogy nem kell mindig a szó, nem kell mindig hallani, mert ők a magvetők. Ők a magvetők, és ez az apró pici mag, ez csirájába szökken, és elkezd kihajtani. És hogyha valakinek ilyen békességes, mint amilyen nekem is osztályrészű jutott, középiskolai évek jutnak, ilyen áldott emlékű tanárok, akik engem is körülvettek, akkor a lelki nevelés, amit kaptam a gyülekezetben, és az iskolai nevelés, ha találkozik, akkor ez a mag, ez kikél. Ez kikél és irányítja belülről a növekedésével, utat mutat a fiatal felnőtt számára, aki ugye az évek során szépen felserdül. Nagyon nagy volt egyébként a segítség a Bartók kórus részéről is ebben, és a zenét nem tudom, a zenei lélekformáló hatását nem tudom elvonatkoztatni semmitől, mert ugye a Bartók kórus túlnyomó részben klasszikus műveket énekelt. És azok a hiába katolikus, de azok a misék, azok a megzenésített szent énekek, nagyon-nagyon sok zsoltár, nagyon sok német, holland szerző műve, akik a valamikori reformáció idejéből az úgynevezett lutheri énekeket ugye megírták, azok a mai napig csodálatos kórusműveként élnek közöttünk. És miközben az én lázadó tinédzser korom, tehát a középiskolás évek ott volt mellette egy gyülekezeti háttér, Virág Sándor bácsiékkal, Enikő néniékkel, és ott volt mellé még ez a zenei háttér, zenei mellékvonal, ami, ha most megnézem, ahogy menne előre a gyermek, vagy megy előre, van egy útja. És hogyha van egy gyülekezeti oldalirány, ami terelgeti őt, és nekem ott volt a család és a zene, ami a másik oldalról terelgetett, nem lehetett nem jó irányba menni. És én ezért annyira hálás vagyok mind a Jóistennek, mind pedig a szüleimnek.
1: És ugye ezt az iránymutatást a tanulmányokban is megértette, megérezte, hogy hova vezetett az útja.
2: Így van, mert hogy ugye hiába a gyönyörű zenék, és hiába a tehetség, az én szüleim engem a Sárospataki Tanítóképző Főiskola felé indítottak, és elfogadtam az ő iránymutatásukat. Így kerültem én pataki diáknak, és az én három pataki évem az nagyon meghatározó az életemben. Úgy is, mint az ott engem fogadó tanárok, mert az a tanári közösség, akik közé én kerültem, abban a három sárospataki főiskolai évben alapvetően meghatározták és meghatározzák, hogy én milyen tanító vagyok. Régen is volt, de a mai napig megvan még az, hogyha valakinek sárospataki koméniuszos az oklevele, akkor bizony, hogy úgy mondjam, előnnyel indul egy tanítói állásra. Minket patakon megtanítottak tanítani. Olyan módszertani fogásokat, olyan tanítói mintákat, példákat kaptunk. Az a rengeteg gyakorlat, amiben mi voltunk, és az a rengeteg bölcsesség, amit a tanárainktól, nem csak a főiskolai tanároktól, hanem azoktól a gyakorló iskolai tanítóktól kaptunk, akiknek az óráit látogattuk, akiknél hospitáltunk, akiktől iránymutatást kaptunk, végtelenül nagy tartalékot, nagy muníciót jelent. És ugye hát Sárospatak szellemi közege, amit nem lehet kihagyni. Az a szeretet, kapcsolat, amik Sárospatakon szövődtek, azok nem szakadnak el soha. Az a szellemi magasságok, amik Sárospatakon vártak bennünket.
1: Minden szempontból érezte, hogy otthon van, ha jól gondolom.
2: Így van. Tényleg nem lehet úgy elmondani, mint amennyire mély nyomot hagyott a lelkemben.
1: Ez érződik szerintem, ahogy hallgatjuk önt, vagy hallgatom én is önt.
2: Igen, hogyha most azt kérdezné tőlem valaki, hogy hol éreztem a legjobban magam, vagy melyik az az iskola, ami az egyik legnagyobb nyomot hagyta, főleg a felsőoktatásban, mert ugye van még egy pár ezután, hála Istennek, de mindig azt mondom, hogy a pataki évek. Az alapvetően meghatározó volt, hogy én kivé váltam fiatal felnőttként.
1: Gondolom az is egy nagy változás volt, hogy a családi környezetből, az otthonból, a családi háztól kollégiumba került.
2: Így van, így van. Tehát azért azt mondhatom, hogy minket burokba neveltek a szüleink. Mert az a szeretet bármennyire is egy nyugodtabb és talán egyszerűbb, így a legjobb mondani, hogy egyszerűbb világ volt az, amiben én felnőttem. Tehát a 90-es évek. Akkor is már voltak olyan veszélyek, voltak olyan nehézségek, amiket mi nem láttunk és nem tapasztaltunk meg, mert az a csendes, bölcsességgel teli szeretet, az a következetesség, ami a szüleim, nagyszüleim részéről körülvett, az a mindennapjainkat teljes mértékben beborította, elfedezte, tehát minden az ég adta világon megvolt benne, amire egy gyermeknek szüksége van. Viszont amikor főiskolás lettem, és tényleg annyira elcsépel, de tényleg úgy van, hogy kilépett az ember a nagybetűs életbe, szülői házat elhagyva, kollégistaként egyedül kellett boldogulni, no akkor derültek ki igazán, hogy azok a gyökerek, amiket hozunk, azok bizony mennyire állják meg a helyüket, mennyire erősek, mennyire tartják meg ezt a növekvő magot, amit elvetettek ugye belénk valamikor.
1: A mindennapok gyakorlati részében, és ugye hitben is.
2: Így van. Ezért is az egyik legfontosabb sárospatak. Mert ott volt mögöttünk a hitbeli háttér, kimondva és kimondatlanul is. A sárospataki gyülekezet mindig szívesen fogadta a főiskolásokat. Teljesen mindegy volt, hogy a teológusok mentek, vagy a tanítóképzős főiskolások. Az ottani gyülekezet mindig mindenkire nyitott volt. És a másik pedig ugye a patakiaknak az a szellemisége, amire már utaltam. Hogy ők valahogy ezt így magukba szívva hordják, és ez minden lépésükben, minden dolgukban ott van. És a sárospataki főiskolának is megvolt ez a csendes bölcsességgel és szeretettel teli közege. Nem volt hittudomány, tehát a miénk, a Comenius nem volt hittudományi intézmény, de mindannak ellenére ott volt benne. Ott volt benne a szeretet, és ott volt benne az útmutatás és a szeretettel való vezetése a fiataloknak.
1: Itt tanítói oklevelet kapott?
2: Így van, én tanítóképzős voltam, és ének szakkollégiumot választottam mellé, tehát így lettem 5.-6. osztályra ének szakot tanító is. Úgyhogy így lettem végül is tanító énekes, ahogy mi mondtuk. És van egy aranyos anekdóta, hogy mindig az énekeseket keresték a portás bácsik esténként, mert mindig a zenészekkel van a baj, hogy őket ki kell zavarni az épületből, mert ugye nekünk gyakorolni kellett zongorát. Voltak zenedarabok, voltak énekszámok, amiket meg kellett tanulni, és mindig mi voltunk az utolsók, akik elhagytuk a főiskola épületét, mert ami fel volt adva, azt meg kellett tanulni.
1: Ugye ez időbeni ráfordítást jelent, sok gyakorlást, de nagyon sok hozadéka is van, és ugye itt a tanulmányokra is jótékony hatással lehet, ahogy a szakemberektől is hallhattuk, illetve sok olyan érintettel beszélgetve, akik saját életükből, mint ön is megtapasztalták mindezt, hogy hogyan lehet a legoptimálisabban összehangolni a tanulást a zenével, vagy akár a sporttal, azzal a területtel, amiben az ember talentumot kapott.
2: Igen. Amikor valaki tehetséget kap valamire, akkor egy olyan ajándékot kap a Jóistentől, amelyet nincs más dolga, mint kibontani. De ez az ajándék, ez nem egy masnis bekötött, becsomagolt csili-vili valami, amit csak kézbe kell fogni, és utána már bocsánat a kifejezésre, de lehet vele villogni. A tehetség nem ilyen. A tehetséget ki kell munkálni. Abban rendkívül sok munka van, abban rendkívül sok gyakorlás van, abban rendkívül sok olyan óra van, ami bizony nem biztos, hogy arról szól, hogy milyen könnyen megy. Az az egy-egy dolog, amit utána tovább lendít, és ennek a sok pici, apró gyakorlásnak lesz az az eredménye, hogy utána valamiben kimagasló teljesítményt tud nyújtani. Ugyanígy vannak a gyerekek is. Amikor elénk kerülnek, és látjuk valamihez a az affinitásukat. Látjuk, hogy valamire készséget, képességet kaptak, és ezt elkezdjük munkálni bennük, bizony nagyon sokszor van megtorpanás. Az én életemben is volt ilyen. Nekem is volt olyan, amikor szívem szerint feladtam volna a zongorát. Nekem is volt olyan, amikor a szolfés zene elmélet nehezebb volt, és azt mondtam, hogy a csodába ezzel az egésszel, mert amíg én itt zongorázok, meg amíg én itt tanulok, addig a többiek buliznak, vagy bármi egyebet csinálnak, és itt is csak a szüleimre és az áldott bölcsességű tanáraimra tudok visszaemlékezni nagy-nagy szeretettel, akik nem hagyták. Nem hagyták, hogy akkor, amikor az első nehézségek jönnek, meg a második, meg a sokadik, akkor én ezt abba hagyjam. És hogyha most a gyerekekre, ha gondolok, ugye őket említettem, olyan sokszor van, hogy ők is megtorpannak. És ha ilyenkor számíthatunk a szülői házra, és ők segítenek átlendíteni a gyerekeket ezen a nehézségen. Számítunk a szaktanárra, aki az ő tehetségét fejleszti, és ő is segít átlendíteni ezen a nehézségen, akkor a gyermek utána újra szárnyalni tud. Tehát a megtorpanást újabb szárnyalás követheti. De ha a megtorpanásoknál feladják a gyerekek, vagy hagyja a szülő, hogy feladja a gyerek, akkor nagyon nagy hibát követünk el. Mert olyan ez, mint amikor, nem tudom, látták-e már a szülők, hogy a madarak hogy tanítják repülni a kicsinyeiket. Ugye a fecske úgy tanítja például repülni a kicsinyét, hogy az egyik szülő átmegy egy aránylag közeli helyre, ahová a picinek át kellene repülnie. És így lépésről lépésre tudnak menni. És mindig csak egy kicsit van hosszabb táv előtte. És ilyen a tehetségfejlesztés is, ilyen a tehetség is, hogy amikor jön a nehézség, akkor kell a szülői segítség, akkor mindig rövidebb célok kellenek, vagy az kell, hogy ott legyen a szülő, ott legyen a szaktanár, és a szárnya alá nyúljon a kismadárnak.
1: És hogy a tanítóképző elvégzése után hogyan folytatódott az életútja, a szakmai útja, innen folytatjuk legközelebb a beszélgetést, hiszen mostani adásunk műsor idejének végéhez érkeztünk. Én köszönöm, hogy itt volt velünk, és szeretettel várom vissza dr. Sasné Vencel Ildikót, a Pitvallatvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját egy következő alkalommal a beszélgetésre, amelyet 2 hét múlva hallhatnak adásban a kedves hallgatók.
2: Köszönöm szépen, és örömmel jövök vissza.
1: Szeretettel várjuk, kedves hallgatóinktól pedig most elköszönünk. Az elmúlt órában az Európa Rádió Találkozások című magazinműsorát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot kíván a szerkesztő műsorvezető Kisneveres Viktória, viszont hallásra.
0: Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: minden napi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye. Nyilvánossá váltak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Megkezdte 203. évadát a Miskolci Nemzeti Színház. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR, Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszerirányító ZRT kedden visszavonta a korábban elrendelt krízishelyzetbe sorolást. A helyzet teljes rendeződése miatt hivatalosan is megszüntették a jelentős zavar miatt korábban életbe léptetett rendkívüli protokollt és intézkedéseket. A közlemény szerint a hazai hálózatban a rendelkezésre álló termelőkapacitások és a meglévő tartalékok mennyisége már elegendő a stabil működéshez. Ezzel a lépéssel a magyarországi villamosenergia rendszer egyensúlya és a lakossági, valamint ipari ellátás biztonsága újra a megszokott normál üzemmódban van biztosítva a jövőben. A MAVIR folyamatosan figyeli a hálózat működését, de jelenleg semmilyen külső veszélyeztető tényező vagy kapacitás hiány nem nehezíti a biztonságos energiatermelést, írták. Kettől hivatalosan is nyilvánossá váltak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai a stat.mentők.hu oldalon, amelyeket a jövőben havonta frissítenek majd. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szuper mérföldkőnek nevezte a lépést, kiemelve, hogy a fejlődéshez elengedhetetlen a teljes transzparencia és a valós adatokkal való szembenézés. A megbízott főigazgató ismertette, a felületen országos, budapesti és a regionális bontásban sürgősségi kategóriák szerint is megismerhetők a mentési idők és esetszámok. Az adatokból kiderült az is, hogy júliusban a legkritikusabb P1-es kategóriájú esetekben az országos átlagos kiérkezési idő 26,4 perc volt. A miniszter hozzátette, idén 36, még a tervek szerint jövőre már 200 új mentőautót szereznek be a rendszer fejlesztésére. Közös tájékoztatót adott ki a pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a szeptember 1-től áfamentessé váló gyógyszerekről és gyógyászati készítményekről. A NAV keddi közleménye szerint a 0%-os adómérték alapvetően a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerekre, valamint a patikákban készülő humán magisztrális készítményekre vonatkozik. A szabályozás kiemeli, hogy a vény nélkül kapható termékek még receptre felírva sem esnek ebbe a kedvezményes körbe, a kozmetikai és állategészségügyi szerek áfája pedig 27% marad. Az érintett gyógyszertáraknak, nagykereskedőknek és a lakosságnak szóló részletes útmutató, valamint a speciális szabályok listája a NAV hivatalos honlapján érhető el. Több mint 1300 hazai és határon túli diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat az idei Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű országos tanszergyűjtő akciójával. A segélyszervezet kedden Debrecenben indította el a hivatalos adományosztások sorát, ahol már 120 rászoruló általános és középiskolás gyermek kapta meg a szükséges eszközöket. Gifló H. Péter ügyvezető helyettes hangsúlyozta, hogy a tanszervásárlás komoly terhet jelent a nehéz sorsú családoknak, de az akcióval ezen szeretnének enyhíteni. A jubileumi 20 éves alapítvány gyűjtéséhez egyéni és céges felajánlók is nagy számban csatlakoztak az elmúlt hónapokban. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig a határokon túl, többek között kárpátaljai, parciumi és délvidéki helyszíneken is átadják a táskákat és a felszereléseket. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel, köztük Gyurta Dániellel és Wolf Katival a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten. Az iskolakezdés együtt elnevezési akcióban idén a csomagok mellett a rászoruló gyerekek évközbeni felzárkózását segítő 2000 fejlesztő óra finanszírozására is gyűjtenek pénzadományokat. Gáncs Kristóf elnök hangsúlyozta, hogy a tárgyi segítség mellett a folyamatos jelenléttel és támogatással tudják megadni a valódi esélyt a diákoknak. A segélyszervezet eddigi gyűjtéséhez a 1353-as adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, valamint a hivatalos weboldalon keresztül is lehet csatlakozni. Az adományok célja, hogy a nehéz sorsú családok gyermekeinek is zökkenőmentes és esélyteremtő legyen az indulás. Három új szekció, a Fantasma, a Hidden Gems és a Cine Kids debütál a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon szeptember 4-e és 12-e között. A skifiket, horrorokat és kultfilmeket felvonultató programban olyan alkotások szerepelnek, mint Korida Hirokazu, a Bárány, akit akarsz című rendezése, vagy Nicholas Winding Refn, Neon Pokol című filmje. A műsorban látható lesz továbbá Paul Verhoeven Robot zsaruja, valamint a Cine Kids szekcióban Dargai Attila klasszikusa, a Vuk mellett a Sauna Bárány és Moszatvég szörnye is. A rendezvényt a De Gaulle az Ellenállás hajnala című Antonin Baudry által rendezett nagyszabású francia film zárja majd. Megkezdte 203. évadát a Miskolci Nemzeti Színház, amelynek évadnyitóján Béres Attila igazgató az intézmény régóta várt átfogó felújítási terveiről is beszámolt. Tóth Szántai József Miskolc polgármestere és Cipa András országgyűlési képviselő egyaránt biztosította támogatásáról a több 10 milliárd forintosra becsült rekonstrukciós elképzelést. Az eseményen köszöntötték a társulat díjazott művészeit, valamint bemutatták az új csatlakozó tagokat is. Örömmel jelentették be azt is, hogy Szőcs Artúr és Zwicker Lilla gyermeket vár, ami miatt a következő időszakban változnak majd a szereposztások. Az évadindítón elhangzott legfőbb üzenet szerint a társulat a korábbi kiemelkedő szakmai sikerekre építve vág neki a legújabb bemutatóknak. Látványos szakaszához érkezett a Miskolc-Baráthegyi Majorság új különleges játszóterének építése. A hamarosan elkészülő mesetér Borsszem Jankó történetét kelti életre. Az egyedi játszóteret Kőboldizsár képzőművész játszótér tervező álmodta meg. Az új mesetér a Baráthegyi Majorság egyik különleges attrakciója lesz, ahol a játék, a mese és a természet élménye találkozik. Jakubinyi László, a Baráthegyi Majorság vezetője, a fogyatékkal élőkkel foglalkozó szimbiózis alapítvány elnöke mondja el a részleteket.
2: Kitaláltuk azt, hogy a Borsszem Jankó mesetér legyen, hogy legyen egy fejlesztő, terápiás mese, ami számunkra nagyon fontos, hogy a gyerekek, akik ezen végig mennek, nem csak önállóan játszanak, hanem terapeuta vezetésével végig mennek a különböző elemeken, és hogy ők ezeket képesek önállóan is, és erről beszélni, hogy milyen érzéseket vált ki. Ez a terápiás része, és nagyon fontos az, hogy a művészeti vonala, tehát ugye ők ezt hogyan jelenítik meg színes vidáman. Nekünk a gyógypedagógiai vonal, hogy ezt hogyan tudjuk adaptálni egy akár egy fejlesztő program sorozata, ez a kettő találkozott. Ez egy természetes közeg. Tehát itt minden fából készül, ez nagyon fontos volt, hogy természetes alapanyagok legyenek, meg olyan színek legyenek, amik hatnak a gyerekekre, tehát meleg színek legyenek mindenképpen. És ami nagyon fontos, hogy ebbe az egyéves tervezési folyamatnak a része, hogy mi úgy kapjuk a játszóteret, hogy ez előzetesen le volt egyeztetve a játszótéri elemek terve a TÜV-vel. Ez a TÜV, ez az Európai Minősítő Testület. Tehát, hogyha a játszótérnek nincsen egy ilyen igazolása, hogy megfelel a játszótér európai standardnak, akkor nem lehet csak otthoni magánjátszótérként. Tehát idegen gyereket nem lehet beengedni. A körhintához, ami gyakorlatilag egy ilyen négyes körhinta a tetején a griffmadárral, egy 8 méter átmérőjű kört kellett kiásni, fél méter mélyen. Annak a közepén lesz a tengelybe betonozva, de körbe fel kell tölteni homokkal, mert hogyha a gyerek leesik, repül, akkor homokra essen, és mindenképpen fontos a hosszú távon a baleseteknek a megelőzése.
1: Új vállalkozói összefogásból született gasztro és zenei rendezvény sorozat indul Miskolcon, amely az augusztus 28-a és szeptember 12-e közötti három hétvégén várja az érdeklődőket. Az UMA Miskolc zenés gasztro korzó programsorozatában a városháztéri vendéglátóhelyek fognak össze, hogy kötetlen hangulattal, közös tánccal és koccintással csalogassák a helyieket a belvárosba. A kulturális felhozatalt szalsza és kubai ritmusok, görög és gyimesi táncház, valamint változatos akusztikus és jazz koncertblokkok színesítik. A koncertek után éjszakába nyúlóan DJ-k veszik át a teret, de a helyi nemzetiségi önkormányzatok is bemutatkoznak a többrétű rendezvényen. A részletes programról a szervezők a kezdeményezés hivatalos közösségi felületein adnak folyamatos tájékoztatást a látogatóknak. Hétfőn elkezdte a színva teljes szakaszának kitakarítását a miskolci városgazda, hogy a patak és környezete rendezett maradjon. A szervezet közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a színva terasz környéke hétvégente megtelik élettel, ekkor azonban sajnálatos módon több hulladék kerül a mederbe. A városgazda munkatársai ezért rendszeresen elvégzik a tisztítási munkálatokat, hogy Miskolc egyik kedvelt közösségi tere mindig tiszta és élhető legyen. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Apikén.
1: Bogyós Gyümölcske.
2: Ékesen.
1: Szent Péter Esernyőjén. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: Magója Kalifa.
0: Foszti fiú esetleg. Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.

barlangszóra ébredt. Este, mikor megérkezett, még ahhoz is fáradt volt, hogy körülnézzen az erkélyről. Csak kicsomagolt, megfürdött, lefeküdt. A könyvhöz, amelyet kikészített, hozzá se nyúlt. Azonnal eloltotta a villanyt, és elaludt. Most, míg utoljára elegyengedte magát a párnán, s addig feszítette a gerincét, míg meg nem hallotta az ízületek, az apró csontok alig hallható recsenését, már előre örült a reggeli mosakodásnak. Imádott mosdani, imádta a szappant, a törülközőket, a csőből kibugyogó vizet. Szól a harang, tehát 3:45 van, beharangoznak a reggeli istentiszteletre. Bim-bam, hallotta a harangszót a vízcsobogás mellé. Micsoda erőszakos mohó hang ez, az új templom harangja. Kicsikorában úgy képzelte, hogy a harangnak vaskabátja van, és mindig éhes. Büdös sárga pirulákat eszik ebédre, amilyeneket neki kellett nyeldesnie vérszegénység ellen. Mi mást ehetnék egy harang, mint vasas pirulákat? Éjjel vaságyban hál, vaspaplannal takaródzik, s a reggel felébresztik, ordít, mint apa szokott. Bim-bam, szállt a harangszó a szálloda felett, s megint azt kérdezte, mint ezelőtt 20 évvel. Hol a gomba lüszter kötényedről, Annuska? Ilyenkor keresgette a füzeteit, kapkodta a táskáját, a zamakót kilocsolta a kertre. Jázon nyit a csukott kapu mögött, szeretett volna vele menni, de persze nem mehetett, ő meg futott, keményre font copfjai ugráltak a hátán. Mire benyitott az iskola kapuján, már megint szólt a harang, de akkor már a 8-at kongatta. Kezdődött az igazi reggel. Most azonban még csak 7 óra. Hogy meg fogják majd szólni, hogy nem húzott fekete harisnyát? Nincs fekete harisnyája. Ez a ruha se való temetésre, sem arra, hogy reggel vagy délelőtt szaladgáljon benne. Talán a köpenye segít rajta valamit. Abban meg fog sülni. Kalapja nincs. Az egyáltalán nincs Pesten sem. Utálja a kalapot. Ha nem tetszik, majd nem fognak ránézni. Gondosan, élvezettel fésülködött, s közben eszébe jutott, hogy koszorút kellene rendelnie, de azonnal elfelejtette. Végre elkészült, kinn utolsókat kondult a harang. Kilépett az erkélyre. A szálloda a főtéren állt, s ahogy a vidéki városokban szokás, ott guggoltak körötte az összes középületek. Kihajolt az alacsony korláton. A suta új templom éppen szemben volt vele, egy-két elkésett hívő még mindig ott óvatoskodott a lépcsők körül. Távolabb Kossuth emelte égre a karját, valami olyan kétségbe esett mozdulattal, mintha a gimnáziumra hívná fel a figyelmet, s azt kiáltaná, tűz van, vagy azt, hogy hiába olyan lelkes az arca, nincs már semmi reménység. A hajdani városháza és megyeháza, most a város és a megyei tanács, a tér két sarkáról néztek farkas szemet egymással. Annuska nem tudta hirtelen eldönteni, melyik a rútabb épület. Talán mégis a megyeháza. Az olyan, mintha valaki félreértette és tévesen másolta volna le a Dózse palotát. A városházán segített valamit hajdani ampír jellege, amelyet a többszöri átépítés sem tudott egészen elfelettetni azzal, aki nézte. Ám mindenek között a legrútabb talán mégis az új templom volt. Kalácsnak nevezte gyerekkorában, s valóban olyan is volt, mint egy kalács, amely túlkelt és kibudjant a szakajtóból. Mit is mondott Jenő? Kiépítette? Valamivel távolabb az egykori pénzügyigazgatóság csempevirágaira esett a napfény, s Annuska felújjongott. A tulipánok, a kék, sárga és vörös csempe tulipánok. Még megvan valamennyi. Mit tudta ő, mi a csempe? A parókia 200 éves épület volt. A mosókonyhát alakították át benne fürdőszobává. De ez volt az első különleges, amit életében látott.
s Anzsu alig tudta elhurcolni az épület elől, ha egyszer-egyszer magával hozta a főtérre. Gyönyörű tulipánok. A pénzügyigazgatóság kapuja felett ott volt az egész ezer egy éjszaka. Csak állt, bámulta az épületet a szeptemberi reggeli fényben. A város még rútabb volt, mint amilyennek az emlékezetében élt. Nem tudta levenni a szemét a csempe tulipánokról. Szép! Hallotta a saját hangját iszonyatos messziségből, ahogy a színeknek és idomoknak örül. Szép! Mondta évtizedek távolságából Anzsu is, aki éppen úgy nem tudta, mi a csempe, mint ő. Hogy is ne lenne szép? Kilátott még olyan házat, amelyen kőből van a tulipán. Most az is eszébe jutott, hogy amikor apácska kivitte Genfbe, az internátussal szemben egy park közepén volt egy vörös márványkút. 14 éves volt, akkor látott először életében márványt, meg olyan kutat, amelynek nincs kereke. Éjjel kimászott az ablakon. Még arra is emlékszik, hogy teli hold volt. Mezét láb hálóinkben térdepelt a kút lépcsőjén, és pacskolta a vizet. Milyen nyugtalanító volt az a vörös kő, a színe és az anyaga egyaránt. Reggel észrevették, hogy csatakos a hálóinge, és Szofi testvér nem adott neki reggelit. Bánta is ő a reggelit. Márvány! Most már végre értette az Anzsu morgását a Rudol keresztjéről. Márványkő? Hát ilyen a márványkő. Gyönyörű szép. Összecsomagolt, kifizette a számláját, a szálloda eszpresszójában megivott egy feketét. Kezébe akadt a helyi lap, megtalálta a nekrológot. Pársoros volt. Máté Istvánné született Décsi Edit, hosszú türelemmel viselt szenvedés után életének 59. évében elhunyt, s a kedves halottban Kun László, a Tarbai Egyházközség lelkipásztora, a városi tanács tagja anyósát, Máté István nyugalmazott református lelkész feleségét, Kun Lászlóné Máté Janka és Máté Árpád tanító édesanyjukat, Kun Zsuzsanna nagyanyját gyászolja. Ugyan kiírhatta? Valaki idegen, aki az árvát előléptette édesgyermeknek. Őt meg egyszerűen kifelejtette a családból. Fiatal újságíró lehet, nem ide valósi. Mert ami a türelemmel viselt szenvedést illeti, arról egész Tarba tudna beszélni. Mármint azok az őslakók, akik emlékeznek még a mamácska utolsó otthon létére. Felszállt a kettes villamosra, végig zörgött a piacon. Nagy piac volt, mint mindig szeptemberben. Új diót árultak, szilvát, barackot, még somot is. Ugyanhogy került erre a vidékre som? Szőlő rengeteg volt, a sötét rózsaszín, vékony bőrű homoki szőlő szinte kicsorgott a kosarakból. A ponyvákon kis hegyekben sárgállott a csöves kukorica. A villamos kifutott az újvárosból, elmaradtak az emeletes házak, Tarbában voltak, abban a negyedben, ahol született. Itt aztán igazán ismert minden követ. Tulajdonképpen alig volt változás. Szepesi bácsi boltja ablakában ugyanabban a fatányérban állt a rákszemcukor, mint Hajdanán, csak a régi cégtábla tűnt el. Szepesi bácsi cégtáblája a fekete macskával, amelynek mind a négy lábát egy síkba rajzolta Nándi, a Jenő első segédje, s így a farkával, amely olyan volt, mint valami ötödik láb, legalább valami egyiptomi falfestményhez hasonlított volna, ha nem olyan idomtalan és rút. Új cégtábla volt. Szövetkezeti bolt. Az egész város negyedben nem is maradt másfajta kereskedés. A Hajdú bácsi műhelye is állt még, de már nem borbély műhely volt, hanem iroda. Belátott az üvegajtón. A két kikunkorgó lószőrű forgatható borbélyszék eltűnt, s a falhoz rögzített borotválkozó asztal is, amely alól visítva rángatták elő őt, valahányszor Anzsu hajat vágatni vitte. Most mázsa és írógép volt a Hajdú bácsi műhelyében.
Hajdu bácsi talán sírjában is azt hiszi, hogy az ollótól és nyírógépektől félt, meg a villogó borotváktól, melyek fadobozban aludtak, vagy a falon fügtek, összecsukott nyelüknél fogva. Csak Anzsu tudta, hogy a pixavonos üveg iszonyítja, a sárga, különös alakú samponos üveg, amely a kirakatban állt. Az Ispotály utca könyökében elfordult a sín, most meglátta a templomot, az apja templomát. Kihajolt a peronról. A parókia ablakán be voltak csukva a zsaluszemek, de a kapu félig nyitva volt, s az árva kinn állt, sóvágóval a kántorral beszélgetett. Iszonyú hosszúra nőtt, amióta nem látta, s a fekete ruhában még soványabbnak, még szegletesebbnek látszott. Ránézett a villamosra, Annuskán is átfutott a tekintete, de nem mutatta, mintha megismerte volna. Úgy látszik, csak sóvágóra figyelt. A fügekert, ahova indult, messze volt, a kettes végállomásánál. Tarba után kezdtek fogyni az utasok. Aki maradt, kosarat, szatyrot egyengetett az ülés alá. Háromkor lesz a temetés, rengeteg ideje van. A laktanyánál alig akart hinni a szemének. Franciska néni szállt fel, pirosan, kövéren és fújtatva.

Mikor 6 éves volt, azt mondta neki Franciska néni, te kofa! Maga rühös, kiáltott rá felháborodottan, s Anzsu a farakások mögött röhögött, mert ő is utálta Franciska nénit. Még 2 megálló, aztán leszáll. Itt lakik a fatelepnél, amióta Gyuri bácsi meghalt. Délután úgy is találkoznak, talán egymás mellett fognak ülni. Akkor majd azt mondja neki, jó napot kívánok. Valaha órákig színezte magában, milyen is lesz, ha egyszer azt mondhatja Franciska néninek, kezét csókolom helyett, hogy jó napot kívánok. A néni valóban leszállt a fatelepnél, de nem indult el a háza felé, hanem megvárta, míg elmegy a villamos, és utána bámult. Tulajdonképpen azt se szívesen mondja neki, hogy jó napot. Nem kíván neki semmit, jót legkevésbé. Végállomás, mondta a kalauz. Leszállt. Az utcák ellapultak, a házak megritkultak, sovány jegenyék, ideges nyírek hajlongtak a hideg szeptemberi fényben. A fák zöldjével sárga és rozsdaszín keveredett. A gesztenyén már töpörödött a levél. Apa azt mondta, hogy itt valaha a Tudzi gróf nyaralója volt, s a gróf üvegházában fügenőtt. A szabadságharc után volt valamikor. Már vagy 60 éve nincsenek Tudziak a városban. S az üvegházat, azt mondja Anzsu, később megvette a város, de izzé porrá törte az 1907-es ítéletidő. Most a városi kertészet van a fügekertben, és itt lakik Anzsu. Itt nem épült új ház, amióta nem járt erre. A pici hajlékok alig voltak magasabbak az ólaknál. A zömök eperfák alatt most is őszidő tájt, egy szál ingben mezítláb kaparáztak a porban a gyerekek az üvegdarabok és kavicsok között. A kerítések lécei között húzódó szárító köteleken tarkált a sok kék ing, foltozott lábra való. Még a csirkék is soványak, borzosak voltak. Álmában is eligazodott volna a feketére festett léckerítések között. Honvéd utca 9. mondta magában, ahogy letért jobbra, s önkéntelenül felpillantott. Túl a fügekerten ott zöldelt a kunhalom. Olyan közel látszott a csalók a ritka levegőben, hogy pontosan megszámolhatta volna a venyige sorokat, pedig messze volt, jó utat kellene gyalogolnia, ha fel akarna menni a kunhalomra. Szél fújt, az a könnyű, nedves, kicsit csípős szél, amely olyan jellemző volt erre a tájra. 11 kilométerre voltak a Tiszától, de a folyó szagát idáig hozta a szél, ha onnan felől fújt. Rámelegedett a köpönyeg, a vállára vette. Egy kutya rohant neki, de nem kapta meg, csak kidagadt szemmel ugatott rá. Mikor beugrott az élősövénybe illesztett ajtón, kívülről kaparta a földet, és acsarkodott utána. Honvéd utca 9. A házat frissen meszelhették, mert fehér volt, mint a tej. S a kerekeskút mellett ott szomorkodott még a meszes dézsa és a száradó meszelő. A gyümölcsfák kifagyhattak, mert csak a 4 jegenyes strázsált a telek 4 sarkában. Az illemhely fabódéját beszőtte a vadszőlő, olyan volt, mint valami lugas. A gálicos hordó mögött az őszi rózsák és tátikák gyűrűjében ott ült Anzsu, a fején egy karimátlan szalmakalap, mezítláb, a 2 térde között egy kötek csuhé fonadék, és papucsot vart. Nem emlékezett rá, hogy ilyen csepp volt az Anzsu telke. Nem volt talán 10x10 méter sem. A kutya kinn majd megette a kaput. Kezét csókolom, mondta Annuska, és elkapta az Anzsu száraz eres kezét, és megcsókolta. Anzsu megvénült, busa szemöldöke megőszült, a feje összeaszott, olyan volt az arca, mintha csak a ráncok hálója tartaná össze, különben szétporlanék. Még így ülve is látszott, valahogy alacsonyabb lett. Annuska emlékezett rá, hogy 2 méteres testét sokat kínoszta a köszvény ősszel, s mindig csodálkozott, hogy bírhat meg a csúz egy ilyen óriással?

0: Ez a görbehátú vénember csak emlékeztetett a hajdani Anzsura, akit 9 évvel ezelőtt maga mögött hagyott a pályaudvaron. Anzsu akkor 64 volt, mogorva széles vállú jegenye. Most aggasztján lett 73 éves korára. Az egyetlen, ami fiatal maradt rajta még mindig, a keze volt. Annuska kihozta a sámlit a kemence elől, leült Anzsu mellé, s nézte, milyen boszorkány ügyességgel tűzi, varja, formálja a papucsot a csuhé fonadékból. A kész fonadékok ott hevertek mellette a földön. Az egyik fonat sárga volt, festetlen, a másik meg sötét lila. Bodzalében festette, gondolta Annuska. Valóban a sövény sarkában ott feszítette ernyőit a bodzafa. Mennyit festettek együtt ilyenkor szeptemberben? A fél papucs elkészült, Anzsu elrágta a spárgát. Ahogy elkapta a fogával, Annuska látta, hogy iszonyatos fogsora is megritkult. Lerúgta a cipőjét, és belepróbálta a bal lábát a papucsba. Nagy volt. Nemigen nőtt, morogta Anzsu. Üljön ki a templom lépcsőre, aztán mutogassa a lábát, hát ha dob valaki 2 krajcát a kötényébe. Most szólt hozzá először. Annuska nevetve kalapálta 2 pucér sarkával a port. A jérce, amely eddig ott kapirgált Anzsu mellett, rémülten elugrott mellőlük. Szállt a por, a vékony sárga por, amelynek szagát és ízét oly elevenen őrizte az emlékezete, hogy álmodott is vele. S dobogó szívvel riadt fel a sötétben, és sírni tudott volna, hogy még mindig kísérti a régen elhagyott város emléke. A szoknyája olyan lett, mintha malomban járt volna. Lesöpörte. Seperheti, mondta Anzsu. Úgy ül itt, mint a pápista holló feketében. Menjen be, aztán szedje fel a kötényemet. Ott a teje is, keresse meg, tudja, hogy hol áll. Ben fodormenta szag volt, borsfűszag, s annak a lapos nagylevelű növénynek az illata, amelyet Anzsu az apácska meg Kun László legnagyobb mérgére következetesen boldogasszony tenyerének hívott, s mint a dohányosok a dohányleveleket úgy szárította a nyárutón spárgára fűzve. Tej van, tehát Anzsu várta őt. Kinyitotta a csepp bogja kemence ajtaját, s a füstös hideg lyukban megtalálta a régi bögréjét. Egy szuszra leitta a tejet, jó hideg volt. A ruháját persze végig csorgatta, réges-régen nem ivott már így állva bögréből. Elmázolta a cseppeket. Körülnézett Anzsu ingóságai között. Nem nagyon gyarapodtak 9 év alatt. A falon a szögön ott lógott Anzsu agyonfoltozott régi zöld köténye, a bekecse meg egy kékcsíkos ing. Mit vegyen fel, ki kell mosni ezt a nyavajás gyászruhát? Csak nem ennyi az Anzsu egész ruhatára. Elszorult a szíve. Meddig issza azt a tejet? Érdeklődött Anzsu. Megállt a küszöbön, elfogta előle a napot. Annuska lehúzta a ruháját, lekapta a szögről a kékcsíkos inget, és felvette. A lábszára közepéig ért, felgyűrte az ujját, a derekát átkötötte egy szál rafiával. Anzsu vigyorgott, míg figyelte, hogy szalad át kis csupasz talpain az udvaron, meghúzza a kutat, és a foltos fenekű lavorban kidörzsöli a tejcseppeket. Visszaült a csuhé fonadékok közé. Annuska meg a kukoricás zacskót búvárolta, elkezdte hívni a csirkéket. 3 jérce jött elő az ismeretlen, de biztató hangra, meg egy sápadtaréjú kiskakas. Annuska csak csorgatta, nem zúdította a szemet, ahogy valaha szokta. Alig-alig volt valami a zacskó fenekén. Kinn a Honvéd utcán most fordult be a postás. A kutya acsarogva kísérte a kapuig a bicikliét. A postás eleinte nem vette észre Annuskát, aztán meg nem tudta levenni a szemét róla. Mert Annuska ment ki a postáért, s a postás nagyon szerette volna tudni, hova tegye. Kie lehet ez a lány a vén bolondnak, aki soha se köszön vissza, és új évkor, mikor a legszegényebb fügekert is behívja egy pohár borra, bereteszeli az ajtót, és nem nyit ki, hiába veri a kerítését. Volt szerencsénk, mondta Anzsu finoman. Ilyenkor volt a legutálatosabb. A postás elharapott egy csúnya szót, és elkarikázott. Annuskából kibuffant a nevetés. Már az is nagyon mulatságos volt, hogy ő veszi át a saját anyja gyászjelentését, de magát a címzést se lehetett megállni nevetés nélkül. Jó Mihály úrnak! Anzsu előkereste a szemüvegét. A szemüveget, amelyet még együtt vettek a zsibogón egyszer Fitori Erzsitől, s amely azóta egy kicsit megrokkant, és pecsétviasszal és szurkos cérnával volt megerősítve a szára. Áttanulmányozták a gyászjelentést. Eddig tulajdonképpen még egy komoly szót sem váltottak egymással. Annuska tudta, hogy nem szabad kérdezősködnie, míg Anzsu meg nem engedi, s Anzsu, Isten tudja miért, hallgatott. Összedugták a fejüket a szomorú fűzes sírkő felett. Pál levele a Róma beliekhez, 14. rész, 8. vers, betűzte Anzsu. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Olvasta Annuska. Ezen a gyászjelentésen már szerepelt. Igaz, hogy az árva, sőt még Kun László is megelőzte, de ott állt a neve. Korinna. Szegény apácska mit szenvedhetett, míg rákényszerítette a ceruzáját? Vagy Kun László ragaszkodott hozzá? Ki jössz a temetésre? Kérdezte Anzsutól. Anzsu bólogatott, hogy igen. Rábökött a gyászjelentésre. Ezt nem a pap küldte, de nem is Kun László, hanem Janka. Kilopta a többi közül, aztán új borra megvallja magában a templomban. Elhiszi? Persze, hogy Janka küldte. És Janka esdekelt, hogy ne hagyják ki őt a gyászjelentésből. Vajon hány éves lehet a Janka gyereke? Kun Zsuzsanna. Nem is tudja, mikor született. Elnyílt a szeme, majdnem felkiáltott, de akkorára már Anzsu is észrevette. Beletették a vénasszonyt is, vége a világnak. Nagymama, özvegy Décsi Oszkárné. Jól látják. Anzsu sodort egy cigarettát, odaadta Annuskának. Ő is elővette a pipáját, de csak szopogatta, nem gyújtott rá. Nyughasson a nagy tiszteletű, csodát látna, ha látna még a szemivel. Most, gondolta Annuska, most már megszólal. Megmarkolta a csuhét, elkezdte fonni. Anzsu látta, hogy semmi értelme sincs a munkájának, de nem szólt rá. Negyed napja hót meg szegény, de senki se tudja miben. Csak úgy meghódt a szívétől. Nagy szerencséje volt. Szóval szívszélhűdés. Anzsu minden részletet tudott, sőt kiballagott a kórházba, és megnézte a holttestet is. Mamácska nem sokat változhatott, ha még mindig nem volt egy szál őszhaja sem. Milyen elevenen emlékszik hosszú szőke hajára. Majdnem mindent könnyen elfelejt, de semmi olyat, ami szín. Mindenki szín, úgy él benne. Mamácska sárga volt, apa fekete, Janka szürke, az árva zöld, Kati néni drap, Kun László vörös. Nagymamának nincs színe, nem látta soha. Anzsu fehér. Ádám is fehér. Elkapta az Anzsu nyakát, és megcsókolta. Legnagyobb meglepetésére nem következett semmi morgás, sőt, Anzsu gyors agyagszínű keze megveregette a fejét. Nem tudott símogatni, ahhoz túlságosan nagy volt a keze, de az érintése is boldogság volt. Majdnem akkora, mint 9 évvel ezelőtt, mikor megszökött, és Anzsu kivitte az állomásra. Mert akkor azon az éjszakán meg is csókolta Anzsu. Sőt, elsírta magát olyan mély hangon, mint a medve, s Annuska órákig zokogott a fapadon, s időnként megtapogatta a nyakába kötött piros zacskót, az Anzsu pénzét, amellyel megszökött. Anzsu azt mondja, mamácska már csak egyszer volt otthon azután, hogy ő elment, még abban az évben, nem sokkal azután, hogy megszökött. Eleinte csendes volt, mindenkitől félt, főleg Kun Lászlótól, s ha valaki megszólította, mindjárt elrejtőzött a hálóban. Apácska csodálatos képpen most nem idegesítette. Annuska hiányát észre se vette. Jankáról nem tudta mindig, hogy kicsoda. Bízni igazán csak apában bízott. Mindig vele akart lenni. Anzsu sokkal szemérmesebb volt, mint Annuska. Recsegő félmondataiból nehezen lehetett kihámozni, mit akar mondani tulajdonképpen. Aztán mégis megértette, hogy mamácska majdnem mindig vacsora után akart együtt lenni apával, legfőképpen a hálószobában. Apa a kancellárián aludt, mint mindig, mióta Annuska megszületett, de mamácska éjjel kimászott a kertbe a hálóból, sírt a kancellária ablaka alatt, és kopogtatott. Egyszer Anzsu vitte vissza a házba, apa pedig lerohant a pincébe, és leitta magát. Aztán egyszer egész nap énekelt, régi slágereket és szentének felváltva. Este ruha nélkül jött be a vacsorához, és egy gyertyát tartott a kezében. Itt már csak makogott Anzsu, és a másik papucskát formálta, de Annuska kitalálta a többit, elégszer látta, mikor az anyja még otthon volt. Mentőkocsi, kényszerzubbony, ápolók, Kati néni sír, Janka sír, az árva nem sír, de vigasztaló szavakat mormol, megsimogatja az apa karját, apácska pedig halálsápadtan kinyitja a Bibliát, valamennyien leülnek az asztal köré. Janka nem tud énekelni a könnyektől, de Annuska igen, s mert imád énekelni, kiengedi a kis hangját, és fújja a bűnbánati éneket. Uram, a töredelmes szívet te szereted. Janka kézen fogja, ágyba viszi, s ő hallja a zárt ajtón át is, hogy apácska leakasztja az ebédlő ajtó mellől a pince kulcsát, és leszalad a gádorba.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
3: Foszti fiú esete.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kettől hivatalosan is nyilvánossá váltak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai a stat.mentők.hu oldalon, amelyeket a jövőben havonta frissítenek majd. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szuper mérföldkőnek nevezte a lépést, kiemelve, hogy a fejlődéshez elengedhetetlen a teljes transzparencia és a valós adatokkal való szembenézés. A megbízott főigazgató ismertette, a felületen országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriák szerint is megismerhetők a mentési idők és esetszámok. Az adatokból kiderült az is, hogy júliusban a legkritikusabb P1-es kategóriájú esetekben az országos átlagos kiérkezési idő 26,4 perc volt. A miniszter hozzátette, idén 36, még a tervek szerint jövőre már 200 új mentőautót szereznek be a rendszer fejlesztésére. A kedvező inflációs folyamatoknak és a stabil kockázati megítélésnek köszönhetően továbbra is van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök keddi tájékoztatóján. Az MNB monetáris tanácsa ennek jegyében 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, miközben a kamatfolyosó két széle is mérséklődött. Varga Mihály elmondta, hogy a fogyasztói árak emelkedése az alappályánál alacsonyabban alakult, így az infláció idén és jövőre is a 3%-os cél alatt maradhat. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nemzetközi környezetet, továbbra is a közel-keleti geopolitikai fejlemények, a magas energiaárak és a bizonytalan globális növekedési kilátások határozzák meg. A forint árfolyama a régiós átlagnál változékonyabb maradt, de a devizapiac stabilitása továbbra is kiemelten fontos az árstabilitás eléréséhez. A monetáris tanács keddi 25 bázispontos kamat csökkentése megfelelt az előzetes elemzői várakozásoknak. A folytatás ütemét illetően azonban már megoszlanak a szakértői vélemények. Molnár Dániel, a GFÜ elemzője szerint az alacsony inflációs adatok miatt idén még várható újabb kamatvágás, míg a KNTH-s Németh Dávid és az Amundi szakemberei is külső kockázatok és a nemzetközi jegybankok óvatosabb lépései miatt lassuló ciklusra számítanak. Az Equilor és az Erste elemzői szintén úgy vélik, hogy a jegybank továbbra is kiváró, adatvezérelt álláspontot képvisel, a következő határozottabb iránymutatást pedig a szeptemberi inflációs jelentés adhatja majd. Az MBH bank szakértői ezzel szemben konzervatívabban látják a helyzetet, és szerintük az őszi hónapokban inkább a kamatszint stabilizálódása várható. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter kedden közösségi oldalán. A tárcavezető ismertette, hogy a lejáró flotta szerződések pótlására indított, csaknem 4100 új jármű tartós bérletére vonatkozó közös tendert a MOL résztulajdonában álló Mercarius flotta kezelő Kft. Nyerte meg. Kiemelte, hogy a becsült nettó 89 milliárd forintos érték helyett a nyertes ajánlat végösszege mindössze 47,7 milliárd forint lett. Vitézi Dávid rámutatott, hogy az átlátható feltételekkel és szakmai döntésekkel komoly összegeket lehet megspórolni az adófizetők pénzéből. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten pedig akár 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között. Közölte az ingatlan.com. Az áremelkedés havi összevetésben 0,1%-ra, éves szinten pedig 11,9%-ra csökkent. Budapesten ugyan 0,9%-os volt a drágulás, a Délalföldön azonban a havi összevetés 2,9%-os csökkenést mutatott. Országos szinten egyébként vegyes képet mutat a piac, hiszen miközben Pest megyében és Debrecenben jelentős drágulás tapasztalható, addig más régiókban mérséklődtek az árak. Az ingatlan közvetítő előrejelzése szerint a mostani folyamatok az idén 10% alatti éves drágulást vetítenek előre, amire utoljára 2016-ban volt példa. Hétfőn elkezdte a Színva teljes szakaszának kitakarítását a miskolci városgazda, hogy a patak és környezete rendezett maradjon. A szervezet közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a Színva terasz környéke hétvégente megtelik élettel, ekkor azonban sajnálatos módon több hulladék kerül a mederbe. A városgazda munkatársai ezért rendszeresen elvégzik a tisztítási munkálatokat, hogy Miskolc egyik kedvelt közösségi tere mindig tiszta és élhető legyen.
0: Az időjárásról.
1: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néha zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Totyik Tamást, a Pedagógusok Szakszervezetének elnökét. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött hozzánk. Hát tanévkezdés előtt néhány nappal beszélgetünk augusztus 25-én. Diákok, pedagógusok és persze szülők is nyilván készülődnek már javában a következő 2026-27-es tanévre. Ehhez kapcsolódóan a napokban Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy interjúban úgy fogalmazott, hogy most a biztonságos tanévkezdés a legfontosabb, egyúttal hozzátette, azt is reméli, hogy most egy nyugodtabb helyzetben kezdődik a tanév, nyugodtabb lesz az iskolai hangulat. A szakszervezet hogyan látja ezt, nyugodtabb és úgymond biztonságos vagy biztonságosabb tanév kezdődhet a jövő héten?
2: De azt nem tudom megmondani, hogy biztonságosabb lesz a tanév, de az, hogy a pedagógusokon kisebb nyomás nehezedik a központi kormányzat részéről, az egyértelműen elmondható. Tehát ebből a szempontból optimisták vagyunk. Azokat a változásokra vonatkozó terveket, amiket a miniszterasszony is ismertetett, amelyek még nem indultak el, azok is azt mutatják, hogy egyébként optimizmusra adok ott a oktatásba dolgozók részéről.
1: De a változások azért itt vannak a küszöbön, ugye most augusztusban az országgyűlés nem sokkal a tanévkezdés előtt módosította is több ponton a köznevelési törvényt. Ez egyébként, ezek a módosítások, majd kitérünk ezekre röviden, de záloga lehet annak, hogy valóban egy más közegben, ahogy a miniszter is fogalmazott, egy más hangulatban az iskolák és a pedagógusok nagyobb szabadsága és mozgástere mellett induljon a tanév?
2: Hát azok a változások, amelyek most megtörténtek, ezek mind olyan változások, amelyeknek nem igényel pénzügyi forrást. Tehát ebből a szempontból...
1: De azért ezek is fontosak.
2: Gesztusértékűeknek tekinthetőek a kormányzat részéről. Viszont nagyon sok nyitott kérdést is hagyott ebből a szempontból az új szabályozás. Tehát az, hogy az iskolák elfogadják a pedagógiai programot, az SMS-t és a fenntartónak csak a plusz költségekkel.
1: Ez azért az önállóság
2: irányába. Ez az önállóságnak egy nagyon fontos jele. Vagy az a 14 pont, amit a köznevelési államtitkárasszony nyilvánosságra hozott, hogy
1: az alsó tagozatosokra
2: vonatkozóan, az is egy nagyobb tanszabadságot fog biztosítani a kollégák részére. Most már nyugodtabban kísérletezhetnek, próbálgathatják azokat a módszereket, amelyekkel a gyerekeknek élhetőbbé, élvezhetőbbé tudják tenni az iskolát. Azt azért hozzá szeretném tenni, hogy eddig is csinálták ezeket a kollégák, csak egy jelentős részét titokban, mert ezek nem igazán legalizált dolgok voltak. Tehát most azért ebből a szempontból egy nagyobb mozgástere biztosítanak.
1: Titokban ezt hogy kell elképzelni? Mert azt gondolja az ember, hogy persze hallani arról, vagy hallottunk arról, hogy mi mindenben meg van kötve a pedagógus keze, de hát azért, amikor becsukja a tanterem ajtaját, akkor azért mégiscsak van némi önállósága és szabadsága.
2: Hát a bátrabbaknak volt. Akik kicsit megalkuvóbbak voltak, jobban féltek a rendszer retorziótól, azok inkább keresték a megalkuvás lehetőségét és azt a kiskapukat, amivel a helyzeten tudnak változtatni. Tehát idáig is volt az, hogy 35 perces órát tartottak, de utána látták, hogy elfáradt a gyerek, akkor leültek és meséltek. Viszont most itt legálisan akkor azt mondják a krétában, amikor beírják ezeket az órákat, akkor ott tudják írni azt is, hogy mesedél előtt volt, vagy akármi volt, nincs egy merev tantervi szabályozás, ami eddig volt. Tehát ez egy nagyobb mozgást ad a projektnapoknak, az iskola épületéből történő kimozdulásokba is sokkal rugalmasabbak az új szabályozók ebből a szempontból, tehát az, hogy egy projektnapot tarthatnak, összevont órákat tarthatnak, ezek mind olyanok, amelyek egy modern 21. századi pedagógiának majd az alapjai lehetnek. Tehát ezek egy megalapozások történnek.
1: Ja, említettük a tantestületek nagyobb mozgásterét vagy szabadságát, de hát itt az igazgatók vonatkozásában is jönnek azért változások. Ha én jól olvasom, akkor ugye visszakapják a munkáltatói jogosítványokat, tehát ők vehetik fel a tanárokat, a munkáltatói jogok náluk lesznek most a jövőben?
2: Ez részleges munkáltatói jog lesz náluk. Ez azért majd fog szülni néhány érdekes helyzetet, mindjárt említek is egy párat. Tehát az igazgató fogja megmondani, hogy kit kell felvenni, hogy ebből a tanárból hiány van, viszont a fenntartónak a pénzügyi keretet meghatározzák. Tehát ő megmondhatja, hogy erre csak ennyi pénz van. Tehát ez itt azért még további korlátokat fog jelenteni. De hát itt a nagy kérdés az igazgatók autonómiájában az lesz, hogy ha most egy igazgató egy munkaügyi pert el fog veszíteni, az ki fogja kifizetni, a tankerület, vagy az igazgató, vagy az iskolának a forrásaiból fogják levonni. Ha most bármilyen olyan esemény történik, ami egy iskolába fegyelmi jogkörrel, büntetőgyel jár, ott ki fogja vállalni a felelősséget. Mondjuk Isten nagy, egy játék eltörik, és baleset történik. Ott akkor a fenntartó az ellenőrzés jogát, mivel nem végezte el az ellenőrzés jogát, akkor a fenntartó kérhető számon, vagy az iskola igazgató kérhető számon. Tehát ezek olyan nyitott kérdések, amelyeket szabályozni kellene a minisztérium részéről, mert ezekből még nagyon sok vita lesz. Tehát a szándék az egy nagyon jó, de a kiskapukat, a problémáknak a kezelését ez még nem fogja megoldani. És ami másik nagyon fontos, az igazgatóknak akkor lenne igazán nagyon nagy szabadsága, vagy nagyon nagyobb mozgástere, ha bizonyos pénzügyi források felett is szabadon rendelkezhetnének. A fenntartó kontrolljával természetesen. Itt gondolok arra, hogy a pedagógiai program végrehajtására tanulónként adnának 5000 forintot. A hirtelen jött karbantartásokra ne a központi beszerzésekkel, hanem a helyi vállalkozókkal gyorsan meg tudják oldani, vagy kisebb eszközök beszerzésére ők tudjanak szabadon gazdálkodni, és erre kapjanak egy havi keretet, most hasonlóra ütök egy 200 000 forintot, az már enyhítene a helyzeten. És van olyan tankeret egyébként, ahol ezt már csinálják, tehát nem példanélküli, ezt kellene az új oktatási kormányzatnak még meglépni ahhoz, hogy ez itt az igazgatók valóban egy kicsivel nagyobb szabadságot
1: érnek. Az irány, ha jól értem, akkor az, hogy az egyes iskoláknak, oktatási intézményeknek önálló saját költségvetésük legyen?
2: Így van, ez pontosan, ebből ered egyébként a nagyon sok vita, hogy most a tankerületnek van költségvetése, és a tankerület játszik azzal, hogy itt a hátrányos helyzetű településeken dolgozó pedagógusoknak hogy tudnak úgy feltételt teremteni, hogy ott akkor vonzóbb legyen, akkor a beruházásoknak egy részét oda kényszerből áthelyezik, hogyan tudják megoldani az eszközbeszerzéseket, a nagy közbeszerzéseket, tehát ezek mind a tankeretek részéről következik be. Itt az a nagyon nagy probléma, hogy ezek viszont iskolákra nincsenek lebontva, és innen jönnek azok a vitás kérdések, amelyeket most például a Klebersberg Központnak az új elnöke is ugye a jelentésben, meg Magyar Péter miniszterelnök úr is jelzett, hogy ugye a bérköltségekből átcsoportosítottak a dolog kiadása. Vagy arról beszéltek, hogy ugye azokat a forrásokat, amelyek az energia válság következtében a rezsi költségek kifizetésére történik, azt a tankeretek ugye máshonnan csoportosították át, illetve hát ennek a költségvetésben egy külön forrása volt, ami nem volt a tankereteknél. Tehát ezek mind olyan kérdések, amelyek azt mutatják, hogy problémák vannak, és nekem az a nagy gyanúm, hogy ez a jelentés nem is fog a nyilvánosságra kerülni teljes terjedelembe, mert az alapján egyértelműen kiderülne, hogy a magyar oktatási intézmények, az állami fenntartások alulfinanszírozottak, és az államnak jóval több pénzt kell ebbe a rendszerbe beletenni.
1: De azt mondta, hogy nincs egyelőre önálló költségvetésük az iskoláknak, de azért az iskola vezetésnek, vagy egy iskola igazgatónak azért nagyobb a pénzügyi mozgástere, vagy az anyagi mozgástere, mert ugye korábban pont az volt a gond, hogy egy kréta beszerzéshez is, vagy a mosdóbeli WC-papír beszerzéséhez is a tankerülethez kellett fordulni, és onnan kellett jóváhagyást, és mondjuk anyagi forrást is kérni.
2: Ez nem változott. Ez maradt továbbra is a tankerületeknél. Tehát ez semmit nem változott ebből a szempontból, csak a munkaügyi kérdésekben kapott önállóságot az intézményvezető, ezekben még nem kapott. Erre mondtam azt, hogy ezeket a forrásoknak egy részét oda kellene adni az oktatási intézményeknek, hogy ők tudjanak gazdálkodni ebből a szempontból.
1: De hogyan néz neki egy jól működő jövőbeni modell? Milyen szerepe lenne akkor a tankerületnek? Az egyfajta koordináló szerep lenne az övé, és mondjuk milyen szerepe lenne a Klebersberg központnak, amiről hát nagyon sokan azt gondolták, hogy most talán rövidesen meg is szűnik. Közben most a Klebersberg központnak van egy új vezetője, és az oktatási miniszter úgy fogalmazott, hát, hogy egy ilyen oktatástámogató háttérintézmény lesz. Szóval hogy néznének ki ezek a feladatok és funkciók?
2: Azért azt tisztázzuk, hogy a miniszterasszony azt is mondta, hogy a Klebersberg központ funkciói, a mostani funkciói, az a minisztériumhoz, egy főosztályhoz fog, vagy egy helyettes államtitkársághoz fog kerülni, ez még nem derült ki számunkra, hogy melyik.
1: De most egyelőre még van a Klebersberg központ.
2: Még van, hát novemberig ez lesz.
1: Vagy van egy új vezetője is.
2: Igen, tehát, és utána lesz, ahogy ez megtörténik, utána fog átkerülni majd az önállóságnak erre a részére, hogy akkor ez egy kutatóintézet lesz, egy háttérintézmény lesz. A tankeleti központoknál fut össze, meg a Krétán keresztül fut össze azoknak a fontos adatszolgáltatásoknak a kérdése, amiből elő tudják készíteni a későbbi jogalkotást. Az adatok alapján ugye a miniszterasszony is azt mondta, hogy adatvezéreltnek akarják az oktatási rendszert működtetni, és ezeket az adatokat innen tudják majd kinyerni. Nagy valószínűséggel akkor a Klebersberg központnak ez lesz a feladat, és majd a minisztériumhoz fog tartozni az a középirányítói szerv, ami most a Klebersberg központ betölt. De itt is azért azt tisztázni kellene, hogy a tankerületek akkor önálló gazdálkodással rendelkeznek, de mondjuk mi fog történni akkor, hogyha a villám belecsap egy iskolai épületébe és leég a teteje, akkor a Wismajor keretet ki fogja fizetni? A minisztérium fogja fizetni, vagy a tankelet fogja fizetni, mert ezek ez például most a Klebersberg központ fizette. Őnekük volt erre esetük, vagy ha iskola felújítás kezdődött, akkor a konténer tantermeket a Klebersberg központ szerezte be, most ki fogja ezeket beszerezni? Mert a tankerületek erre viszont nincsenek felkészülve, mint hogy az iskolai igazgatók most arra sincsenek felkészülve, hogy az átcsorolásokat, amik most esedékesek lennének augusztus végén, ők csinálják meg, továbbra is a tankerületi központok csinálják. De ebben volt olyan tankert, amelyik azt mondta, hogy hát ha az iskolai igazgató önáll, akkor ő csinálja meg, mert ez már az ő hatásköre lenne, aztán gyorsan ezt le is állították egyébként. Tehát ezek azért még tisztázandó kérdések a minisztérium részéről, hogy akkor a valós működésnél ezekre a problémákra megoldást tudjanak találni, vagy hát ezekre mindenféleképpen tisztázandó kérdések lesznek ebből.
1: Mindez azért is érdekes, mert ugye épp a napokban jelent meg a rendelet a tankerületi vezetőkkel kapcsolatosan a kinevezésről, illetve a pályázati feltételekről, mert hogy a jövőben pályázni lehet majd a tankerületi igazgatói posztokra, tehát kötelező lesz kiírni pályázatot, de ugyanakkor ugye változtattak a követelményeken is, több képesítési feltételt eltöröltek, de hát a megfogalmazott szándék, ahogy én láttam és ahogy olvastam, az, hogy a szakmai szempontok legyenek meghatározók. Mire lehet számítani, mit lehet várni? Új világ jön a tankerületi vezetésben is, vagy a tankerületi működésben e tekintetben?
2: Hát a jogszabály egyelőre nem változott azon kívül, hogy a munkáltató jogok gyakorlója az iskola igazgató lett. Mm-hmm. Tehát az, hogy most új tankervezetők lesznek, Ez a rendszeren alapjában nem fog változtatni, tehát ezt át kell gondolni. És a legfontosabb, azért is át kell gondolni, mert azért a kormánynak a választások során volt egy olyan ígérete, hogy azok az önkormányzatok, akik kérik, azok visszakaphatják az iskoláikat. Akkor mi lesz azokkal a tank? Mondjuk, ha a 13. kelet visszakéri az iskoláját, vagy most itt vagyunk Óbudán, akkor a 3. kelet visszakéri az iskoláit. Akkor az a tankeret meg fog szűnni, mert most 60 tankeretre írta ki pályázatot. Tehát ezeket előbb tisztázni kellett volna, utána kellett volna kiírni a tankeretvezetői pályázatokat, mert ezek nem tudjuk, hogy milyen helyzetet fog teremteni. Tehát itt a fenntartói kérdést nagyon sürgősen tisztában.
1: De azért azt gondolom most, hogy így ezt mondta, az jutott eszembe, hogy lehet, hogy azért ettől a lehetőségtől most országosan nagyon sok önkormányzat azért megijedne, hogy egyébként is szűkös anyagi lehetőségeik mellett nyilván a szeretett iskolájuk, és nyilván van egy ilyen kötődés a településen levő, mondjuk egy kis településen levő általános iskola irányába, de annak a fenntartása, működtetése, hogy ennek a egyébként sem túl jó anyagi kondíciókban lévő önkormányzatnak még a nyakába szakad, lehet, hogy ennek nem feltétlenül örülnek.
2: Az önkormányzatok részéről én azt a nyilatkozatot hallottam, hogy azokkal a feltételekkel, hogy a Klebersberg központ, illetve a tankerti központok működtetik, azokkal köszönik, nem kérik, akkor nagyon kevés. Ha az egyházi normatívával megkapják az iskoláikat, akkor igen, kérik. Tehát nem mindegy az, hogy...
1: Tehát, hogy a normatíva a kulcskérdés.
2: Így van, hogy a normatív finanszírozásban mi fog történni. Tehát, ha az történik, hogy a megkapják azt, ahogy az egyházak fenntartják, azzal a normatív rendszerrel, akkor igen, vissza fogják kérni. Ez az egyik része. A másik, hogy ugye volt olyan elgondolás, és a miniszterasszony még mielőtt miniszter lett, többször is mondta, hogy egy önkormányzati szövetségeknek kellene fenntartani az oktatási intézményeket, a helyiek. Ez lehet egy járási szint, vagy akármilyen más közigazgatási egység, és azért, mert akkor így lehet racionálisan megszervezni azt, hogy a pedagógus álláshelyek jobb kihasználtsággal legyenek, mert az egy nagyon nagy luxus, hogy az egyik iskolában van egy kémia tanár, eldugják napközibe, a szomszéd iskolában meg nincs kémia tanár, vagy a szomszéd településen meg nincs kémia tanár, és akkor ezzel érdekeltek lennének az önkormányzati szövetségek. Tehát, hogy ezeket meg lehetne oldani. Erre a miniszterasszonynak egyébként voltak, mielőtt miniszter lett, egész jó elképzelései, csak ezek úgy tűnik, hogy most talomba kerültek, és a régi állapotot akarják fenntartani. Aztán, hogy később, ahogy az önkormányzati rendszer átalakul, ez újra terítékre kerül, ezt nem tudjuk, csak hát akkor nem 5 évre kellett volna kinevezni, hanem 1 évre kellett volna kinevezni ezeket a tankertvezetőket, mert azért ott változások is bekövetkezhetnek, ha az önkormányzatok visszakapják.
1: Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a köznevelési törvény módosítása nyomán több jogosítványokat kapnak a tantestületek, nagyobb mozgásterük lesz mind a tantestületeknek, mind az igazgatóknak is. Például az igazgatói pályázatoknál is kaphatnak jogosítványokat a tantestületek, lehet véleményezési joguk. Kérdezem ezt azért is, mert éppen a közelmúltban volt egy, hát nem túl szívderítő történet Csömörön, az ottani Mátyás Király általános iskolának a igazgatói kinevezésénél, ahol ugye a tantestület egy titkos szavazáson nem támogatta az igazgató megbízatás meghosszabbítását, az igazgatót aztán mégis kinevezték.
2: Hát ha ahhoz a bázis demokráciához tartaná magát a kormány, amit ígért, akkor egy igazgató választásnak úgy kellene kinézni, hogy a fenntartó, az önkormányzat, a pedagógusok és a szülők, középiskola esetén pedig még a diákok is közösen, vagy külön-külön véleményt alkotnak.
1: Ez egy szerencsés modell.
2: Igen, és amikor külön-külön véleményt alkottak, akkor valamilyen átlagolása, vagy akármilyen módon egy adott értéket lehetne kapni, ez alapján egy súlyzott értéket lehetne kapni, és ez alapján ki lehetne nevezni egy igazgatót. Tehát ez egyébként nyugaton nagyon sok helyen így működik. Jelenleg csak a véleményezés jogát kapták vissza a pedagógusok. Már ez is nagy lépés.
1: Ez is.
2: Hát az előző állapothoz képest ez is egy nagyon nagy lépés. A szülők viszont még mindig nem kapták meg. És én nagyon szeretném hangsúlyozni, tudom, hogy nagyon sok településen problémás szülők is vannak, de elnézést, az iskolát az adófizetők pénzéből tartják fent. Nem az állam tartja fent, hanem az adófizetők tartják fent. Tehát az adófizetőknek kellene a lehető legnagyobb beleszólást tenni. És az előző rendszernek a legsúlyosabb hibája az volt, hogy a helyi társadalmat jóformán kizárták az oktatási intézmények életéből. Ott, ahol rendes volt a tankert vezető, ott elment a sorja közt a történet. Mert iskolai bált, akkor lehetett az iskolába bent tartani, a községi rendezvényeket is ott lehetett tartani. De most gondoljuk el azt, hogy van olyan falu, aki önerőből felépítette a tornatermét, az iskola tornatermét. És akkor a helyi foci csapat ingyen járt. Ők mentek, és a téglát is hordták meg mindent, meg a kézilabda csapat is. Felépítették a tornatermet. Most az államosítás után ennek a társaságnak fizetni kellett azért, amit ők felépítettek a használatért, és nem annyi volt a használat, hogy az energiadíjat kellett, hanem rendes terembérletet kellett. Tehát ez is egy, azt mutatja, hogy azért ebből komoly belső feszültség keletkezett ebből a szempontból. Vagy ha egy alapítvány, egy helyi községi alapítvány játékszereket vásárolta az iskoláknak, akkor a tankerülettől engedélyt kellett kérni, hogy azokat a játékszereket elhelyezhessék. Vagy ha számítógépet vett, akkor külön engedélyt kellett kérni erre. Vagy én átélője voltam, amikor a saját igazgatón fegyelmit kapott azért, mert az önkormányzat a saját tulajdonában lévő iskola vécét kimeszelte, mert nem kérte engedélyt a tankerülettől. Tehát nagyon fontos lenne, hogy az iskola, ha még ez a fenntartói rendszer is marad, visszakapja a helyi társadalom, és azt a szerepét be tudja tölteni a helyi társadalomban, ami 2015 volt még az önkormányzati fenntartása.
1: Most ez az adott, akár egy kis településen az ott élők közössége, vagy akár nevezzük úgy, hogy a szülők, akiknek a gyerekei oda járnak abba az iskolába, ezek valahogy kevés beleszólást kapnak az iskola ügyeibe továbbra is?
2: Hát a csömöri eset is mutatja, hogy hiába mondták a szülők, hogy nem kérik ezt az igazgatót.
1: Igen, mert ott ugye a szülők is
2: igen,
1: tehát, mellett voltak, hogy egy új igazgató
2: igen,
1: legyen.
2: Tehát igen, azért ez egy fontos része lenne. Természetesen megy az, hogy az iskolák a községünnepségeken a műsort adtak, stb. Hát stb. Tehát ezek működtek, de azért az iskola hát az kis településnek a mindennap a szerves igen része volt.
1: Ez szerencsés modell lenne, mert hát ugye végül is szülők, pedagógusok, diákok, hát egy ilyen, igen, tehát valahogy együtt kéne működniük, és ez lenne a jövő iskolájának a...
2: Ez egy nagyon fontos lenne, tehát én a Skótok példáját mondom, én majdnem leestem a székről, mikor láttam, hogy az iskola költségvetését az önkormányzat hozott, önkormányzati fenntartás óta bért az állam.

0: fontosabbak a gyerekek, és a szülők legyenek a legfontosabbak, hogy ők, a gyerekek jól érezzék magukat, és olyan feltételeket tudjanak teremteni. Természetesen más költségvetési állapot van egy skót iskolában, mint egy magyar iskolában, azt azért el kell ismerni. Na de hát ezt a mozgásteret kellene megteremteni ahhoz, hogy egy 21. század iskolánk legyen.
1: Folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Tudjik Tamásról, a Pedagógusok Szakszervezetének elnökével, és természetesen a tanévkezdéshez kapcsolódóan beszélgetünk, és tanév végén is, de általában tanévkezdés kapcsán mindig központi téma a pedagógus létszám. Rendre zajlik ilyenkor egyfajta számháború, hogy van-e pedagógus hiány, ha van, akkor milyen mértékű, be kell állnia történetesen az egyébként énektanár Marika néninek mondjuk irodalomórát tartani, vagy miért nem lehet egyáltalán kémia órát tartani, mert mondjuk nincs kémia szakos tanára az iskolában. Hogy látja, vagy nyilván vannak erre azért mérések, vagy számadatok is, jobban állunk most pedagógus létszámban? A pedagógus bérrendszer hozott változást? Ugye azt mondták, hogy most azért az, hogy jelentősen három lépcsőben már emelkedettek a pedagógus bérek, azért érzékelhető változást hozott.
0: Hát az egyértelműen, tehát a diplomás átlagkeresetek 54%-áról azért 79,6%-ra felzárkóztunk, az egy nagyon komoly, tehát az közel 70%-os béremelés volt, ezt el kell ismerni, ez egy nagyon komoly volt. Ugye a kormány az Európai Uniónak azt az ígéretet tette, és ezt nagyjából tartotta is, hogy a pályakezdő fiataloknak magasabb fizetés, magasabb arányú emelkedést ad. Volt is ebből feszültség, mert nagyon rosszul oldotta meg a kormány, de ezt az ígéretét tartotta. Személy szerint én is azt hittem, hogy vonzóbb lesz a pálya. Most 780 000 forint körül van egy pályakezdőnek az alapfizetése. Ez már nem olyan rossz.
1: Nem hangzik olyan rosszul.
0: Igen, tehát ez a versenyszférához, a diplomás versenyszférához képest még mindig van lemaradás, de ez már egy kiindulási alapnak egész jó tekinthető. Ráadásul, hogyha valaki hátrányos helyzetű településre megy, ez még egy 20%-kal megemelkedik, tehát 859 000 forintot is elér bruttóba. Tehát ez egy elfogadható. De nem lett több fiatal. Ez engem is meglepett, megmondom őszintén.
1: Az érdekes, bocsássam, meg csak zárójelbe teszem hozzá, hogyha megnézzük a felvételi adatokat, felsőoktatási felvételi adatokat, akkor szerintem tavaly is, tavaly előtt is érzékelhető növekedés volt a pedagógus képzésre jelentkezők számában is.
0: Jó, ezt bontjuk két részre. Az egyik része, akik a pedagógus képzésre jelentkeztek, a nagyobb részt azok tették ki, akik másod-harmad diplomát szereznek. Tehát ez egy 30% körüli értéket tesz, ez a rövidített tanárképzéssel, és ezek azok a pedagógus kollégák, akik benne vannak a rendszerben, de mondjuk egy egyszakos történelmi tanár volt, és akkor elküldték még, hogy akkor a földrajzból vagy kémiából az hiány van, akkor azt a szakot még végezd el. Tehát ez egy rövidített tanárképzés, tehát ez egy jó lépés volt, mert a humán erőforrás gazdálkodásról egy racionális lépésnek tekinthető. Tehát ez adja a gerincit. Tehát ezek az emberek a munkaerőpiacon, bocsánat a kifejezésért, nem jelentettek friss vért. Igen. Tehát ők nem újonnan lépnek be. A másik, ahol nagyon komoly emelkedés volt, az a gyógypedagógusok és a fejlesztő pedagógusok, meg az iskolapszichológusok. Ott tényleg emelkedett nagyon nagy arányba, viszont ezek nem jelentek meg a munkaerőpiacon. Ugyanis ma nagyjából egy órát, ha megtartanak, akkor 7000 és 8000 forint közötti túlórákat kapnak egy óra megtartásáért. A magánszférába elmennek, akkor ezért 25-30 000 forintot egy óráért megkapnak. Tehát ez még mindig nem versenyképes kereset. Ez az egyik része, a másik része pedig az ELTE-n most az autizmus szakon, akik végeztek esti levelező tagozaton. Az információim szerint, ez nem hivatalosan megerősített információ, a most végzett kollégáknak a 80%-a azért ment, mert a saját gyermeke nem kapta meg a megfelelő ellátást az állami rendszerből, és a saját kezébe vette a gyermeke fejlesztését. Tehát több jogász volt, aki az autizmus szakon ment, mert a gyereke autista, súlyos autista, és akkor ő nem kapták meg azt a fejlesztést, és akkor saját maga elkezdte a gyerek fejlesztésével foglalkozni, és akkor kisebb magánfejlesztéseket és fejlesztő helységek.

0: nyitnak, és akkor más gyerekeket is befogadnak, és elkezdik az egyéni fejlesztést. Tehát ez egy speciális helyzet, de ez is megjelent. És a másik, ami nagyon nagy problémát jelent, hogy 4 évvel ezelőtt 280 pont volt a felvételin a minimum pont határ. Most óvónőképzőbe és tanítónőképzőbe 180 ponton is be lehetett jutni.
1: Igen, hát ezt sokan szóvá tették egyébként.
0: Ez nem a minőség rovás, vagy nem a minőséget szolgálta ebből a szempontból. És hát ha ez
1: és hát ugye, ha belegondolunk abba, hogy néhány évvel ezelőtt, ha én jól emlékszem, akkor volt egy felsőoktatási minimum pont határ, ami ez alatt nem lehetett
0: a ez a 280 pont volt,
1: amiről.
0: Tehát ez a másik, és hát ugye most kezdődött meg ez a felfutás. Azért egy 8500-asról mentünk fel 17000-re. Tehát ennek még 4-5 év kell, míg kifut. Tehát ez is egy meghatározó. De látszik az, hogy viszont a pályakezdő fiataloknak, akik az egyetemre beléptek, az elmúlt 20 év átlagát tekintve, tehát az első évet elkezdték, mikor a minősítő vizsgára vagy az első 2 év után a pályán maradtak, ez az 1/4. Tehát nagyon nagy a lemorzsolódás menet közben, ezen el kell gondolkodni, az is biztos, hogy az a Z-generációnak nem az álompálya közé tartozik a pedagógus pálya, akik most lépnek ki a munkaerőpiacra, tehát ők nem a szívük csücske. A másik pedig az, hogy a tanárképzés nem is készíti fel őket megfelelően, és nagyon magas az első év után a pályáról elmenekülőknek a száma, tehát ez is nagyon nagy gondot okoz. Azért emelkedett a pedagógusok száma, ez tavaly 1600 fővel. Ez egy 160 ezeres létszámnál nem egy egetrengető összeg, de hát ez azt mutatja, hogy azért valamennyire emelkedett. Viszont azt is el kell mondani, hogy itt a pedagógus hiánynál mindig előjön. 10 000 nyugdíjas visszafoglalkoztatottunk van. Ez most munkaerőhiány, vagy akkor a feladatot ellátjuk.
1: Igen, ugye egyébként is a pedagógus korfával azért vannak borítékolhatóan gondok. Én azt az adatot találtam, hogy minden második pedagógus 50 év feletti. Az általános iskolákban 2-szer annyi a 60 év feletti pedagógus, mint amennyi a 30 év alatti. Hát ezek ugye azért borítékolják azt, hogy a következő években azért lehet, hogy e tekintetben azért lesznek gondok.
0: Hát lesznek gondok, mert az nem tartható fent, hogy 78 éves angoltanár van, vagy 75 éves óvónéni van, vagy 75 éves matematika tanárnéni van. Minden tiszteletem az övéké, hogy még bemennek a gyerekekhez, de hát most bocsánat.
1: Ja, azt csak zárójelbe teszem, hogy az is jó, hogy ez a nyugdíjas visszafoglalkoztatásnak a lehetősége megteremtődött, mert néhány évvel korábban
0: hát igen, de most
1: ugye választani kellett, hogy vagy nyugdíj,
0: igen,
1: vagy viszi
0: csak
1: tovább.
0: Most gondoljunk bele, hogy ha most 10 000 ember eltűnik a pedagógus pályáról, hát a működőképesség az megrogy ebből a szempontból. És a másik része, hogy a pedagógus hiánynak tekinthető az, akik képesítés nélkül vannak a pályán. Például egy labdarúgó edző testnevelő tanárként működik. A jogszabály egyébként engedi, akkor ez pedagógus hiány, vagy nem pedagógus hiány. Tehát ezeket az alapvető kérdéseket, vagy fogalmakat tisztázni kellene, hogy ezekre átlátható legyen.
1: Szaktárgyaknál, egyes szaktárgyaknál vannak gondok, ugye itt a természettudományos szaktárgyaknál,
0: ott van a
1: kémia, fizika, ezeket szokták emlegetni az elmúlt években, hogy
0: ott van a legnagyobb, tehát abban nagyon komoly hiány van, ott a kormánynak a nemzeti alaptanterv tekintetében is lépni kell, mert ezzel a szaktárgyi rendszerrel nem tudják fenntartani az oktatásnak a megfelelő működését.
1: De az alapvetés egyébként, hogy egy adott szaktárgyat a szaktanár tanítson? Vagy ez csak egy ilyen elméleti?
0: Hát a jogszabály szerint igen. Csak hát mikor nincs kémia tanár, akkor ki tanítson. Tehát ez egy alapvető probléma, tehát a természettudományoknál ott biztos, hogy nagyon súlyos probléma van, viszont nagyon csúnya szó, de túltermelési válságban a történelem egy magyar szakos tanárokból, azok nem tudnak elhelyezkedni.
1: Szegény bölcsészek, igen, mindig ide jutunk.
0: Tehát ez is azért hozzá tartozik az igazsághoz.
1: És regionális különbségek is azért érzékelhetők markánsan, mert azt gondolja az ember akár laikusként, hogy mondjuk egy fővárosi, belbudai kerület iskolájában lehet, hogy nincs akkora gond, nincs akkora pedagógus hiány, nem lehet arról beszélni, és mondjuk egy szabolcsi kis település általános iskolájában meg hatványozottan.
0: Nagyon meglepő, Budapesten is nagyon komoly munkaerőhiány. Ott a nyugdíjasok, amik be tudják a lyukakat tömni, tehát azzal nincs különösebb gond, meg akik frissen diplomáznak Pesten, el tudnak helyezkedni. Valóban nagyon nagy gond van a hátrányos helyzetű településeken, ez a Heves, Borsod, Szabolcs, Hajdú, Békésnek az északi része, vagy a Jász-Nagykun, vagy a Baranyának a déli része, ezek, ezek a neuralgikus pontok. Annak ellenére,
1: hát ide ugye van plusz keret arra, hogyha
0: plusz
1: valaki
0: keret
1: ide...
0: van a béreknél, tehát itt azért az 1 millió forintot már megközelíti a pedagógusoknak a bruttó keresete. Tehát ez hiába ösztönző, annyira nehéz mentálisan és az ott végzett munka, hogy az nagyon kevesen vállalják. Tudunk olyan Nógrád megyei településről, ahol akkora nagy a pedagógus hiány, hogy minden pedagógusnak tisztessége becsülete kifizetik a túlóráját. Júniusban 250 túlórájuk betelt. Szeptembertől nem tudjuk, hogy hogy fogják kezdeni, mert hivatalosan nem lehet már 250 óránál nem lehet több túlórát kifizetni. Tehát ez is mutatja, és ott azért heti 32-34 órában tanítanak a kollégák. Ez egy irdatlan fizikálisan is, és a legsősorban mentálisan. Ez egy kegyetlen megterhelés. Csak hogy mondjak egy példát, Romániában 18 órára most emelték fel 20 órára. Nálunk még 24 óra mindig van. Tehát ha az oktatási kormányzat a pedagógus pályát még vonzóvá akarja tenni, látszik az, hogy csökken a gyerek létszám, akkor itt az óraszámokat csökkenteni kell. Ahhoz, hogy a fiataloknak is segítség legyen, és a mentális segítségnyújtás a kiégés ellen. Ezek nagyon fontos lépések lesznek ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a kollégákat.
1: Említette az imént a csökkenő gyereklétszámot, és akkor, hogyha megnézzük a demográfiai mutatókat, akkor ugye jóval kevesebb az iskoláskorú gyerek. Én egy ilyen adatot találtam, hogy 2010-zel összevetve nagyjából most 200 ezerrel kevesebb az iskoláskorú gyerek. És hát azért a születésszámok sem igen javulnak. Ha a demográfiai modelleket előre vetítjük, akkor lehet, hogy még túl sok is lesz a pedagógus 5-10 év múlva, hogyha ilyen tendencia érvényesül
0: Nagy valószínűség a kormányzatnak azért is van ez a nyugdíjas visszafoglalkoztatottsága, hogy amikor hozzá kell nyúlni, akkor először tőlük fog megszabadulni. Tehát ha egyensúlyba tudják tartani ezt a rendszert, akkor a csökkenő gyereklétszám mellett ezek megoldhatók. Viszont ez nagyon komoly kihívás lesz. Hogy azért érzékeljem, hogy néhány adattal, hogy ez mekkora kihívás jelent. Tavaly 72 ezer gyerek született, tavaly előtt 77.500. Erre az évre, ha a 70 ezer alá épp, hogy bemegyünk, de a 68 ezeres születésszámot is csökkent, tehát azt is vizionálják, és közben egy évfolyamra 4 éves kortól 18 éves korig 110 ezer férőhelyre van tervezve az oktatási rendszer. Ez egy nagyon nagy kihívás. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik óvodai és iskolai, meg középiskolai férőhely felesleges. Van olyan járásunk, ahol 55 gyerek született, és van 6 iskolájuk.
1: Mi lesz ott akkor vajon?
0: Mi lesz? És ez járási szint. És azért olyan is van, hogy 71 néhány gyerek született a Szent Gotthárdi járásban, ahol nagyon jó adóerőképesség van. Tehát ott nincs az a szegénység, és ott is azért ott 7-8 iskola van. Az óvodákról meg nem is beszélve. De hát a gazdasági erőszempontja, vagy Tiszaújvárosi városi járásban idén 31%-kal kevesebb gyereket, illetve 31%-kal kevesebb gyerek született, mint amennyit első osztályba beírtak a Tiszaújvárosi járásban. Tehát ott azért az ipar felszívja ezeket, tehát ezekre a kihívásokra nagyon rövid időn belül választ kell adni az oktatási kormányzatnak, hogy mit fog kezdeni ezzel a helyzettel. Mert ez ránk fog omlani, ha ezekre nem fogunk választ adni. Ugye azért a szakszervezetünknek az az alapvető elvárása ebből a szempontból, hogy a gyerekeknek az óraszáma, ha csökken, az egy nagyon fontos elmozdulás lesz, de akkor az osztályok létszámát is csökkenteni kell, az óvodai csoportok létszámát is csökkenteni kell. Nem engedhetjük meg, van olyan óvodai csoportunk, ma Hajdú-Bihar megyében, ahol 32 gyerek van egy csoportban. Ezeket le kell vinni 20 főre. És akkor a jobb feltételekkel, jobb körülmények között, nagyobb odafigyelésekkel, ezekkel a gyerekekkel tudunk foglalkozni. Ugyanez vonatkozik az általános iskolás gyerekekre is, hogy a maximált létszámot jóval lejjebb kell vinni, és ami nagyon fontos...
1: Jellemzően meg milyen osztálylétszámokból lehet
0: gondolni? Hát ez nagyon szélsőségesen oszlik meg, mert vannak olyan oktatási intézmények, ahol 8 gyerek van, de ez nagyon kevés, ez egy 150-200 körüli egy osztályba, de vannak olyan iskolák, ahol 30-32 fővel is működnek. Tehát egyébként az osztálylétszám olyan 22 fő környékén működnek, ennyi az átlag osztálylétszám. Ez egyébként az
1: Európai Unió nagyjából.
0: Igen, csak itt a nagyon nagy probléma az, hogy a tanulási zavarral és sajátos nevelésigénnyel rendelkező tanulók száma az elmúlt 10 évben megduplázódott. 59.000-ről 109.000-re felnőtt, megugrott. Ezeknek a gyerekeknek a jelentős részét integráltan oktatják. Ezek a gyerekek a költségvetés szempontjából az iskolák működésének kettőt érnek. Viszont amikor az osztálylétszámot megállapítják, akkor egyet. Tehát az lenne nagyon fontos, hogy akkor ezeket a gyerekeket is annyinak tekintsék az osztálylétszámok számításán, amennyit a költségvetés szempontjából érnek, hogy nagyobb idő legyen, több energia legyen ezeknek a gyerekekkel való foglalkozáshoz, és ami nagyon fontos lesz emellé, hogy megfelelő létszámú nevelést és oktatás közvetlenül segítő kolléga kerüljön. Mert a finn modell nem attól jó, hogy okosabbak az ottani pedagógusok, hanem attól jó, hogy az ellátandó feladathoz, tehát három ilyen problémás gyerekhez egy pedagógia asszisztenst hozzárendelnek, nálunk 250 tanulóhoz egy van. Tehát ez lenne egy nagyon fontos elmozdulás a kormányzat részéről.
1: Ugye a pedagógusok szakszervezete részéről ez egy nagyon folyamatosan szóvá tett probléma, és már régóta szóvá tett probléma a nevelést, oktatást, közvetlenül segítő iskolai óvodai dolgozóknak a bére és illetve a bérrendezése. Ha én jól emlékszem, akkor a Tisza kormánynak volt egy olyan ígérete, hogy itt 25%-os béremelés fog megvalósulni. Ez orvosolná a gondokat? Ezzel elégedettek lennének?
0: Nem lennénk elégedettek, az de egy megfelelő gesztusértékű lépésnek tudnánk tekinteni. Mi azt gondoljuk, hogy nagyjából ugye most 265.000 forintot visz haza egy nevelés-oktatás közvetlenül segítő, mondjuk az én lányom mellett dolgozó gyógypedagógiai asszisztens, aki 60-70 kilós gyerekeket fektet fel az asztalra, és tesz tisztába. Tehát ezeket a...
1: Ez nagyon méltatlan, igen.
0: Méltatlan, tehát azért 265.000 forint, és ezekben benne vannak a rendszergazdák, az iskolai adminisztrátorok, benne vannak azok a pénzügyesek, akik az iskolában még ott maradtak, vagy az óvodáknál ott dolgoznak, az iskolatitkároktól kezdve.
1: Tárgyalnak, hogy tárgyaltak erről már az új oktatási kormányzattal?
0: Hát jeleztük.
1: Hát, ez ugye nagyon fontos kérdés a pedagógusok szakszervezete
0: számára. Hát jeleztük, és nem csak azt jeleztük, hogy ezeket a nevelés-oktatás közvetlenül segítőket, hanem a technikai alkalmazottakat is, mert ők meg a minimál béren vannak alkalmazva. Tehát az meg még súlyosabb helyzet. Jeleztük az oktatási kormányzatnak, viszont semmilyen választ nem kaptunk. És hát ez nagyon elkeserítő, mert már volt arról szó, hogy szeptemberben megkapják, mikor a választási kampány volt. Most arról van szó talán, hogy van, hogy január 1-én, viszont egyre többször azt halljuk kormányzati tényezőktől is, hogy nincs rá fedezet, és nem is tudják megadni. Viszont
1: lehet ebből valami élesebb helyzet, mert korábban azt mondta itt az Inforádióban, hogy jelenleg ugyan nem lehet sztrájk helyzetről beszélni, meg nincs sztrájk helyzet, meg van egy megállapodás az oktatási kormányzata meg a kormánnyal, de ha rövid időn belül ezen a téren nem jön egy pozitív változás vagy intézkedés, akkor bizony bekövetkezhet egy sztrájk.
0: Igen, de ez nekünk egy ugye szakszervezetként bizonyos fokozatosságokat be kell tartani. Tehát először akciókat kell hirdetnünk, le kell ülnünk, folytatni a tárgyalást, és itt már nem csak az oktatási kormányzattal, hanem a pénzügyi kormányzattal, mert azért a költségvetés, tehát nem az oktatási kormányzat fogja eldönteni azt, hogy mekkora forrás van, hanem a pénzügyi kormányzat részéről kell erre egy elmozdulást. Tehát akciókat akarunk szervezni, ha nem fog az akcióra megfelelő válasz érkezni a kormánynak, nem kezdődik el a tárgyalás, akkor meg kell kezdenünk a sztrájk hangulat felmérését, és utána, ha minden eszköz és a jövő évi költségvetés elkészítésénél nem látjuk, akkor nincs más.
1: De ez kifejezetten ezen a területen dolgozók helyzetéhez így kapcsolódóan.
0: Van. Így van, hát itt a szolidaritást a pedagógus kollégáktól is azért.
1: És ez azért is érdekes, hogy azzal kezdtük a mostani beszélgetést, hogy augusztusban módosították több ponton a köznevelési törvényt, és például a sztrájkhoz való jogot is újra szabályozták. Mi változott most ezzel?
0: Hát a sztrájkhoz való jog annyi, hogy idáig az volt, hogy a tanítási órák 50%-át meg kellett tartani.
1: Ez a még elégséges szolgáltatás.
0: Európában egyedüli volt egyébként ez a megszorítás, tehát sehol nem volt ilyen típusú megszorítás, illetve a végzős érettségiző vagy 8. osztályos tanulóknak pedig minden tanítási órát meg kellett tartani. Most annyiba változott a helyzet, hogy a még elégséges szolgáltatásban az érettségiző diákoknak kell megtartanunk az utolsó 90 napban az összes tanítási órákat, tehát tulajdonképpen szabad sztrájk jogunk január 31-ig van, utána a kötött pályán mozgunk ebből a szempontból. Mi azt szerettük volna, hogy a 2020 előtti állapotba térnénk vissza, ahol a munkáltató és a sztrájkot szervezők megállapodás kényszerhez vannak kötve a még elégséges szolgáltatásba, hisz a sztrájk törvény az oktatást nem sorolja a népgazdaságilag meghatározó ágazathoz, ugye itt az energiaszektor, a közműszolgáltatás, az egészségügy meg a szociális szféra tartozik ebbe, tehát ebbe a kategóriába nem tartozik, mégis ebbe beleszorították az oktatást az előző kormány, és ebből egy pici rész meghagyott az oktatási kormányzat. Illetve hát a kormány nem is az oktatási kormányzat.
1: Mostanában, mint hogyha kevesebbet lehetne hallani, ugye nagyon sok változásról beszéltünk mi is, és nagyon sok változás jön az oktatás területén, tehát itt a fenntartói viszonylatokban főként, de kevesebb szó esik talán a nemzeti alaptanterről, pedig az elmúlt években azért ez központi kérdés volt, hogy hozzá kellene nyúlni talán alapjaiban is a nemzeti alaptantervhez. Tavaly év végén volt egy 50 pontos javaslatcsomagja a pedagógusok szakszervezetének, és ebben úgy emlékszem, hogy jelezték, hogy valóban szükséges lenne a nemzeti alaptanternek a felülvizsgálata egy modernebb tantervi szabályozás révén. Ezt továbbra is így látják, vagy így gondolják?
0: Egyértelműen így látjuk. Egyébként a kormányzatnak bizonyos elképzelései azért találkoztak a mi elképzeléseinkkel. Tehát a tartalmi mennyiséget drasztikusan csökkenteni kell, különösen alsó tagozatban.
1: Most is van igen, egy 14 pontos javaslat.
0: Igen, tehát hogy ott az alapkészségek megerősítése megkerüljenek, és a lehető legkevesebb kötelezően elsajátítandó tananyagot, és ott azok a gyerekek, akiknek nehezebb a felzárkózás a családi háttér következtében, ott akkor nagyobb mozgásterük legyen, akik meg tehetségesek, azok pedig száguldani tudjanak. Nem szabad abba a hibába beleesni, amivel az előző kormány beleesett, hogy az elit a felső középosztály gyerekeihez készítették a tantervet, és az alsó leszakadó társadalmi rétegekhez tartozó gyerekek még nem tudták teljesíteni. Ennek az lett a következmény, iskolai kudarcuk lett, a kudarcok következtében meg frusztráltak lettek, és növekedett az iskolába elkövetett erőszakos eseteknek a száma. Tehát ez ide vezet egyébként az egész rendszer. Tehát egy sokkal nagyobb mozgás kell, és nem lehet elvárni, bocsánat, egy rózsadombi elit iskolába bekerülő gyereknek, meg az ENCSI hátrányos helyzetű iskolába tanuló gyerekek között, hogy ugyanazzal a tempóval és ugyanazokkal a lépésekkel haladjanak.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzá.
0: Én köszönöm szépen.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Közös tájékoztatót adott ki a pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó és Vámhivatal a szeptember 1-től áfamentessé váló gyógyszerekről és gyógyászati készítményekről. A NAV keddi közleménye szerint a 0%-os adómérték alapvetően a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerekre, valamint a patikákban készülő humán magisztrális készítményekre vonatkozik. A szabályozás kiemeli, hogy a vény nélkül kapható termékek még receptre felírva sem esnek ebbe a kedvezményes körbe, a kozmetikai és állategészségügyi szerek áfája pedig 27% marad. Az érintett gyógyszertáraknak, nagykereskedőknek és a lakosságnak szóló részletes útmutató, valamint a speciális szabályok listája a NAV hivatalos honlapján érhető el. Az önkéntes nyugdíjpénztárak 7,17%-os becsült hozamot értek el a második negyedévben, ami csaknem 5 milliós reálhozamot jelent, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége. Az április-júniusi időszakban a pénztártagok létszáma több mint 1.060.000-re emelkedett, a kezelt összesített vagyon pedig 13%-os növekedéssel meghaladta a 2,5 milliárd forintot. A szövetség hozzáteszi közleményében, hogy az egészségpénztári tagok száma szintén bővült, és a megtakarításokból leginkább a lakás célú jelzálog hitelek törlesztéséhez kapcsolódó kifizetések emelkedtek. Már most 1.000 milliárdos nagyságrendű vagyont sikerült visszaszereznie a magyar államnak, miközben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal még csak most kezdi meg működését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A kormányfő kiemelte, a Duna Aszfalt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentését követően bejelentette, hogy több mint 100 milliárd forintot fizet vissza az állami bankoknak egy korábbi kongói, zambiai kötvény ügylet miatt. Hozzátette, hogy a kabinet eddig több mint 20 súlyos ügyben tett feljelentést az előző rendszer közpénz felhasználása miatt, és a vizsgálatokkal érintett összeg meghaladja az 1000 milliárd forintot. Megjegyezte továbbá, hogy elállnak az Orbán kormány zuglói irodabizniszétől, valamint átfogóan vizsgálják a 4iG cégcsoporttal kapcsolatos korábbi állami szerződéseket, tranzakciókat és hitelügyleteket is. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az augusztus végéig lezáruló folyamatokkal a nem felsőoktatási alapítványokba kiszervezett közvagyont is visszaszerzik az állam számára. Badarságnak nevezte Unger Anna Róza. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó politológus parlamenti meghallgatásán, hogy a leendő hivatal első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születhetnek. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt hangsúlyozta, ez az idő arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják a múlt ügyeit, és bíróság elé állítsák a felelősöket. Kiemelte, hogy a hivatal feladata nem egyetlen korrupciós ügy felderítése, hanem a korrupciót működtető rendszer teljes átvilágítása. A cél az, hogy a felvázolt tanulságok révén egy olyan immunrendszere alakuljon ki az új demokráciának, amely a jövőben megakadályozza az ilyen esetek megismétlődését. Magasrangú állami kitüntetésben részesült Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója alkalmából Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az érdemrend 3. fokozatát adományozta az egyházi vezetőnek. A hivatalos indoklás szerint a kitüntetés méltó elismerése a püspök több évtizedes szolgálatának, valamint a kárpátaljai közösség támogatásáért végzett munkájának. Az elnöki határozat kiemelte Zán Fábián Sándor személyes hozzájárulását az ukrán államiság megerősítéséhez és a közéletben betöltött szerepéhez is. A járműpark bővülése és a vadállomány növekedése miatt évek óta folyamatosan emelkedik a vadbalesetek száma Magyarországon, hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A vadgazdálkodási adattár statisztikái szerint tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel, ami 16%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A szövetség kiemeli, hogy a milliós nagyságrendűvé váló károk enyhítésére a gépjárművek kevesebb, mint 20%-a rendelkezik kaszkóvédelemmel, így fokozottan fontos a megfelelő kiegészítő biztosítások megkötése.
0: Az időjárásról.
1: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A magyarok kenyere kárpátaljai adományozás.
2: Augusztus 20-án szoktuk befejezni a gyűjtést. A dolgok jelenlegi állása szerint 90 tonna buzát adományozott 1300 gazda. Én azt hiszem, a jelen körülmények között egy igencsak dicséretes eredmény.
1: Nagybetűs olvasás segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában.
3: Régen, talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a Nagybetűs új szövetségnek és zsoltároknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen kemény fedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadvány. Volt.
1: Magyar Egyházzenei Biennálé a 17. kolozsvári magyar napok keretében.
4: Úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb az a Istenhez emelő lelki élmény. Ez az Istenhez emelő lelki élmény legyen mindegyünknek része, olyan muzsika által, amely most született, friss, és az egyház mint mindenkor a művészeteknek a legjobb bemutatója és megtartója, mert mindig is fontosnak tartotta, hogy a jó Istennek a legjobbat adjuk. Ugyanez tükröződjön zeneileg, amely a lelkünk felemelését is szolgálja.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A segítség akkor is fontos, amikor maga az adományozó is nehéz körülmények között gazdálkodik. Ez bizonyítja évről évre a Magyarok Kenyere 15 millió buzaszem program kárpátaljai gyűjtése is. Idéni már 15. alkalommal szervezték meg a kezdeményezést, amelynek keretében a kárpátaljai gazdák ismét buzával segítették a rászorulókat és a kedvezményezett intézményeket. Erről Hidi Lászlóval, a Proagrikultúra Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökével beszélgettünk. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
2: 2026-ban is meghirdetése került a Magyarok Kenyere program, amely a kárpátai gazdákat is megszólítja, és úgy látom, hogy azért idén is minden nehézség ellenére azért igen aktívak a közösségeink gazdái. Mit kell tudni a jelenlegi állapotokról?
3: Augusztus 20-án szoktuk befejezni a gyűjtést. A dolgok jelenlegi állása szerint 90 tonna buzát adományozott 1300 gazda. Én azt hiszem, a jelen körülmények között egy igencsak dicséretes eredmény. Esetleg, ha van rá igény, akkor kitérhetünk a mélyetekre is.
2: Mindenképpen beszélgessünk a mértekről. Nagyon jó volt látni, hogy Kárpát-medence viszonylatban azért Kárpátalja arányában mondhatjuk, hogy az élen jár az összefogás szempontjából, és ebben az akcióban azért igen lelkesen csatlakoztak. Most is azt látjuk, hogy azért jelentős számról beszélünk.
3: Igen, a Proagrikultúra Kárpátika Alapítvány az 2013 óta koordinálja Magyarok Kenyere 15 millió buzaszemnek a programjait itt Kárpátalján, és egyre nagyobb sikerrel mondhatnám. Tulajdonképpen az első úgymond megállásunk, vagy botlásunk, amit nem is botlásnak nevezhető, inkább a háborúval van összefüggésben. A háború előtti utolsó békében, bár volt Covid, 160 tonnányi buzát gyűjtöttünk, mintegy 1370 gazdától. Azóta ez valamelyest csökkent, de hát nyilván ez mindenképpen a háború rovására írható. A vetésterület is csökkent, a tétfikéznek a hiánya, a művelő eszközöknek az előregedése, úgy morális, mint fizikai előregedése, az infláció növekedése, a kiviteli nehézségek, és emiatt ugye a mindenkori szántóföldi kultúráknak az ára, a megtermett termésnek az ára bizony az idén is, mint az elmúlt éve során többször is a földbe állt. Összefüggésben természetesen a Ukrajna fekete tengeri kikötőjének a szétrakétázásával. Úgyhogy még azt mondanám, hogy csoda, hogy egyáltalán vett valaki, mert évről évre azt tapasztaljuk, hogy mélyen az önköltségi ár alatt kell gazdáinak értékesíteni a termésüket, és bizony, ha nem lenne valamilyen más fedezetük, akár a többlábán állásból, akár valamilyen más jövedelmük, bizony nagyon nehéz lenne kitermelni ezt az adománymennyiséget is, amivel hozzájárulnak itt a Magyarok Kenyeréhez, de a gazdáinak, hát én azt gondolom, hogy ilyen ambivalens viszonya van a földhöz, mert a föld van, és a föld bevetetlenül nem maradhat. Bizony, hogyha az eke húz egy barázdát, az áhít hozzá magot. És a gazdáink azok bevetik, hogyha kisbálta putyog az égből akkor is, és ha egyszerűen kikertet, ezt már csak ápolgatni kell, dédélgetni kell, védeni kell, táplálni kell, és a gazda szeme számára nincs szebb látvány, mint egy hullámzó aranyló buzamező. És bizony, ha ez megtörténik, akkor a gazdáink szívesen adományoznak ebbe a Magyarok Kenyere programban is. Ez többnyire a karitatív szervezetek, a kedvezményezettek. Úgy mondanám, hogy mi összegyűjtjük, eljutatjuk a karitatív szervezetekhez és az államileg nem támogatott oktatási intézményekhez, egyházi intézményekhez. A karitatív szervezetek pedig a kéz, amely szétosztja, eljutatja azokhoz a rászorultakhoz a mindennapi kenyerüket, akinek ezekre mindig szükségük van. Ténylegesen élenjáró a kárpátai magyar gazdatársadalom az adományozásban, akár területre, akár népességre levetítve messze Kárpát-medence úgymond legjobban teljesítő gazdatársadalma láthatjuk itt Kárpátalján. Büszkék vagyunk rá, és hálával és köszönettel tartozunk minden egyes rák buzáért, amit szívvel, lélekkel megtermelnek és adományoznak ebbe a programba.
4: Meddig várják még a felajánlásokat?
3: Augusztus 20-áig. Úgyhogy azért mondom, ez még egy közbüső állapot, még jó reményünk van rá, egy néhány tonnával megtoldani a mostani gyűjtési eredményeket.
2: Beszéljünk egy kicsit a gazdáknak a lelki állapotáról. Hogyan lehet ezt éveken keresztül bírni, ezt a fajta rosszul tartott piacjárat, gyenge terméshozamot? Mennyire fenntartható ez, vagy milyen megoldásokat tudnak előhozni a gazdák? Azt látjuk, hogy egyre több más jellegű kultúrát is próbálnak honosítani, így aztán egyik húzza talán a másikat.
3: Nem egyszerű a dolog gazdáink számára, ugyanis ha van egy adott terület, és szántóföldi kultúrák termesztésére állt rá az adott családi gazdaság, azért beszél a családi gazdaságról, mert nagyjából ezekkel a gazdákkal van kapcsolatunk. A nagyok, a délői gazdaságok, azok köszönik el vannak nélkülünk is. Tehát azt akarom mondani, hogy a szántóföldi kultúrákhoz, a buzatermesztéshez, tengeri napraforró termesztéshez rendelkeznek megfelelő művelő eszközökkel és betakarító eszközökkel, és nem könnyű ezeket egyik napról a másikra elhagyni, még akkor is, ha úgymond nem éppen jövedelmező a termesztés. Legalább 3 év kell ahhoz, hogy belássa végképp a gazda. Ezen mindenképpen változtatni kell. Változtatni kellene már csak azért is, mert ugye a Kárpát-medencének ez a régiója is kiszáll. Változtatni kellene a művelésmódon. Tehát meg kellene tanulni azokat a takarékos művelési módokat, amivel meg lehetne a talajban őrizni a nedvességet. Nem feltétlenül szántásra gondolok, hanem direktvetésre és talajtakarásnak, a mulcsozásnak különféle módszereire. Viszont ez azzal járna, hogy mindenképpen ki kellene egész hétemben ki kellene cserélni a gépparkot. Erősebb vonóeszközökre, traktorokra lenne szükség, és más jellegű gépekre. Ehhez pedig tőke kell. A tőke jelenleg ezeknek a gazdaságoknak a rendelkezésre nem áll. Most valaki nyugodtan emlegetheti itt az Egálnede pályázati rendszert, 2016-19-ig ez működött. Azért azt tudni kell, hogy azok a vonóeszközök, vagy a traktorok, vagy gépek, kapcsolt gépek, amit azon keresztül lehetett beszerezni, ezek leginkább a kertészeti termesztésben voltak alkalmazhatók, a szántóföldi nagykultúrák termesztésére nem igazán. És mégis mi a megoldás? Nyilván az, hogy több lábon kell állni. Több lábon állást nagyon sok gazdánk úgy gondolja, hogy áttér a zöldségtermesztésre, akár a szántó, vagyis a szántóföldi zöldségtermesztésre, akár, de leginkább a védett zöldség és gyümölcs termesztésre, és leginkább a primőrök termesztésére. Ugye az idén is tapasztaltunk ezt az iszonyatos szárazságot. Nagydobrony környékén, ahol én lakom, itt a tavaszi hónapokban 91 nap alatt 5 mm csapadék esett, ami azzal járt, hogy gyakorlatilag egy csontsáraz lett a talaj. Szántóföldi kultúrák majd nem keltek ki, vagy kikelés után elpusztultak. Magyarán, amit nem lehet öntözni, az nagyon nehéz megmenteni, hogy egyáltalán, hogy abból értékelhető termés legyen. Innen következik, hogy kis területen nagy értékű termés kell betakarítani, hogy egyáltalán lábon tudjanak maradni. Hát nyilván itt felfutott a szamóca, a dinnyének a termesztése, a csemegő kukoricának a termesztése, és annak különféle technológiai változatai, a zalagút fóliás, a kisalagútas, vagy akinek telt rá vándorfóliás, vagy nagy légteri fóliában, de mindenképpen valamilyen védett módon próbált korai primő termést előállítani. Zömében sikerült is, még annak ellenére is, ha április végén és május első napjében néhány nagyon jelentős hagyos éjszaka volt, aki ezt valamilyen úton módon túl tudta élni, akkor az a nyár elejére, közepére egy jelentős jövedelmet tudott saját maga számára és a családja számára biztosítani. azt gondolom, hogy így valamilyen úton módon a gazdáink számára ez egy túlélési lehetőséget jelent.
1: Az elmúlt percekben Hidi Lászlóval, a Proagrikultúra Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Nagybetűs olvasás segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában. A kiadvány modern megoldásokkal segíti az olvasását azoknak, akik vagy gyengén látók, vagy csak egyszerűen már kényelmesebb nekik a nagybetűs, szürke hátterű szöveg olvasása. A nagybetűs új szövetség teljesen kihajtható, így egy nagyítóval is könnyebben használható, és minden idézőjelben fölösleges, zavaró részt mellőztek a szerkesztés közben, azaz például nincsenek magyar. Jegyzetek. A tervek szerint az Ószövetséget is megszerkesztik és kinyomtatják hasonló módon. Az első ószövetségi szakasz a Zsoltárok könyve lesz. A részletekről Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Megjelent az új szövetség olvasást segítő nagybetűkkel. Mi ennek a jelentősége? Nekem úgy remélik, hogy volt már ilyen korábban, csak lehet, hogy elfogyott, de hát erről fogunk például beszélgetni Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával. Szóval Ottó, volt már hasonló, csak elfogyott?
3: Volt már, igen, régen, talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a nagybetűs új szövetségnek és zsoltároknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen kemény fedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadvány volt. Ezt hosszú éveken keresztül lehetett kapni, és most már hosszú évek óta nincsen, és részben ez is motivált minket, hogy ezt a hiány, tehát egy nagybetűs új szövetség, nagybetűs biblia, ez legyen, elérhető legyen, és ezért fogtunk bele a kiadványnak a létrehozásába.
2: És akkor először a beltartalomról, tehát azt mondod, hogy a korábbi abban voltak példabeszédek, zsoltárok, vagy csak zsoltárok, nem emlékszem, ne haragudj.
3: Zsoltárok, új szövetség, zsoltárok és válogatott ószövetségi könyvek voltak benne, tehát az egész ószövetség nem volt meg, de egy egész nagy sorozat volt. Ebből még voltak kötetek, amiket elég sokáig lehetett kapni, de az új szövetség és a zsoltárok például az elfogyott már, szerintem már 10 éve nincsen, úgyhogy mindenféleképpen erre válaszolnunk kellett, illetve hát közben voltak olyan kísérletezések, hogy például a Román Biblia Társulattal együttműködve, ugye nekik a Erdélyben élő magyar bibliaolvasók miatt is fontos volt, hogy nagybetűs Károli Biblia legyen, és akkor velük megvalósítottunk közösen egy olyat, hogy ilyen hatalmas nagyméretű Károli Bibliát készítettünk. Ez körülbelül 2-3 ezer példányban egy-két évig elérhető volt, de nagyon-nagyon drága könyv volt. Ugye gondoljunk bele, hogy mennyibe kerülhet egy ilyen hatalmas, nagy, rendes, vékony papíros nagy Károli Biblia, mint egy laptop akkora volt, és ez hosszú időn keresztül próbálta orvosolni ezt a nagybetűs biblia iránti igény, de ugye ez nem új fordítású biblia volt, és nekünk már egyre inkább az a meggyőződésünk, hogy az új fordítású bibliának a szövege az, amit ajánlunk a bibliaolvasóknak, a jobban érthető mi volt amiatt. És akkor ezért belekezdtünk ebbe a projektbe, a szempont volt az is, hogy kicsit tanulva a Károli Bibliának a létrehozásából, hogy ne legyen elképesztően drága, mert ha egy kiadvány, nem tudom, 20-30-40 ezer forintba kerül, akkor az nem életszerű, hogy folyamatosan biztosítani tudjuk az embereknek, és ezért inkább egy ilyen papírkötésű, könnyebben, olcsóban kivitelezhető Bibliába gondolkodtunk, így fordultunk ez iránt. Gyakorlatilag az új szövetséget jelentettük most meg két kötetben, tehát az új szövetség

0: vagy az ár volt a fő szempont, vagy hogyan döntöttétek el ezt, hogy most csak új szövetség?
1: Alapvetően ez ugye a prioritások listája, tehát először az új szövetséggel kezdtünk, nyilván erre van a legnagyobb igény, és ez a legfontosabb első lépés. Egy következő kör lehet a Zsoltárok, ami szintén ugye nagyon olvasott és használt bibliai könyv, és aztán, hogyha ez működik, és jó a fogadtatás ennek a kiadványnak, és ez megoldja azt a szükséget, amire gondoltuk, hogy létrehozzuk, tehát hogy a hagyományos bibliát már olvasni nem, vagy nehezen tudó embereknek segítség, akkor megyünk a többi bibliai könyv felé, tehát egyáltalán nem lehetetlen, hogy egy teljes biblia kiadás meg lesz több kötetben hasonlóan a régi vállalkozásunkhoz. De most egyelőre az új szövetségre összpontosítottunk két kötetbe, és majd a Zsoltárokkal fogjuk folytatni. Hát ha ez valóban megvalósul, akkor azt lehet mondani, hogy egy 6-8 kötetben a teljes biblia megjelenhet, ami egy nagyon jó dolog lenne.
0: Milyen példányszámmal dolgoztok most, és hogy számolsz, hogy ez mennyi ideig lehet elég a korábbi igényeket látva?
1: Limitált példányszámmal dolgoztunk, tehát gyakorlatilag nem több ezer példányban jelent meg, hanem egy relatíve kisebb példányszámban, de ugye ez, mivel papírkötésű könyv nem bibliai papíron van, hanem hagyományos vastagabb papíron, ezért ez bármikor újra nyomtatható, tehát ez nem akkora logisztikai előrelátást igénylő kiadvány, mint egy biblia kiadás. A biblia az problémásabb a speciális technikai feltételek miatt. Ennek a kiadványnak talán annyiban érdekes a tulajdonságai, hogy ez egy olyan újszerű kötése van ennek a könyvnek, tehát ez teljesen 100%-ban kihajtható könyv, amivel azt szeretnénk segíteni, ha valaki ugye mondjuk nagyítóval, vagy a nagyításra használt mobiltelefonnal olvassa, akkor így gond nélkül lehet csúsztatni a könyvön a nagyítót. Tehát ez teljesen kinyitható, olyan, mint egy füzet lenne tulajdonképpen, de egyébként mellette 800 oldal körüli van, vagy 600 oldal, tehát egy nagy könyv, de teljesen kihajtható. Ez egy technikai érdekessége és újítása a könyvnek.
0: És ez például az egyik olyan, amire utaltál itt egy-két perccel ezelőtt, hogy ami segíti az olvasást, megértést?
1: Igen, ezek például ilyenek. A másik ilyen tulajdonsága az, hogy szürkék az oldalak, tehát nem csillog a napfényben, vagy a lámpafényénél, ami ugye egy ilyen olvasási igényű embereknél problémát jelent. A másik az, hogy hát nyilván a nagy betűméret mellett minden ilyen zavaró tényező, mint a vers számozás, vagy a jegyzetek, különböző ilyen tördelési dolgok, azok hiányoznak belőle. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy nagy, hatalmas betűs, nagy szellősségű, tehát a szöveg nagyon szellős, nincs összezsúfolva, és egy nagyon könnyen áttekinthető, nagy margókkal rendelkező szöveg. Tehát egy tényleg nagyon könnyű olvasni. Minden zavaró tényező hiányzik az oldalról. Csak a fejezetszám, versszámok az alapoldalán, és egyébként a bibliai szöveg önmagában.
0: A szerkesztésnél, tervezésnél kértetek véleményt olyanoktól, akiknek készült ez a kiadvány, például ezek miatt a kihajthatóság is ilyen szempontok miatt, hogy olyan legyen ez, amit tényleg használható? És ha igen, akkor kik segítettek nektek?
1: Hát ugye ez egy hosszabb előkészítési fázis volt, hogy beszéltünk szakemberekkel, tehát akik a könnyű olvashatóságot vizsgálják, illetve olyan szakemberekkel, akik vakokkal, illetve gyengén látókkal foglalkoznak. Tehát egy elég széles konzultáción vagyunk túl, és azokat is bevontuk, akik a Bibliatársadtag egyházaiban ezzel a speciális misszióval foglalkoznak, hogy gyengén látókat segítenek. Tehát az ő véleményüket is kikértük, és velük együtt lett kitalálva, hogy hogyan nézzen ki ez a könyv. Meg nyilván a nemzetközi példákat is követtük, vagy felhasználtuk, meg a saját tapasztalatunkat is, hát ugye, ahogy beszéltünk róla, régen volt hasonló kiadványunk, az is nyilván akkor a nemzetközi sztenderdeket tükrözte, azóta sok tapasztalatunk lett. Úgyhogy mindezeket így beépítettük, és reméljük, hogy tényleg segítség lesz annak, aki nem tudja már a hagyományos betűméretet olvasni.
0: Túl vagyunk az első könyvbemutatótokon. Neked van már olyan találkozásod, hogy valaki érintett, aki nehezen lát, akinek fontos ez az új szövetség, az kézbe vette, beleolvasott, és valamilyen visszajelzéssel volt az irányotokba?
1: még

0: Igen, nagyon nem terjesztettük ezt a könyvet, egyelőre csak a misszióknak, az egy tagegyházi misszióknak, ugye például a református missziónak, vagy a baptista egyház speciális missziójának adtunk példányokat. A sok olvasóval én még nem találkoztam, de ugye az interneten történik sok minden ma már, és ugye, ahogy meghirdettük ezt az eseményt, nagyon sokan visszajeleztek, hogy hú, de régen vártak erre, mert már nem tudják olvasni a hagyományos kis bibliájukat, úgyhogy bár nem gyengén látók, meg nem idősek, meg nem vakok, de biztos, hogy segítség lesz nekik egy ilyen óriás betűs biblia minden napokban. Nem kell a szemüveget használni, stb. A szószéken jobban látják, vagy a gyenge fényben jobban látják, tehát nagyon sok embernek lesz ez segítség egyébként is, de gyűjteni fogjuk egyébként majd ezeket a visszajelzéseket, mert hogyha folytatjuk, ahogy beszéltünk róla, tehát mondjuk a zsoltárokkal, vagy a többi bibliai könyvvel, akkor igyekszünk majd leszűrni ezeket a tapasztalatokat.
1: Oké, egy utolsó kérdés, amit ne kötegedésnek védj, kérlek, csak felmerülhet esetleg hallgatókban, ezért kérdezem, hogy mennyire van szükség 2026-ban nyomtatott bibliára, tehát amikor online ingyen elérhető a biblia mindenki.hu oldalon a revidált újfordítású szöveg, amit akkorára nagyítok a számítógépemen, telefonomon, amekkorára akarok, még akár fel is olvastathatom egy programmal, meg van hangos biblia, tehát hogy aki így nem látja a normál betűméretet, találhat megoldást arra, hogy hallja vagy olvassa a szöveget, de szerinted miért fontos az, hogy ez nyomtatásban kézbe vehető módon ott legyen annak, akinek erre van szüksége?
0: Ebbe igazad van, tehát amikor mi ezt készítettük a kiadványt, akkor ezzel szembesültünk, ezzel a véleménnyel is, meg igényfelméréssel. Az az érdekes, hogy sok szakember azt mondta, hogy persze, hát mindenféle technikai eszköz rendelkezésre áll már a gyengén látóknak, ugye elsősorban a mobiltelefon és a számítógép segítségével végül is bármit most már akár ugye felolvasó programokkal bármit el tudnak olvasni, de mégis ennek egyrészt azok számára, akiknek még mindig az a nyomtatott könyv a Bibliával való találkozásnak az eszköze. Másrészt pedig egyfajta szimbolikus dolog is, hogy igenis gondolunk azokra a testvéreinkre, akik ilyen látási nehézségekkel küzdenek. Tehát ha az a jelszavunk már 2017 óta, hogy a Biblia mindenki, akkor igenis vannak olyan rétegek, a társadalmi rétegek, és olvasók, akiknek nem elérhető a Biblia azban a formátumban, ahogyan ezt ők tudják olvasni. És persze mindent meg lehet oldani már a technikával, de azért nagyon érdekes, hogy még ma is azért a digitális és a nyomtatott könyvnek az aránya az még a legfiatalabb generációban is egyáltalán nem olyan, mint amilyennek gondolnánk. Tehát most volt ilyen felmérésünk, ez a Patmos felmérés, amiről korábban egyébként már beszélgettünk, hogy a 18-35 éves korosztálynak továbbra is a bibliaolvasásnak 40%-a az nyomtatott biblián zajlik. Tehát azt gondolná az ember, hogy ez a generáció már teljesen digitális, és teljesen lecserélte a bibliát az applikációra, vagy az bibliaolvasó oldalra, de ez nem igaz. Tehát saját vallásuk szerint még majdnem a fele arányban inkább, ha olvassák a bibliát, akkor azt könyvformában teszik. Úgyhogy erre szerintem érzékenynek kell lenni, és lehetőséget kell adni az embereknek, hogy biblia, nyomtatott biblia formájában is hozzájussanak ilyen nagybetűs olvasmányhoz.
2: Az elmúlt percekben Pecsuk Ottóval, a Magyar Bibliatársulat főtitkárával, református lelkésszel beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Augusztus 14-e és 17-e között a különböző vallási közösségek együttélésének szimbolikus terében Kolozsvár városának 12 magyar templomában mintegy 40 magyar zeneszerző, csak nem 100 egyházzenei alkotása szólalt meg liturgikus keretben, koncertformában vagy műhely munka során a Magyar Egyházzenei Biennálé keretében. Az esemény sorozatról Potyó István kántor karnagyot, az Egyházzene Kolozsvár Egyesület alapító elnökét kérdezte. A riporter Palkó Hanna.
2: Hogyan született meg a Magyar Egyházzenei Biennálé ötlete, és mit foglal magában ez a négynapos eseménysorozat? Mi volt ez a gondolat, ami elindította ezt a kezdeményezést?
3: Az Egyházzenei Biennálé gondolata körülbelül 2020 körül született meg. Selmeci György zeneszerző keresett meg az ötlettel és a gondolattal, hogy Kolozsvár adjon otthont egy olyan típusú rendezvénynek, amelynek fókuszában a egyházzene áll, de olyan módon, hogy ebben az esetben a kórusok mellett, vagy a részvevő kórusok mellett kimondottan kortárs egyházzenei alkotások kapjanak jelentőséget, és kvázi kizárólagos jelentőséget, és hosszú idő telt el, amíg véglegesen összejött ez az első alkalom, viszont az egyházzenei biennálénak az első kiadása azért volt nagyon-nagyon fontos és szép, mert pont egybeesett Szent Mihály templom átadásával és megáldásával, ami bárhogy is nézett történelmi jelentőségű, és a gond is erős úgy hozta, hogy pont a nyitó koncertje az Egyházzenei Biennálénak egyben volt a templom megáldásának ünnepségével 2022-ben. Több gondolat az volt, hogy adjunk teret a rendszerváltozás után született egyházzenei alkotásoknak egy olyan teret és egy olyan lehetőséget, hogy ezek a művek kerüljenek fókuszpontba, és ezek kerüljenek bemutatásra, jó előadásba, és ez legyen a legfőbb, úgymond vezérvonala ennek a rendezvénynek. És nem csak koncert, hanem kimondottan az is egy nagyon fontos aspektus, hogy ezek liturgikus, tehát istentiszteleteknek szemmiségen szólaljanak meg.
2: Mit jelent pontosan az, hogy ez a biennálé a Kárpát-medence egészét összefogja? Kik és honnan érkeznek Kolozsvárra ezekben a napokban?
3: Minden egyes kiadásban nagyon fontos volt, hogy az erdélyi kórusok és a magyarországi kórusok mellett felvidékről, Kárpátaljáról érkezzenek énekharok, akik ugyanúgy végzik ezt a gyönyörű szép szolgálatot, egyházban egy szolgálatot a közösségeikben és templomaikban. Úgyhogy Magyarországról, Pápáról, Budapestről, Pécsről, de érkeznek felvidékről is, és nyilván Csíkszeredából itt mondom, kolozsvári énekkaruk, illetve részt vesznek olyan egyházzenészek, kántoruk, akik más régióban, mint a Máramarosszigetről jönnek, vagy az Erdély különböző pontjáról, azért, hogy itt lehessenek ezen az egyházban egy biennálén.
2: Miért éppen Kolozsvár ad otthont ennek a rendezvénysorozatnak? Mit jelent az, hogy 12 magyar templom kapcsolódik be a programba?
3: Fontos volt, hogy a különböző vallások reprezentálva legyenek, és meg tudják mutatni az ők specifikumát, tehát a jellegzetességeiket. Olyan művek szülessenek, amelyek minden egyes történelmi egyháznak a kórus hagyományához ragaszkodik, illetve ahhoz a dallamkincset, amit a Istentiszteletben személyiségben használnak. Ezért is volt Kolozsvár, egy olyan központi hely, ahol együtt vagyunk olyan típusú közreműködésben, amely lehetővé teszi ezt a típusú megnyilvánulást és együtt éneklést, együtt muzsikálást, és a 12 templom pont eznek a tükröződése, amikor is vasárnap a különböző templomokban a jelenlevő énekkarok énekszolgálatot, kórusszolgálatot vállalnak. Tehát nem koncertet, hanem kimondottan a közösségekbe látogatnak el a monostorról egészen a Ferences templomig és a Piarista templomig, és elvállalják az itt lévő kórusok, hogy a liturgián, az istentiszteleten vagy a szentmiséken énekelnek, és bemutatnak olyan műveket, amelyek oda illenek.
2: Te is említetted, hogy a biennálé egyik fontos célja a rendszerváltozás után született magyar egyházzenei alkotások bemutatása. Miért tartottátok fontosnak, hogy éppen ezek kerüljenek a középpontba?
3: Olyan gazdag repertoár született a rendszerváltozás után, kicsit reakcióként is, ugye hát nem volt Ildumos egyházzeni alkotásokat komponálni, illetve nyilván megszorítás alatt volt. Így természetesen volt ez a kimondott a megnyilvánulás, hogy a zeneszerzők nagyon sok egyházzeni alkotást komponált, és annak is tulajdonítható, hogy maga az énekar a kórusoknak egy jó hányada, egy nagyon nagy hányada azért egyházi vonatkozású. Ugye egy közösség él, nagyon sok templom mellett a kórus közösség él, és ők tudják igazából ezeket a műveket bemutatni, amiket komponálnak, úgyhogy egy robbanásszerű alkotási munka kezdődött, tehát nagyon nagy számban komponáltak egyházadnyi alkotásokat a rendszerváltozás után, viszont nem mindenhol kerültek ezek repertoárba, vagy nem ismertettek meg. Úgyhogy ez volt a cél, hogy ezeket megismertessük, ezeket az alkotásokon.
2: Mintegy 40 magyar zeneszerző, csak nem 100 műve hangzik el. Milyen kincsekre, különlegességekre számíthatnak azok, akik ellátogatnak a programokra?
3: Ami nagyon értékes dolognak tartok, az, hogy a pár nap alatt Kolozsvárnak a 4000 kilométerre első zeneszerző sűrűsége nagyon megnő, de ugyanakkor egyház zenészek is itt vannak, egyházi elöljárókkal is folytonosan tartjuk kapcsolatot, és meghívottként vannak jelen. Tehát azok a szereplők, akik az egyházzenei életben szerves részként benne vannak, kórusok, karnagyok, kántorok, zeneszerzők, egyházi elöljárók, hívek, ezek mind itt vagyunk, és együtt formáljuk azt, amit úgy gondoljuk, hogy értékes és maradandó lehet. Ezért értékes és ezért szép ez az egyházi biennálé, mert hogy ebben a szép folyamatban, zenei szolgálatban jelenlevő szereplők mind együtt vannak, és együtt próbálják az értéket megtalálni, és úgy megméretetni, hogy mi az, ami maradandó és érdemes.
2: Kik azok, akik nélkül ez a biennálé nem jöhetett volna létre? Meséljek egy kicsit a szervezőkről és a művészeti vezetésről, illetve arról, hogyan dolgoztak együtt ezen a nagy léptékű eseményen.
3: Az egyházai biennálének a létrejötte a Kolozsvári Magyar Napoknak a szervező gárdájával indult, akiknek nagyon hálásak vagyunk, hogy már a kezdetektől nagyon-nagyon sokat segítettek Gergely Balázsnak és az egész csapatának. Az volt megalapozva, és most is a társ rendezvénye a Kolozsvári Magyar Napoknak, illetve nagyon fontos logisztikai csapat van ez mögött, a szervezés mögött, aminélkül nem tudnánk lebonyolítani Szabó Krista és Sipos Dávid, akiket megemlítek, mert nagyon fontosak, illetve az egyházi előjáróknak és a hozzáállása és támogató készsége is nagyon-nagyon fontos, mert egyensúlyban vagyunk jelen ezekben az egyházzenészek, a hívek, a zeneszerzők és az egyházi előjárók, hogy közösen beszéljünk azokról a dolgokról, amik fontosak és értékesek, illetve a művészeti vezetés, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az irányvonalat mutatni. Itt nyilván elsőként a legfontosabb megemlíteni Szelmeti György zeneszerzőt, aki tartja kapcsolatot a zeneszerzőkkel, meg nagyon fontos és súlyos munkabírással szervezi, és saját gyerekének tekinti az egyházai biennálét. Ezen belül a nagyon fontos megemlíteni ma az antológiát, a kórusgyűjteményt, ami megjelenik minden alkalommal, az új művekkel, illetve Sófal Vérmesőjét, muzikológust, aki a szakmai tudásával és minden munkakészségével és munkabírásával nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy létrejöhessen a Zekezeni Biennálé.
2: És végül egy lezáró kérdés. Mit szeretnétek, hogy a résztvevők hazavigyenek magukkal a Biennáléről? Mit adhat ez az esemény az egyházzenei közösségeknek és a nagy közönségnek?
3: Úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb az az Istenhez emelő lelki élmény. Ez az Istenhez emelő lelki élmény legyen mindegyünknek része, olyan muzsika által, amely most született, friss, és az egyház, mint mindenkor a művészeteknek a legjobb bemutatója és megtartója, mert mindig is fontosnak tartotta, hogy a jó Istennek a legjobbat adjuk, ugyanez tükröződjön zeneileg, amely a lelkünk felemelését szolgálja.
1: Az elmúlt percekben Potyó István kántor karnagyot, az Egyházzene Kolozsvár Egyesület alapító elnökét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket, legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A tehetség sokféle lehet, és nem mindig az osztályzatokban mutatkozik meg. Ebből indult ki a miskolci Léva József Református Gimnázium programja, amelyben 56 hetedik évfolyamos diák próbálhatta ki magát különböző területeken egy teljes tanéven keresztül. A csaknem 2,7 millió forintos támogatással megvalósult kezdeményezés a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával jött létre. A részletekről Kerboltné Tóth Editet, a gimnázium digitális tanulmányi főigazgató helyettesét hallják.
5: Gimnáziumunk a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával valósított meg egy komplex tehetséggondozó programot 7. évfolyamon. Az volt a célunk, hogy a diákjainknak lehetőséget adjunk, ami nem csak a tanulmányi eredmények alapján felismert tehetség, hanem a gyerekeknek a különböző területeken kipróbált tehetségét fedezzük fel. Összesen 2 osztályunk vett részt ebben a pályázatban, a 7. A és a 7. B osztály, és közel 2,7 millió forintos támogatást sikerült szereznünk hozzá. 5 területen szerveztük meg a foglalkozásokat: matematika, kreatív történelem, művészet, természetismeret és elsősegélynyújtás, valamint kommunikáció témában. Nem hagyományos tanórai keretek között dolgoztak, hanem játékos, élményalapú módszerekkel. Volt logikai rejtvény, stratégiai játék, szerepjáték, történelmi nyomozás, művészeti alkotás, és nagyon sok érdekesség. Az volt a célunk, hogy a gyerekek ne tantárgyban gondolkodjanak, hanem kompetenciákban. Fedezzék fel a tudás különböző területei közötti kapcsolatokat. Szerezzenek tapasztalatot és a közös munka örömét. Nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy ne csak ezt fejlesszük a tudásukban, hanem a személyiségüket is. A program része volt tehát egy személyiségfejlesztő tréning is, amit az iskola pszichológusunk vezetett, és ezek a foglalkozások segítették az önismeret, az önbizalom, a kommunikáció és az együttműködési készségnek a fejlődését. Azt mutatták a tapasztalataink, hogy a gyerekek a tanév során egyre bátrabban vállalták a véleményüket. Könnyebben dolgoztak a társakkal, és nyitottá váltak a kihívásokra. Ezért ez a tehetséggondozó projekt nem csak azt jelentette számunkra, hogy a jó képességű tanulókat továbbfejlesszük, hanem azt is, hogy segítsük megtalálni őket, hogy ki miben tehetséges. Kapcsolódott a programhoz közösségi élmény is. Mindkét osztály ellátogatott Budapestre a Csodák palotájába, ott interaktív, természettudományos bemutatókon vettek részt. Ez nagyon nagy élmény volt számukra, hiszen itt a tudományt nem csak tankönyvből, hanem saját tapasztalatokon ismerték meg. És nagyon jó az is, hogy a közös utazás az összekovácsolja a kísérő tanárokat, a diákokat, és kellemes beszélgetés és közösségépítés valósul meg ott is. De megszerveztük a szülőkkel való együttműködést is. Volt egy szülői nyílt nap, ahol a tanulók bemutatták az interaktív foglalkozás keretében a szülőknek, hogy mit csináltak. Beszélhettek a saját munkájukról, és örömmel adták tovább a megszerzett tudást. Különleges volt a pályázat záró feladata is, hiszen a vállalások között szerepelt az, hogy készítenek egy rövid filmet az egész éves munkáról, és ezt nem külső szakemberek készítették el, hanem maguk a gyerekek, a kommunikációs tanárnak az irányításával. Összegyűjtötték a program legfontosabb pillanatait, bemutatták a foglalkozásokat, a közös élményeket, a kirándulást, és a film elkészítés során egyszerre tudott fejlődni a kreativitás és a digitális kompetenciájuk is. Ha a program eredményeit kellene néhány mondatban összefoglalnom, akkor azt mondhatom, hogy nem csak számos tehetséges diákot ismertünk meg jobban, hanem maga a közösség is erősebb lett. Így bízunk, hogy a program során szerzett tapasztalatok és sikerek még sokáig elkísérik őket.
4: A tehetség sokféle lehet, és nem mindig az osztályzatokban mutatkozik meg. Ebből indult ki a Miskolci Léva József Református Gimnázium programja, amelyben 56 hetedik évfolyamos diák próbálhatta ki magát különböző területeken egy teljes tanéven keresztül. A csaknem 2,7 millió forintos támogatással megvalósult kezdeményezés a Nemzeti Tehetség Program támogatásával jött létre. A részletekről Kerboltné Tóth Editet, a gimnázium digitális tanulmányi főigazgató helyettesét hallották.
0: Reklámot hallottak.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kettől hivatalosan is nyilvánossá váltak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai a stat.mentők.hu oldalon, amelyeket a jövőben havonta frissítenek majd. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szuper mérföldkőnek nevezte a lépést, kiemelve, hogy a fejlődéshez elengedhetetlen a teljes transzparencia és a valós adatokkal való szembenézés. A megbízott főigazgató ismertette, a felületen országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriák szerint is megismerhetők a mentési idők és esetszámok. Az adatokból kiderült az is, hogy júliusban a legkritikusabb P1-es kategóriájú esetekben az országos átlagos kiérkezési idő 26,4 perc volt. A miniszter hozzátette, idén 36, míg a tervek szerint jövőre már 200 új mentőautót szereznek be a rendszer fejlesztésére. A kedvező inflációs folyamatoknak és a stabil kockázati megítélésnek köszönhetően továbbra is van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök keddi tájékoztatóján. Az MNB monetáris tanácsa ennek jegyében 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, miközben a kamatfolyosó két széle is mérséklődött. Varga Mihály elmondta, hogy a fogyasztói árak emelkedése az alappályánál alacsonyabban alakult, így az infláció idén és jövőre is a 3%-os cél alatt maradhat. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nemzetközi környezetet, továbbra is a közel-keleti geopolitikai fejlemények, a magas energiaárak és a bizonytalan globális növekedési kilátások határozzák meg. A forint árfolyama a régiós átlagnál változékonyabb maradt, de a devizapiac stabilitása továbbra is kiemelten fontos az árstabilitás eléréséhez. A monetáris tanács keddi 25 bázispontos kamat csökkentése megfelelt az előzetes elemzői várakozásoknak, a folytatás ütemét illetően azonban már megoszlanak a szakértői vélemények. Molnár Dániel, a GFÜ elemzője szerint az alacsony inflációs adatok miatt idén még várható újabb kamatvágás, míg a KNTH-s Németh Dávid és az Amundi szakemberei is külső kockázatok és a nemzetközi jegybankok óvatosabb lépései miatt lassuló ciklusra számítanak. Az Equilor és az Erste elemzői szintén úgy vélik, hogy a jegybank továbbra is kiváró, adatvezérelt álláspontot képvisel, a következő határozottabb iránymutatást pedig a szeptemberi inflációs jelentés adhatja majd. Az MBH bank szakértői ezzel szemben konzervatívabban látják a helyzetet, és szerintük az őszi hónapokban inkább a kamatszint stabilizálódása várható. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter kedden közösségi oldalán. A tárcavezető ismertette, hogy a lejáró flotta szerződések pótlására indított, csaknem 4100 új jármű tartós bérletére vonatkozó közös tendert a MOL résztulajdonában álló Mercarius flotta kezelő Kft. Nyerte meg. Kiemelte, hogy a becsült nettó 89 milliárd forintos érték helyett a nyertes ajánlat végösszege mindössze 47,7 milliárd forint lett. Vitézi Dávid rámutatott, hogy az átlátható feltételekkel és szakmai döntésekkel komoly összegeket lehet megspórolni az adófizetők pénzéből. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten pedig akár 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között. Közölte az ingatlan.com. Az áremelkedés havi összevetésben 0,1%-ra, éves szinten pedig 11,9%-ra csökkent. Budapesten ugyan 0,9%-os volt a drágulás, A Délalföldön azonban a havi összevetés 2,9%-os csökkenést mutatott. Országos szinten egyébként vegyes képet mutat a piac, hiszen miközben Pest megyében és Debrecenben jelentős drágulás tapasztalható, addig más régiókban mérséklődtek az árak. Az ingatlan közvetítő előrejelzése szerint a mostani folyamatok az idén 10% alatti éves drágulást vetítenek előre, amire utoljára 2016-ban volt példa. Hétfőn elkezdte a Színva teljes szakaszának kitakarítását a miskolci városgazda, hogy a patak és környezete rendezett maradjon. A szervezet közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a Színva terasz környéke hétvégente megtelik élettel, ekkor azonban sajnálatos módon több hulladék kerül a mederbe. A városgazda munkatársai ezért rendszeresen elvégzik a tisztítási munkálatokat, hogy Miskolc egyik kedvelt közösségi tere mindig tiszta és élhető legyen.
0: Az időjárásról.
1: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti országrészben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néha zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Győzelemre vagy elhívva. Harmadik rész. Mindezekben diadalmaskodunk. Rómaiakhoz írt levél 8. fejezet, 37-es vers. Hallottál már a szuperkompenzáció alapelvéről? Egy lelkész így magyarázza. Amikor egy sportoló a fájdalom és a kimerültség határait feszegeti, a test szuperkompenzációval, vagyis a szükségesnél is erőteljesebb újjáépítéssel válaszol. A terhelés és a mikrosérülések hatására az izomrostok újjáépülnek és megerősödnek. Testünk 206 csontja folyamatosan úgynevezett átépülési folyamaton megy keresztül. Az oszteoklasztok lebontják, majd az oszteoblasztok újra felépítik őket. Amikor eltörik egy csont, intenzívebbé válik az átépülési folyamat. Az oszteoblasztok fokozott működése segíti a csont újjáépülését. Egy ideig gyenge a csont, és jobban ki van téve az ismételt sérülésnek, ezért kell ilyenkor rögzíteni. Végül azonban erősebb lesz, mint eredetileg volt, ugyanis a test túl teljesíti az újjáépítést. Következésképpen egy csont ritkán törik el kétszer ugyanott, hiszen a törés helyén vastagabb és erősebb, mint mielőtt eltört volna. Ehhez hasonlóan Isten is azon a ponton tör meg bennünket, ahol megerősítésre, helyreállításra, átépítésre szorulunk. Szétszúzza életünkben a büszkeséget, a testi vágyat és a haragot, de azért, hogy átformáljon bennünket a maga képmására, és miután meggyógyultunk, erősebbek leszünk, mint valaha. Néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért, hogy szenvedjetek is ő érte. Filippiekhez írt levél 1. fejezet, 29-es vers. Az adatott szó görög eredetű. Jelentése kegyben részesíteni. A legjobb esetben is csak szükséges rosszként szoktunk tekinteni a szenvedésre, Pál azonban isteni kegynek nevezi. Elképzelhető, hogy Isten most épít át téged. Lehetséges, hogy éppen azzal tudsz majd a leghatékonyabban szolgálni mások felé, amit eddig megoldhatatlan problémának gondoltál az életedben. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Svéd Asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Augusztus 26-a van szerda, amikor az Izsók ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig hallgassák meg a Svéd Asztal kínálatát 16 óráig. Új szakok, rekordszámú hallgató, az elmúlt évek legeredményesebb felvételi időszakát zárta a Nyíregyházi Egyetem. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt, közülük 1832-en állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől.
2: A Nyíregyházi Egyetem valóban az elmúlt évek legeredményesebb felvételi időszakát zárta, hiszen a 2026-os általános felvételi eljárásban intézmény összesen 2256 jelentkezőt vett fel. Ez a tavalyi számot meghaladja, hiszen tavaly 2188 fő volt a felvett jelentkezők létszáma. Az első helyes jelentkezők létszáma meghaladta 3400 főt, ami mintegy 12%-os növekedést jelentett az előző évhez képest. Az országos átlagról azt kell tudni, hogy ott 8% körül volt az országos átlag, mint az összes jelentkezést, mint pedig az első helyes jelentkezést illetően. A Nyíregyházi Egyetemre pedig az összes jelentkezést tekintve több mint 10 000 jelentkezés érkezett, tehát ez is egy 12%-os emelkedést mutatott az idén.
1: 16 évvel ezelőtt még kevesen hallottak Magyarországon a zumbáról, ma pedig szinte nincs olyan fitnessterem vagy közösségi esemény, ahol ne találkoznánk ezzel a lendületes, latin ritmusokra épülő mozgásformával. Nyíregyházán az elsők között kezdett el foglalkozni vele Les Zsófia, aki nem csak oktatóként, hanem afile úttörőként is sokat tett azért, hogy a zumba ismerté és szerethetővé váljon a városban.
3: Magyarország legelső zumboktató képzésére jelentkeztem, és ez 2010 április első hétvégén volt, így van, Budapesten. Igazából magához a zumba végzettséghez, hogy az ember elmenjen és ezt el tudja végezni, nincsen ilyen megkötöttség vagy bármi előképzettség, amit kérnek, hanem annyi kell, hogy kifizeti a részvételi díjat, részt vesz, és utána ezt így szerintem a Zumba Direkt így is képzeli el, hogy valaki ezt magáévá tudja tenni, és ezt a jövőben oktatóként tud létjogosulni. Mindig is szerettem mozogni, a sportot, a táncot nagyon szerettem, nem voltam benne biztos, nyilván nem tudhattam, hogy ez a mozgásforma mennyire fog itt Nyíregyházán bejönni az embernek, már mind megkedvelni, de reméltem nagyon. Én nagyon megszerettem, és akkor úgy gondoltam, hogy én majd, hát ha megfertőzöm, ilyen jó irányba az embereket.
1: 16 óráig a Svéd Asztal második órájának kínálatában ezekkel a témákkal várjuk tehát önöket. Maradjanak velünk!

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Új szakok, rekordszámú hallgató, az elmúlt évek legeredményesebb felvételi időszakát zárta a Nyíregyházi Egyetem. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt, közülük 1832-en állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. Az idén első alkalommal meghirdetett műszaki menedzser és gazdaságinformatikus alapképzési szakok is sikeresen elindulnak. Az idei felvételi eljárásban már a jelentkezési adatok is kiemelkedő érdeklődést jeleztek a Nyíregyházi Egyetem képzései iránt. Az első helyen jelentkezők száma meghaladta a 3400 főt, ami csaknem 12%-os növekedést jelentett az előző évhez képest. A ponthatárok alapján az intézmény az elmúlt évek legeredményesebb felvételi eredményét érte el, összesen 2256 jelentkezőt vettek fel. A legnépszerűbbek idén is a pedagógus képzések voltak, amelyekre összesen 862 leendő hallgatót vettek fel, közülük mintegy 760-an állami ösztöndíjas finanszírozási formában kezdhetik meg tanulmányaikat. Dr. Vajda Ildikót, a Nyíregyházi Egyetem oktatási elnök helyettesét hallják.
2: A Nyíregyházi Egyetem valóban az elmúlt évek legeredményesebb felvételi időszakát zárta, hiszen a 2026-os általános felvételi eljárásban intézmény összesen 2256 jelentkezőt vett fel. Ez a tavalyi számot meghaladja, hiszen tavaly 2188 fő volt a felvett jelentkezők létszáma.
1: Az idei felvételi eljárásban már a jelentkezési adatok is kiemelkedő érdeklődést jeleztek az egyetem képzései iránt. Mit jelent ez pontosan?
2: Így van, ott is nagyon nagy érdeklődés volt a Nyíregyházi Egyetem iránt, hiszen az első helyes jelentkezők létszáma meghaladta 3400 főt, ami mintegy 12%-os növekedést jelentett az előző évhez képest. Az országos átlagról azt kell tudni, hogy ott 8% körül volt az országos átlag, mint az összes jelentkezést, mint pedig az első helyes jelentkezést illetően. A Nyíregyházi Egyetemre pedig az összes jelentkezést tekintve több mint 10 000 jelentkezés érkezett, tehát ez is egy 12%-os emelkedést mutatott az idén.
1: Mely képzések voltak a legnépszerűbbek?
2: A képzési kínálatunkban és a képzések népszerűségét illetően követtük az országos népszerűséget. Talán egy picit a sorrend volt más, hiszen a Nyíregyházi Egyetemen az előző éveknek megfelelően a pedagógus képzési terület, ezt követően a műszaki, a gazdaságtudományi képzési terület, illetve az informatikai képzési terület volt a legnépszerűbb.
1: Mik voltak az újdonságok az idei felvételi eljárásban?
2: A Nyíregyházi Egyetem a kelet-magyarországi régió egy nagyon meghatározó és országosan azt mondhatjuk, hogy ez egyik legdinamikusabban fejlődő felsőoktatási tudáscentrum, amelyet az is mutat, hogy jelenleg is nagyon színes és széles a képzési portfóliója az intézménynek, és ezt fokozatosan, folyamatosan bővítjük. Az idei évben mindkét új szakunkra, a műszaki menedzser és a gazdaságinformatikus alapképzési szakra is nagyon nagy volt az érdeklődés, mind a nyíregyházi, mind pedig a Máté Szalkai kihelyezett képzésünkre.
1: Mit lehet tudnunk, hányan kezdhetik meg állami ösztöndíjas képzésben a tanulmányaikat?
2: A 2256 felvett hallgató jelentkezők közül mintegy 1832-en tudják megkezdeni állami ösztöndíjas képzésben a tanévet, 424-en pedig önköltséges finanszírozási formára kerültek be.
1: Mit mutatnak a számok a munkarenddel kapcsolatban, tehát hogy nappali és levelező hallgatók hányan lesznek?
2: Igen, a Nyíregyházi Egyetemre még mindig a levelező munkarendben jelentkezők száma jellemző, magasabb a létszámuk, 1496-an nyertek felvételt a levelező munkarendben, és nappali munkarendben pedig 743-an.
1: Mit lehet tudnunk a Máté Szalkai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban idén hányan kezdhetik meg tanulmányaikat?
2: A Máté Szalkai kihelyezett képzésünkben 121 elsőéves hallgató kezdheti meg majd tanulmányait. csecsemő és kisgyermeknevelő, gazdaságinformatikus, gépészmérnöki, valamint műszaki menedzser szakokon, és ugyanígy van egy másik kihelyezett képzésünk Kisvárdán, ott 35 hallgató nyert felvételt az ott induló gazdálkodás és menedzsment alapképzési szakra.
1: Mit tudna tanácsolni esetleg azoknak, akik az általános felvételi eljárásban most nem nyertek felvételt?
2: Azt tanácsolom, hogy ne keresztelnek el, hiszen van lehetőségük a pótfelvételi eljárásban jelenteni. A felsőoktatási intézmények a mai nappal, a mai naptól hirdetik újra a pótfelvételi eljárásban a megkérdezett szakjaikat, és egészen augusztus 7-ig tudják benyújtani elektronikus úton az elfelvételi rendszerben a jelentkezésüket. Kizárólag azok a hallgatók, vagy azok a jelentkezők, érdeklődők nyújthatják be jelentkezésüket, akik nem nyertek felvételt az általános felvételi eljárásban, vagy pedig egyáltalán nem nyújtottak be jelentkezést. Nagyon fontos a határidő, hiszen a jelentkezési határidő jogvesztő, ezért augusztus 7-én évfélig mindenképpen fel kell tölteniük az összes dokumentumot, amely az ő felvételi pontjaikat meg fogja majd határozni.
1: Ha valaki szeretne bővebb információt, akár az egyetemről, akár a felvételivel kapcsolatban, hol keresheti?
2: Itt van a Nyíregyházi Egyetem honlapján tudnak további információkat gyűjteni. Az intézmény összes közösségi média felületein mindenhol információkat adunk az érdeklődők számára.
1: Azok számára, akik az általános felvételi eljárásban nem nyertek felvételt, vagy nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe, a pótfelvételi eljárás biztosít új lehetőséget. A jelentkezéseket augusztus 7-én éjfélig lehet benyújtani az e-felvételi rendszerben. A jelentkezési határidő jogvesztő, ezért a szükséges dokumentumokat legkésőbb augusztus 7-én éjfélig kell feltölteni, hiánypótlásra ezt követően nincs lehetőség. A Nyíregyházi Egyetemen az első évfolyamra felvételt nyert hallgatók beiratkozása augusztus 26-ától kezdődik. Az elmúlt percekben dr. Vajda Ildikót, a Nyíregyházi Egyetem oktatási elnök helyettesét hallották.

Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: Esten.
1: Akkor nézzük meg először azt az oktatást, hogy mi kellett ahhoz, hogy ön részt vehessen, és egyáltalán a városban miért gondolta, hogy van létjogosultsága.
0: Igazából magához az umba végzettséghez, hogy az ember elmenjen és ezt el tudja végezni, nincsen ilyen megkötöttség, vagy bármi előképzettség, amit kérnek, hanem annyi kell, hogy kifizeti a részvételi díjat, részt vesz, és utána ezt így szerintem a Zumba Direkt így is képzeli el, hogy valaki ezt magáévá tudja tenni, és ezt a jövőben oktatóként tud létjogosulni. Mindig is szerettem mozogni, a sportot, a táncot nagyon szerettem, nem voltam benne biztos, nyilván nem tudhattam, hogy ez a mozgásforma mennyire fog itt Nyíregyházán bejönni az embernek, mármint megkedvelni, de reméltem nagyon. Én nagyon megszerettem, és akkor úgy gondoltam, hogy én majd, hát ha megfertőzöm ilyen jó irányba az embereket. Ez...
1: 16 éve Magyarországon milyen cipőbe járt a zumba?
0: Igazából pont most ünnepli a zumba, mert 2001 óta van. A 25 éves évfordulját, hogy ez ugye egyáltalán ez a mozgásforma, ez a fitness program megalakult, és Magyarországon akkor, mivel még nem volt ugye oktatóképzés, két oktató volt összesen ez is Budapesten, és akkor végül is úgy kezdődött, hogy elmentem az órájukra, és akkor mondták, hogy lesz abba az év, vagy azután évbe képzés is, hogy gondolkozzak el rajta, hogy szeretném ezt oktatni, és így alakult ki, így indult ez a szerelem nálam.
1: Miért lett önnél ekkora szerelem, és miért gondolta, hogy ebbe tényleg sok időt, energiát fog ölni?
0: Hát minden e felé tartott, szerelem volt első látásra, megérzetre. Maga nagyon tetszik a programban az, hogy nincsen kötöttség, mármint ez a vendégek részéről mondom, meg az enyémről is. Tehát nem, abszolút nem monoton, ez az egyik legjobb. Ugye, mivel latin-amerikai zenékből áll az óraanyaga, ez is teljesen magával ragadó, kikapcsolja az embert, lelazítja a mindennapi stresszek után. És nem, tehát mindenféle sportot, meg mozgást én is nagyon szeretek, meg buzdítom az embereket, de ez a, tehát nincs ilyen 4x8, na még egy kicsit, tehát hogy tényleg úgy tudom mondani, hogy ki tudnak kapcsolni, és le tudják vezetni a stresszt, és úgy, hogy ezt egy ilyen partiként, buliként fogják fel, úgyhogy én látom azért minden órán a tükörbe a vendégeim arcán, hogy ő, tehát na boldogok, tehát mindenféleképpen jól érzik magukat, úgyhogy így gondoltam meg, hogy ez a program, ez mindenképpen jó lesz.
1: Kik azok, akik elkezdik?
0: Igazából ugye azért a 16 év alatt már mindent láttam, úgy mondom. Nem lehet kimondottan azt mondani, hogy bekategorizálni, hogy most a nem tudom hány évesek, vagy a szakmák alapján. Én úgy gondolom, hogy... tehát mindenfélt láttam úgy, hogy eljönnek, valaki elhív barátnőket, és a barátnőik maradnak, és aki elhívta őket, azok nem. Akkor van, aki eljön, és mondja, hogy járni fog, és látom, hogy nem fog. Tehát azért látja az ember. Én úgy gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy a táncot szeretni kell, ezt a típusú zenét szeretni kell, és onnantól kezdve meg szerintem majd jön magával az, hogy tehát kialakul az emberekben. Egy kicsit az, ami nehezebb benne, és nyilván, hogy minden az óraanyagban, most mondok valami, 13 szám fér bele körülbelül a Schatzberg kb. 60 percbe, és nyilván minden számnak van egy adott koreográfiája, és nagyon sok ember úgy érzi jól magát, hogy ő ebbe sikeres, hogy ezt tudja teljesíteni, és a zumba viszont tehát az nem egyből nyújt sikert, hogyha az ember valaki ilyen sikerorientált, hogy így tudom mondani, hanem egy kicsit ezt el kell tudni engedni, és jól kell magát érezni, át kell adnia magát a zenét, ének az órának, és innentől kezdve akkor szerintem megfogta az embereket.
1: Mitől különbözik egy zumba óra egy sima táncórától?
0: Na most azért, ahogy többször is említettem, hogy én klasszikus balettoztam, akkor én két műzikelbe táncoltam, akkor itt mandaláztam, és mindenféle volt. Tehát én alapból úgy gondolom, hogy és minden táncot nagyon kultiválok, tehát és buzdítok mindenkit arra. A szép megfogalmazása az a zumbának, ugye, hogy latin-amerikai zenére táncolunk, és a tánclépések között aerobik nehezítő elemek vannak, tehát abban különbözik, hogy ugyanúgy, ahogy szalszát, regatont, vagy merengét, vagy bármilyen más kumbia, és stb., ez ugye ezek az alapok, tánclépéseket használ, amellett nehezítő elemek vannak. Tehát ez egy kardiomozgás, nem azt jelenti, hogy akkor a magát, a táncok az

0: azok nem lehetnek kardió jellegűek, vagy ha intenzívebben csináljuk, de azért ezt tudni kell hozzá, hogy ez egy intenzív és kardió mozgás és mozgásforma, és ezáltal válik egy ilyen speciális mozgásformává a zumba, úgyhogy...
1: A nők szeretnek olyan sportágot tűzni, amelytől lehet fogyni, ettől lehet-e?
0: Azt tudni kell, mert ugye ez is egy az úgy gondolom, hogy minden nőnek, meg minden, aki sportot oktat, vagy valamilyenféle mozgásformát oktat, tudnia kell, és ezt azért a vendégeknek is tudnia kell, hogy minden mozgás nagyon-nagyon hasznos, de az egy tévhit, hogy magától, hogyha az ember mozog, akkor az már, tehát szokták mondani, hogy azért nem tud fogyni valaki, mert hát mitől fáj valami, és nem mozog. Tehát legfontosabb az, hogy 70% az étkezésen múlik. És ez így önmagamon is nagyon látom, mert amikor több órám volt, tehát a hét minden napján, és nem figyeltem oda az étkezésre, úgyhogy ezt így saját példából is teljesen meg tudom erősíteni, addig egy deka nem megy le az emberről. Tehát kérdésedre válaszolva, nagyon fontos a mozgás, de először a táplálkozás, és utána egymás hatását erősítik, de például azzal egyáltalán nem értek egyet, amikor például most csak mondok valamit, valaki 100 kiló körül van, és elkezdik neki mondani, hogy kezdjen el futni. Hát ne kezdjen el futni, mert azzal ugye az ő ízületeit is terheli és tönkreteszi. Tehát mindenki a korának, edzettségi fokának és a testsúlyának, az adottságainak megfelelően kell elkezdeni mozogni. Ez még így kiegészítőként, tehát egyébként formál nagyon a zumba, tehát ez nem azért mondtam, mert nem, mert ez így van, de oda kell figyelni mindenképpen a mozgásra hozzá.
1: Hogyha most szeretné megismertetni a zumbát azokkal a hallgatókkal, akik nem próbálták ki, milyen mozgásformára, milyen lépésekre számíthatnak?
0: Előjában annyit mondanék, mert ezzel én nem értek egyet, meg ilyen nincsen, hogy tehát a zumbának nincs ilyen, hogy kezdő zumba óra, mert sokszor látok ilyet kiírva, és ez elnézésre hülyeségnek tartom. Tehát tudni kell, hogy azért a zumbának, ugye aki óráról órája jár, ezért szoktam én is mondani, hogy van egy állandó, mondjuk egy hónapig egy állandó óraanyaga, és akkor éppen azért, hogyha valaki vagy, tehát jár óráról órára, akkor szoktam mondani, hogy ebből a számból már ez a kézismerős, az a lábismerős, és jönnek a sikerélmények, és akkor jobban érzi magát, hogy már ezt is tudtam, mert az elején nehéz követni, és stb. Úgyhogy tehát ez eleve fix, és utána nyilván változtattuk, hogy aki régóta jár, az is ne unatkozzon, meg legyen mindig egy kicsit új. Tehát alaplépésekben a zumbában, amit mondtam is, az egyik a merenge, a másik a szalsza, a reggaeton és a kumbia. Ez a négy alaplépése a zumbának, de ezen felül, tehát ezeket mindenféleképpen, de van egy csomó olyan táncstílus, amivel ilyen dancehall, meg ezek, ugye a mostani számok, amik sikeresek, amikkel még szintén lehet számítani, úgyhogy én például az óraanyagban mindenféleképpen használok nyilván mindegyiket, ből igyekszek, meg eredeti zumba zenére is igyekszek, mert ez a zumbának egyik előírása egyébként, hogy az a 60 perces órában kell eredeti, tehát ne csak mondjuk popslágereket legyen, vagy ilyenek, meg én szeretem a retro zenéket, meg a csapatom tudom, hogy miket van, amit visszaveszek, mert szerették, mondjuk 5 év múlva, meg ilyenek, úgyhogy most is a Flashdance is ott van például, és nagyon szeretjük.
1: Heti hány órát érdemes zumbára fordítani, hogy sikereket érjen el az ember, vagy legalábbis fejlődni tudjon?
0: Hát én egyébként, ugye már nem ez a fő munkám, hogy úgy mondjam, mert mondjuk azt sem szeretem, azt mondják, hogy jó munkát, mert a munkát nem, tehát a zumbát nem érzem munkának, tényleg, mert az szerelem, az a szenvedély vezet engem, meg a tánc szeretet, meg a vendégem iránti szeretet, de most már csak heti 2 órám van, mert a többibe ugye dolgozom. Ez így alakult ki, én igyekeztem 2010 óta az igényeknek, meg ahogy a vendégeim igényeinek megfelelni. Én úgy gondolom, hogy lehet ezt kombinálni. Tehát ha zumbában mindenki elfoglalt, ha egyszer eljut, az is nagyon jó, ha kétszer nyilván még jobb, de én amondó vagyok, hogyha valaki például, tehát nem kell kizárni, valaki mit tudom én, görkorcsorázni szeret, menjen oda, ha spinningelni szeret, akkor oda is mehet, vagy jóga, egy zumba, egy jóga, de igazából inkább a rendszeresség lenne, tehát nem is feltétlenül a heti kettő, hanem ha heti egyszer is elér, de minden héten elér, az már szerintem mindenféleképpen önmagán érzi azt, hogy ő fejlődött. Ami még nagyon jó benne, hogy az emberek kötöttek, tehát ugye sokan ülnek, ülőmunka, és a zumba megpróbálja őket ellazítani, ugye ez rámegy a csípő meg a hasi, hogy el tudjuk magunkat engedni, és olyan jó látni egyébként, hogy nagyon sok olyan vendégem is volt egyenben, hogy ők mondták, hogy annyira tisztelték az ütemet, hogy nem léptek rá, és fél év alatt olyan változásokat láttam, hogy egyszerűen tényleg hogy az ember úgy örül, hogy megszeretette vele, meg ügyesebbek lettek, úgyhogy én mindenféleképpen arra tudok buzítani mindenkit, hogy aki egyáltalán szeret táncolni, a latin-amerikai zenéket nagyon szereti, akkor pláne érdemes kipróbálni, legalább egyszer eljön egy órára, mert ezt neki találták ki.
1: Ön 16 éve űzi ezt a sportágat és oktatja. Hogyan lehet ebben megújulni, és mit tud a zumba adni egy olyan embernek, aki már több éve ezt űzi?
0: Én imádom. Én pont azon gondolkoztam, hogy nem tudom, meddig lehet, de a 20 éves oktatói jubileumot azt még mindenféleképpen szeretném ezt elérni. Ami az egyik kérdésre válaszolva most az oktatói részről először, ugye mindig azt mondtuk, hogy 0 és 90 jó, nem, de 3 és mondjuk 80 év között érdemes ezt, tehát bárki kortól és nemtől függően, tehát a zumbára órán részt venni. Na most nyilván azért ezt tudni kell, hogy a zumba alapképzésen felül lehet specializációk vannak, tehát van az akvazumba, ami a vize, tehát ugye a vízi zumbát jelenti, van a zumba gold, ami az idősebbeknek, ez mindegy ráképzés, meg van a toning, ami a súlyzós edzés, én például olyan oktató is vagyok, van külön gyerekzumba oktatói, tehát ilyen junior, meg kisebb, idősebb korosztály, meg most egy új fajtája van, ez a széke, a Centao, zumba Centao, ez egy székes edzés, tehát kérdésedre válaszolom, mindig kitalál valamit a zumba, és ezekre mindig lehet pluszt ráképzést, és lehet specializálódni, hogyha az embernek erre energiája, ide meg lehetősége van. Én igazából azért nem csináltam meg a többit, mert végig kell azt gondolnom, hogy nincs is időm, a műfázban sincsen hely, és de ezt a székeset el fogom kezdeni, hát ha már júniustól nem is, de megpróbálom minél hamarabb, és úgyhogy azt remélem, hogy azt is fogják szeretni, mert hogy azt hiszik az emberek, hogy ez egy ilyen lassabb, de nem, ez ugyanúgy a zumba alapokat, csak annyi, hogy a széke, az erősítés székkel történik közben, és akkor egy csomó olyan izmot is tudunk még edzeni és erősíteni, amit egyébként egy sima órán nem. Az, aki meg rendszeresen jár, van olyan vendégem, igen, több is, aki már most 15 éve, vagy 14 éve, vagy a kezdetektől fogva. Ne, éppen ezért mondtam azt, hogy mindig azért van, tehát ilyen egy havonta, vagy másfél havonta vannak újak, hogy mondjuk 4-5 számot lecserélek. És ez azért is kell, hogy egy az magam miatt is, kell a régebbi vendégeim miatt is, mert ugye az újaknak az minden új, de kell, hogy a régiek se unatkozzanak. Amiket nagyon szeretek, és látom, hogy ők is, akkor azt tovább visszük, és mindig egy kicsit innen-onnan csipegetek, hogy mivel tegyem jobbá, és még élvezetesebbé, mint zeneileg, mint koreográfiailag az óraanyagot. Úgyhogy így lehet, úgyhogy nem nagyon hiszem, tehát nem úgy tűnik. Most például az óraanyagomban van a végén két toning szám, de azokat is ki fogom cserélni, úgyhogy minden csoportot is igyekszünk, és akkor így. Úgyhogy semmilyen szempontból nem is hagy meg magunkra sem a zumba, hogy ebbe mi beleunjunk, meg a vendégeinket se hagyjuk arra, tehát a lehetőségre, hogy ők unatkozzanak, vagy meg ne érezzék jól magukat az órán, úgyhogy én mindent megteszek.
1: Az elmúlt 16 évben ön miben változott, miben fejlődött, és miben változott a zumba?
0: Hát én azt hiszem, azért sokan nem tudják, hogy azért tényleg elsőként kezdtem Nyíregyházán a zumbát oktatni, és igazából nekem most már 8 végzett oktató vendégem van, aki oktatóként, tehát mindenki hozzám járt szinte, akik itt az elején elkezdtek utánam zumbát oktatni, és az elején is próbált minket minket a Zumba segíteni, de tehát ezekben a képzésekkel, majd mindjárt azt gyorsan még elmondom, de most már még több mindenben. Tehát ugye minden, ahogy fejlődik a világ, a lehetőségek, ezt mind informatikailag mondom, meg technikailag is minden szempontból segítenek minket. Van egy ilyen, hogy havonta az a neve, hogy ZIN tagság, ez Zumba Instructor Network tagságot jelent, és ezért a Zumbától kapunk minden hónapban egy mix CD-t, az azutáni hónapban, tehát váltogatva, pedig egy CD-t meg egy DVD-t, ahol nagyon szuper számok vannak, és minden számra van egy DVD, vagy pedig ezt lehet kérni úgy is, hogy nem csak DVD-t, hanem hogy online felületen tölthető le. Különböző koreográfia az a lényeg minden számra, aminek az a lényege, hogy ő a Zumba segítsen minket, hogy mi jobbá tegyük az óráinkat, és ezt bele lehet tenni az óraanyagba, de ugyanakkor, és akkor mindenre ezen kívül még sajátokat is készíthetünk. Úgyhogy a Zumba az csak, amikor én kezdtem, akkor még azért nagy meló volt azt, hogy a saját óraanyagomat elkezdjem, mert nem volt ennyi segítségem, úgyhogy most minden azzal segítik az embert, ami tényleg, tehát szuper, egy csomó minden lehetőség van, úgyhogy akkor még 2 hét volt, mire meg összeraktam az órát, úgyhogy de szerintem ez nagyon jó. Én azt hiszem, nyilván ez kell is, hogy jöjjön meg az emberrel, hogy most már azért jó pár éve sokkal könnyebben sajátítom el a koreográfiát, tehát az ember fejlődik, de ez azért kell arra is, hogy az ember önmagával szembe támaszol föl ilyen igényt, tehát hogy ne ragadjon le egy ponton. Vannak egyébként olyan képzések, vannak ilyenek, hogy Zumba Jammer, nekik az a feladatuk, ilyen 3 órás képzéseket, ilyen sessionöket tartanak, ők a profik, igen, az egyik profi csoport, és nekik az a lényeg, hogy a már meglévő Zumba oktatóknak képzést, profi koreográfiákat tanítsanak, és amit az óraanyagunkba betehetünk, tehát minket is mindig fejlesztenek.
2: 16 évvel ezelőtt még kevesen hallottak Magyarországon a Zumbáról, ma pedig szinte nincs olyan fitnessterem vagy közösségi esemény, ahol ne találkoznánk ezzel a lendületes, latin ritmusokra épülő mozgásformával. Nyíregyházán az elsők között kezdett el foglalkozni vele Les Zsófia, aki nem csak oktatóként, hanem afile úttörőként is sokat tett azért, hogy a Zumba ismerté és szerethetővé váljon a városban. Pokrovenszky Gergely interjúját hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza Önöket a Svédasztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Közös tájékoztatót adott ki a pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó és Vámhivatal a szeptember 1-től áfamentessé váló gyógyszerekről és gyógyászati készítményekről. A NAV keddi közleménye szerint a 0%-os adómérték alapvetően a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerekre, valamint a patikákban készülő humán magisztrális készítményekre vonatkozik. A szabályozás kiemeli, hogy a vény nélkül kapható termékek még receptre felírva sem esnek ebbe a kedvezményes körbe, a kozmetikai és állategészségügyi szerek áfája pedig 27% marad. Az érintett gyógyszertáraknak, nagykereskedőknek és a lakosságnak szóló részletes útmutató, valamint a speciális szabályok listája a NAV hivatalos honlapján érhető el. Az önkéntes nyugdíjpénztárak 7,17%-os becsült hozamot értek el a második negyedévben, ami csaknem 5 milliós reálhozamot jelent, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége. Az április-júniusi időszakban a pénztártagok létszáma több mint 1.060.000-re emelkedett, a kezelt összesített vagyon pedig 13%-os növekedéssel meghaladta a 2,5 milliárd forintot. A szövetség hozzáteszi közleményében, hogy az egészségpénztári tagok száma szintén bővült, és a megtakarításokból leginkább a lakás célú jelzálog hitelek törlesztéséhez kapcsolódó kifizetések emelkedtek. Már most 1.000 milliárdos nagyságrendű vagyont sikerült visszaszereznie a magyar államnak, miközben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal még csak most kezdi meg működését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A kormányfő kiemelte, a Duna Aszfalt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentését követően bejelentette, hogy több mint 100 milliárd forintot fizet vissza az állami bankoknak egy korábbi kongói, zambiai kötvény ügylet miatt. Hozzátette, hogy a kabinet eddig több mint 20 súlyos ügyben tett feljelentést az előző rendszer közpénz felhasználása miatt, és a vizsgálatokkal érintett összeg meghaladja az 1000 milliárd forintot. Megjegyezte továbbá, hogy elállnak az Orbán kormány zuglói irodabizniszétől, valamint átfogóan vizsgálják a 4iG cégcsoporttal kapcsolatos korábbi állami szerződéseket, tranzakciókat és hitelügyleteket is. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az augusztus végéig lezáruló folyamatokkal a nem felsőoktatási alapítványokba kiszervezett közvagyont is visszaszerzik az állam számára. Badarságnak nevezte Unger Anna Róza. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó politológus parlamenti meghallgatásán, hogy a leendő hivatal első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születhetnek. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt hangsúlyozta, ez az idő arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják a múlt ügyeit, és bíróság elé állítsák a felelősöket. Kiemelte, hogy a hivatal feladata nem egyetlen korrupciós ügy felderítése, hanem a korrupciót működtető rendszer teljes átvilágítása. A cél az, hogy a felvázolt tanulságok révén egy olyan immunrendszere alakuljon ki az új demokráciának, amely a jövőben megakadályozza az ilyen esetek megismétlődését. Magasrangú állami kitüntetésben részesült Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója alkalmából Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az érdemrend 3. fokozatát adományozta az egyházi vezetőnek. A hivatalos indoklás szerint a kitüntetés méltó elismerése a püspök több évtizedes szolgálatának, valamint a kárpátaljai közösség támogatásáért végzett munkájának. Az elnöki határozat kiemelte Zán Fábián Sándor személyes hozzájárulását az ukrán államiság megerősítéséhez és a közéletben betöltött szerepéhez is. A járműpark bővülése és a vadállomány növekedése miatt évek óta folyamatosan emelkedik a vadbalesetek száma Magyarországon, hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A vadgazdálkodási adattár statisztikái szerint tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel, ami 16%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A szövetség kiemeli, hogy a milliós nagyságrendűvé váló károk enyhítésére a gépjárművek kevesebb, mint 20%-a rendelkezik kaszkóvédelemmel, így fokozottan fontos a megfelelő kiegészítő biztosítások megkötése.
0: Az időjárásról.
1: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Svéd Asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Augusztus 26-a van szerda, amikor az Izsók ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig hallgassák meg a Svéd Asztal kínálatát 16 óráig. Új szakok, rekordszámú hallgató, az elmúlt évek legeredményesebb felvételi időszakát zárta a Nyíregyházi Egyetem. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt, közülük 1832-en állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől.
2: A Nyíregyházi Egyetem valóban az elmúlt évek legeredményesebb felvételi időszakát zárta, hiszen a 2026-os általános felvételi eljárásban intézmény összesen 2256 jelentkezőt vett fel. Ez a tavalyi számot meghaladja, hiszen tavaly 2188 fő volt a felvett jelentkezők létszáma. Az első helyes jelentkezők létszáma meghaladta 3400 főt, ami mintegy 12%-os növekedést jelentett az előző évhez képest. Az országos átlagról azt kell tudni, hogy ott 8% körül volt az országos átlag, mint az összes jelentkezést, mint pedig az első helyes jelentkezést illetően. A Nyíregyházi Egyetemre pedig az összes jelentkezést tekintve több mint 10 000 jelentkezés érkezett, tehát ez is egy 12%-os emelkedést mutatott az idén.
1: 16 évvel ezelőtt még kevesen hallottak Magyarországon a zumbáról, ma pedig szinte nincs olyan fitnessterem vagy közösségi esemény, ahol ne találkoznánk ezzel a lendületes, latin ritmusokra épülő mozgásformával. Nyíregyházán az elsők között kezdett el foglalkozni vele Lesz Zsófia, aki nem csak oktatóként, hanem afile úttörőként is sokat tett azért, hogy a zumba ismerté és szerethetővé váljon a városban.
3: Magyarország legelső zumboktató képzésére jelentkeztem, és ez 2010 április első hétvégén volt, így van, Budapesten. Igazából magához a zumba végzettséghez, hogy az ember elmenjen és ezt el tudja végezni, nincsen ilyen megkötöttség vagy bármi előképzettség, amit kérnek, hanem annyi kell, hogy kifizeti a részvételi díjat, részt vesz, és utána ezt így szerintem a Zumba Direkt így is képzeli el, hogy valaki ezt magáévá tudja tenni, és ezt a jövőben oktatóként tud létjogosulni. Mindig is szerettem mozogni, a sportot, a táncot nagyon szerettem, nem voltam benne biztos, nyilván nem tudhattam, hogy ez a mozgásforma mennyire fog itt Nyíregyházán bejönni az embernek, mármint megkedvelni, de reméltem nagyon. Én nagyon megszerettem, és akkor úgy gondoltam, hogy én majd, hát ha megfertőzöm, ilyen jó irányba az embereket.
1: 16 óráig a Svéd Asztal második órájának kínálatában ezekkel a témákkal várjuk tehát Önöket. Maradjanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, augusztus 26-a van, Izsó és Natália nevenapja, de ma ünnepelnek Cseke, Csekő, Margit, Natasa, Rita, Szellő, Szellőke, Tália és Zamfira nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket is, és mindenkit, akinek valamiért fontos a mai nap. Az események sorába, ha beletekintek, akkor láthatom, hogy 1071-ben ezen a napon a bizánci birodalom veresége történt meg ezen a napon a Malacgirti csatában, ami Anatólia elvesztésének nyitányát jelentette. 1204-ben harmadik Lászlót magyar királlyá koronázzák. 1278. augusztus 26-án a Dünkrúti csatában első Rudolf német király és negyedik Kun László magyar király seregei legyőzik második Ottokár cseh király és osztrák herceg seregét. A csatában maga Ottokár is elesik, ezzel a Habsburgok végleg megszerzik az osztrák hercegséget. 1310-ben II. Eduárd angol király parancsa szerint az 1308-ban letartóztatott és Lincolnban őrzött templomosokat Londonba szállítják, hogy az inkvizíció kihallgathassa őket. 1652. augusztus 26-án zajlott a nagy vezekényi csata. 1789-ben az emberi és polgári jogok nyilatkozatának megjelenése történik meg. 1939. augusztus 26-án Dragiša Cvetković jugoszláv kormányfő és Vlatko Mlacek HSS elnök megállapodása a szerb-horvát kiegyezésről aláírják ezen a napon, míg 1943-ban a Por Vilmos védnöksége alatt a győri püspöki palotában megalakul a katolikus szociális népmozgalom, a KDNP erőt szervezete. 1944-ben ezen a napon Charles de Gaulle tábornok bevonul a felszabadított Párizsba. 1944-ben, tehát ugyanebben az évben, ugyanezen a napon a Kárpátokban a Székelyföld felé nyomuló szovjet hadsereg az Úz völgyében eléri és átlépi Magyarország 1941-es határát. 1957. augusztus 26-án pedig a Szovjetunió képessé válik interkontinentális ballisztikus rakéta indítására.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

semmi sincs ingyen. Valamelyik nap, ahogy a szokásos, nincs időm ebédelni, de mégis kell valami, körutamon ballagtam, az egyik nagyobb bolt bejáratánál valami látszólag fontos történés zaja ütötte meg a fülemet. Egy fiatal férfi, többet magával, virágot osztott az arra járó és az üzletből kilépő hölgyeknek. Az egyik ajándékozott hangjában felüdüléssel kérdezett vissza a virág és a köszöntés után, ez ingyen van? Míg egy másik, ilyen kedvesség ellenszolgáltatás nélkül. Persze, a legjobb dolgok ingyen vannak, felelte mosolyogva az egyik fiatal, míg társa takarásában állva telefonjával lőtte a képeket. Menet közben ennyi volt, amit fülem hallani engedett, s tovább haladva három dolog ötlött az eszembe. 1. Nekem is kellene virágot adnom a számomra fontosaknak. 2. Ha valami ingyen van, akkor te magad vagy a termék. És a harmadik, semmi sincs ingyen. Az utóbbira gyakran emlékeztetnem kell magamat. Nem is kellett sokat várnom, másnap már ott díszelgett az interneten a képsorozat az ingyen virágosztásról, az adakozót népszerűsítve saját üzenőfalán. Amit akkor sétálva is gondoltam, beigazolódott, de a fiatal szavai némileg tovább dolgoztak bennem. Tudom, előszeretettel mondjuk, és esünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy a legjobb dolgok ingyen vannak, s ez a gondolat a maga romantikus módján a teljesség hiányával megállja a helyét. Számomra mégis pontosításra szorul. A másik véglet, hogy ami ingyen van, azt a legtöbb esetben nem is igazán tudjuk értékelni. Sőt, még kérdések is gyakran felmerülhetnek bennünk az ingyen kapott minőségével vagy megbízhatóságával kapcsolatban. Ezért is fontos emlékeztetni magamat, hogy nem gondolhatom, hogy bármi is ingyen van. Persze, tudom én, mik az igazán jó dolgok. Édesanyád főztje, egy kedves szomszéd segítsége, egy jó szó egy régi baráttól, a gyereked mosolya egy végtelennek tűnő nap végén. Az ilyen cselekedetek, apróságok a legjobbak, de nem azért, mert nem kerülnek semmibe, hiszen kerülnek időbe, odaszánásba, odafigyelésbe. S így, húsvét felé, a böjt derekán, közeledve egy olyan ünnephez, ami által a mindennél is többet kaptam, nem miattam, hanem értem, újra emlékeztetnem kell magamat, hogy ne legyenek kétségeim, ez az ajándék sincs ingyen, soha nem is volt. Csak nem nekünk kellett megfizetni az árát.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. augusztus 26-án, szerdán 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Csaknem 3900 diák kap szeptemberben ingyenes tanszercsomagot Nyíregyházán. Idén a korábbi 3000 forint helyett 4000 forintot költenek egy-egy csomagra, így még jobb minőségű eszközöket kaphatnak a tanulók. Összesen 26 intézmény alsós diákjai számíthatnak a tanszerekre. Az önkormányzat által biztosított tanszercsomag alanyi jogon jár minden alsó tagozatos nyíregyházi diáknak, nem kell külön igényelni. Nyíregyháza önkormányzata már több mint 10 éve segíti tanszercsomaggal az alsós diákokat. Jászai Menyhért Nyíregyháza alpolgármestere a nyiregyháza.hu-nak azt nyilatkozta, az egyik legfontosabb támogatási eszköz a tanszercsomag támogatás, amely minden nyíregyházi alsós diáknak jár, aki nyíregyházi általános iskolába jár. Ez összesen 3886 gyermeket érint 26 intézményben, függetlenül attól, hogy ki a fenntartó, legyen szó állami, egyházi vagy alapítvány iskoláról. Gondoltak arra is, hogyha esetleg több lenne az igény, akkor pótrendelést is tudnak leadni szeptember 15-éig, írja a portál. Új szakok, rekordszámú hallgató, az elmúlt évek legeredményesebb felvételi időszakát zárta a Nyíregyházi Egyetem. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt, közülük 1832-en állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. Az idén első alkalommal meghirdetett műszaki menedzser és gazdaságinformatikus alapképzési szakok is sikeresen elindulnak. Az idei félévi eljárásban már a jelentkezési adatok is kiemelkedő érdeklődést jeleztek a Nyíregyházi Egyetem képzései iránt. Az első helyes jelentkezők száma meghaladta a 3400 főt, ami csaknem 12%-os növekedést jelentett az előző évhez képest. A ponthatárok alapján az intézmény az elmúlt évek legeredményesebb felvételi eredményét érte el, összesen 2256 jelentkezőt vettek fel. A legnépszerűbbek idén is a pedagógus képzések voltak, amelyekre összesen 862 lendő hallgatót vettek fel, közülük mintegy 760-an állami ösztöndíjas finanszírozási formában kezdhetik meg tanulmányaikat. Dr. Vajda Ildikót, a Nyíregyházi Egyetem oktatási elnök helyettesét hallják.
2: A Nyíregyházi Egyetem valóban az elmúlt évek legeredményesebb felvételi időszak.

0: emelkedést mutatott az idén. A férfi kínálatunkban és a kérdések népszerűségét illetően követtük az országos népszerűséget, talán egy picit a sorrend volt más, hiszen a Nyíregyházi Egyetemen az előző éveknek megfelelően a pedagógus képzési terület, ezt követően a műszaki, a gazdaságtudományi képzési terület, illetve az informatikai képzési terület volt a legnépszerűbb. A Nyíregyházi Egyetem a kelet-magyarországi régió egy nagyon meghatározó és országosan azt mondhatjuk, hogy az egyik legdinamikusabban fejlődő felsőoktatási tudáscentrum, amelyet az is mutat, hogy jelenleg is nagyon színes és széles a képzési portfóliója az intézménynek, és ezt fokozatosan, folyamatosan bővítjük. Az idei évben mindkét új szakunkra, a műszaki menedzser és a gazdasági informatikus alapképzési szakra is nagyon nagy volt az érdeklődés, mind a nyíregyházi, mind pedig a Máté Szalkai kihelyezett képzésünkre.
1: Nyíregyháza önkormányzata partnerként vesz részt a Next Gen Mobility, inkluzív és fenntartható városi mobilitás kialakítása a fiatalok közlekedési percepciójára építve című kutatásfejlesztési projektben, amely január 1-én indult. A kezdeményezés célja, hogy új bizonyítékokon alapuló módszerekkel segítse a városokat a fiatalok digimobilitási igényeinek jobb megértésében, és hozzájáruljon élhetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb városi közlekedési rendszerek kialakításához. A konzorcium vezetője a Megacom Stratégiai Tanácsadóiroda Kft. Szakmai partnerei magyar oldalon az Eötvös Loránd Tudományegyetem és Nyíregyháza önkormányzata. A hazai konzorcium támogatását a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal biztosítja összesen 117 millió forint értékben. A magyar együttműködés egy nemzetközi konzorcium részeként működik, a Driving Urban Transition Európai Partnerség részeként, amely a Horizont Európa program egyik kiemelkedő kezdeményezése, és amelyben osztrák, francia, magyar és román egyetemek és városi önkormányzatok dolgoznak együtt. A 30 hónapig tartó projekt egyik legfontosabb újdonsága, hogy a fiatalokat nem csupán célcsoportként, hanem aktív partnerként vonja be a városi mobilitás fejlesztésébe. A kutatás során környezetpszichológiai, adatalapú és térinformatikai módszereket alkalmaznak, hogy feltárják a fiatalok mobilitási szokásait és percepcióját. A létrejövő tudásalap segíti a városi döntéshozókat abban, hogy a fejlesztések valódi igényekre és helyi sajátosságokra épüljenek. Ezeket a módszereket Nyíregyháza mellett a romániai Nagyvárad és a franciaországi Brem teszteli és értékeli a helyi közlekedési szolgáltatók, oktatási intézmények, civil szervezetek és fiatalok bevonásával, írja nyíregyháza.hu. A Linux operációs rendszer alapjairól tartott kurzust a kínai diákoknak Vegera József, a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének oktatója, aki a kínai Chungkingi Egyetem vendégelőadója volt.
2: A területe kicsit kisebb, mint magyarországi, és egy olyan hozzávetőleg egy olyan 35-36 millióan élnek. Ebből a város körzetén belül Ezt nem tudom, nem volt teljesen egyértelmű számomra, egy olyan 5-6 millióan lehetnek csak a szűken vett városkörzet határain belül, de itt például két folyó találkozásánál fekszik a város, és hát csak amikor kérdezték, hogy szerintem hány hídjuk van, akkor sem tudtam a nagyságrendet eltalálni. Megbeszéléseket is magába foglalt ez az út. Ez azt jelenti, hogy az ottani partnerintézetekkel, a dékán helyettessel, az egyes tanszéketnek a vezetőivel tudtam beszélni, és egyrészt kerestük ugye azokat a lehetőségeket, hogy milyen közös kutatási célokat tudnánk kitűzni, amelyben mind a két egyetemnek kölcsönösen előnyei lennének ebből, vagy egymásból. Másrészt pedig ugye azt beszéltük meg, illetve azt néztük meg, hogy a későbbiekben ezeknek a közös csoportoknak melyek azok a tantárgyai, amelyeket tudnánk mi, illetve ők tanítani. Itt már ez úgy néz ki, hogy például most is jelenleg is folyamatban van ennek a képzésnek a részükről a kidolgozása, és már most nézik, hogy melyek azok a tárgyak, amelyeket ők akkor a kínai hallgatók, hogyha jönnének hozzánk, akkor tanulhatnának. Azt látom, hogy vannak az informatikának olyan területei, mint mondjuk akár az AI, vagy akár az önvezető autók, ahol nagyon jelentős a kínai tudósoknak a felfejlődése, a tudásbázisa. Az, hogy mit tudunk nekik nyújtani, mint említettem, mindenképpen

0: egyfajta szemléletet, azt, hogy mi hogyan képzeljük el, vagy milyen területeket tartunk fontosnak mondjuk egy programtervező esetében.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Nyáron saját állataink mellett figyelnünk kell a környezetünkben megjelenő élőlényekre és az ő segítésükre is. A legfontosabb az itatás, ami a rovarok, a madarak, a sünök vagy más kóborló állatok számára életet menthet. Papp Beatrix kérdezte Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét.
2: A nyár komoly kihívást jelent az állatok számára, 38-40 fok felé is megy a hőmérséklet. Mennyire nagy teher az állatok számára mindez? Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnöke.
3: Nagyon fontos leszögezni, hogy a házi kedvenceket minden esetben a gazda a felelős, tehát önálló életre teljes mértékben képtelenek, a megóvások mindig a gazda, az ember feladata. Hát vannak olyan apró intézkedések, amik a házi lakásban tartott állatok jólétét segíti, illetve a házi szabadban udvaron tartott állatok jólétét segíti, illetve hát néhány apró momentum tevékenységünk során fontos lehet akár a természetben élő állatok megóvása érdekében. Ha a lakásban tartjuk a házi kedvencet, és elmegyünk otthonról, mindenféle formában érdemes egyébként beárnyékolni, lehúzni a redőnyt, elhúzni a függönyt, ugyanis kisebb lakásokban ugyanolyan üvegházhatás állapot jöhet létre, mint akár egy személygépjárműben. És hogyha mondjuk egy díszmadár egy kalitkában van az ablak mellett, vagy éppen egy cica, egy kutya nincs megfelelő mennyiségű folyadékkal ellátva, akkor ugyanúgy hőtorlódást, hőgutát kaphat akár egy lakásban is, mintha egy autóban. És akkor itt teszem zárójelbe, hogy szigorúan tilos élő állatot otthagyni akár néhány pillanatra és gépjárművel, se családtagot, se házi kedvencet ne hagyjunk ott. És hát nyilván ezek is olyan állapotot tudnak eredményezni, ami az élettel össze nem egyeztethető. És hát a folyadékotrampotlás az egy életbe vágóan fontos dolog. Naponta ilyenkor többször adjunk vizet az állatoknak, mindig friss, tiszta ivóvízzel lássuk el őket, itatótálakat, akár vödröket is be tudunk iktatni. És a nagyobb sétákat, ha lehet, kora reggeli órákba, késő délutáni órákba iktassuk be. Nagyon fontos ilyenkor is a megfelelő testmozgás, mind a gazda, mind pedig az állatok számára, akár a kutyáinkat. Olyan helyen vigyük, ahol az aszfalt nincs fölforrósodva, ugyanis a forró aszfalton néhány perc alatt akár hólyagosra tud égni az állatnak a tappancsa, és ez is egy súlyos fertőzéses állapotot tud eredményezni. Nyilván a házi kedvenceink egyébként soha nem mennének önszántukból ki a napra, soha nem égetnék magukat, és hát nyilvánvaló, hogy biztosítani kell az udvaron tartás kapcsán azokat a helyeket, ahova szabadon el tud húzódni a házi kedvenc, bokros, hüves terület, vagy éppen kinyitjuk a árnyékolót, vagy éppen a asztal alá megfelelő párnákat helyezünk, illetve akár kinyitjuk a garázsajtót, hogy a hűvösebb területekre be tudjon húzódni. Tehát nyilvánvaló, hogy nagyon fontos, hogy a házi kedvenceink tartása ilyenkor is normális legyen. Nagyon sokan egyébként láncon tartják a házi kedvenceiket, ez mindenféle formában elítélendő dolog, és hát mindenkit arra buzdítunk, minden jó érzésű embert, hogy tartsák be az állatjóléti alapvető minimális követelményeket. És hát amikor a saját házunk táján minden rendben van, akkor próbáljuk meg átnézni a szomszédba, hogy ők jól vannak-e, hogy önállók megfelelő módon van az állattartás. Nyilvánvaló, nem csak az állatokkal kapcsolatban, hanem a szomszédok jóléte is fontos. Ha bárkit úgy látunk, hogy egyébként problémája van, vagy éppen korlátolt, akkor meg kell próbálni segítséget nyújtani neki, vagy éppen segítséget hívni. És hát minél nagyobb szőrű, vagy minél nagyobb testű a kutya, minél sötétebb a szőre, annál hamarabb tud egyébként föltorlódni benne a hő, és a kutyák például a nyelvükkel, az orrukkal tudnak folyadék szabályozást folytatni, ezért is fontos az, hogy például legyen mindig árnyékos hely, illetve megfelelő mennyiségű folyadék.
2: Gondolom a macskák élete egyszerűbb, mert ők elbújnak.
3: A macskáknak szerencsére vannak olyan fizikai adottságaik, amik szabadabbá teszik a mozgásukat. Gyakran egyébként a padláson tanyáznak ilyenkor, éppen a fáknak a lombjai között. Számukra nyilvánvaló ugyanúgy fontos a ciklikus odafigyelés, a folyadékotrampódlás, itató kihelyezése, illetve megfelelő mennyiségű élelmiszer. Nyilván ilyenkor a energiába gazdagabb élelmiszer háttérbe szorul, és a folyadék kap nagyobb szerepet.
2: Vannak bejelentések, amikor szomszéd észreveszi, hogy a kutyát, macskát nem olyan módon tartják, és baj van?
3: Sajnos nagyon sok olyan telefonhívás jön a szomszédok állattartásával kapcsolatban, illetve az utcára kidobált állatokkal kapcsolatban, ami az állatjóléti feladatok fontosságát teszi előtérbe. Még egyszer hangsúlyozom, hogy minden házi kedvenc a gazdától függ, önálló, illetve képtelen, önálló döntéseket nem tud hozni, és a gazda felelőssége mindenféle olyan tartás, ami akár az állatkínzást, mint bűncselekményt is kimerítheti. Ha valaki ebben a óriási forróságban úgy tart állatot, hogy nincsen megfelelő, akár itatótát kihelyezve, vagy éppen nincs megfelelő árnyékos hely, tehát láncolva tartva az állat, és az állattal bármi történik, az biztos, hogy egy olyan állatkínzás, hogy bűncselekmény, amiért akár börtönt is lehet kapni. Csak néhány apró dologról van szó tényleg. Egy jó kis kutyakennel, egy bokros füves területre telepített állattartó rész, és a probléma megvan oldva lényegében.
2: Mi a tapasztalat? Ez utóbbi időben jobban odafigyelnek ilyesmire az emberek?
3: Nagyon sokan tudatosak, nagyon sokan felelősségteljes állattartást folytatnak, viszont ténylegesen a társadalomnak egy jelentős része még mindig árulnak, tárgynak tekinti a házi kedvenceket, és ha bármelyikkel bármi történik, akkor lesz helyette másik alapon. Nyilván ez egyébként nem így működik, a házi kedvencek és érezni, szenvedni képes élőlények, és hát, hogy hangoztattuk, a megóvás az mindenféle formában az embernek a feladata.
2: Kicsit beszéljünk a gazdátlan állatokról. Milyenkor velük a helyzet?
3: Nagyon sok olyan értesítés érkezik ilyenkor, akár közösségi oldalakon keresztül, vagy éppen telefonhívásokon az állatvédő szervezetekhez, hogy láttak kóborállatokat, láttak kóbormacskát, kóborkutyát. Ilyenkor például egy sérült állatot nagyon hamar beletnek a legyek, idézőjelbe élve elrothathat egy kóborló állat. Nagyon sok ilyen telefonhívás megjelzés érkezik hozzánk is, illetve van több száz állatvédő szervezethez is. Mindenféle formában próbáljuk meg ilyenkor segíteni a kóborló állatokat, próbáljuk meg állatvédő szervezetek látókörébe segíteni, próbáljuk neki akár így krízisképpen adni, inni, enni. És hát nyilvánvaló, hogy nem lehet minden állatot befogadni, de próbáljunk meg valami olyan ideiglenes megoldást nyújtani, ami az állatnak a jobb állapotba kerülését tudja segíteni. És hát sajnos nagyon sokan egyébként elhagyják, kiteszik, kidobálják a házi kedvenceket. Ilyenkor a nagy melegben egyébként, hát nyilvánvaló, hogy próbálnak ők is akár erdőbe, vagy éppen olyan hűvösebb részre menekülni, amit akár a vadászoknak a puskacsövét is jelentheti.
2: Van olyan tapasztalat, hogy ilyenkor összefognak az állatvédő szervezetek?
3: Hát sajnos sokkal több a kóbor kidobott állat, mint amennyi felelős gazda van. Tehát az állatvédő szervezetekre van egyébként hagyva minden ilyen problémának a megoldása, és hát nyilván az állatvédő szervezetek se tudnak mindenbe segíteni. Például az Orpheus Állatvédő Egyesület is rendszeresen adományoz például távcsomagok százait hajléktalan ellátásban élő embereknek, akik például állatokat tartanak, nagyon sokszor egyébként egy-egy kóborállat egy hajléktalan emberhez csatlakozik, és úgy próbálnak meg együtt élni, és ilyenkor például nagyon hasznos, hogy egy állatvédő szervezet például távcsomaggal, vagy éppen csipezéssel, ivartalanítással tudjon segíteni. Mi nem állatmenhely vagyunk, mi évente több száz állatmentésébe veszünk részt pont ezekkel a dolgokkal, csipezéssel, oltásokkal, féregtelenítéssel, ivartalanítási programokkal, és hát nyilván az a cél, hogy próbáljuk meg visszaszorítani azt a mennyiségű szaporulatot, amely egyébként folyamatosan képződik a társadalomba a felelőtlentartások, illetve a kóborállatoknak az utódtermelése kapcsán, és így lehet egyébként a populációt visszaszorítani, és egy felelősebb jó környezetet, egy környezettudatos világot létrehozni lényegében.
2: Mi a helyzet a madarakkal?
3: Nagyon fontos a természetben élő állatoknak a nagy melegben, illetve a téli zord hidegben való segítése. Hát mit tud tenni például egy ember a lakókörnyezetében, akár az ablakpárkányra itatót állat kitenni? Nyilvánvaló, hogy a nagy melegben fölforrósodik akár az ablakpárkány, de szárnyas barátaink is például folyamatosan keresik a folyadékot. És hát hogyha mondjuk például egy folyó, egy tó néhány kilométeres körzetben nem található, mindenféleképpen ilyen kis itatópontokkal lehet segíteni például a madarakat, de akár a sündisznókat például a kert végében. Itt teszem hozzá, hogy nem mindegy egyébként, hogy hogyan kezeljük például a fűnyírást, próbáljuk meg ritkábban nyírni ilyenkor a füvet, mert akár a sündisznó is például szeret legelészni a fűszálak között, keresi a rovarokat, keresi az élelmet, és hát például a kertek aljába kiteltünk egész nyugodtan oda is itatótálakat, és akár a sündisznókat, madarakat tudjuk így segíteni abban, hogy a folyadék utánpótlásuk az megfelelő legyen, mi egyébként sokszor életmentő. Nagyon sokszor a szőlőkutaknál galambók, madarak ugyan vízhez folyadékhoz tudnak jutni. Nagyon sok vendéglátóhely egyébként már bevezette azt, hogy a teraszokon például kihelyeznek állatitatótálkákat, ezeket rendszeresen töltik vízzel, például egy beton dzsungelbe, egy nagyvárosba, akár a fővárosba, vagy nagyobb városokba, sőt már kisebb településeknek a boltja előtt is egyébként sokszor látni kutyaitatótálakat, oda is egyébként oda szoktak a szárnyas barátaink iszogatnak a kis kihelyezett edényekből. Illetve mindenkit arra buzdítunk, hogy ahogy teheti, próbáljon meg egy-egy szürkebb környezetben elősegíteni mindenféle természetvédelmi, állatvédelmi, állatjóléti folyamatot, akár úgy, hogy kihelyez az udvarra a saját kutyaitatótálai mellé, mondjuk például 3-4-5 kis tálkát, és akkor egyébként a madarak oda fognak szállni.
2: Rovarokkal mi a helyzet? Ők is szomjaznak.
3: Abszolút, hát ilyenkor ugye víztakarékosságra, víz tudatos kezelésre intenek mindenkit, mert egyébként már lassan-lassan az ivóvízháztartás is ilyenkor kitikkal megfogyatkozik. De mindenféle formában egyébként a fáknak a locsolása nagyon fontos, akár furkutakból, az ugye nyilvánvaló egy teljesen más vízháztartási rendszer, és egész nyugodtan meglósolhatjuk akár ilyenkor a állát a kertben a virágokat, és hát a rovarok számára ez egyébként nyilvánvaló, hogy a beporzás, a virágpolgyűjtés kapcsán is egy pontos segítség, hogy vízzel telítettek a növények, és hát nyilvánvaló, hogy egy kertben nem lebetonoztak, meg leaszfaltoztak, hanem van egy füves terület, azt a ritkábban nyírjuk ilyenkor, illetve biztosítjuk a fák, növények számára megfelelő egészséget, akár locsolással, akkor segíthetjük azt, hogy a rovarok, bogarak is jobb és kellemesebb környezetben tudnak lenni. Hát nyilvánvaló mindennek az a célja, hogy egy környezettudatosabb, egy szebb világot hozzunk létre, ahol kevesebb a vegyszer és több a természetes érték.
1: Saját állataink mellett figyelnünk kell a környezetünkben megjelenő élőlényekre és az ő segítésükre is. A legfontosabb az itatás, ami a rovarok, a madarak, a sünök vagy más kóborló állatok számára életet menthet. Pap Beatrix kérdezte Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, a műsort készítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Pál apostolnak a kolossi gyülekezethez írott levele harmadik fejezetének első két verséből hallgassuk meg. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Családtagom helikopteres mentő képesítéssel rendelkezik. Büszke vagyok rá, de mivel szeretem, féltem. Látom, milyen ez a szolgálat. Minden nehézség ellenére szép. Szép, mert mondjuk a halált jelentő háborgó vízből kimentett ember visszanyeri az életét. A halálból az életre jut, mint egy feltámad. Innentől kezdve felfelé figyel a megmentőjére, és a helikopterre. Oda kerül majd a mentővel együtt a pilóta mellé. Azt írja Pál apostol, ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Krisztus megkeresett téged, megmentett. Rájöttél mekkora viharból. Kiemelt, feltámasztott a halál utáni halállal fenyegető, kínáló közegből. Már az örök élet felé visz. Most rajtad a sor. Mint a vízből mentett szerencsétlenek, tartsd meg, tartsuk meg együtt az apostoli intést, amit Jézus lelke iratott a Bibliánkba. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. A helikopteres mentés hasonlatával élve, kinek kapcsoljátok az életeteket, mentő, segítőhöz kapcsolt karabinert. El ne szakadjatok Jézustól. A mai égemagyarázat dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Szeged honvédtéri gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A zárt ülésen hallgatta meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága kedden. Hantosi István bizottsági elnök elmondta, hogy a délután folyamán 5 szakembert hallgattak meg, akik jellemzően adóigazgatási, valamint vám pénzügyi és közvagyonvédelmi területekről érkeztek. A testület munkája szerdán a nyomozati elnök helyettes jelöltek meghallgatásával folytatódik, szintén zárt ajtók mögött. A vagyonvédelmi hivatal korábbi 3 elnök jelöltjéről szólva a politikus úgy fogalmazott, hogy teljesen különböző életúttal és szakmai háttérrel rendelkező pályázók mutatkoztak be. A jelöltek alkalmasságáról és a pozíciók sorsáról a következő napokban döntenek a bizottságban. A magyar jogállamiság szerves részévé tenni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt Sárvári Nikolás, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére. A jelölt kedden mutatkozott be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt, ahol független, kívülről érkező szakemberként jellemezte magát. Kiemelte, hogy elfogadhatatlannak tartja a közvagyonnal kapcsolatos korábbi ügyeket, és a hivatal legfontosabb feladatának a transzparencia, valamint a közbizalom helyreállítását tekinti. Sárvári Nikolás hozzátette, a törvényi keretek között a legalkalmasabb szakemberek kiválasztásával építené fel a hatékonyan működő szervezetet. Mindenki közös érdekének tartja a független közmédia testület szakmai jelöltjeinek választási eljárását, annak legitimációját, miután kedden a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatásuk az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bájer Judit médiajogász, Kollár Árpád költő és Sükösd Miklós szociológus által jegyzett nyilatkozat szerint elkötelezettek a közmédia demokratikus megújulása mellett, de összeférhetetlennek tartják, hogy piaci szereplők kivegyék a jelöltek kiválasztásának jogát a közszolgálati tanács kezéből. A jelöltek hangsúlyozták, hogy a szakmai szervezetek feladata volt a jelöltállítás, és a helyzet tisztázása után továbbra is várják a parlamenti bizottsági meghallgatást. A július végén hatályba lépett médiatörvény módosítás alapján létrejövő testületbe a kormánypárt, az ellenzék és média szakmai szervezetek delegálhatnak tagokat. Tar Béla életműve előtt tisztelek szeptember 1-e és 7-e között a budapesti Art Plus Cinema mozi, ahol egy héten át minden este válogatást vetítenek a rendező klasszikusaiból. A retrospektív sorozat az 1979-es Családi tűzfészek című diplomafilm teljességétől Tar utolsó rendezéséig a 2011-es a Torinói ló című alkotásig tekinti át a pályát. A nézők láthatják egyebek mellett a kárhozatot, a szabad gyalogot, a panelkapcsolatot és a Werkmeister harmóniák című filmet is. A programot a szeptember 7-i zárónapon egy Tar Béla produceri közreműködésével készült díjnyertes kortárs alkotás a Minden csillag egészít ki. Ukrán állami kitüntetésben Borostyán szív elismerésben részesült Bot Miklós zeneszerző, néprajzkutató és a Hagyományok Háza főigazgatója az ukrán népzenei örökség dokumentálásáért. Az elismerést az ukrán függetlenség 35. évfordulója alkalmából rendezett budapesti ünnepségen Sándor Fegyír nagykövet adta át a több mint egy évtizedes kutatói és kultúra közvetítői munkáért. A Polyphony Project egy kiemelkedő nemzetközi kutatási és kulturális kezdeményezés, amely az ukrajnai hagyományos zenei folklór megőrzését és digitalizálását szolgálja. Új vállalkozói összefogásból született gasztro és zenei rendezvény sorozat indul Miskolcon, amely az augusztus 28-a és szeptember 12-e közötti 3 hétvégén várja az érdeklődőket. az UMA Miskolc zenés gasztrokorzó programsorozatában a városháztéri vendéglátóhelyek fognak össze, hogy kötetlen hangulattal, közös tánccal és koccintással csalogassák a helyieket a belvárosba. A kulturális felhozatalt szalsza és kubai ritmusok, görög és gyimesi táncház, valamint változatos akusztikus és jazz koncertblokkok színesítik. A koncertek után éjszakába nyúlóan DJ-k veszik át a teret, de a helyi nemzetiségi önkormányzatok is bemutatkoznak a többrétű rendezvényen. A részletes programról a szervezők a kezdeményezés hivatalos közösségi felületein adnak folyamatos tájékoztatást a látogatóknak.
0: Az időjárásról.
1: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néha zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: áttekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió kitekintő című műsora. A mikrofonnál Balázs Alexandra. Tudták, hogy hazánkban 3 őshonos tízlábú rákfajra több mint 30 idegen honos jut? A Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársai külföldi és hazai kutatókkal, egyetemi hallgatók közreműködésével régóta vizsgálják a tízlábú rákfajok helyzetét és hatását a Kárpát-medencében. Különös tekintettel a vörös mocsárrákra, amely bár az Egyesült Államok déli államaiban és Mexikó északi részén őshonos, napjainkra az egyik leggyakoribbá vált a véletlen és direkt telepítések hatására világszerte. Hazai állománya komoly gazdasági károkat okoz, ezért visszaszorítása elkerülhetetlen. Akivel pedig majd beszélgetek mindenről, Weipert András, hidrobiológus.
2: Amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patak szakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten ért belterületi vízgyűjtő hálózatereke gondolt, tehát a sulák patak esetén, vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során.
1: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Közép-Európában, így Magyarországon sem találni már olyan élőhelyet, ahol ne fordulnának elő idegen honos fajok. Ezzel a legnagyobb probléma, hogy a nem őshonosaknak számtalan változást okozhatnak, kezdve kiszorításukkal egészen a mezőgazdasági, erdészeti, természet- és környezetvédelmi, valamint hal- és vízgazdálkodási károkig. A tízlábú rákok közül napjainkra számos idegen honos faj sikeresen megtelepedett és terjedt hazánk vizeiben. Ilyen a vörös mocsárrák, amely territoriális és agresszív állat. Terjedésének megakadályozása elsődleges feladat, Weipert András hidrobiológus, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézet munkatársa szerint. Ebben a lakosság segítségét is kérik, ha valaki tízlábú rákot talál, azt fotózza le, és a készítés helyszínének megadásával a képeket küldje el a weipert@urbanecology.hu e-mail címre.
2: A kutatási sor, ami tavaly volt 10 éves, tehát 11 éve kutatjuk ezt a fajt itt a Kárpát-medencében, az és nemzetközi koprodukciókban, vagy hát szabad így fogalmazni közösen. Ez onnan kezdődik, hogy 2015-ben találtunk egy egyedet a Városligeti tóban decemberben, majd 2016 nyarán, amikor megjelent egy közlemény arról, hogy mi a Városligeti tóban megtaláltuk a világ egyik legveszélyesebb inváziós állatát, akkor kaptunk egy jelentést a lakosság részéről, tehát lakossági tájékoztatás alapján, hogy ez nem is a nagy sláger, hogy ez előkerült, mert hogy Budapest térségében Érd megyeújgó városnak a csatorna külső vízzel vezető hálózatában ez az állat már gyakori, problémákat okoz a lakosságnak is, és hogy ez hogy nem vettük észre, hogy közben van egy ilyen probléma, konkrétan a városban. És akkor kezdtünk el rá fókuszálni arról, hogy ez az állat hol is fordulhat elő, és egy nagyon rövid, intenzív kutatási szakaszt követően nagyon sok hazai élőhelyen előkerült, és azóta is folyamatosan mind a lakosság részéről jelzik, hogy hol kerül elő újabb állománya, mind pedig a kutatók egyre több olyan víztesbe merészkednek be, vagy mennek be, ami korábban egyáltalán nem volt a kutatásoknak a fókuszában. Itt gondolok ilyen autópálya vízzel vezető árkok, tűzivíztározók, különböző lakosság által kedvelt köztéri tavak, akár ilyenekre is kell gondolni, hogy szökőkutak, amik ideglegesen működnek, és ezeknek a kutatásai során jöttünk rá arra, hogy nem csak egyébként a vörös mocsárák, de számos egyéb idegenhonos inváziós állatfaj megjelenik ezekben a vizekben, és innen kiindulva terjed szépen mindenfelé.
1: Tehát akkor akvaristáktól került ez a rák is ki?
2: Nagyon érdekes, mi csináltunk genetikai vizsgálatokat itt az állományokkal kapcsolatban, hogy kiderítsük, hogy ezek honnan származnak, és azt látszik, hogy a legutolsó állományok, amelyek kimutatásra kerültek, azok szinte biztosan megunt, felesleget szapulat, vagy úgymond ilyen át nem gondolt kihelyezéseknek a következtében, mert a legközelebbi rokon állománya ugyanannak a genetikai változatnak az mondjuk Kambodzsa vagy Indonézia, ahol ezt az állatot nagy mennyiségben tenyésztik akvarisztikai célból, meg étkezési célból is. De elsősorban Európába élő egyedek távol-keletről például kifejezetten akvarisztikai célból kerülnek behozatalra. Illegálisan ezt hozzá kell tenni, mert a faj az 2015 óta tiltó listás az Európai Unió minden államába, tehát élő formában ezt az állatot nem is lehetne behozni. Ami nagyon érdekes, hogy a legelső állományok, amiket viszont kimutattunk, azok közelrokonságot mutatnak dél-mediterrán országoknak az állományaival. Az azt jelenti, hogy Spanyolország, ahol Európában először megjelent a faj, valamint Olaszország, Dél-Franciaország, és utána nyomozva, hogy ez valójában ki, mikor, hogyan telepítette be, kiderült, hogy több állományt itt Budapest térségében olyan személyek helyeztek ki, akik horgászati célból, tehát élő csali állatként akarták ezt a fajt használni, mert például Spanyolországban az Ebro, Olaszországban a Po folyó vízütőjén ezt az állatot, mivel ott is tömeges és gyakori, csali állatként használják a harcsa horgászatára. Úgyhogy most már azt látjuk, hogy nem kifejezetten akvaristák, vagy mondjuk azt, hogy hobbi állattartók átgondolatlan telepítés, hanem tényleg egy ilyen tudatlanságból fakadó, saját rövid célú haszon érdekében történt pár egyednek a kihelyezése, amelyek viszont nagyon gyorsan elszaporodtak és gyönyörű szépen kolonizálják nem csak a városi parki tavakat, hanem az természetes élőhelyeken is nagyon nagy mértékben rohamosan tud terjedni.
1: Azért engem megdöbbentett az az adat, hogy Magyarországon 3 őshonos 10 lábú rákfajra több mint 30 idegen honos faj jut. Melyik az a 3 őshonos faj, ami nálunk előfordul?
2: A 3 őshonos, ha nézzük, akkor elterjedési terület arányában a legkisebb elterjedési területnek ezek a kövirák. Ez kifejezetten úgymond a magyarországi hegyvidéki régiók, azon belül is Pilis-Visegrádi hegység és Börzsöny, valamint a Kőszegi hegység magasan fekvő vízfolyásaiban fordul elő. Utána következik a korábban rendkívül gyakori, de ma már szinte teljesen a kipusztulás szélére jutott folyamirák, ami ma már szinte csak hegy- és dombvidéki vízfolyásoknak a felső szakaszain fordul elő. Elsősorban Nyugat-Magyarország, valamint az északi középhegység vízfolyásaiból, valamint egy-két somogyi, tolnai, baranyai patakban található meg még állománya. A legstabilabb pedig az őrségben, tehát Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron egyes vízfolyásaiból van még stabil állománya. És a harmadik faj az pedig a síkvidéki nagy folyók és nagy tavakban fordul elő, ez pedig a kecskerák. Ő is védett, és ő rendelkezik még viszonylag a legnagyobb elterjedési területtel a hazánk vizeiben.
1: De hát azért az nagyon rossz hír, hogy 3 őshonos fajra több mint 30 idegen honos faj jut, a világ élmezőnyébe tartozunk.
2: Ez így van. A pontos adat egyébként, mivel megjöttek, nem sokára fogunk publikálni egy újabb tudományos közleményt ezzel a témával, jelen pillanatban 38 a létszám. Azt kell látni, hogy mióta mi 2015-ben elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, 2015-ig még nagyjából 3 őshonos faj jutott, 4 idegen honos, és ez azt jelenti, itt a trendeket nézve, hogy minden évben 2-3 új fajjal bővül a hazai idegenhonos 10 lábú rákoknak a köre, de a 10 lábú rákok között nem csak folyami rákfélékre kell gondolni, tehát ami kifejezetten mondjuk a folyami vagy a kecskerák, hanem sok esetben találunk garnélafajokat, ezek lehetnek kis testűek, tehát alig 1 centit elérőek, de lehetnek nagyobbak is, mint amit a sziget közben tavaly találtunk meg a kelet-ázsiai folyami garnéla, ami rohamosan terjed az Aldunán, például a Vaska-Polatti Alduna szakaszon, mint a felső Dunán, a német Duna szakaszon. Ez akár 20-25 cm-esre növő nagy testű garnéla, és emellett még színezőelemként találunk meg egy tarisznyarák fajtból több példányt, ami tényleg azt mutatja, hogy az átgondolatlan, nem kellően tájékozott hobbi állattartók folyamatosan telepítenek ki mindenféle, akár megunt, vagy szaporítási célra a különböző kócsoportú egyedeket a hazai élőhelyekre.
1: De erre lehetett gondolni, hogy ezek megtelepednek? Tehát, hogy a klímaváltozásnak köszönhető, hogy túlélnek, vagy ezek egyébként simán túlélnek?
2: Az a probléma, hogy mind a tudomány sok esetben most jön rá egyes fajoknak az inváziós kockázatára. Én a klímaváltozást annyira nem szeretem azt mondani, inkább azt mondom, hogy klíma átalakítás, amiben mi részt veszünk, mert a klíma a Föld történetében sohasem volt állandó, tehát mindig változott, csak a változásoknak az üteme gyorsulva az utóbbi évtizedekben olyan mértékben, amit sokkal inkább azt jelenti, hogy ez egy klíma átalakítás. Tehát amit mi hőszigetenként a városokban, az autópályáknak a fragmentáló hatásával létrehozunk, ez egy masszív átalakítás az ember által. Úgyhogy azt kell látni, hogy nem nagyon látták a kutatók sem, hogy ezek a fajok, amelyek úgymond inváziós kockázattal rendelkeznek, ezek hogyan fognak ezekre a átalakításokra reagálni. De ami legnagyobb probléma, az az emberi tudatlanság. Tehát 1973-ban, amikor például a vörös mocsárek bekerült Európába, már a spanyolok másfél évtizeddel, tehát a 80-as évek végén jelezték, hogy náluk borzasztó károkat okoz a járat fúrásával, a rizsföldeken történik a kártételében, mert a rizspalántákat kieszi, és számos endemikus csiga és halfajt pusztított már ki az Ibériai félszigeten. Tehát, hogyha ezt már látjuk az elején, hogy a mediterrán térségben ez a faj ilyen problémákat okoz, és szabadon, könnyedén eljutott Franciaországba, Olaszországba, két évtized alatt a ottani vízgyűjtő hálózatokon keresztül, akkor a magyarországi kutatók is valamint hozzá kell tenni, hogy az agrárium, természetvédelem, valamint a hobbi állattartóknak is ez a tudás már egyébként, ha a fajjal kapcsolatban érdeklődnek, akkor rendelkezésre állt volna, csak valami úton mondom, úgy gondolkodik a hobbi állattartók vagy a díszletkereskedelemben dolgozóknak a 90%-a, hogy kicsi, szép, könnyen eladható, csak éppen nem tudjuk azt, hogy ez az állat, hogyha megnő mondjuk 15-szer akkorára és lesz egy pár centis rákocskában egy 20 centis nagy testű állat az akváriumban mondjuk egy másfél-két év alatt, és teljesen kiirtja az addig szépen beállt mondjuk akváriumomat, akkor bosszúból úgy gondolja az a személy, hogy hát mégse rakom be a fagyasztóba, pedig az lenne a legkímetesebb megoldás, hanem inkább elengedem és újra kezdem az akvarisztikát egy másik fajcsoporttal. Nagyon sok esetben ez a kiindulása az egésznek, hogy átgondolatlanul veszünk meg valamit, ami kicsi, szép, és úgy gondoljuk, hogy olcsó, akkor könnyen tartható. Lásd ékszerteknősöknek az esete, 200 fontos méretű és kerül pár ezer forintba. Igen, de ezek az állatok megnőnek, mint egy leveses tányér, vagy esetlegesen, mint egy serpenyő, és elélnek 30-40-50 évig. Tehát nem magamnak veszem azt az állatot, hanem sok esetben mondjuk az unokám fogja esetlegesen gondozni az öreg korára. Úgyhogy ezekkel a tudással hiába rendelkezik a tudomány, és próbálunk minél több fórumon hangoztatni, hogy átgondolt legyen a díszállatválasztás, hogyha valaki szeretne akváriumot, teráriumot tartani. Ezt sok esetben nem fogadják meg a kezdő, vagy már akár a profi akvaristák sem.
1: Hogyha a vörös mocsárákot nézzük, akkor ez Magyarországon, ugye azt mondtad, hogy a faj territoriális és agresszív. Szóval milyen károkat okoz?
2: Jelen pillanatban ez két jelentős kártétel az, amit látunk, és mind a kettő pénzügyileg nagyon jól manifesztálható. Az egyik az, amit a kezdetektől látunk, hogy természeti szempontból szinte mindent kiírta maga körül, tehát az a vízfolyás, vagy az a tó, ahol ez az állat bekerül, onnan a védett, fokozottan védett növényfajok, állatfajok, legyen az akár hal, tehát ami vízhez kötött, vagy időszakosan vízhez kötött, mint mondjuk a kétféltűek, azok rövid időn belül teljesen eltűnnek, és ezáltal lesz egy ilyen viszonylag tiszta, vízű, jó, kellemes, kinézetű tóból egy algás vízű, bűös szúnyogkeltet. Ez az egyik probléma. Tehát ez inkább természetvédelmi, és a szúnyogkeltetés soltából már egyébként közegészségi problémákat is felvet. A harmadik, amit látunk itt a Budapest főváros vízrendszerében, valamint azokon az élőhelyeken, ahol az ország különböző pontjai már jelentős mocsárák állomány él, hogy a járatfúró tevékenysége jó voltából, akár betonfödémeket, betonozott partfalakat, kőszórásokat képes megcsúsztatni, ezáltal elképesztő nagy károkat okoz a különböző épített infrastruktúrákban, itt elsősorban a vízfolyások menti utaknak a töltés csúszására kell gondolni. Láttunk olyat, hogy vasúti töltést csúsztatott meg Érd belterületén belül, Budapesten pedig közismert az a probléma, hogy a Városligeti tóból kijutva az állat részben hozzájárul ahhoz, hogy a vajdahunyadvári műemlékvédelmi épületnek a pince szintje ázik, mert hogy a betonfugázásokat is átlukasztotta már a Városligeti tóban, és emellett hozzájárul ahhoz, hogy a kisföld alattinak az infrastruktúra is romlik, mert hogy a nagy tó, ami a Városligeti tórendszernek a felső tava, a közvetlenül kerül bevezetésre a Széchenyi fürdőnek a termálvize, ott is a folyamatos szivárgások jóvoltából a kisföld alattinak a födémszerkezete ázik.
1: Igen, és olvastam, hogy az árvízvédelmi töltések sincsenek abszolút biztonságban, mert hogy nagyon jó alagút fúró, ezt mondtad is korábban.
2: Hollandiában csak ez az egy faj éves szinten nagyjából olyan 100 millió eurós kárt okoz a különböző árvízvédelmi és csatorna rendszernek a töltés gyengítésével. Hollandia az egy azért nagyon jó példa, mert Hollandia után Magyarország rendelkezik Európában a leghosszabb különböző belvíz és öntözővíz csatorna hálózattal. Ez hazánkban nagyjából egy olyan 43 ezer kilométer hosszúságot jelent. Tehát másfélszer nagyjából meg tudnánk kerülni az egyenlítőt, hogyha minden egyes csatorna szakaszot így vonalasan kihúznánk. Ez egy nagyon-nagyon hosszú infrastruktúra. Különböző állapotban vannak ezek a létesítmények, ha szabad így fogalmazni, de ezeknek a fenntartás állag megóvását az összes olyan rákfaj, itt nem csak a vörös mocsára kell gondolni, de például a jelzőrák is nyugat-magyarországi vízfolyások, borzasztó nagy károkat okoz, kifejezetten a járatkészítő tevékenységével, meg azzal, amivel most szembesülünk, hogy a folyamatos partfal fúrások és a különböző hínárnövényzeteknek az elfogyasztásával a mederanyag újból elkezd mozogni a korábban beállt üledékben, ezáltal egy fokozott medererózió, tehát nem csak a partfal csúszik meg, hanem a mederanyag is elkezd vándorolni, ezáltal bizonyos helyeken elképesztő feliszapolódások következnek be, más helyeken viszont elkezd mélyülni a meder, és a talajvízszint csökkenés is ennek következtében fellép.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Weipert András hidrobiológussal a vörös mocsárrákról. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több mint 1300 hazai és határon túli diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat az idei Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű országos tanszergyűjtő akciójával. A segélyszervezet kedden Debrecenben indította el a hivatalos adományosztások sorát, ahol már 120 rászoruló általános és középiskolás gyermek kapta meg a szükséges eszközöket. Gifló H. Péter ügyvezető helyettes hangsúlyozta, hogy a tanszervásárlás komoly terhet jelent a nehéz sorsú családoknak, de az akcióval ezen szeretnének enyhíteni. A jubileumi 20 éves alapítvány gyűjtéséhez egyéni és céges felajánlók is nagy számban csatlakoztak az elmúlt hónapokban. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig a határokon túl, többek között kárpátaljai, partiumi és délvidéki helyszíneken is átadják a táskákat és a felszereléseket. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel, köztük Gyurta Dániellel és Wolf Katival a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten. Az iskolakezdés együtt elnevezési akcióban idén a csomagok mellett a rászoruló gyerekek évközbeni felzárkózását segítő 2000 fejlesztő óra finanszírozására is gyűjtenek pénzadományokat. Gáncs Kristóf elnök hangsúlyozta, hogy a tárgyi segítség mellett a folyamatos jelenléttel és támogatással tudják megadni a valódi esélyt a diákoknak. A segélyszervezet eddigi gyűjtéséhez a 1353-as adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, valamint a hivatalos weboldalon keresztül is lehet csatlakozni. Az adományok célja, hogy a nehéz sorsú családok gyermekeinek is zökkenőmentes és esélyteremtő legyen az indulás. Szakképzési párbeszéd címmel országos regionális szakmai fórum sorozat indul ősszel az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szervezésében, amely 13 helyszínen várja az érintetteket. A tárca szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkársága az elmúlt 100 napban már feltérképezte a strukturális problémákat, most pedig a szakképzésben dolgozók tapasztalataira kíváncsiak. Naderi Zsuzsanna államtitkár közölte, hogy a vezetett beszélgetéseken előzetes regisztráció után lehet részt venni, a cél pedig a feltárt nehézségekre közös megoldási javaslatok kidolgozása. Minden helyszínen 30 érdeklődő számára biztosítják a részvételt, a túljelentkezésnél pedig a szakmai és területi arányosságot is figyelembe veszik a szervezők. Az eseményekre 2026. szeptember 3-áig lehet jelentkezni a kormányzati honlapon elérhető online űrlap kitöltésével. Miniszteri szintű egyeztetés zajlott hétfőn az Akadémia székházában a kormány és a Magyar Tudományos Akadémia képviselői között a tudomány eredményes működéséről. A Pósfai Mihály, Magyar Tudományos Akadémia elnök által kezdeményezett találkozón az akadémia 13 olyan területre tett javaslatot, ahol a szorosabb együttműködés segítheti a hazai tudományos élet fejlődését. A megbeszélésen szó esett többek között az egyetemi kutatócsoportok támogatásáról, a pályázati rendszerek összehangolásáról, a tehetséggondozásról, valamint a kulturális és tudományos gyűjtemények helyzetéről is. A felek a konstruktív egyeztetés végén megállapodtak abban, hogy

0: eszközhiány miatt maradjon ellátás nélkül. Hozzátették, hogy a világpiacon vérre menő küzdelem folyt a lélegeztetőgépekért, a kabinet pedig a tudósokkal és az operatív törzsel egyetértésben a gyors és jelentős kapacitásbővítés mellett döntött. Ezzel el akarták kerülni a déleurópai országokból ismert drasztikus állapotokat, amikor az orvosoknak gépek hiányában kellett sorsdöntő választásokat hozniuk a betegek között. A Fidesz közleménye szerint 6 év távlatából is egyértelmű, hogy az emberi életvédelme mindennél fontosabb volt, és az akkori helyzetben felelős döntés született.
1: Az időjárásról.
0: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Weipert András hidrobiológussal a vörösmocsárrákról, amely egyre jobban terjed hazánk vizeiben. Genetikai vizsgálatoknak is alávetettétek az egyeteket, tehát innen derült ki az, hogy honnan kerülhettek elő, mert hogy nem azonos a genetikai mintázatuk?
2: Igen, az összes magyarországi állománya, ami eddig kimutatásra került, mind a 8 állományban végeztünk, több száz, tehát egy-egy állományban több tucatnyi, tehát összességében több száz egyet

0: végeztünk etikai vizsgálatot, hogy megalapítsuk, hogy mi a kiindulás, tehát hogy egyáltalán lehetséges az, mint a Dunában megfogott egyedet, valaki átvesz a Tisza vízgyűjtőt, ott engedi el, és ez alapján keletkezik egy úgynevezett alpopulációja a rendszerek, de nem. Most azt látjuk, hogy szinte mindegyik magyarországi állomány egy önálló telepítés, külön önálló eredettel rendelkezik. A Duna esetében látszik egy nagyon érdekes kapcsolat, hogy az összes dunai, Duna melléki, tehát itt a főváros térségére kell gondolni, tehát Budakalász, Békásmegyertől lefelé egészen Érdig, azt kell látni, hogy minden populációnak az eredete más, tehát más a Városligeti, más az Érdi, más a Budakalász, Szentendre környéki populációknak az eredete, de a Duna az egy ilyen nagy homogenizátorként összekeveri ezeket az állományokat, és a genetikája így keveredik például a dunai populációnak. Azt viszont látjuk, hogy amellett, hogy a genetikai eredetét vizsgáljuk a populációknak, emellett parazitológiai vizsgálatokat is végzünk, és nagyon jól látszik, hogy azok a populációk, amelyek tiszta úgynevezett akvarisztikai behozatalból származnak, tehát nem természetes vízből hozták be mondjuk Európa más régióiból, ott nem fertőzöttek olyan patogénekkel, amelyekkel az őshonos rákfajokat tudják megfertőzni, tehát hiányoznak belőlük azok a baktériumok, gombá betegségek, amelyek például a dunai állományban szinte mindenhol jelen van.
1: Ez a rákpest is, amit tudnak terjeszteni?
0: Pontosan ez a rákpest is, és vannak most már kimutatott olyan úgynevezett nanovírusok, amelyeket ezek a populációk hordoznak, és Amerikában is most már ezeket az eredeti elterjedési területén szinte populáció szinten ismerik a kutatók, hogy egyes állományok milyen baktériumokat, milyen vírus patogéneket hordoznak, és ez egyébként a származási útvonalak során ez jó nyomon követhető.
1: Mekkora lehet az állomány? Mert ugye beszéltél arról, hogy igazoltátok a faj tömeges előfordulását számos fővárosi, a Duna hazai középső vízrendszeréhez tartozó befolyókban, mellékágakban. Megtaláltátok Demjin, Gyula, Miskolc, Tapolca, Péti Séd vízrendszerében, Balatonban, Velencei tóban és annak egy befolyójában. Tehát mekkora lehet az állománya?
0: Hát ezt nagyon nehéz megmondani, itt arra kell gondolni például, hogy amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patakszakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten ér belterületi vízgyűjtő hálózatára kell gondolni, tehát a Sulák patak esetén, vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során. Tehát ilyen méretű populációk vannak, ez a szélsőség, vannak olyan vizek, ahol úgymond színezőelemként előfordul, például Balaton ilyen, azt veszük készül, mivel a Balatonban rendkívül sok nagy testű ragadozó hal fordul elő, tehát süllő, csuka, harcsa, esetleg még angolna és sügér. Ezek nagy mennyiségben fogyasztanak egyébként inváziós tízlábú rákokat, és mivel ez a halállomány szabályozó funkciókat lát el a biológiai inváziók kapcsán, tehát ezt látjuk, azt veszük észre, hogy sem a márványrák, amelyet korábban írtunk le a Balatonból, sem a most terjedő vörösmocsárák dominánsan nem tud még megjelenni a Balatonnak a parti zónájába. Pontosan azért, mert hogy ott vannak olyan ragadozók, amelyek például a kisvízfolyások esetén abszolút nem tudnak megmaradni. Tehát egy pár centis vízben a vörösmocsárák tökéletesen jól el tud lenni, de amikor már a Balatonban az egyméteres vízben kell neki úgymond megtalálni az életfeltételeit, az nem biztos, hogy sikerül neki egyből. Úgyhogy ezért kell fontosan nyomon követni az állományoknak az alakulását. Azt látjuk, hogy a Dunában jelen pillanatban nagyjából 130 folyamkilométeren tudjuk kimutatni a vörös mocsáknak a jelenlétét. Tehát ez azt jelenti, hogy mind a mai napig Paks fölött van a határa, egy-két egyedet már találtak Paks alatt is, megjelezték, hogy Bajánál is, Sugovica torkolatánál is találtak már elpusztult vörös mocsárák egyedet. Tehát az állat jelen van, de nem csak olyan nagy mennyiségben, mint mondjuk tényleg egy kis vízfolyásban, vagy egy teljesen mesterségesen fenntartott, létrehozott városítóban, ahol a potenciális ragadozói, itt arra kell gondolni, hogy gázló madarak, vidra, sok esetben látjuk, hogy mivel az állat éjszaka képes kijutni a szárazföldre és ott táplálékot keresni, sokszor látjuk, hogy házi macska, esetenként vadmacska, nutria elkapja ezeket az egyedeket. Tehát mivel ezek a potenciális ragadozók a városi környezetből ki vannak szorítva, emiatt ott sokkal nagyobb állományok tudnak kialakulni. Ez a Városligeti tó esetén nagyon jól lejött, hogy amikor pusztás volt a Városligeti tóban, vagy parkfenntartás, akkor összeomlott az állomány, de egy-két hónapon belül regenerálódott, tehát nagyon jó a regenerációs képesség, azt szabad így fogalmazni, és minden egyes hazai populáció más, minden egyes hazai populációnak más a dinamikája, mert hogy más ökológiai rendszerben vannak benne, tehát a budapesti állományoknál is látjuk, hogy teljesen más egy barátpataki állomány, az érdi sulákpatak, teljesen más a Városligeti tóban, vagy az ezeket összekötő Duna főágában az állománynak a dinamikája.
1: De akkor hogyan lehet megállítani az inváziót? Gyérítése? Tehát egy egyetlen ki kell menni azokra a helyekre, ahol van, és ki kell szedni egyenként őket?
0: A gyérítés kapcsán itt megoszlanak az álláspontok, hogy mik a jó módszerek. 2013-ban voltunk egy olaszországi konferencián, PHD hallgatom a Bányai Zsomborral közösen, és ez egy egyhetes konferencia volt nagyon sok terepbejárással, és ott egy live projekt keretében azt próbálják az olasz kollégák meghatározni, hogy melyik a leghatékonyabb gyérítési mód különböző élőhelyeken. És például most már rájöttünk arra, amit te is említettél, hogy mivel a faj territoriális, ezért nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy az öreg adult egyedeket eltávolítjuk a rendszerből. Most már olyanok a kísérleteznek például Németországban, Franciaországban, Olaszországban, hogy például az adult egyedeket begyűjtve konkrétan sterilizálják őket, ez kétféle módon lehet. Az egyik, hogy sugárkezelésnek vetik őket alá, tehát besugározzák a petefészkeket meg a heréket, valamint levágják a szaporodásukhoz szükséges külső ivarszerveket. Ez a hímeknél a gonopódium eltávolításával jár, a nősténynél pedig a pete függesztő szálakat vágják le sebészi pontossággal a nőstény egyedeknek a potokáról, és ezáltal, hogy ezek sterilizálva lettek, mivel territoriálisak, ezeket visszahelyezik az eredeti élőhelyükre, és a még meglévő juvenilis egyedeket, ezek mivel a kannibalizmus náluk rendkívül jelentős, ezért a saját populációját fogja összezúzni azzal, hogy territoriális nagy adult egyetként ő mindent elver, mindent föleszik maga körül, ugyanakkor, amikor szaporodni próbálna, akkor a különböző sterilizálási eljárásoknak köszönhetően nem lesznek életképes utódai, és egy idő múlva, ezt az olaszoknál láttuk, hogy 3-4 év múlva már drasztikus egyedszám csökkenés lehet megfigyelni.
1: Tehát akkor ez a legjobb módszer. De egyébként, amikor vannak ilyen...
0: Bocsát, azt kell mondom, hogy ez a legjobb módszer, mert hogyha csak az a metodika, hogy fogom, kiveszem és elviszem, akkor az azt jelenti, hogy a megüresedett élőhelyekre a korábban elnyomott egyedek így berajzanak, aha, és újból indítunk egy inváziós folyamatot. Tehát az a baj, hogyha csak kiveszem, elszállítom, mindig azt kell mondanom, hogy visszamegyünk az élő állapotba, hogy jaj, de jó, ott maradt pár egyed, mert mindig ott fog maradni, és újraindítom a rendszert. Ami nagyon jól látszik, és ezt a Balaton esetén is már említettem, de a Dunánál is, hogy azok a komplex ökológiai rendszerek, ahol több faj él együtt, tehát itt madarak, emlősök, ragadozó halak, ragadozó kétéltőek, tehát mocsári teknős, siklófélék együtt fordulnak elő, ott a fajnak a sikeres kolonizációjára és megtelepedésére sokkal kisebb az esély, és ezeket a fajokat, ha jól van menedzselve, akár a halgazdálkodás, akár természetvédelemmel karöltve védjük ezeket a potenciális ragadozókat, akkor a természetes folyamok rehabilitációjával lehet visszaszorítani valamilyen szinten az állományt, teljesen kiirtani, nincs rá reális esély, főleg egy ilyen Balaton vízgyűjtőméretű rendszerben, de visszaszorítani, tehát minimalizálni a kártételét a fajnak, ezekkel a komplex módszerekkel lehet. Azzal, hogy kiveszem és elviszem, azzal nem igazán. Ez működhet teljesen zárt tavak esetén, mondjuk Városligeti tónál látszott, hogyha sikerülne akár fél évre kiüríteni a tavat, és mondjuk teljesen olyan speciális mérgekkel kiirtani a maradék populációt, ami ott a különböző járatrendszerekben próbál túlélni, akkor erre van lehetőség. Ezt Amerikában, Európában is már drasztikusan, de alkalmazzák zárt vízterek esetén. Különben nem marad mások a komplex tervezés, és egy hosszú folyamat eredményeként lehet akár kisebb esetben teljesen megszüntetni az állományt, nagyobb eséllyel inkább érzékelhetetlen szintig visszaszorítani.
1: a lakosságnak a segítségét is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében. Egyrészt ugye azt kéritek, hogy senki, aki hobbi állatként tartja otthon, semmilyen akváriumi növényt és állatfajt ne helyezzenek ki természetes vizeikbe, vagy a saját tulajdonban lévő halastavukba, illetve a kerti tavukba. De a lakosság segítségét olyan módon is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében, hogyha 10 lábú rákot találnak, azt fotózzák le, és ugye a helyszínt is adják meg, és küldjék el. Ezt hogyan tehetik meg?
0: Ezt nagyon egyszerűen úgy tehetik meg, hogy a fotót és a dokumentált előfordulási információkat, tehát lokalitást, helyszínt, vízfolyást megnevezve, vagy a személyes Facebook profilomban küldik el messenger üzenet formájában, vagy van a www.urbanecology.hu oldalunk, ahol konkrétan erről a programról is beszámolunk, valamint, hogha elküldik a vejpert@urbanecology.hu e-mail címre az adatokat, mi ezeket egyben regisztráljuk, és felvisszük egy olyan adatbázisba, ami szabadon hozzáférhető a világ minden interneten rendelkező polgára számára. Ez a Crayfish World nevezetű honlap, amit a Temesvár Egyetemen dolgozó kollégák kezdtek el fejleszteni, és ma már az összes 10 lábú rákokkal foglalkozó kutatója csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és egy nagyon-nagyon részletes adatbázis sikerült így létrehozni, amiben a Magyarország észlelési adatok is megtartóak, tehát ki, mikor, hol észlelte a fajt, víztér szintjén ott vannak az észlelések, hozzárendelve azok a tudományos vagy egyéb nevelési célból írt publikációk, ahol az első észlelések vagy a később észlelések is dokumentálva vannak. Tehát ahol ezeket az adatokat lehet, mi megosztjuk a nyilvánossággal, hogy mindenki, akár kutató, akár egy gazdasági tevékenységet folytató magánszemély, az tanuljon abból, hogy mi az, amivel neki mondjuk szembesülnie kell, ha az adott térségben ez a faj megjelenik, vagy már megjelent és gazdálkodni szeretne mondjuk.
1: Amit mondtál, a sterilizálás, az nálunk mikor indulhat meg? Egyáltalán bevethető? Engedélyezhető?
0: Ez egy nagyon-nagyon bonyolult és hosszadalmas eljárás, a legnagyobb probléma pedig vele az, hogy elképesztő anyagi és eszközigénye van, valamint szakemberigény. Mi ezt kísérleti jelleggel pár hazai élőhelyen elkezdtük alkalmazni. A vizsgálatok, hogy ez milyen hatékonyan, például a Pétfürdői állománynál ezt folyamatosan végezzük, de ehhez jelen pillanatban azt kell látni, hogy mind mondjuk Belgiumban, Németországban, Olaszországban erre elképesztő pénz és eszköz fordítanak, mind a gazdálkodók, mind pedig akár ilyeneket kell gondolni, hogy horgászegyesületek, akiknek a vizeiben ez az állat megjelent. Úgyhogy itt egy nagyon-nagyon összehangolt akciókra lenne szükség, amihez nagyon-nagyon sok szervezetnek kellene csatlakozni, hogy ez egyáltalán hatékonyan működjön. Addig maradnak ezek az oktatási célú akciók, amelyek során meg tudjuk fogni a lakosságot annak érdekében, hogy tanuljanak a korábban elkövetett hibákból.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában egy inváziós fajról, a vörös mocsárrákról hallhattak, amely egyre jobban terjedt hazánk vizeiben.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 9 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kettől hivatalosan is nyilvánossá váltak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai a stat.mentők.hu oldalon, amelyeket a jövőben havonta frissítenek majd. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szuper mérföldkőnek nevezte a lépést, kiemelve, hogy a fejlődéshez elengedhetetlen a teljes transzparencia és a valós adatokkal való szembenézés. A megbízott főigazgató ismertette, a felületen országos, budapesti és a regionális bontásban sürgősségi kategóriák szerint is megismerhetők a mentési idők és esetszámok. Az adatokból kiderült az is, hogy júliusban a legkritikusabb P1-es kategóriájú esetekben az országos átlagos kiérkezési idő 26,4 perc volt. A miniszter hozzátette, idén 36, még a tervek szerint jövőre már 200 új mentőautót szereznek be a rendszer fejlesztésére. A kedvező inflációs folyamatoknak és a stabil kockázati megítélésnek köszönhetően továbbra is van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök keddi tájékoztatóján. Az MNB monetáris tanácsa ennek jegyében 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, miközben a kamatfolyosó két széle is mérséklődött. Varga Mihály elmondta, hogy a fogyasztói árak emelkedése az alappályánál alacsonyabban alakult, így az infláció idén és jövőre is a 3%-os cél alatt maradhat. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nemzetközi környezetet, továbbra is a közel-keleti geopolitikai fejlemények, a magas energiaárak és a bizonytalan globális növekedési kilátások határozzák meg. A forint árfolyama a régiós átlagnál változékonyabb maradt, de a devizapiac stabilitása továbbra is kiemelten fontos az árstabilitás eléréséhez. A monetáris tanács keddi 25 bázispontos kamat csökkentése megfelelt az előzetes elemzői várakozásoknak, a folytatás ütemét illetően azonban már megoszlanak a szakértői vélemények. Molnár Dániel, a GFÜ elemzője szerint az alacsony inflációs adatok miatt idén még várható újabb kamatvágás, míg a KNTH-s Német Dávid és az Amundi szakemberei is külső kockázatok és a nemzetközi jegybankok óvatosabb lépései miatt lassuló ciklusra számítanak. Az Equilor és az Erste elemzői szintén úgy vélik, hogy a jegybank továbbra is kiváró, adatvezérelt álláspontot képvisel, a következő határozottabb iránymutatást pedig a szeptemberi inflációs jelentés adhatja majd. Az MBH bank szakértői ezzel szemben konzervatívabban látják a helyzetet, és szerintük az őszi hónapokban inkább a kamatszint stabilizálódása várható. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter kedden közösségi oldalán. A tárcavezető ismertette, hogy a lejáró flotta szerződések pótlására indított, csaknem 4100 új jármű tartós bérletére vonatkozó közös tendert a MOL résztulajdonában álló Mercarius flotta kezelő Kft. Nyerte meg. Kiemelte, hogy a becsült nettó 89 milliárd forintos érték helyett a nyertes ajánlat végösszege mindössze 47,7 milliárd forint lett. Vitézi Dávid rámutatott, hogy az átlátható feltételekkel és szakmai döntésekkel komoly összegeket lehet megspórolni az adófizetők pénzéből. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten pedig akár 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között. Közölte az ingatlan.com. Az áremelkedés havi összevetésben 0,1%-ra, éves szinten pedig 11,9%-ra csökkent. Budapesten ugyan 0,9%-os volt a drágulás, A Dél-Alföldön azonban a havi összevetés 2,9%-os csökkenést mutatott. Országos szinten egyébként vegyes képet mutat a piac, hiszen miközben Pest megyében és Debrecenben jelentős drágulás tapasztalható, addig más régiókban mérséklődtek az árak. Az ingatlan közvetítő előrejelzése szerint a mostani folyamatok az idén 10% alatti éves drágulást vetítenek előre, amire utoljára 2016-ban volt példa. Hétfőn elkezdte a Színva teljes szakaszának kitakarítását a miskolci városgazda, hogy a patak és környezete rendezett maradjon. A szervezet közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a Színva terasz környéke hétvégente megtelik élettel, ekkor azonban sajnálatos módon több hulladék kerül a mederbe. A városgazda munkatársai ezért rendszeresen elvégzik a tisztítási munkálatokat, hogy Miskolc egyik kedvelt közösségi tere mindig tiszta és élhető legyen.
0: Az időjárásról.
1: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néha zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, a szerkesztő riporter Béli Katalin vagyok. Mai vendégünk Gergye Zoltán, a miskolci székhelyű Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke. Az egyesület az országban elsőként 1982-ben alakult azzal a céllal, hogy a Borsodaboly-Zemplén megyében élő tárgyi népművészetet alkotóként művelő kézműveseket munkájukban segítse, ízlésüket formálja. A népművészettel foglalkozó alkotók részére érdekképviseletet, továbbképzési és bemutatkozási lehetőséget, valamint szakmai fórumot biztosítanak. Az egyesület olyan emberek közössége volt és ma is az, akik a tárgyi népművészet hagyományait képesek magas művészi fokon előállított alkotásaikkal továbbvinni. Jelenleg 160 tagjuk van. Az idei 2026-os mesterségek ünnepe alkalmából elnyerték az év műhelye címet. Gergye Zoltánnal beszélgettem.
2: Mesterségek ünnepe ez évi rendezvényén mindegyiken idáig részt vettünk, és a Népművészet Egyesületek Szövetségének egyik díját kaptuk, amely nagy elismerés részünkre, hiszen ez egy szakmai díj, tehát a szakma adta nekünk. Hozzá kell tennünk, hogy NESZ, vagyis a Népművészeti Egyesület Szövetsége 70-72 tagból áll országosan, illetve határon túl is vannak szervezetek, és mondhatjuk igazán, hogy ez egy nagy elismerés, a szakma szavazta meg nekünk, a másik 72 egyesületnek a bizalma is benne van ebbe, hogy ezt a nagy elismerést megkaptuk. Az év műhelye díj, ezt jelenti, ami azt jelenti, hogy a négy napos rendezvényen, ahol mi szerepeltünk, a Szent Háromság Parkot felépítettünk egy kis, mondhatnám, egy kis olyan teret, ahol csak mi voltunk, 6-7 sátorral, játszóházi foglalkoztatóval, mesterségbemutató terekkel, és ezt olyan, ezek szerint olyan színvonalasan és olyan esztétikusan tettük, hozzátéve a benne lévő szakmai munkát is, ami ott zajlott, hogy megérdemeltük ezt a díjat. Tehát egy kicsit hosszasan ezt tudnám mondani az év műhelye díjról.
1: Tulajdonképpen ez a legnagyobb műhely díjat kapta. Mennyien vannak most a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületben?
2: Közel 160-an vagyunk. Mindig változik, megmondom őszintén, mert sajnos elhunynak az idős tagjaink, csatlakoznak hozzánk fiatalok, ők nem olyan kitartóak, aztán eltűnnek, visszajönnek. Tehát olyan 165 stabil tagunk van. Nem mindenki kézműves, hozzá kell tennünk, hanem vannak pártoló tagjaink. Ezek leginkább azok a személyek, akik a mesterek közelségéből, családtagjaiból tevődik ki, hiszen pártolnak minket, benne vannak ebben a nagy körbe. Kézműves, illetve népi kézműves olyan 80-100 körül van, ebből viszont az aktív az csak olyan 50-60. Mert ezt ugye aktívan kell művelni, az előbb említettem, hogy az időskor is befolyásolja ezt, valamint ugye ez egy mesterség, ez egy szakma. Ha valaki a szakmájából nem tud megélni, a mesterségében sajnos elhagyja a pályát, de ez más viszonylatban is így van. Hát ezen mi nem nagyon tudunk javítani, mi csak a színvonalat és az elhivatottságot tudjuk megőrizni, reméljük, hogy jönnek jobb idők is, amikor egy fazekas, vagy egy szövő, vagy egy mézes kalácsos csak ezzel tud foglalkozni, nem kell neki elmenni biztonsági őrnek, vagy egyéb ilyen dolognak.
1: Itt a Diósgyőri Népművészeti Alkotóházban beszélgettünk, már sok-sok hangulatban beszélgettünk. Volt, amikor hideg volt, nem volt pénzfűtésre, volt, amikor gyönyörű kiállítások nyíltak, de hát tulajdonképpen most egy kicsit Gergye Zoltánról szeretnék beszélgetni, a vezetőről, hiszen Zoltán nagyon sokat dolgozik azért, hogy ez a ház fennmaradjon. Tulajdonképpen fazekasmesterből hogyan lett ennek a háznak a vezetője?
2: Hát ez teljesen véletlen volt a dolog, bele csöppentem, ugyanis itt van egy fazekas műhely, ahol én aktívan dolgoztam egy kollégámmal, annak idején a 2000-es években, amikor ide kerültünk. Tehát itt van 5 méterre a fazekas műhely tőlünk, 10 méterre az iroda, az akkori irodánk, amikor az akkori elnök Forrai Maria, aki most jelenleg tiszteletbeli elnökünk, ugye mindig keresett magához embert, mert a segítség az jól jön, és én szinte minden nap itt voltam. Először csak megkért, hogy legyek már gondnok, nyissam ki a kaput, meg ha jön valaki, ugye. Aztán elment a titkár, úgyis itt vagy, legyél már titkár, hát úgyis itt vagy, minden nap dolgozol. És amikor ő nyugdíjba ment, akkor nem volt evidens, hogy én legyek az elnök, csak nem nagyon volt jelentkező. És akkor én ideiglenesen elvállaltam ezt a pozíciót, de ennek már 17 éve. Szóval gombozból is sok, hát amíg bírom, csinálom, vagy amíg van hozzá nekem is segítségem, mert nem csak egyedül működtetem én ezt az egyesületet, van több segítségem, hol több, hol kevesebb, de megy a dolog, megy az maga útján, de hozzá kell tenni, hogy segítségünk nem megy. Ez a segítség a pályázati források, a városi támogatás, amit most éppen van szerencsénk élvezni egy bizonyos mértékig, és nagyon fontos, amit itt az előbb beszéltünk, a szakma elismerése, a szakmai díjak, mert ez inspirál, ez tetre sarkal minket.
1: Jó ide jönni, mert olyan jó rezgések vannak ebben a házban, és amikor élettel teli, akkor én mindig azt látom, hogy konyhába együtt sürögnek az asszonyok, kiszolgálják a vendégeket, rendezvények alkalmával segítenek, szóval tulajdonképpen ez egy nagyon összeforrott emberi közösség is a szakmán túl. Jól érzem ezt, ugye?
2: Abszolút jól. Igyekszünk megteremteni a működő közösségünket. Sok munka van benne, mert ahhoz, hogy mit tudom én, ez a 160 ember egy hullámhosszon legyen, mindenkinek kell valamit adni, jó értelemben. Tehát mindenkit meg kell becsülni a helyén, mindenkinek meg kell köszönni a legkisebb segítséget, a legkisebb apró mozdulatát. Tehát sokrétűen kell gondolkozni, hogy megmaradjanak az emberek, hogy közösséget alkossanak, és hogy együtt dolgozzanak, nem csak szakmában, hanem valóban, amikor ki kell takarítani házat, ablakot kell pucolni, vagy éppen kiállítást rendezni. Tehát ez fontos, hogy van egy ilyen erős magja a csapatnak, akik mindenre hajlandóak. Még sokszor az idejüket is feláldozzák, a szabad idejüket, hogy itt tevékenykedjenek.
1: Ez a működésnek a praktikista része, de hát van egy nagyon erős szakmai vonal, amit nagyon fontos, hogy autentikusan őrizzük. Ezt hogyan lehet biztosítani?
2: Hát az utánpótlással, a sok-sok továbbképzéssel, tanfolyamokkal, amit itt magunk is próbálunk szervezni, biztosítani mindenkinek a fejlődését, aki még nem tartott, hogy mesternek nevezzük. Például szeptemberben indul itt a házba egy hímző tanfolyam, egy felnőttképzés keretében. Nagyon rég volt ilyen a környéken, a régióban is mondhatnám. Összeáll 12 hölgy, és meg akarják tanulni a hímzésnek a fortéjait hától ezéig. Tehát ennek nagyon örülünk, hogy vannak hajlandó emberek ezekre, mert mint ahogy az előbb is említettem, nem életbiztosítás népművésznek lenni, vagy képzelni.
1: Igen, és hát van, aki továbbadja, autentikusan továbbadja.
2: Hál' Istennek vannak ilyen tagjaink is, akik jó pedagógiai érzékük van, mert ez az is kell. Elhivatottak ez a dolg, és felismerték, hogy ezt muszáj. Ha nem más, akkor a családban. Tehát muszáj, hogy ez tovább öröklődjön, ez a autentikus mesterség, a népművészet, a néphagyomány. Muszáj, mert különben nem akarok nagy szavakat használni, eltűnik a kultúránk. A kultúránknak egy része a néphagyomány, nincs meseltek, mindenit ott kell lenni.
1: Mert hogy ez őrzi az identitásunkat, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, de vajon mennyire népszerű még a falvakban a népművészet? Tájházak vannak alkotók, mit lehet mondani? Városi-falusi műfaj ez? Hogy működik?
2: Hát igen, furcsa, ugye Miskolcon Népművészet Egyesület működik itt a vár környékén, rá lehet csodálkozni, de...
1: Hát ez valami olyas olyasmi, mint a budapesti táncház annak idején, igen, ugye?
2: Igen, tehát nem ördögtől való dolog, hogy egy városban is műveljük ezt a műfajt. Nem mondanám ezt falusiasnak, ugye, mert mi az egyetemes magyar néprajz dolgait meg millióiben, meg a színvonalán próbálunk tevékenykedni. Lehet kötni a faluhoz, vagy a vidékhez inkább, hogy most mi a talán furcsát mondok, de talán, hogy a városban most jobban őrizzük ezeket a hagyományokat, vagy jobban felfedezték az itt lakók, jobban érdekli őket, mint vidéken. Az sincsen nagy gond, csak más színvonal működik, hiszen tehát egy kis falusi közösség nehezen tud megfizetni olyan, vagy előteremteni olyan forrásokat, hogy mondjuk rendezzen egy népművészeti rendezvényt, fesztivált. De vannak ilyenek, voltunk ebbe az esztendőben is, például Kiskinizsen, egy falunapon, ahol a központban a népművészet volt, a néphagyományok, vagy éppen egy Garadna nevű kis faluban, ahol mindig visszahívnak minket, megbecsülnek minket. Tehát vannak ilyen falvak, kis faluk, nagy faluk, akiknek attól függ, hogy ott is milyen a vezetés szemlélete. Tehát ahol megpróbálják megőrizni a hagyományokat. Legtöbbször gyerekfoglalkozásunkon keresztül, de nem rossz dolog ez, hiszen őket lehet megfogni. De aztán mindig az a tapasztalatunk, hogy elkezdünk a gyerekekkel foglalkozni, és a végén a felnőttek is ugyanúgy beszállnak a dologba, körbeállnak, mert nem láttak ilyet, és a kreativitás mindenkit megmozgat.
1: Na hát vannak a népi mesterségek között is olyanok, amiket esetleg könyvből is meg lehet tanulni, például a hímzés, nagyon sok hímző orguló kötőkönyv megjelenik, de aztán vannak olyan mesterségek, amit csak a mestertől, hát kovácsolni nem lehet megtanulni könyvből. Vajon vannak-e még adatközlők, vannak-e ilyen mesterek, akik maguk köré gyűjtik az embereket?
2: Vannak, nagyon sokan is vállalkoznának tőlünk is erre a feladatra. Hozzávaló ember nincsen gyakorlatilag. Tehát nálunk nagyon sok tényleg mester van, népiparművész, népművészetmestere, akik igazán tehát jó érzéket tudnák átadni a felgyülemlett ugye, tudást, de nincs hozzá megfelelő ember. Ha netán valaki rágya a fejét, nem is az emberbe kell keresni a hibát, hanem hogy ez egy hosszú folyamat. Tehát megtanulni kovácsolni, vagy korongozni a fazekas műhelybe, az 2-3 év. És a mai fiatalok, mai generáció türelmetlen.
1: Hát főleg, hogyha piacképtelen az a képzettség.
2: Hát igen. Tehát az nagyon nagy elhivatottság és nagyon nagy átgondolást igényel, hogy egy fiatal minek szenteli az éveit. Hagy büszkélkedjek el, hogy kiskorától járt hozzánk a nagymamájával egy fiúcska, el is mondom a nevét, Balla Bence. Nagyon sok dolog érdekelte itt, mint gyermek, aztán most ilyen kamaszkorba lépett, egy-két éve bejárt hozzánk a fazekas műhelybe, tanítgattuk erre-arra, és akkor hál' Istennek a család, mi az ő döntése volt, de a család hozzájárulásával Nádudvarva a kézműves iskolába került fazekas szakra, felvették, ott fogja folytatni a tanulmányait, és ő fazekas akar lenni. Még nem ismeri minden buktatóját a mesterségnek, de nagyon örülünk neki. Velünk volt a mesterségek ünnepén, ott is egy kicsit bemutatta, hogy mit tud már 15 évesen. Tehát vannak példák, jó példák, hát ezt kell nekünk továbbadni.
1: Vajon iskolákban nem próbálnak-e befurakodni? Például a jezsuita gimnáziumban tanítják az úri hímzést, én ezt tudom. Tehát, hogy esetleg, vagy a gyerekkoromra visszagondolok, ide nem messze a Diósgyőri Általános Iskolába jártam, technika óra volt talán, úgy hívták, mi megtanultuk a keresztszemes hímzést, a laposöltést, megtanultunk bátogot vágni, megtanultunk szőni, fonni, tehát nagyon sok olyan hasznos dolgot megtanultunk, amit a mai gyerekek már nem tudnak. Nem lehetne ezt valahogy újraéleszteni?
2: Mi örülnénk ennek a legjobban, de ez egy intézményesített döntés kell, azt mondom, hogy minisztériumi, vagy mit tudom én, hogy mondják ez oktatásügyben, hogy az iskolák lehetőséget kapjanak erre. Nem is mindig a pénzügyi területen, hanem ugye itt mellettünk itt van az iskola, ott is van egy iskola a Berek alján. Mi rendszeresen üzenünk nekik, hogy gyertek, van kiáltás, megnyitó van foglalkozás, és akkor visszakérdez a tanár, hogy de mikor Zoltán? Hát nincs ideje a gyereknek, meg nekünk se. Tehát be vannak fogva, biztos hasznos dolgokat tanulnak, de erre van a legkevesebb idejük, hogy most ők kézműveskedjenek, a kezükkel dolgoznak. De viszont, ha átjönnek, egy-egy osztályfőnök feláldozza az óráit, akkor alig tudjuk őket kitenni, nem? Tehát ez a bizonyíték, hogy ez működne, de ha erre nem ad lehetőséget a tanmenet, vagy tanrend, vagy nem is tudom, oktatási ügy, akkor nem tudunk mit. Mi csak az egyik láncszem vagyunk. Tehát ahhoz, hogy hozzánk kapcsolódjanak, kell egy intézményesített döntés. Tehát nagyobb helyekről. Mondom, egy-egy pedagógus, aki valóban elhivatott, megismeri ezt a műfajt, az hozza a gyerekeket. Mert tudja, hogy mit jelent egy gyereknek, de hát ez a kevesebb.
3: Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Gergye Zoltánnal, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnökével. Az Egyesület a Mesterségek ünnepe idei rendezvényén az Év műhelye címet nyerte el.

0: beszélgető partnerem Gergye Zoltán, a Diósgyőri Miskolci, hogy mondjam, Fügedi Márta Népművészeti Egyesület, megyei egyesület, hogy?
1: Mi Fügedi Márta Népművészeti Egyesület vagyunk, mi Miskolc, használhatjuk a Miskolc nevet, néhány éve ezt engedélyezték nekünk. Megyei azért nem vagyunk, mert a megyében legalább még 6 ilyen egyesület van, mint kisebb, nagyobb, és ki hogy milyen szinten dolgozik.
0: Na jó, akkor milyen a kapcsolat a többiekkel?
1: Hát remek, jól el vagyunk, kollegális viszonyban vagyunk. Van a Matyó Népművészeti Egyesület, ő a másik legnagyobb egyesület a megyébe, aztán vannak a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete, ugye ők azt a bizonyos úri hímzés vonalat viszik, a matyókat, azt nem is kell mondanom, hogy mi, aztán van Bükkajai Népművészeti Mesterek, vagy Mestereknek az egyesülete, itt a Kékedi úr, ugye, Kékedi Laci, aki a fafaragás vette.
0: Igen, hát ez Kisgyőr.
1: Igen, Kisgyőr.
0: Aztán most lett egy népművészet mestere, Hutyek Attila. Ő kádármester, és ki kapott még innen közülünk?
1: Borsod megyéből még a Balog István, fafaragó, a kisgyűriek csapatából népművészetmestere díjat kapott ebbe az esztendőbe. Érdemes felkeresni, nagyszerű fafaragó ő is. És meg kell említeni még két fiatal egyesületet, akivel szintén partneri viszonyban vagyunk. Barcikán működik a Sajó Menti Népművészeti Egyesület, és most Hangonyba települtek, ott kaptak alkotóházat, a Barkó Kézműves Egyesület, ők egy nagyon fiatal csapat, és azt a vidéket térképezik fel. Hát ugye szerencséjük van, mert ott van mit feltérképezni.
0: Barkóságnak a népművészete az nagyon híres.
1: Igen, igen, szerencséjük van, ugye velünk ellentétben itt mi Miskolcon nagyon nehezen találunk olyan témát, amit beleállhatunk 100%-kal, de azért vannak nekünk is területünk, amit szívesen kutatgatunk, vagy érdeklődünk utána.
0: Na hát akkor most is térjünk át a piszkos anyagiakra, mert hogy ezt a házat működtetni kell, az egyesület tagjainak gondolom alapanyag kell, megmunkálandó anyag, az összejövetelekhez pénz kell, hogyan, miből lehet ezt előteremteni?
1: Hát kulcs szó a pályázat. Pályázni kell éjjel-nappal, mindig ott kell lenni, hogy mit hirdetnek meg, mikor hirdetnek meg, és amire lehet, arra pályázunk, még talán a levegőre is szó szerint. Most egy kis ilyen fáziskésésben van az egész ilyen támogatás, ugye a kormányváltás miatt elcsúsztak a pályázati időszakok, a támogatások kiutalása, és most nagy hajrában vagyunk, mert évvégéig mindent pénzt meg kéne kapnunk, meg el is kéne költenünk. A költéssel nincs probléma, de vannak olyan megítélt pályázati pénzeink, amit még nem is láttunk, még szerződésünk sincsen, csak meg van ítélve, hogy ez egy nyertes pályázat. A mesterségek ünnepén az államtitkár úr nagy plénum előtt kijelentette, hogy minden úgy lesz, mint régen, sőt, még nagyobb támogatást adnak a népművészet területén. Nem ellenségei ők sem a műfajnak. Hát bízni kell az ígéretekben, más választásunk nincsen. És akkor itt helyi szinten is meg kell említenem, hogy mióta, hát mondjuk itt Tóth Szenta József polgármester úr, hát mióta jó polgármester úr jobban szívén viseli a város, a mi sorsunkat. Második éve rendszeres támogatásban részesülünk ő általa, ő javaslatára természetesen. Örülünk neki, hogy felismerték, hogy az, hogy működjön ez a ház, hogy értéket képviseljen, hogy vigyük a hírét Miskolcnak. Tehát ez kell, mert különben bezárt kapuknál, ajtóknál nem tudunk működni. Tehát a kulcs szó a pályázat és a támogatás. Ez a műfaj nem tud profitot termelni. Tehát mi nem tudunk itt pénzt csinálni, ahogy szokták mondani, sőt, minden rendezvényünk ingyenes. A kiáltás látogatás, a rendezvények, a játszóházak. Hát ez a műfaj ezt engedi meg magának.
0: Nem bezárt kapukkal élték meg a nyarat sem, hiszen voltak táborok, voltak tanfolyamok, hogyan zárják a nyarat?
1: A nyarat még mindig egy kis munkával, ezen a hétvégén lesz egy kiállítás megnyitó, egy papírműves kollégánk és egy szalma és csúhéfonó hölgynek lesz egy kiállítása. A következő hétvégén pedig közösen a Bonsai klubbal, amit szintén Miskolcon működik, évek óta van közös rendezvények, így augusztus végén, szeptember elején egy bonsai kiállítás és egy kézműves programot kínálunk így a nyár végére, de nincs vége.

0: ünnepkörnek, ha mondhatjuk ünnepkörnek, valóban nagy sok hagyománnyal bír, tehát szeretnénk egy hétvégét ennek szentelni. Aztán magunkat is meghívtak, tehát azért a megyébe dolgozunk, Szikszóra, szintén Szüreti Fesztiválra megyünk, meghívtak a Fazola Fesztiválra minket szeptember végén, tehát lesz dolgunk bőven, ha nem is itt házon belül, de házon kívül igen, sőt, ezen a hétvégén is dolgozunk, az Avastetőn lesz a Játszótér Fesztivál, oda hívtak minket kézműveskedni a gyerekekkel mindkét napra.
1: Na meg aztán régen járok én ide, mondtam már a beszélgetésünkben, és emlékszem arra, amikor Márton napra nagyon nehéz volt libát szerezni. De még ilyen problémák is vannak, mert hogy libalakomával várták volna a közönséget.
0: Igen, hát az évekkel ezelőtt volt nagy lelkesedésünk, belevártunk ebbe a programba. Valóban nehéz volt libát szerezni, de aztán csak összejött. Állítólag a liba azóta is él. Bükszen keresztre adtuk ki.
1: Ja, mert hogy nem ludaskása lett, hanem liba simogató lett, igen, a dologból?
0: Igen, az liba simogatóként szántuk. Tehát még mindig él a liba állítólag bükszen kereszten.
1: Na hát ilyen történetek számosat említhetnénk. Miért tudna mondani, ami emlékezetes, és ami összefogja a társaságot?
0: Hát igen, volt a húsvétkorban hasonló eset a nyulakkal. Ugye, hát... nem is nagyon akarjuk ezt a nyulas dolgot, mert nem praktikus már állítólag ez az állatkínzás időzőjelben, de aztán mégis kikímánkozik a nyúl húsvétra, vagy becsöppen az udvarra. Van egy kolléganők, akinek van sok nyula vidéki, és akkor hozott mindig nyuszikákat, és volt mindig, és akkor hát a nyúl az szökős. Kereste az egész alkotóház a nyuszit természetesen.
1: Ez kedves történet. Na meg aztán néha megfordulnak itt zenészek is.
0: Igen, aktív kapcsolatban vagyunk a város zenészei, népzenészeivel. Leginkább most a Csiszár István vezette tambura, Miskolci Tambura Banda a partnerünk, sőt a héten jönnek ide többször próbálni, helyt adunk a próbájuknak, és akkor ők a hatodikai napon meghálálják ezt, és egy koncertet adnak majd itt a Bonsai, egy Bonsai rendezvényünk alatt vasárnap 4-5 óra körül. Tehát aktív kapcsolatban vagyunk, járnak többen ide, tényleg próbahelyesként használják a házunkat, a rendezvényként fellépnek, magunknak is van két népzenész tagunk, akik népzenével foglalkoznak, egy citerás, meg egy forrójás emberünk, ők a saját rendezvények mindig közben működnek.
1: Az évműhelye díjat hozta el az idei mesterségek ünnepéről a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Most arra kérem vezetőjüket, Gergye Zoltánt, meséljen nekünk arról, hogy milyen volt ott test közelben a hangulat, tehát milyen visszajelzéseket kaptak. Ez az a műfaj, amikor a kiállító és a szemlélődő vagy vásárló beszédbe elegyedik, mindenféleképpen megindul a kommunikáció. Milyen millió volt ennek a mesterségek ünnepének?
0: Hát alapvetően ez egy fesztivál, így mondják, de vásár jellege van. A fesztivál programok zajlanak a két színpadon, egy nagy színpadon, meg egy kisebb színpadon. Itt tényleg népzenészek, meg hasonló, sőt, divatbemutatók, népviseletbemutatók, ott lehetett látni, de alapján még 80%-ban vásár jellege.

0: leülnek az asztaluk mellé, vagy egy kijelölt sátorba, és ott megmutatják, hogy születik egy teljes köcsög, vagy éppen egy nemeztakaró, vagy éppen bútort, hogy lehet festeni pár pillanat alatt. Tehát testközelben vannak a érdeklődőkkel, vásárlókkal, és én magam is korongoztam ott, bemutatóztam, és alig ültem le, 20-30 ember állt körém, és kérdezgettek, én is mondtam, és egy kicsit meg is döbbentő, hogy felnőtt emberek annyira naív hozzáállással néztek, hogy szinte nem is tudták, mit csinálok. Láttak már ilyet, de nem tudják például, hogy egy agyagból hogy születik meg a kerámia. Tehát a folyamatát. Tehát alapvető dolgokat kell elismételni nekik. Tehát nagyon érdeklődik az emberek, és meghálálták, hogyha ott áll 10 percig, tényleg megköszönt, és úgy ment el, hogy ő ezt a tudást, pár perces tudást megkaphatta.
1: Ritka manapság az életünkben, ebben az agyon digitalizált világban, hogy a munkámnak a végeredményét ott azonnal láthatom. Hát ebben ez a gyönyörű, nem?
0: Ezt ismerik fel az emberek, ha nem is tudatosan, vagy ösztönösen, és sokan rögtön, hogy jaj, de jó lenne kipróbálni. Tehát ez a kulcsa a dolognak, hogy amikor a kétkezi munkát végzünk, én is, hogyha odaállok a ács mellé, akkor hát ezt én is meg tudnám csinálni. Tehát mindenkiben egy ilyen mozog, és kiben mennyi bátorság van, hogy vagy belekezd, vagy nem, vagy csak kipróbálja, és erre adtunk is lehetőséget a kedves nézőknek, az kedves látogatóknak, mert ilyen interaktív módon csináltuk ezt, tehát lehetett nemezelni, lehetett korongozni, aztán az egyik bútorfestő kolléga meg is engedte, hogy ott kidecset vonást. Tehát ez a lényeg, hogy felkeltse az érdeklődés, akiben meg mozog a dolog, az meg bátor is, ki is próbálja.
1: És egy nagyon fontos dolog még, hogy ezeket a tárgyakat sikerüljön bevinni a mai életünkbe. Erre is látunk példákat, amikor a ruhadíszítéseken matyóhímzést látunk, a gyönyörű gyöngyfűző munkák, amit hordani lehet, az edények, a famunkák. Tehát, hogy bevigyük a mai életünkbe, és erre talán igénye van az embereknek.
0: Igen, ez egy kulcskérdés, az igény az megvan, ki kell szolgálni, csak egyetlen egy dologra kell vigyázni, hogy a hagyományaink megmaradjanak. Nagyon jó, hogy a matyó motívum megjelenik mindenütt, de önmagában egy matyó rózsa még nem a matyó hímzés. Hordoz valamit, legalább az, hogy valaki megismeri, de annak története van, annak hagyománya van, az kapcsolódik más művészetekhez. Tehát nem elég, hogyha egy tornacipő látunk egy matyó rózsát, sőt, talán nem is illene rátenni egy tornacipőre, de ez is egy közlés mostan a mai világban, tehát örülünk neki. A hímzők, a viseletkészítők könnyebb helyzetben vannak, mint egy fazekas, mert a fazekas az nem nagyon tud ilyen tághatárok közt mozogni.
1: Mert igen, ma már azt nézik, hogy mikrózható, meg berakható-e mosogatógépben.
0: Igen, ez egy kulcskérdés, meg hogy lehessen benne sütni, főzni, tehát ez egy kihívás is, mondjuk egy fazekasnak, hogy olyan terméket csináljon, ami univerzális a dolog.
1: De ha egy ilyen tárgyat beteszek a konyhámba, annak megvan a milliója, tehát azért az visszahozza egy kicsit, lehet, hogy a nagyanyám világát, ami nekem a lelkemnek nagyon jó.
0: Igen, ez így van, hogy ott is a mesterségek ünnepén ugye teljes köcsögeket próbáltam bemutatni, elmondani a történetét, mire használták, és ha mindenki felsziszent, ó, hát ilyen volt a nagyanyámnál, meg ő még abból kapott is tejet. Tehát az emlékeket is idézi, igen.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy beszélgethettünk, és szeretettel gratulálunk az évműhelye díjhoz, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületnek és vezetőjüknek, Gergye Zoltánnak. Kívánunk önöknek jó munkát, és aztán mondjuk el talán a címet, ahova jönni lehet ide az alkotóházba, mert nagyon kedves hely, egy régi épület, műemléképület, érdemes magát az épületet is megnézni.
0: Igen, szeretettel várunk mindenkit, Nagy Lajos Király utca 20-as szám, sőt, maga Nagy Lajos Király is szobra fogadja a kapcsolatot.

0: mindenkit, mert egyik fafaragó megfaragta.
1: Itt a Vár utcával szemben, ahol egyenesen a várhoz lehet menni.
0: Szeretettel várunk mindenkit a Nagy Dajos Király 20 szám alatt, Diós Gyuri Népi Kézmes Alkotóház, legközelebb pénteken 17 órakor kiállítás, megnyitóra invitálunk mindenkit, és természetesen a kiállítás megtekinthető 2 szombati napig, 10-től 18 óráig bárki eljöhet és megnézheti, ingyenesen természetes.
1: Kedves hallgatóink, Gergye Zoltánnal, a Fögedi Márta Népművészeti Egyesület elnökével beszélgettünk. Az egyesület az idei mesterségek ünnepe alkalmával elnyerte az év műhelye díjat. Megköszöni megtisztelő figyelmüket a Portré műsor szerkesztő riportere Béli Katalin.
2: Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsorát hallották.

esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye. Nyilvánossá váltak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Megkezdte 203. évadát a Miskolci Nemzeti Színház. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR, Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszerirányító ZRT kedden visszavonta a korábban elrendelt krízishelyzetbe sorolást. A helyzet teljes rendeződése miatt hivatalosan is megszüntették a jelentős zavar miatt korábban életbe léptetett rendkívüli protokollt és intézkedéseket. A közlemény szerint a hazai hálózatban a rendelkezésre álló termelőkapacitások és a meglévő tartalékok mennyisége már elegendő a stabil működéshez. Ezzel a lépéssel a magyarországi villamosenergia rendszer egyensúlya és a lakossági, valamint ipari ellátás biztonsága újra a megszokott normál üzemmódban van biztosítva a jövőben. A MAVIR folyamatosan figyeli a hálózat működését, de jelenleg semmilyen külső veszélyeztető tényező vagy kapacitás hiány nem nehezíti a biztonságos energiatermelést, írták. Kettől hivatalosan is nyilvánossá váltak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai a stat.mentők.hu oldalon, amelyeket a jövőben havonta frissítenek majd. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szuper mérföldkőnek nevezte a lépést, kiemelve, hogy a fejlődéshez elengedhetetlen a teljes transzparencia és a valós adatokkal való szembenézés. A megbízott főigazgató ismertette, a felületen országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriák szerint is megismerhetők a mentési idők és esetszámok. Az adatokból kiderült az is, hogy júliusban a legkritikusabb P1-es kategóriájú esetekben az országos átlagos kiérkezési idő 26,4 perc volt. A miniszter hozzátette, idén 36, még a tervek szerint jövőre már 200 új mentőautót szereznek be a rendszer fejlesztésére. Közös tájékoztatót adott ki a pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó és Vámhivatal a szeptember 1-től áfamentessé váló gyógyszerekről és gyógyászati készítményekről. A NAV keddi közleménye szerint a 0%-os adómérték alapvetően a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerekre, valamint a patikákban készülő humán magisztrális készítményekre vonatkozik. A szabályozás kiemeli, hogy a vény nélkül kapható termékek még receptre felírva sem esnek ebbe a kedvezményes körbe, a kozmetikai és állategészségügyi szerek áfája pedig 27% marad. Az érintett gyógyszertáraknak, nagykereskedőknek és a lakosságnak szóló részletes útmutató, valamint a speciális szabályok listája a NAV hivatalos honlapján érhető el. Több mint 1300 hazai és határon túli diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat az idei Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű országos tanszergyűjtő akciójával. A segélyszervezet kedden Debrecenben indította el a hivatalos adományosztások sorát, ahol már 120 rászoruló általános és középiskolás gyermek kapta meg a szükséges eszközöket. Gifló H. Péter ügyvezető helyettes hangsúlyozta, hogy a tanszervásárlás komoly terhet jelent a nehéz sorsú családoknak, de az akcióval ezen szeretnének enyhíteni. A jubileumi 20 éves alapítvány gyűjtéséhez egyéni és céges felajánlók is nagy számban csatlakoztak az elmúlt hónapokban. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig a határokon túl, többek között kárpátaljai, parciumi és délvidéki helyszíneken is átadják a táskákat és a felszereléseket. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel, köztük Gyurta Dániellel és Wolf Katival a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten. Az iskolakezdés együtt elnevezési akcióban idén a csomagok mellett a rászoruló gyerekek évközbeni felzárkózását segítő 2000 fejlesztő óra finanszírozására is gyűjtenek pénzadományokat. Gáncs Kristóf elnök hangsúlyozta, hogy a tárgyi segítség mellett a folyamatos jelenléttel és támogatással tudják megadni a valódi esélyt a diákoknak. A segélyszervezet eddigi gyűjtéséhez a 1353-as adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, valamint a hivatalos weboldalon keresztül is lehet csatlakozni. Az adományok célja, hogy a nehéz sorsú családok gyermekeinek is zökkenőmentes és esélyteremtő legyen az indulás. Három új szekció, a Fantasma, a Hidden Gems és a Cine Kids debütál a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon szeptember 4-e és 12-e között. A skifiket, horrorokat és kultfilmeket felvonultató programban olyan alkotások szerepelnek, mint Korida Hirokazu, a Bárány, akit akarsz című rendezése, vagy Nicholas Winding Refn, Neon Pokol című filmje. A műsorban látható lesz továbbá Paul Verhoeven Robot zsaruja, valamint a Cine Kids szekcióban Dargai Attila klasszikusa, a VUK mellett a Sauna Bárány és Moszatvég szörnye is. A rendezvényt a De Gaulle, az Ellenállás hajnala című Antonin Baudry által rendezett nagyszabású francia film zárja majd. Megkezdte 203. évadát a Miskolci Nemzeti Színház, amelynek évadnyitóján Béres Attila igazgató az intézmény régóta várt átfogó felújítási terveiről is beszámolt. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere és Cipa András országgyűlési képviselő egyaránt biztosította támogatásáról a több 10 milliárd forintosra becsült rekonstrukciós elképzelést. Az eseményen köszöntötték a társulat díjazott művészeit, valamint bemutatták az új csatlakozó tagokat is. Örömmel jelentették be azt is, hogy Szőcs Artúr és Zwicker Lilla gyermeket vár, ami miatt a következő időszakban változnak majd a szereposztások. Az évadindítón elhangzott legfőbb üzenet szerint a társulat a korábbi kiemelkedő szakmai sikerekre építve vág neki a legújabb bemutatóknak. Látványos szakaszához érkezett a Miskolc-Baráthegyi Majorság új különleges játszóterének építése. A hamarosan elkészülő mesetér Borsszem Jankó történetét kelti életre. Az egyedi játszóteret Kőboldizsár képzőművész játszótér tervező álmodta meg. Az új mesetér a Baráthegyi Majorság egyik különleges attrakciója lesz, ahol a játék, a mese és a természet élménye találkozik. Jakubinyi László, a Baráthegyi Majorság vezetője, a fogyatékkal élőkkel foglalkozó szimbiózis alapítvány elnöke mondja el a részleteket.
2: Kitaláltuk azt, hogy a Borsszem Jankó mesetér legyen, hogy legyen egy fejlesztő, terápiás mese, ami számunkra nagyon fontos, hogy a gyerekek, akik ezen végig mennek, nem csak önállóan játszanak, hanem a terapeuta vezetésével végig mennek a különböző elemeken, és hogy ők ezeket képesek önállóan is, és erről beszélni, hogy milyen érzéseket vált ki. Ez a terápiás része, és nagyon fontos az, hogy a művészeti vonala, tehát ugye ők ezt hogyan jelenítik meg színes vidáman. Nekünk a gyógypedagógiai vonal, hogy ezt hogyan tudjuk adaptálni egy akár egy fejlesztő program sorozata, ez a kettő találkozott. Ez egy természetes közeg. Tehát itt minden fából készül, ez nagyon fontos volt, hogy természetes alapanyagok legyenek, meg olyan színek legyenek, amik hatnak a gyerekekre, tehát meleg színek legyenek mindenképpen. És ami nagyon fontos, hogy ebbe az egyéves tervezési folyamatnak a része, hogy mi úgy kapjuk a játszóteret, hogy ez előzetesen le volt egyeztetve a játszótéri elemek terve a TÜV-vel. Ez a TÜV, ez az Európai Minősítő Testület, tehát hogyha a játszótérnek nincsen egy ilyen igazolása, hogy megfelel a játszótér európai standardnak, akkor nem lehet csak otthoni magánjátszótérként, tehát idegen gyereket nem lehet beengedni. A körhintához, ami gyakorlatilag egy ilyen négyes körhinta a tetején a griffmadárral, egy 8 méter átmérőjű kört kellett kiásni, fél méter mélyen, annak a közepén lesz a tengelybe betonozva, de körbe fel kell tölteni homokkal, mert hogyha a gyerek leesik, repül, akkor homokra essen, és mindenképpen fontos a hosszú távon a baleseteknek a megelőzése.
1: Új vállalkozói összefogásból született gasztro és zenei rendezvény sorozat indul Miskolcon, amely az augusztus 28-a és szeptember 12-e közötti három hétvégén várja az érdeklődőket. Az UMA Miskolc zenés gasztrokorzó program sorozatában a városháztéri vendéglátóhelyek fognak össze, hogy kötetlen hangulattal, közös tánccal és koccintással csalogassák a helyieket a belvárosba. A kulturális felhozatalt szalsza és kubai ritmusok, görög és gyimesi táncház, valamint változatos akusztikus és jazz koncertblokkok színesítik. A koncertek után éjszakába nyúlóan DJ-k veszik át a teret, de a helyi nemzetiségi önkormányzatok is bemutatkoznak a többrétű rendezvényen. A részletes programról a szervezők a kezdeményezés hivatalos közösségi felületein adnak folyamatos tájékoztatást a látogatóknak. Hétfőn elkezdte a Színva teljes szakaszának kitakarítását a miskolci városgazda, hogy a patak és környezete rendezett maradjon. A szervezet közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a Színva terasz környéke hétvégente megtelik élettel, ekkor azonban sajnálatos módon több hulladék kerül a mederbe. A városgazda munkatársai ezért rendszeresen elvégzik a tisztítási munkálatokat, hogy Miskolc egyik kedvelt közösségi tere mindig tiszta és élhető legyen. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! Vilcskó P. Pocsmária vagyok, a kótai gyülekezetbe osztott lelkipásztora. A mai ige szakaszunk zsidókhoz írt levélből, annak is továbbra is a 9. részéből a 15. vershoz szól hozzánk. Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Amen. Kedves testvérek, az örökség különös ajándék. Olyasmit kapunk, amiért nem mi dolgoztunk meg. Valaki más gyűjtötte, őrizte, készítette elő, és egyszer, amikor ő már nincs, akkor lesz majd a miénk. Egy örökölt tárgy értéke sokszor nem is az árában van, hanem abban, hogy kié volt. Egy régi biblia, egy énekeskönyv, egy megsárgult fénykép, vagy egy családi asztal történeteket hordoz. Azt üzeni, tartozol valahová, és valaki gondolt rád. A mai ige szakasz örökkévaló örökségről beszél. Nem házról, földről, pénzről, hanem arról, hogy Krisztus által Istenhez tartozhatunk, bocsánatot és örök életet kapunk. És ez az örökség sem azért lesz a miénk, mert megszereztük, hanem mert valaki más megfizette az árát. A zsidókhoz írt levél a szövetség és a végrendelet képét kapcsolja össze. Mindkettő azt hangsúlyozza, hogy Isten komolyan veszi az ígéretét. Az új szövetség közbenjárója Krisztus. Ő áll a Szent Isten és a bűnös ember között, de nem távoli ügyintézőként, hanem önmagát adva. Emberi kapcsolatainkban is ismerjük, milyen nehéz két eltávolodott fél között békességet teremteni. A közvetítő meghallgatja mindkettőt, viseli a feszültséget, keresi a közeledés útját. Az Úr Jézus közbenjárása még ennél is mélyebb. Nem egyszerűen azt mondja Istennek, hogy nézze el a bűneinket, hanem magára veszi azok súlyát. A kereszt mutatja, hogy Isten nem bagatelizálja el a rosszat, de megmenti a bűnöst. Ez azért fontos, mert hajlamosak vagyunk kétféleképpen gondolkodni Isten megbocsátásáról. Van, hogy túl könnyűnek képzeljük. Isten szeret, tehát mindegy, hogy hogyan élünk. Vagy éppen lehetetlenül nehéznek. Talán egyszer, ha már bizonyítottunk, megbocsát. De a kereszt mindkét tévedést leleplezi. Azt mutatja meg, hogy a bűn olyan súlyos, hogy Krisztus életébe került. De a kegyelem olyan nagy, hogy ezt az árat ő önként fizette meg, értünk. Az ige szakaszban újra és újra előkerül a vér. Ez a mai ember számára talán megrendítő, akár zavarba ejtő kép is lehet. A Biblia nyelvén a vér az életet jelenti. Amikor az ige azt mondja, hogy vér kiontása nélkül nincs bocsánat, azt hangsúlyozza, a bűn nem egy könnyedén eltörölhető adminisztrációs hiba. Az életrendjét rombolja, ezért a rendezése életet kíván. Az evangélium jó híre, hogy Isten nem tőlünk követeli ezt az árat, mert Krisztus odaadta a saját életét. Mit jelent tehát örökösként élni? Először is azt, hogy nem dicsekedhetünk. Nem mondhatjuk, mindezt én teremtettem elő. A keresztény ember nem tekinthet fölényesen másokra. Van reménységünk, de az kegyelemből van. Van bocsánatunk, de azt kaptuk. Ha Isten családjához tartozunk, örökbefogadott gyermekek vagyunk. Másodszor azt jelenti, hogy nem kell koldusként élnünk az Atya házában. Sok hívő ember tudja, hogy Isten megbocsátott neki, mégis úgy él, mintha újra ki kellene érdemelnie, hogy maradhasson. Sokszor egy nehezebb lelki időszakban talán úgy érzi, elveszített mindent. De az örökség alapja nem a mi változó érzéseink, hanem az Úr Krisztus befejezett váltság műve. És az örökség felelősséget is ad. Amit ajándékba kaptunk, azt nem őrizhetjük közömbösen. Ha Isten békességet adott, akkor békességet igyekszünk munkálni. Ha irgalmazott, akkor irgalmasabban fordulunk másokhoz. Ha befogadott, nem zárjuk ki könnyen azt, aki segítségre szorul, gyenge vagy sebzett. És nem azért tesszük mindezt, hogy örökössé váljunk, hanem mert már azok lettünk. Talán van olyan ember ma, aki emberi örökség miatt éppen vitát vagy fájdalmat él át. És sajnos az örökség és az öröklés sokszor nem összeköti, hanem szétszakítja a családokat. Isten öröksége azonban nem fogy el attól, hogy más is részesül belőle. Sőt, örömünk teljesebb lesz, ha mások is haza találnak ő hozzá. Isten országában nem kell félni, hogy valaki másnak adott kegyelem miatt nekünk kevesebb lenne. Hogyan tekintünk Isten kegyelmére? Hogyan látjuk mindazt a hatalmas dolgot, amit ő tett értünk? Mert amit ígért, annak alapja nem a mi érdemünk, hanem az Úr Jézus halála és feltámadása. Az örökség már készen van. Hittel fogadjuk el, hálával éljünk belőle, és szeretettel adjuk tovább a jó hírét. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus által magadhoz hívtál, hogy örökké való örökséget készítettél nekünk. Megvalljuk, sokszor természetesnek vesszük a te kegyelmedet, és elfelejtjük, milyen nagy árat fizetett értünk az Úr Jézus. Adj nekünk alázatot, hogy semmivel se dicsekedjünk előtted. Add, hogy ne nézzük le a másikat, hanem emlékezzünk, mi is irgalomból élünk. Adj bizonyosságot azoknak, akik talán attól félnek, hogy elveszítették szeretetedet. Szent lelked által erősítsd meg őket, hogy ígéreted biztosabb az emberi változó érzéseknél. Könyörgünk, Atyánk, a széthúzó családokért, a régi sérelmeken vitázókért. Adj józanságot, igazságosságot és békülékeny szívet. Segíts felismernünk, hogy egyetlen földi javunk sem ér annyit, mint az általad ránk bízott kapcsolataink. Taníts örökösként élni, hálával, bizalommal és felelősen. Mivel megbocsátottál, tégy megbocsátóvá. Mivel befogadtál, tégy befogadóvá. Mivel reménységet adtál, segíts reménységet vinni azokhoz, akik csüggennek. Köszönjük, hogy új szövetséged alapja Krisztus hűsége, és ezért a te ígéreted nem változik. Az ő nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat.
2: Amen.

F. Farkas Rozália, református hittel. Igyekeztünk megőrizni Isten hitünket nehéz zűrzavaros századokon át, melyet őseink, elődeink, mint drága kincset örökségül hagytak ránk. Nem rejtettük véka alá hitünket, ezt a világító fáklyát, hanem bátor és erős hittel adtuk tovább, el nem feledve a tanítást, semmit hozzá nem téve, semmit belőle el nem véve, a tiszta forrást, a Bibliát. Ha útunkat állta a gonosz szellem, haladtunk mégis mindig előre, szívünkben élt a hit, remény, szeretet, mert a Szentlélek vezetett minket, s mert egy volt a célunk, a közös cél, megmaradni híven, csak így lehetett. Ha göröngyös volt az út, melyen járnunk kellett, alázattal jártunk is erős hittel, gyógyulást, enyhülést, Istennel találtunk, ha gondtól, bajtól roskadozott lábunk, s a életünk mégis megmegkeseredett, értünk az atyánál, Jézus esedezett. Kemény harcok árán rendületlen hittel a győzelmi zászlót ő tartotta kézben. Nekünk csak mellé kellett állni, meg nem rendült hittel, és bízni, remélnie drága névben. Az ellenség, ahol csak teheti tüzet szít, sötétséget áraszt, mindenhol haragod, gyűlöletet, békétlenséget támaszt. Álnok természetét jól tudja leplezni, de ki Istenben bízik, azt meg nem téveszti. Ha megkísért a sátán, van feleletünk rája, imára kulcsot kézzel bátran szembeszállva. Két urat szolgálni semmi kedvünk nincsen, csak egy urat szolgálunk, s ez az örök Isten. Fél évezred alatt, ó, mély nagy idő, nekünk megadatott a tisztánlátás öröme, az írott, az olvasott, magyarázott ige értése, értéke. Nekünk kell tovább vinni ezt a szent lángot, melyet az Úristen ránk bízott. Csak így bízhatunk abban, hogy lesz még ilyen szép áldott évforduló, a hitben mindig megújulni, megtisztulni kész református reformáció.

édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani világgá megy. Hová lett szélkelep? Mikor Dani olyan váratlanul lepukfencezett a hátáról, szélkelep ilyettében csak nem utána pottyant. Azt is elfelejtette, hogy repülni tud, és hangos kelepeléssel jajgatott kis pajtása után. Mikor a lába vízbe ért már, eszébe jutott, hogy a fürdés nem mindig kellemes dolog, s akkor levegőbe emelkedett, és a magasból nézegette, merre lehet Dugó Dani. Ha valaki dugóból van is, mikor magasból esik a vízbe, először elmerül, csak aztán veti fel a víz. Dani is elmerült, és szélkelep nem látta, mire pedig a komát a víz felvetette, szélkelep már ilyetten repült másfelé. Szomorúan szállt le egy nagy fa tetejére, csúf esős idő volt, szélkelep úrfi visszavágyott a meleg fészekbe, de hát azt se tudta, merről jöttek, merre kéne visszaszállni. Dani nélkül pedig nem is mert volna hazamenni. Mondana apónak, anyónak, meg a baromfi népnek, de hát még kemény hátnak, hogy hova tette Danit. Nem, nélküle igazán nem mehet haza. Egyedül meg mit csináljon ebben az idegen világban? Béka ugyan itt is akadt, és fog akadni mindenütt, meg egérke is. Legalább szélkelep, aki fiatal gólya létére telet még sosem látott, így gondolta. Hát a tél messze járt még, valamerre jégországban, és így szélkelep jól lakott. Akkor mindjárt okosabb is az ember, azaz gólyafi. Megnyugodva nézegetett körül, hogy mit lehetne csinálni. Egyszer csak nagyot dobbant a gólya szíve. Az egyik fa tetején jókora fészket pillantott meg. Igaz, kicsit más forma volt, mint az övék otthon, de hát lehet, hogy errefelé a gólyák így építkeznek. Hiszen az emberek is minden országban másféle házban laknak. Oda repült a nagy fára, megvizsgálta a fészket, és megbotránkozva csóválta meg a fejét. Micsoda rendetlenség! Hamar kitisztogatta, a kiálló ágakat letördelte, és keresett néhány elhullatott madártollat is, amivel puhábra bélelje. Éppen kényelmesen elhelyezkedett benne, mikor valami idegen hangot hallott a feje felett. Egy nála kisebb madár jött nagy lármával felé, és mire szélkelep a csodálkozástól magához tért, már egy éles, kampós csőr vágódott a húsába. Olyan csőr, amilyet csak a rétisasok viselnek az orruk helyén. Szélkelep méregbe jött. Haszontalan idegen madara, még kikergetni innen a jó melegből. Neki is volt csőre, jót vágott vele az idegen madárra. Egyik is ütött, másik is vágott. Hullott a toll, már mindkét madár véresen verekedett. A sas a fészkét védte. Szélkelep meg őt tartotta betolakódónak, persze, ha őkelme a többi fiatal gólyával együtt hallgatta volna az öregek tanítását, akkor tudná most, hogy ez milyen madár, és azt is, hogy nem jó vele kikezdeni. De hát neki mindig Dugó Danival kellett csavarogni.

0: magasas, erős, öreg madár volt, harcokban edzett. Szélkelep meg csak egy balga, fiatal gólya. Alig telt el fél óra, a sasmadár visszafoglalta a fészkét, Szélkelep meg ott hevert, törött szárnyal, egy tüskebokor tövében, ahová éppen csak el tudott vánszorogni a harcias sas elől. Csak éppen ennyi ereje maradt még, aztán behunyta a szemét, és elborult előtte a világ. Arra ébredt, hogy valaki gyengéden mosogatja a sok kis sebet a szárnyán. Már be is volt kötve az egyik, de még alaposan sajgott. Szélkelep ilyetében fel akart repülni, csak hogy nem bírta a szárnya. Ereje veszetten hullott vissza a jóasszony ölébe, aki bekötözte. Mellette egy szőke kisfiú állt, és emberi szóval vigasztalta. Ne félj, golyamadár, nem bántunk. Anyja meggyógyít, én meg fogok neked kukacot és békát. És mindjárt hozott is. Szélkelep nem értette a fiú beszédét, de a békát bekapta, azután szomorúan sántikált odább, és vágyakozva nézett a levegőbe, ahol olyan jó volt keringeni, szállni. Ott gunnyasztott egész nap az udvar sarkában, de estére már megengedte, hogy a kis lackó megvakarhassa a fejét. És nem sokára egészen illedelmes rabgója lett belőle. A szárnya szépen gyógyult, de mit ért vele, mikor egyszer csak megváltozott körülötte az egész világ? Mikor kiment az udvarra, rá se ismert. Valami puha fehérség borított be mindent, és még egyre huldogált a levegőből is. Szélkelep nagyokat prüszkölt tőle, és amikor be akarta kapni azt a fehéret, hát elolvadt a csőrében. Fázott, hideg is volt, hát visszasétált a konyhába, és álmosan dugta csőrét a beteg szárnya alá. Biztosan arról álmodott, hogy Danival elrepült Afrikába, és nagyszerű kalandokat csinált végig, s a végén meg is választották a gólyák császárjának.
1: Kezed közé leteszem, elmúlt napom, Istenem, minden munkám, örömöm, ami jó volt, köszönöm, ígérem, még jobb leszek, őrizd, Uram.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Közös tájékoztatót adott ki a pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a szeptember 1-től áfamentessé váló gyógyszerekről és gyógyászati készítményekről. A NAV keddi közleménye szerint a 0%-os adómérték alapvetően a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerekre, valamint a patikákban készülő humán magisztrális készítményekre vonatkozik. A szabályozás kiemeli, hogy a vény nélkül kapható termékek még receptre felírva sem esnek ebbe a kedvezményes körbe, a kozmetikai és állategészségügyi szerek áfája pedig 27% marad. Az érintett gyógyszertáraknak, nagykereskedőknek és a lakosságnak szóló részletes útmutató, valamint a speciális szabályok listája a NAV hivatalos honlapján érhető el. Az önkéntes nyugdíjpénztárak 7,17%-os becsült hozamot értek el a második negyedévben, ami csaknem 5 milliós reálhozamot jelent, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége. Az április-júniusi időszakban a pénztártagok létszáma több mint 1 millió 60 ezerre emelkedett, a kezelt összesített vagyon pedig 13%-os növekedéssel meghaladta a 2,5 ezer milliárd forintot. A szövetség hozzáteszi közleményében, hogy az egészségpénztári tagok száma szintén bővült, és a megtakarításokból leginkább a lakás célú jelzáloghitelek törlesztéséhez kapcsolódó kifizetések emelkedtek. Már most 1000 milliárdos nagyságrendű vagyont sikerült visszaszereznie a magyar államnak, miközben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal még csak most kezdi meg működését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A kormányfő kiemelte, a Duna Aszfalt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentését követően bejelentette, hogy több mint 100 milliárd forintot fizet vissza az állami bankoknak egy korábbi kongói-zambiai kötvény ügylet miatt. Hozzátette, hogy a kabinet eddig több mint 20 súlyos ügyben tett feljelentést az előző rendszer közpénz felhasználása miatt, és a vizsgálatokkal érintett összeg meghaladja az 1000 milliárd forintot. Megjegyezte továbbá, hogy elállnak az Orbán kormány zuglói irodabizniszétől, valamint átfogóan vizsgálják a 4iG cégcsoporttal kapcsolatos korábbi állami szerződéseket, tranzakciókat és hitelügyleteket is. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az augusztus végéig lezáruló folyamatokkal a nem felsőoktatási alapítványokba kiszervezett közvagyont is visszaszerzik az állam számára. Badarságnak nevezte Unger Anna Róza. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó politológus parlamenti meghallgatásán, hogy a leendő hivatal első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születhetnek. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt hangsúlyozta, ez az idő arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják a múlt ügyeit, és bíróság elé állítsák a felelősöket. Kiemelte, hogy a hivatal feladata nem egyetlen korrupciós ügy felderítése, hanem a korrupciót működtető rendszer teljes átvilágítása. A cél az, hogy a felvázolt tanulságok révén egy olyan immunrendszere alakuljon ki az új demokráciának, amely a jövőben megakadályozza az ilyen esetek megismétlődését. Magasrangú állami kitüntetésben részesült Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója alkalmából Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az érdemrend 3. fokozatát adományozta az egyházi vezetőnek. A hivatalos indoklás szerint a kitüntetés méltó elismerése a püspök több évtizedes szolgálatának, valamint a kárpátaljai közösség támogatásáért végzett munkájának. Az elnöki határozat kiemelte Zán Fábián Sándor személyes hozzájárulását az ukrán államiság megerősítéséhez és a közéletben betöltött szerepéhez is. A járműpark bővülése és a vadállomány növekedése miatt évek óta folyamatosan emelkedik a vadbalesetek száma Magyarországon, hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A vadgazdálkodási adattár statisztikái szerint tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel, ami 16%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A szövetség kiemeli, hogy a milliós nagyságrendűvé váló károk enyhítésére a gépjárművek kevesebb, mint 20%-a rendelkezik kaszkóvédelemmel, így fokozottan fontos a megfelelő kiegészítő biztosítások megkötése.
0: Az időjárásról.
1: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Kisnéveres Viktóriát hallják. Találkozások című magazinunk mai adásában dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pitty-Ballaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk.
3: A családban mi, amióta az eszemet tudom, templomjáró család voltunk. Amikor hetedik osztályos lettem, ugye 12-13 éves kor, és Helyő Csabán, Virág Sándor bácsiék voltak akkor a gyülekezetnek a gazdái, hogy úgy mondjam, Virág Sándor nagy tiszteletű úr, és mi oda tartoztunk édesanyámékkal, oda jártunk, és így természetes volt, hogy ott is konfirmálok. Ott a Enikő néni, Sándor bácsi felesége volt az, aki összefogta a konfirmandusokat, és egy kis csapatot formált belőlünk, és én ott is maradtam a gyülekezetben utána, nagyon-nagyon sok éven keresztül. Amikor Sándor bácsi nyugdíjba ment utána, és már ugye én is fiatal felnőttként máshová tartoztam, akkor hagytam el a Helyű Csabai gyülekezetet, de nekem az, hogy én lelkileg milyen ember lettem, hogy hitemben, hogy találtam Krisztushoz, önmagamhoz, és ezt hogyan tudom ez emberek felé közvetíteni, annak ugye áldott emlékű Borbé Béla bácsi, és ugyanígy áldott emlékű Virág Sándor bácsi, illetve az ő kedves felesége Enikő néni, a nagy letéteményesei, a nagy példát adói.
2: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt években különböző műsoraink keretében eseményekről beszámolva és számos egyéb területet érintve is nagyon mély gondolatokat hallhattunk dr. Sasné Vencel Ildikótól, a Pitty-Pallaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójától. Mai műsorunkban, ebben az órában pedig őt ismerhetjük meg picit jobban, tisztelettel, szeretettel köszöntöm műsorunkban, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és beszélgethetünk.
2: Áldás békesség, köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat szeretettel.
1: A főigazgatói tisztség mellett ugye tanító, énekszakos, tanár, pszichológia szakos, bölcsész, és ugye eddigi beszélgetéseinkben is elsősorban a gyermekeket érintő kérdésekről beszélgettünk, hogyha az ön gyermekkorába, a saját gyermekkorába visszagondol, akkor milyen környezetet írna le előttünk, mik azok az érzések, amelyek abból az életszakaszból felelevenednek most?
2: Végtelen nagy szeretet, bölcsesség és következetesség, ami az én gyerekkoromból eszembe jut nekem. Nagyon nagy nyugalomban voltunk mi. 3 éves voltam, amikor az én szüleim felköltöztek Miskolcra. Így mondták ezt, mert hogy Szabolcsból jöttek, Gáva Vencsellőről. De mindig is, hogyha utána is akárhány éves koromban beszélgettünk a szüleimmel, mindig azt mondtuk, hogy hazamegyünk Vencsellőre, de itthon vagyunk Miskolcon. Ez egy furcsa kettősség is lehetne, hogyha most valaki elgondolkodik, de közben meg nem. Mert azok a gyökerek, amik Gáva Vencsellőről jöttek, azok adták az igazi hazát. De azok ugyanúgy itt is itthon voltak, mert ezeket a gyökereket folytatták az én szüleim. Gáva Vencsellőn az én anyai nagyszüleim éltek, és ők azok, akik nagyon-nagyon élénken élnek a mai napig az emlékezetemben. A nagyapám, ő a Gáva Vencsellői gyülekezetnek volt az egyik oszlopos tagja, presbitere, nagymamám pedig az a fajta csendes, halkszavú, nagyon bölcs, de nagyon kardos, igazi nyakas kálvinista asszony, ahogy én visszaemlékezem, és ami a legszebb és legcsodásabb emlékeim közé tartozik, az az egyik az, hogy ők sohasem kiabáltak. Nincs olyan emlékem a nagyszüleimről, hogy bármikor is kiabáltak volna, akár egymással, akár velem, akár bármelyikönkkel. Tehát senkivel. Halkszavú, csendes, nagyon bölcs emberek voltak. Végtelenül tudtak szeretni. A másik, ami eszembe jut a gyerekkoromból, azok az otthon töltött, Vencsellőn töltött idők. 3 éves koromig ott éltünk, és hogyha én a református gyökereimet nézem, akkor én onnan hoztam ezeket. Borbé Béla bácsi, nagy tiszteletű úr, volt a gyülekezet lelkipásztora, és ő és a felesége szinte a gyülekezetnek az édesanyja és édesapja voltak. Remélem nem sértek meg ezzel senkit, hogyha most így fejezem ki magam. Az első templomos emlékem is ilyen, egy 3 éves korombeli szavalat a karácsonyi ünnepségen ott náluk, a Gáva Vencsellői templomban.
1: Ilyen fiatal életkorból azért ritka, hogy ilyen mély emlékei legyenek az embernek azért.
2: Igen, igen. Erre mondom, tehát ez az a szeretet, ami nagyon, nagyon mélyen bevésődik. És ugye mikor mi hazamentünk, akkor biztos, hogy otthon, templomba mentünk, itthon is volt gyülekezetünk Miskolcon, de biztos, hogy templomba mentünk, együtt volt a család, és ezek azok a szeretett emlékek, amik nagyon nagy nyomot hagynak, egy életre meghatároznak mindenkit.
1: Ugye a gyülekezetből is, illetve a családból, mind a szülők, mind a nagyszülők példáján keresztül, az eddig elhangzottakon túl mik voltak még, vagy mik azok az értékek, amelyek a mai napig elkísérték?
2: A nagyszüleim mellett, meg ugye a gyülekezeti közösség mellett nagyon hálásan emlékszem a valamikori tanáraimra, illetve a miskolci szomszédokra, azokra a az idős nénikre, bácsikra, akik közé az én szüleim beköltöztek, felépítették a házat, elkezdték ugye a család életét, és mi is elkezdtük az iskolába járást. Olyan idős nénik, bácsik voltak mellettünk, akik tőzsgyökeres helyű csabaiak voltak, és nagymamánk helyett nagymamánk voltak, nagypapák helyett nagypapák voltak. És ezzel a szeretettel vették körül az odaérkező fiatal párt is, édesanyámat, édesapámat, és minket is, gyerekeket. Tehát ezt egészen annyira, hogy amikor kicsik voltunk, én voltam szerintem első vagy második osztályos, mentünk iskolába a testvéremmel, és mielőtt mi iskolába mentünk, anyukám nagyon korán járt dolgozni, ő neki már 5:30-ra bent kellett lenni, és 6-tól kezdték a konyhán a műszakot, mert hogy az én édesanyám szakács volt 40 éven keresztül. És amielőtt elmentünk volna iskolába, nekünk a szomszéd néninél, Mariska néninél le kellett jelentkezni, aki megnézte, hogy tényleg felvettük-e azt a ruhát, amit kikészített anya, hogy a kezünk szép tiszta-e, hogy jól vagyunk-e megfésülködve, ugye ezt indokolta az is, hogy nekem abban az időben derékigérő hosszú hajam volt, tehát azért azt elrendezni nem volt egyszerű, de szóval ennyire aprólékosan, és mi becsengettünk Mariska nénihez, Mariska néni megnézett minket, leellenőrizte, hogy ott van-e a 10 órai, amit édesanya készített, benne a táskába, és utána indulhattunk. És ha nem indultunk el időben, ahogy a megbeszélés megvolt, akkor Mariska néni csengetett értünk, hogy miért nem indultok, mert már indulni kell iskolába. Tehát ennyire nagy volt az összetartás. A általános iskolás éveimét én a 27-es általános iskolába töltöttem, ami ma Gárdonyi Géza általános iskola, katolikus fenntartásban. És ott olyan tanítók, tanárok tanítottak, olyan igazi példaértékű, nagy formátumú pedagógusok, akik szerintem, akiknek ugyanúgy köszönhetem, hogy én magam is pedagógus lettem. Hálás szívvel, szeretettel emlékszem Szalai Tamásné Erika nénire, aki a tanítónénim volt, aki az első tanítónénim volt, akkor Murvai Miklósné Marika néni például, vagy Erdei Gyuláné Marika, aki a magyarországi matematikai tehetséggondozásnak egyik legnagyobb alakja, nem tudom mennyire tudjuk, a mostani Szalai Református Általános Iskolából ment ő nyugdíjba, és ő például felső tagozatban volt a tanárom, és végtelenül nagy példát és mintát adott azzal, hogy mind emberileg, mind a pedagógiában, a tanításban hogyan lehet helytállni.
1: Ugye mi is beszélgettünk már korábbi műsorainkban arról, amit vezetőként, pedagógusként ön is lehet, hogy akár egy iskola megválasztásánál, egy intézmény megválasztásánál milyen fontos a pedagógus szerepe, és akkor most ugye azt a példát is hallhattuk, ami a saját személyes életéből is olyan megtapasztalás, ami természetesen ugye mindezt alátámasztja, és mind a lexikális tudás, a gyakorlati ismeretek mellett ugye olyan emberi értékek mentén is a nevelés is megtörtént így ő folyamatában, ami ugye azért egy gyermeknek a személyiségét is befolyásolhatja.
2: Nagyon nagyban. Hogyha belegondolunk, a gyerekek ma, de régebben is az iskolában azzal, hogy ugye régen délelőtti tanítási órák, délutáni napközi, és utána hazamentek a gyerekek. Ma ugye egész nap iskolában vannak, egész napos iskola rendszere van. A gyerekek több időt töltenek az általános iskolában, mint amennyit a saját szüleikkel. Az a példa, az a minta, amit ott kapnak a tanítótól, az a nevelés, az nem múlik el nyomtalanul. Én éppen ezért mondom a saját gyakorlatomba is ezt, hogy tanítót kell választani. Mert hogyha a gyermek személyisége a tanító személyiségével egymásra talál, olyan mély nyomokat hagyhat, és olyan mintát, példát kap nevelésben, tanításban egyaránt, amely utána egy életre meghatározza őt.
1: És akkor már ekkor körvonalazódott a pályájának az elképzelése, hogy ez lesz az a terület, itt általános iskolás korban?
2: Nem. Véletlenül sem. Én egészen, amíg a főiskolára nem kerültem, addig nem tanító szerettem volna lenni, hanem operaénekes.
1: Még erről az útról is szóljunk, akkor a zene hogyan jelent meg az életében?
2: Így van, ezt is egy általános iskolai tanáromnak köszönhetem. Simon Istvánné Kati néni volt az, aki a 27-es iskolában a zenét tanította. és ő tanított meg zongorázni, ő tanított meg a szolfézs alapjaira, ő tanított meg furujázni, több hangszeren is játszottunk nála, és én utána 12 éven keresztül, tehát a középiskolás évek alatt is visszajártam. Addigra már nekem nagyon megmutatkozott, hogy a hangom az egészen kivételes, és akkor kezdett el középiskolában igazán kinyílni, és Hézser Zoltánné Iluska nénihez kerültem én a Kossuth Gimnázium és óvónői szakközépiskolában, és Iluska néni volt az, aki bátorított, hogy de énekeljek. 16 éves voltam, ahogy elkerültem a Bartók kórusba, a Miskolci Bartók kórusba, ahová nekem még felvételizni kellett, felvételit kellett énekelni, és Sándor Zoltán és Sándorné Papedit karvezetők előtt, és úgy kerültem be a kórusnak a szoprán szólamába. Csak aztán ugye az én régi vágású nyakas kálvinista szüleim mondták, hogy legyen már egy rendes hivatásod, fiam, aztán tőlem mehetsz énekelni, ha akarsz, csak legyen már egy rendes hivatásod. Úgyhogy így kerültem én a tanítóképzőre, ami nem állt távol egyébként sohasem tőlem, mert a családban több pedagógus is van. Én láttam, tudtam, hogy mi minden történik egy-egy iskolában, nem csak mint tanuló, hanem az ő oldalukról is, és mindig is szerettem, és vonzó volt számomra, viszont volt egy Isten adta tehetségem. És én e felé szerettem volna elindulni, de azzal, hogy anyukám óhaját teljesítettem, hogy tanítóképzőbe mentem, szerintem semmivel nem lettem kevesebb se, meg nem veszítettem én olyat, amit más oldalon a Jóisten ne adott volna nekem vissza.
1: Még mielőtt a tanítóképző éveiről beszélnénk, illetve ugye itt a szakmai pályájáról, itt azért egy kicsit térjünk vissza a fiatal korra, hogy általános iskolában, középiskolában, a kortárs kapcsolatokról is, hogyha szólunk, hogyan tekint vissza azokra az évekre itt a középiskola éveiről is, hogyha szólunk.
2: Amikor általános iskolás voltam, mindig azt mondta mindenki, hogy nekünk olyan nyugis osztályunk van. Így ez jut eszembe, de tényleg a tanárok is azt mondták, hogy mi olyan nyugisak vagyunk. Milyen jó, hogy ilyen kis nyugodt gyerekek jöttek össze. Nálunk nem voltak viták, veszekedések, kiközösítések. Egyszerű gyerekek voltunk, hogy úgy mondjam, de egymást is szerettük, egymás irányába szeretettel fordultunk, mindig volt egy-kettő, aki úgy kirívóbb volt, de az mindig van. De végül mindig a szeretet nyelve döntött, illetve mindig az egymás felé való összetartás. A felső tagozatos osztályfőnököm Lenkei Éva tanárnő volt, ő ma a Lévai Gimnáziumnak a tanára. És az ő higgadt jelleme, az ő végtelen szeretete, az ő csendes, de nagyon komoly magyarság tudata, zene szeretete nagyon-nagyon sokat adott az osztálynak. Olyan nevelő erő volt, meg van az ő kezében, ami az ő néptáncos, énekes múltjából fakad, és lelkével nevelt bennünket, nem tudom másképp mondani. És tényleg így van, hogy lelkével nevelt bennünket, ugyanazzal a halkszavú szeretettel egyébként, amivel engem például otthon is neveltek. Tehát valószínű ezért is vannak nekem ennyire hozzá nagyon kapcsolódó emlékeim. És ez a kis nyugis osztály, amikor elment középiskolába, akkor nem is annyira a szélrózsa minden irányába repültünk, hanem egy nagyon jó felvételit elérő osztály voltunk, tehát sokan mentek tőlünk gimnáziumba, sokan az erős szakközépiskolákba, mint amilyen akkor a Berzevici volt, ma is tudom nagyon erős, de akkor is az egyik legnívósabb volt, vagy Fáiba mentek többen tőlünk, vagy az óvónőképzőbe, ugye, akik ott is voltunk páran, akik oda felvételiztünk, és egy jó, erős felvételit író osztály voltunk.
1: Hogyha néhány gondolatot azzal kapcsolatban megosztana velünk, hogy az ön személyes életében hogyan történt a középiskolának a kiválasztása, megválasztása?
2: Ami az én esetemben is szerintem, mint azért nagyon sokszor a nyolcadikosoknál, én úgy gondolom, ott vannak a szülők a háttérben, hogy hova is menjen ez a gyerek tovább tanulni. Hát esetemben is összeült a családi kupaktanács, hova is menjen ez a gyerek tovább tanulni. Zeneileg nagyon tehetséges, na igen ám, de hát az a zenész élet, mondták az én szüleim, nagyszüleim, és két középiskola volt igazából felszínen, az egyik az a zeneművészeti szakközépiskola, a másik pedig a Kossuth Gimnázium és óvónői szakközépiskola. Ennek is az óvónői része, mert ugye amellett, hogy zenében én nagyon tehetséges voltam, vagyok, Amellett ugye ott van az, hogy nekünk a családban nem egy, nem két pedagógus is van. Tehát én láttam a pedagógia tanítás világát belülről is. És így a szüleim is, ahogyan látták azt a szép életet és életformát, amit a családban a tanítók, tanárok adtak az ő gyerekeiknek, engem arra irányítottak, hogy az óvónőképző felé menjek, és ha még utána is szeretnék zenélni, meg énekelni, na majd akkor utána menjek én zenélni, de most egyelőre legyen egy olyan hivatásom, ami mindegy, hogy milyen világ jön, mindig megállja majd a helyét. Ugyanis nálunk volt, meg van egy nagyon komoly családi indítatás, egy nagyon komoly mondat, amit a nagyszüleimtől tanultam, és az, hogy a tanulj, fiam, mert a tudásod az egyetlen, amit nem vehetnek el tőled. Ők, akik végigélték a világháborút, ők, akik végigélték azt, hogy semmiük nem maradt, hogy semmi más nem maradt, mint az erkölcsi tartásuk, és a tudásuk, és a hazaszeretetük, ők aztán ezt tudták, hogy mit jelent, és ezt azzal a hittel és azzal a szeretettel adták tovább, és azzal a nyomatékkal, mind a szüleimnek, mind az összes unokának, mind a hatnak, aki nekik volt, hogy mi ebből éreztük, hogy ennek a mondatnak olyan súlya van, hogy igenis hallgatunk az elődeinkre. És így jött ez is, hogy legyen egy olyan hivatásod, ami mindenkor megállja a helyét, és utána zenélj, menj, élj a tehetségednek, de akkor is van egy olyan hivatásod, ami megállja a helyét.
1: És akkor így érkezett meg a Kossuth Lajos gimnázium is óvónői szakközépiskolába.
2: Igen.
1: Ezekre az évekre, hogy emlékszik vissza? Milyen szakon?
2: Óvónős voltam, és már ugye itt így mondtuk, hogy óvónősök voltunk, és 43-an voltunk lányok. 43-an. De mégsem emlékszem sem egyetlen olyan vitás, vagy veszekedős napra, vagy tehát arra a békességre emlékszem, ami mindig körülvet bennünket. És nekem olyan furcsa, amikor most elképesztő mértékű és mennyiségű konfliktusokat kell kezelni, akár középiskolások között, akár általános iskolások között, vagy szülőgyerek között, vagy bármi, hogy nem tudom, hova lett ez a békesség a világból, hova lett a békesség az emberekből. Nagyon jó évek voltak, nagyon szép évek voltak. Karcagi Gyuláné tanárnő volt az osztályfőnököm, és az a Nagy Máté Sarolt a tanárnő a pótosztályfőnököm, aki nemrég még a görögkatolikus egyháznak volt a jogtanácsosa itt a miskolci részen, és tehát ő is végül is, hogy úgy mondjam, ott kötött ki az egyházi oktatásnál a rendszerváltás után, amikor már lehetett ugye egyházi iskolákat indítani, és itt is arra tudnék visszakanyarodni, hogy a Kossuthban is megvolt már annak a csírája, hogy a szellemiségében azt a Krisztushoz vivő útvonalat kövesse, akkor is, hogyha ezt nem mondta ki, ami a szeretet, a türelem, a békesség útvonala.
1: Hogyha picit a tantárgyakról is szólhatunk, ugye az érettségi tantárgyak mellett azért olyan készségtárgyakat is tanultak, amelyek, hát akárha csak az énekre gondolunk, ugye talán ami a szívéhez az egyik legközelebb álló terület, a mindennapok részét képezték itt a képzésben.
2: Így van, ma már nagyon nehéz elhinni, de nekünk felvételizni kellett a Kossuthban énekzenéből, testnevelésből például. Nem is tudom, mit tennének ma a gyerekek egyébként, hogyha azt a felvételit végig kéne csinálniuk, amit nekünk. Nem a központi írásbeli, ami most a meghatározó, tehát egy fiktív papírra vetett szavaknak a sora, még akkor is, ha az nagyon sokszor nagyon nehéz feladatokat tartalmaz, hanem a készségekről, képességekről kellett tanúbizonyságot tenni, hogy vajon meg tudja-e majd állni ez a gyermek a helyét, amikor egy óvodás csoport elé kerül, és éneket kell tanítani. Vagy egy vers tanítás. Szavalni kellett a felvételin. Akkor testnevelés foglalkozás. Meg tudja csinálni ugyanazokat a gyakorlatokat, amiket egyébként majd a gyerekek között is megcsinálunk. Tudunk-e együtt futni, tudunk-e együtt táncolni, tudunk-e együtt mozogni a gyerekekkel? Ez a készségképességbeli felvételi bizony felért a központi írásbeli felvételivel. És ez utána nagyon fontos területet is foglalt el a teljes képzésében az óvónőképzőnek, és ehhez jöttek még azok a szakmai tárgyak, mint a pedagógia, a pszichológia, amit bizony sok-sok éven keresztül a tanáraink tanítottak nekünk, és olyan alapokat adtak, hogy például a tanítóképzőben nem túl sok újat tudtak az első éven mondani, mert ezeket mi már mind megtanultuk az óvónőiben.
1: Itt ugye nem csak elméleti, hanem gyakorlati része is volt az oktatásnak.
2: Igen. Igen, minden héten ott voltunk az óvodában, egy napon, délelőttön, végig az óvodában kellett lenni. Volt olyan, hogy mi tartottunk foglalkozást, volt olyan, hogy néztük a foglalkozást és hospitáltunk, vagyis utána mindenkinek született egy írománya arról, hogy mit látott, hogyan. Az óvónővel ezt a bemutató foglalkozást tartó óvónővel megbeszéltük, mintát kaptunk arra, hogy hogyan kell ezt megtartani, amikor mi tartjuk, és utána jött a hospitálás után a gyakorlati része, amikor mi magunk is megírtuk a tervezetet, és az óvodás csoporttal ott 16-17-18 éves diáklányként, kisovónéniként, ahogy akkor hívtak minket, meg kellett tartani a gyerekek között a foglalkozást. Ha éneket, éneket, ha matematikát, matematikát, vagy volt olyan, hogy magyar ugye verstanítás, mondókák, nagyon sok minden, környezetismeret foglalkozás, fú, de nagyon szerettük, tehát olyan csodák voltak, és olyan tapasztalt óvónők és tanítók, hogy én a mai napig hálás szívvel emlékszem vissza rájuk, mert nagyon sok mindent lehetett tőlük látni és ellesni. Csupa olyan dolgot, ami a módszertankönyvekben nincs leírva, de ez jelenti a pedagógia sava borsát a mindennapokban.
1: Ezek az emberi tényezők is bizonyára itt a kicsin gyermekektől is olyan szeretetet kaptak, és olyan mosolygó arcokat láthatott, amit talán a mai napig is őriz. Azért itt fiatalként ezt megélni, akik ezt a szakterületet választják, ez szerintem meghatározó emlék.
2: Igen, én egyébként mindig azt mondom, hogy szerintem nekünk van a legtöbb irigyünk a világon, mert ennyi szeretetet senki nem kap, mint a tanítók. Illetve az óvónők, mert a picikék, tehát a 3-6-10 éves korosztály még tényleg feltétel nélkül szeret. És hogyha ezt tudjuk nekik visszaadni, olyan szeretett kapcsolatok alakulnak ki, amik egy életen át meghatározzák őket, mint ahogy én is, amióta csak élek, meg szerintem amíg csak élek, emlékezni fogok a tanítónénimre, Erika nénire, ez jó reménység szerint ugyanígy van azokkal, akiket én tanítottam valamikor, hogy örökké emlékezni fognak a tanítónéniükre.
1: Mi pedig hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik találkozások című magazinműsorunk dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pitty Pallaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk, és ugye az imintiekben a középiskola éveinél hagytuk abba a beszélgetést, ami ugye itt a szakmai területét jelenti a tanulmányoknak. Még mielőtt a felsőfokú intézményben történő tanulmányokról szólnánk, erre az életszakaszra, itt a kisiskoláskorra, a fiatalkorra visszatekintve szeretném megkérni, hogy szóljon arról, hogy a hit gyakorlására milyen lehetőségei voltak.
2: A családban mi, amióta az eszemet tudom, templomjáró család voltunk. Amikor hetedik osztályos lettem, ugye 12-13 éves kor, és Helyő Csabán, Virág Sándor bácsiék voltak akkor a gyülekezetnek a gazdái, hogy úgy mondjam, Virág Sándor nagy tiszteletű úr, és mi oda tartoztunk édesanyámékkal, oda jártunk, és így természetes volt, hogy ott is konfirmálok. Ott a Enikő néni, Sándor bácsi felesége volt az, aki összefogta a konfirmandusokat, és egy kis csapatot formált belőlünk, és én ott is maradtam a gyülekezetben utána, nagyon-nagyon sok éven keresztül. Amikor Sándor bácsi nyugdíjba ment utána, és már ugye én is fiatal felnőttként máshová tartoztam, akkor hagytam el a Helyű Csabai gyülekezetet, de nekem az, hogy én lelkileg milyen ember lettem, hogy hitemben, hogy találtam Krisztushoz, önmagamhoz, és ezt hogyan tudom az emberek felé közvetíteni, annak ugye áldott emlékű Borbély Béla bácsi, és ugyanígy áldott emlékű Virág Sándor bácsi, illetve az ő kedves felesége Enikő néni, a nagy letéteményesei, a nagy

0: példát adói, mert úgy gondolom, hogy mindannyiunk hitélete egyrészt a családból indul, másrészt pedig óriási felelősséggel azoktól a lelkipásztoroktól, akikhez gyülekezetbe a család, illetve a gyermek tartozik. Azzal a hívással, amivel őt behívják és fogadják, azzal az ő lelkét eljegyzik, hogy úgy mondjam. Eljegyzik Krisztusnak. És Virág Sándor bácsi mindig olyan csodálatos, halkszavú, bölcs és minket végtelenül szerető lelkipásztor volt közöttünk. Én nagyon-nagyon nagy szeretettel emlékszem ő rá vissza, a prédikációira, és Enikő néninek meg a csupa szív jelenléte nagyon meghatározó. Nagyon. Nem is tudok ma olyat mondani, aki ugyanazt tudná jelenteni számomra, mint amit Enikő néni. Nagy valószínűséggel azért is, mert ugye életkorban a gyermek szinte egy másik anyát, nagymamát talál ebben a személyben, aki őt a hitben kíséri, elkíséri. És ez így volt nálunk is, mert még otthon Gáva Vencsellőn természetes volt, hogy ott a nagyszülőkkel megyünk, és velünk vannak, és kísérnek bennünket mindenkor. Itt édesanyám volt jobban mellettem, akivel mentünk, és mikor ugye, hogy úgy mondjam, elengedte egy kicsit a kezem, és a konfirmandus csoportba értünk, ott pedig Enikő néni volt az, aki a kezemet átvette, és vezetett tovább. És így lett ez a csodálatos szeretet kapcsolat, egy végtelen szeretet kapcsolattá, mert ő az én kezemet még tovább vezette, egészen úgy, hogy elvezettek a konfirmációval arra a megtérésre és arra a Krisztus követésre, aki ugye mai napig életem letéteményese. A továbbiakban mi visszajártunk csoportként is, egyen-egyenként is a gyülekezetbe, zenével is, és csoportként is sokszor szolgáltunk együtt karácsonyi alkalmakon, húsvéti alkalmakon, és amikor középiskolás voltam, ez ugyanúgy megvolt végig a középiskolai évek alatt, és nem véletlen, hogy amikor én Diósgyőri református iskola tanítója lettem, az én elsős osztályomat is oda vittem szolgálni Diósgyőrből a Helyőcsabai gyülekezetbe. Kicsit lehet, hogy messze volt kilométerben, de a szívemhez az volt a legközelebb, úgyhogy amit én kaptam, azt sosem fogom tudni visszaadni. És ezek azok a gyülekezeti alkalmak, ezek azok a szeretett alkalmak és szeretett kapcsolatok, amik úgy fejlesztik, úgy élnek az ember lelkében, úgy formálják a fiatal felnövekvő személyiséget, tehát a fiatal felnövekvő személyiséget, hogy nem kell mindig a szó, nem kell mindig hallani, mert ők a magvetők. Ők a magvetők, és ez az apró pici mag, ez csirájába szökken, és elkezd kihajtani. És hogyha valakinek ilyen békességes, mint amilyen nekem is osztályrészű jutott, középiskolai évek jutnak, ilyen áldott emlékű tanárok, akik engem is körülvettek, akkor a lelki nevelés, amit kaptam a gyülekezetben, és az iskolai nevelés, ha találkozik, akkor ez a mag, ez kikél. Ez kikél, és irányítja belülről a növekedésével, utat mutat a fiatal felnőtt számára, aki ugye az évek során szépen felserdül. Nagyon nagy volt egyébként a segítség a Bartók kórus részéről is ebben, és a zenét nem tudom, a zenei lélekformáló hatását nem tudom elvonatkoztatni semmitől, mert ugye a Bartók kórus túlnyomó részben klasszikus műveket énekelt. És azok a hiába katolikus, de azok a misék, azok a megzenésített szent énekek, nagyon-nagyon sok zsoltár, nagyon sok német, holland szerző műve, akik a valamikori reformáció idejéből az úgynevezett lutheri énekeket ugye megírták, azok a mai napig csodálatos kórusművekként élnek közöttünk. És miközben az én lázadó tinédzser korom, tehát a középiskolás évek ott voltak, ott volt mellette egy gyülekezeti háttér, Virág Sándor bácsiékkal, Enikő néniékkel, és ott volt mellé még ez a zenei háttér, zenei mellékvonal, ami, ha most megnézem, ahogy menne előre a gyermek, vagy megy előre, van egy útja. És hogyha van egy gyülekezeti oldalirány, ami terelgeti őt, és nekem ott volt a család és a zene, ami a másik oldalról terelgetett, nem lehetett nem jó irányba menni. És én ezért annyira hálás vagyok, mind a Jóistennek, mind pedig a szüleimnek.
1: És ugye ezt az iránymutatást a tanulmányokban is megértette, megérezte, hogy hova vezetett az útja.
0: Így van, mert hogy ugye hiába a gyönyörű zenék, és hiába a tehetség, az én szüleim engem a Sárospataki Tanítóképző Főiskola felé indítottak, és elfogadtam az ő iránymutatásukat. Így kerültem én pataki diáknak, és az én 3 pataki évem az nagyon meghatározó az életemben. Úgy is, mint az ott engem fogadó tanárok, mert az a tanári közösség, akik közé én kerültem, abban a 3 sárospataki főiskolai évben alapvetően meghatározták és meghatározzák, hogy én milyen tanító vagyok. Régen is volt, de a mai napig megvan még az, hogyha valakinek sárospataki koméniuszos az oklevele, akkor bizony, hogy úgy mondjam, előnnyel indul egy tanítói állásra. Minket patakon megtanítottak tanítani. Olyan módszertani fogásokat, olyan tanítói mintákat, példákat kaptunk. Az a rengeteg gyakorlat, amiben mi voltunk, és az a rengeteg bölcsesség, amit a tanárainktól, nem csak a főiskolai tanároktól, hanem azoktól a gyakorló iskolai tanítóktól kaptunk, akiknek az óráit látogattuk, akiknél hospitáltunk, akiktől iránymutatást kaptunk, végtelenül nagy tartalékot, nagy muníciót jelent. És ugye hát Sárospatak szellemi közege, amit nem lehet kihagyni. Az a szeretet, kapcsolat, amik Sárospatakon szövődtek, azok nem szakadnak el soha. Az a szellemi magasságok, amik Sárospatakon vártak bennünket.
1: Minden szempontból érezte, hogy otthon van, ha jól
0: így
1: gondolom.
0: Így van. Tényleg nem lehet úgy elmondani, mint amennyire mély nyomot hagyott a lelkemben.
1: Ez érződik szerintem, ahogy hallgatjuk önt, vagy hallgatom én is önt.
0: Igen, hogyha most azt kérdezné tőlem valaki, hogy hol éreztem a legjobban magam, vagy melyik az az iskola, ami az egyik legnagyobb nyomot hagyta, főleg a felsőoktatásban, mert ugye van még egy pár ezután, hála Istennek, de mindig azt mondom, hogy a pataki évek az alapvetően meghatározó volt, hogy én kivé váltam fiatal felnőttként.
1: Gondolom az is egy nagy változás volt, hogy a családi környezetből, az otthonból, a családi háztól kollégiumba került.
0: Így van. Tehát azért azt mondhatom, hogy minket burokba neveltek a szüleink. Mert az a szeretet bármennyire is egy nyugodtabb és talán egyszerűbb, így a legjobb mondani, hogy egyszerűbb világ volt az, amiben én felnőttem. Tehát a 90-es évek. Akkor is már voltak olyan veszélyek, voltak olyan nehézségek, amiket mi nem láttunk és nem tapasztaltunk meg, mert az a csendes, bölcsességgel teli szeretet, az a következetesség, ami a szüleim, nagyszüleim részéről körülvett, az a mindennapjainkat teljes mértékben beborította, elfedezte, tehát minden az ég adta világon megvolt benne, amire egy gyermeknek szüksége van. Viszont amikor főiskolás lettem, és tényleg annyira elcsépel, de tényleg úgy van, hogy kilépett az ember a nagybetűs életbe, szülői házat elhagyva, kollégistaként egyedül kellett boldogulni, no, akkor derültek ki igazán, hogy azok a gyökerek, amiket hozunk, azok bizony mennyire állják meg a helyüket, mennyire erősek, mennyire tartják meg ezt a növekvő magot, amit elvetettek ugye belénk valamikor.
1: A mindennapok gyakorlati részében, és ugye hitben is.
0: Így van. Ezért is az egyik legfontosabb Sárospatak. Mert ott volt mögöttünk a hitbeli háttér, kimondva és kimondatlanul is. A sárospataki gyülekezet mindig szívesen fogadta a főiskolásokat. Teljesen mindegy volt, hogy a teológusok mentek, vagy a tanítóképzős főiskolások. Az ottani gyülekezet mindig mindenkire nyitott volt. És a másik pedig ugye a patakiaknak a az a szellemisége, amire már utaltam, hogy ők valahogy ezt így magukba szívva hordják, és ez minden lépésükben, minden dolgukban ott van, és a Sárospataki Főiskolának is megvolt ez a csendes bölcsességgel és szeretettel teli közege. Nem volt hittudomány, tehát a miénk, a Comenius nem volt hittudományi intézmény, de mindannak ellenére ott volt benne. Ott volt benne a szeretet, és ott volt benne az útmutatás és a szeretettel való vezetése a fiataloknak.
1: Itt tanítói oklevelet kapott?
0: Így van, én tanítóképzős voltam, és ének szakkollégiumot választottam mellé, tehát így lettem 5.-6. osztályra ének szakot tanító is. Úgyhogy így lettem végül is tanító énekes, ahogy mi mondtuk. És van egy aranyos anekdóta, hogy mindig az énekeseket keresték a portás bácsik esténként, mert mindig a zenészekkel van a baj, hogy őket ki kell zavarni az épületből, mert ugye nekünk gyakorolni kellett zongorát. Voltak zenedarabok, voltak énekszámok, amiket meg kellett tanulni, és mindig mi voltunk az utolsók, akik elhagytuk a főiskola épületét, mert ami fel volt adva, azt meg kellett tanulni.
1: Ugye ez időbeni ráfordítást jelent, sok gyakorlás, de nagyon sok hozadéka is van, és ugye itt a tanulmányokra is jótékony hatással lehet, ahogy a szakemberektől is hallhattuk, illetve sok olyan érintettel beszélgetve, akik saját életükből, mint ön is megtapasztalták mindezt, hogy hogyan lehet a legoptimálisabban összehangolni a tanulást a zenével, vagy akár a sporttal, azzal a területtel, amiben az ember talentumot kapott.
0: Igen. Amikor valaki tehetséget kap valamire, akkor egy olyan ajándékot kap a jó Istentől, amelyet nincs más dolga, mint kibontani. De ez az ajándék, ez nem egy masnis, bekötött, becsomagolt, csilivili valami, amit csak kézbe kell fogni, és utána, már bocsánat a kifejezésre, de lehet vele villogni. A tehetség nem ilyen. A tehetséget ki kell munkálni. Abban rendkívül sok munka van, abban rendkívül sok gyakorlás van, abban rendkívül sok olyan óra van, ami bizony nem biztos, hogy arról szól, hogy milyen könnyen megy az egy-egy dolog, amit utána tovább lendít, és ennek a sok pici, apró gyakorlásnak lesz az az eredménye, hogy utána valamiben kimagasló teljesítményt tud nyújtani. Ugyanígy vannak a gyerekek is. Amikor elénk kerülnek, és látjuk valamihez az affinitásukat, látjuk, hogy valamire készséget, képességet kaptak, és ezt elkezdjük munkálni bennük, bizony nagyon sokszor van megtorpanás. Az én életemben is volt ilyen. Nekem is volt olyan, amikor szívem szerint feladtam volna a zongorát. Nekem is volt olyan, amikor a szolfés zene elmélet nehezebb volt, és azt mondtam, hogy a csodába ezzel az egésszel, mert amíg én itt zongorázok, meg amíg én itt tanulok, addig a többiek buliznak, vagy bármi egyebet csinálnak, és itt is csak a szüleimre és az áldott bölcsességű tanáraimra tudok visszaemlékezni nagy-nagy szeretettel, akik nem hagyták. Nem hagyták, hogy akkor, amikor az első nehézségek jönnek, meg a második, meg a sokadik, akkor én ezt abba hagyjam. És hogyha most a gyerekekre, ha gondolok, ugye őket említettem, olyan sokszor van, hogy ők is megtorpannak. És ha ilyenkor számíthatunk a szülői házra, és ők segítenek átlendíteni a gyerekeket ezen a nehézségen. Számítunk a szaktanárra, aki az ő tehetségét fejleszti, és ő is segít átlendíteni ezen a nehézségen, akkor a gyermek utána újra szárnyalni tud. Tehát a megtorpanást újabb szárnyalás követheti. De ha a megtorpanásoknál feladják a gyerekek, vagy hagyja a szülő, hogy feladja a gyerek, akkor nagyon nagy hibát követünk el. Mert olyan ez, mint amikor, nem tudom, látták-e már a szülők, hogy a madarak hogy tanítják repülni a kicsinyeiket. Ugye a fecske úgy tanítja például repülni a kicsinyét, hogy az egyik szülő átmegy egy aránylag közeli helyre, ahová a picinek át kellene repülnie. És így lépésről lépésre tudnak menni. És mindig csak egy kicsit van hosszabb táv előtte. És ilyen a tehetségfejlesztés is, ilyen a tehetség is, hogy amikor jön a nehézség, akkor kell a szülői segítség, akkor mindig rövidebb célok kellenek, vagy az kell, hogy ott legyen a szülő, ott legyen a szaktanár, és a szárnya alá nyúljon a kismadárnak.
1: És hogy a tanítóképző elvégzése után hogyan folytatódott az életútja, a szakmai útja. Innen folytatjuk legközelebb a beszélgetést, hiszen mostani adásunk műsor idejének végéhez érkeztünk. Én köszönöm, hogy itt volt velünk, és szeretettel várom vissza dr. Sasné Bence Ildikót, a Pitvallatvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját egy következő alkalommal a beszélgetésre, amelyet 2 hét múlva hallhatnak adásban a kedves hallgatók.
0: Köszönöm szépen, és örömmel jövök vissza.
1: Szeretettel várjuk, kedves hallgatóinktól pedig most elköszönünk. Az elmúlt órában az Európa Rádió Találkozások című magazinműsorát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot kíván a szerkesztő műsorvezető Kisneveres Viktória, viszont hallásra.
2: Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Összeállította munkatervét a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. Az ülésen a frakciók által összegyűjtött témákból kiválasztották azt a 10-et, amelyet tárgyalni szeretnének. A grémium várhatóan a jövő heti ülésén dönt a témakörök sorrendjéről. A tagok megállapodtak abban, hogy az első téma az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügye lesz. Emellett foglalkoznak majd a lakásotthonok helyzetével, a bántalmazás, valamint a gyermekvédelem finanszírozásának kérdéseivel is. Az iskolai igazgatók nem irodát, hanem közösséget vezetnek, és nem papírokat igazgatnak, hanem embereket, sorsokat, jövőket formálnak, hívta fel a figyelmet Kóka Iné Lányi Marietta államtitkár szerdán Budapesten. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatásért felelős vezetője az újonnan kinevezett intézményvezetők ünnepségén beszélt erről, ahol átadták a megbízásukról szóló emléklapokat. Sinka Edit, a Klebelsberg központ elnöke elmondta, hogy idén 351 tankerületi fenntartású iskolában kezdheti meg munkáját új vagy megbízását megújító vezető. Az államtitkár kiemelte, hogy az a jó vezető koordinátor, aki épít valamennyi kollégája tudására és a közös gondolkodásra. Az igazgatók számíthatnak a Klebelsberg központ támogatására az előttük álló tanévben. A pénz útját és a politikai felelősséget is vizsgálja a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. Ezt a testület Tisza párti elnöke Csőszi Attila közölte a szerdai alakuló ülés előtt. A munkát 4 blokkra bontják, amelyek során áttekintik az alapítványi vagyonkihelyezéseket, a kihelyezett vagyon sorsát, valamint meghallgatják az érintett vezetőket. A vizsgálóbizottságnak december 31-éig kell összeállítania a jelentését. Új oktatóvideót készített a NAV, amellyel a szeptember 1-én induló webes nyugta adatszolgáltatásra készíti fel a vállalkozásokat. A felvétel lépésről lépésre bemutatja az adatok kézi rögzítését azoknak, akik továbbra is a klasszikus papíralapú nyugtatömböt használnák. A hivatal emellett emlékeztetett, hogy a kézi rögzítés mellett továbbra is az ingyenes e-pénztárgép alkalmazás használata a legegyszerűbb megoldás. A szeptember 1-e és december 31-e közötti szankciómentes időszakban az adóhivatal a bírságolás helyett továbbra is a tájékoztatásra és a támogatásra helyezi a hangsúlyt. Júliusban 524,3 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás központi alrendszere a pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint. A kedvező egyenleget elsősorban a kifizetések csökkenése, az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások mérséklődése, valamint az adó és járulékbevételek növekedése eredményezte. Ugyanakkor július végéig az alrendszer 2857,9 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami az éves hiánycél közel 68%-a. A tárca hangsúlyozta, hogy az egyszeri és szezonális hatások miatt az egyes havi adatok önmagukban nem meghatározóak az éves hiány mértékének megítélésében. A Központi Statisztikai Hivatal szerdai jelentése szerint a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenést a feldolgozóipar, valamint a szállítás és raktározás ágazatai okozták. A csökkenést az ingatlanügyek növekvő beruházási aktivitása fékezte. A statisztikák alapján a vállalkozások és a költségvetési szervek beruházásai is csökkentek, a háztartásoké viszont emelkedtek. Csalódást keltőnek nevezték az elemzők a KSH szerdai jelentését, amely szerint a második negyedévben éves összevetésben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene. Az elemzők az idén látványos felpattanást nem várnak, a beruházási fordulatot legkorábban 2027-re és 2028-ra a beérkező uniós forrásoktól és az enyhülő kamatkörnyezettől remélik. Életének 84. évében elhunyt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista. A Kossuth díjas művész szerda reggel gombaszögi otthonában hunyt el. Olyan monumentális és meghatározó irodalmi művek szerzője volt, mint az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek vagy a Világló részletek. Nevét többször is az irodalmi Nobel-díj várományosai között emlegették.
0: Az időjárásról.
1: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néha zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcskertész Szent Péter esetője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Rosti fiú esetleg. Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.

harangszóra ébredt. Este, mikor megérkezett, még ahhoz is fáradt volt, hogy körülnézzen az erkélyről. Csak kicsomagolt, megfürdött, lefeküdt. A könyvhöz, amelyet kikészített, hozzá se nyúlt. Azonnal eloltotta a villanyt, és elaludt. Most, míg utoljára elegyengedte magát a párnán, s addig feszítette a gerincét, míg meg nem hallotta az ízületek, az apró csontok alig hallható recsenését, már előre örült a reggeli mosakodásnak. Imádott mosdani, imádta a szappant, a törülközőket, a csőből kibugyogó vizet. Szól a harang, tehát 6:45 van, beharangoznak a reggeli istentiszteletre. Bim-bam, hallotta a harangszót a vízcsobogás mellé. Micsoda erőszakos mohó hang ez, az új templom harangja. Kicsi korában úgy képzelte, hogy a harangnak vaskabátja van, és mindig éhes. Büdös sárga pirulákat eszik ebédre, amilyeneket neki kellett nyeldesnie vérszegénység ellen. Mi mást ehetnék egy harang, mint vasas pirulákat? Éjjel vaságyban hál, vaspaplannal takaródzik, s a reggel felébresztik, ordít, mint apa szokott. Bim-bam, szállt a harangszó a szálloda felett, s megint azt kérdezte, mint ezelőtt 20 évvel. Hol a gomba lüszter kötényedről, Annuska? Ilyenkor keresgette a füzeteit, kapkodta a táskáját, a zamakót kilocsolta a kertre. Jázon nyit a csukott kapu mögött, szeretett volna vele menni, de persze nem mehetett, ő meg futott, keményre font copfjai ugráltak a hátán. Mire benyitott az iskola kapuján, már megint szólt a harang, de akkor már a 8-at kongatta. Kezdődött az igazi reggel. Most azonban még csak 7 óra. Hogy meg fogják majd szólni, hogy nem húzott fekete harisnyát? Nincs fekete harisnyája. Ez a ruha se való temetésre, sem arra, hogy reggel vagy délelőtt szaladgáljon benne. Talán a köpenye segít rajta valamit. Abban meg fog sülni. Kalapja nincs. Az egyáltalán nincs Pesten sem. Utálja a kalapot. Ha nem tetszik, majd nem fognak ránézni. Gondosan, élvezettel fésülködött, s közben eszébe jutott, hogy koszorút kellene rendelnie, de azonnal elfelejtette. Végre elkészült, kin utolsókat kondult a harang. Kilépett az erkélyre. A szálloda a főtéren állt, s ahogy a vidéki városokban szokás, ott guggoltak körötte az összes középületek. Kihajolt az alacsony korláton. A suta új templom éppen szemben volt vele, egy-két elkésett hívő még mindig ott óvatoskodott a lépcsők körül. Távolabb Kossuth emelte égre a karját, valami olyan kétségbe esett mozdulattal, mintha a gimnáziumra hívná fel a figyelmet, s azt kiáltaná, tűz van, vagy azt, hogy hiába olyan lelkes az arca, nincs más semmi reménység. A hajdani városháza és megyeháza, most a városi és a megyei tanács, a tér két sarkáról néztek farkas szemet egymással. Annuska nem tudta hirtelen eldönteni, melyik a rútabb épület. Talán mégis a megyeháza. Az olyan, mintha valaki félreértette és tévesen másolta volna le a Dózse palotát. A városházán segített valamit hajdani ampír jellege, amelyet a többszöri átépítés sem tudott egészen elfeledtetni azzal, aki nézte. Ám mindenek között a legrútabb talán mégis az új templom volt. Kalácsnak nevezte gyerekkorában, s valóban olyan is volt, mint egy kalács, amely túlkelt és kibudjant a szakajtóból. Mit is mondott Jenő? Kiépítette? Valamivel távolabb az egykori pénzügyigazgatóság csempevirágaira esett a napfény, s Annuska felújjongott. A tulipánok, a kék, sárga és vörös csempe tulipánok. Még megvan valamennyi. Mit tudta ő, mi a csempe? A parókia 200 éves épület volt. A mosókonyhát alakították át benne fürdőszobává. De ez volt az első különleges, amit életében látott.
s Anzsu alig tudta elhurcolni az épület elől, ha egyszer-egyszer magával hozta a főtérre. Gyönyörű tulipánok. A pénzügyigazgatóság kapuja felett ott volt az egész ezeregy éjszaka. Csak állt, bámulta az épületet a szeptemberi reggeli fényben. A város még rútabb volt, mint amilyennek az emlékezetében élt. Nem tudta levenni a szemét a csempe tulipánokról. Szép! Hallotta a saját hangját iszonyatos messziségből, ahogy a színeknek és idomoknak örül. Szép! Mondta évtizedek távolságából Anzsu is, aki éppen úgy nem tudta, mi a csempe, mint ő. Hogy is ne lenne szép? Kilátott még olyan házat, amelyen kőből van a tulipán. Most az is eszébe jutott, hogy amikor apácska kivitte Genfbe, az internátussal szemben egy park közepén volt egy vörös márványkút. 14 éves volt, akkor látott először életében márványt, meg olyan kutat, amelynek nincs kereke. Éjjel kimászott az ablakon. Még arra is emlékszik, hogy teli hold volt. Mezét láb hálóinkben térdepelt a kút lépcsőjén, és pacskolta a vizet. Milyen nyugtalanító volt az a vörös kő, a színe és az anyaga egyaránt. Reggel észrevették, hogy csatakos a hálóinge, és Sophie testvér nem adott neki reggelit. Bánta is ő a reggelit. Márvány! Most már végre értette az Anzsu morgását a Rudol keresztjéről. Márványkő? Hát ilyen a márványkő. Gyönyörű szép. Összecsomagolt, kifizette a számláját, a szálloda eszpresszójában megivott egy feketét. Kezébe akadt a helyi lap, megtalálta a nekrológot. Pársoros volt. Máté Istvánné született Décsi Edit, hosszú türelemmel viselt szenvedés után életének 59. évében elhunyt, s a kedves halottban Kun László, a Tarbai Egyházközség lelkipásztora, a városi tanács tagja anyósát, Máté István nyugalmazott református lelkész feleségét, Kun Lászlóné Máté Janka és Máté Árpád tanító édesanyjukat, Kun Zsuzsanna nagyanyját gyászolja. Ugyan kiírhatta? Valaki idegen, aki az árvát előléptette édesgyermeknek, őt meg egyszerűen kifelejtette a családból. Fiatal újságíró lehet, nem ide valósi. Mert ami a türelemmel viselt szenvedést illeti, arról egész Tarba tudna beszélni, mármint azok az őslakók, akik emlékeznek még a mamácska utolsó otthon létére. Felszállt a kettes villamosra, végig zörgött a piacon. Nagy piac volt, mint mindig szeptemberben, új diót árultak, szilvát, barackot, még somot is. Ugyanhogy került erre a vidékre som? Szőlő rengeteg volt, a sötét rózsaszín, vékony bőrű, homoki szőlő szinte kicsorgott a kosarakból. A ponyvákon kis hegyekben sárgállott a csöves kukorica. A villamos kifutott az újvárosból, elmaradtak az emeletes házak, Tarbában voltak, abban a negyedben, ahol született. Itt aztán igazán ismert minden követ. Tulajdonképpen alig volt változás. Szepesi bácsi boltja ablakában ugyanabban a fatányérban állt a rákszemcukor, mint Hajdanán, csak a régi cégtábla tűnt el. Szepesi bácsi cégtáblája a fekete macskával, amelynek mind a négy lábát egy síkba rajzolta Nándi, a Jenő első segédje, s így a farkával, amely olyan volt, mint valami ötödik láb, legalább valami egyiptomi falfestményhez hasonlított volna, ha nem olyan idomtalan és rút. Új cégtábla volt. Szövetkezeti bolt. Az egész város negyedben nem is maradt másfajta kereskedés. A Hajdú bácsi műhelye is állt még, de már nem borbély műhely volt, hanem iroda. Belátott az üvegajtón. A két kikunkorgó lószőrű forgatható borbészék eltűnt, s a falhoz rögzített borotválkozó asztal is, amely alól visítva rángatták elő őt, valahányszor Anzsu hajat vágatni vitte. Most mázsa és írógép volt a Hajdú bácsi műhelyében,
Hajdú bácsi talán sírjában is azt hiszi, hogy az ollótól és nyírógépektől félt, meg a villogó borotváktól, melyek fadobozban aludtak, vagy a falon fügtek, összecsukott nyelüknél fogva. Csak Anzsu tudta, hogy a pixavonos üveg iszonyítja, a sárga, különös alakú samponos üveg, amely a kirakatban állt. Az Ispotály utca könyökében elfordult a sín, most meglátta a templomot, az apja templomát. Kihajolt a peronról. A parókia ablakán be voltak csukva a zsaluszemek, de a kapu félig nyitva volt, s az árva kinn állt, sóvágóval a kántorral beszélgetett. Iszonyú hosszúra nőtt, amióta nem látta, s a fekete ruhában még soványabbnak, még szegletesebbnek látszott. Ránézett a villamosra, Annuskán is átfutott a tekintete, de nem mutatta, mintha megismerte volna. Úgy látszik, csak sóvágóra figyelt. A fügekert, ahova indult, messze volt, a kettes végállomásánál. Tarba után kezdtek fogyni az utasok. Aki maradt, kosarat, szatyrot egyengetett az ülés alá. Háromkor lesz a temetés, rengeteg ideje van. A laktanyánál alig akart hinni a szemének. Franciska néni szállt fel, pirosan, kövéren és fújtatva. Nem változott semmit, amióta nem látta. A kocsiban bőven volt hely, de Franciska néni mellé ült le. Az a csalhatatlan ösztön vezette, amely egész életében a legkényesebb helyzetekbe bonyolította. Annuska elhúzódott mellőle, s bár a szemét le nem vette az ablakról, érezte, hogy a néni őt nézi. Megismerte. Most azt kellene mondania, kezét csókolom, vagy azt, micsoda csapás. Nem. Nincs kezét csókolom, és a mamácska elsiratása. Majdnem elmosolyodott. Eszébe jutott, hogy amikor 6 éves volt, azt mondta neki Franciska néni, te kofa! Maga rühös, kiáltott rá felháborodottan, s Anzsu a farakások mögött röhögött, mert ő is utálta Franciska nénit. Még 2 megálló, aztán leszáll. Itt lakik a fatelepnél, amióta Gyuri bácsi meghalt. Délután úgy is találkoznak, talán egymás mellett fognak ülni. Akkor majd azt mondja neki, jó napot kívánok. Valaha órákig színezte magában, milyen is lesz, ha egyszer azt mondhatja Franciska néninek, kezét csókolom helyett, hogy jó napot kívánok. A néni valóban leszállt a fatelepnél, de nem indult el a háza felé, hanem megvárta, míg elmegy a villamos, és utána bámult. Tulajdonképpen azt se szívesen mondja neki, hogy jó napot. Nem kíván neki semmit, jót legkevésbé. Végállomás, mondta a kalauz. Leszállt. Az utcák ellapultak, a házak megritkultak, sovány jegenyék, ideges nyírek hajlongtak a hideg szeptemberi fényben. A fák zöldjével sárga és rozsdaszín keveredett. A gesztenyén már töpörödött a levél. Apa azt mondta, hogy itt valaha a Tudzi gróf nyaralója volt, s a gróf üvegházában fügenőt. A szabadságharc után volt valamikor. Már vagy 60 éve nincsenek Tudziak a városban. S az üvegházat, azt mondja Anzsu, később megvette a város, de izzé porrá törte az 1907-es ítéletidő. Most a városi kertészet van a fügekertben, és itt lakik Anzsu. Itt nem épült új ház, amióta nem járt erre. A pici hajlékok alig voltak magasabbak az ólaknál. A zömök eperfák alatt most is őszidő tájt, egy szál ingben mezítláb kaparáztak a porban a gyerekek az üvegdarabok és kavicsok között. A kerítések lécei között húzódó szárító köteleken tarkált a sok kék ing, foltozott lábra való. Még a csirkék is soványak, borzosak voltak. Álmában is eligazodott volna a feketére festett léckerítések között. Honvéd utca 9. mondta magában, ahogy letért jobbra, s önkéntelenül felpillantott. Túl a fügekerten ott zöldelt a kunhalom. Olyan közel látszott a csalók a ritka levegőben,
hogy pontosan megszámolhatta volna a venyige sorokat, pedig messze volt, jó utat kellene gyalogolnia, ha fel akarna menni a kunhalomra. Szél fújt, az a könnyű, nedves, kicsit csípős szél, amely olyan jellemző volt erre a tájra. 11 kilométerre voltak a Tiszától, de a folyó szagát idáig hozta a szél, ha onnan felől fújt. Rámelegedett a köpönyeg, a vállára vette. Egy kutya rohant neki, de nem kapta meg, csak kidagadt szemmel ugatott rá. Mikor beugrott az élősövénybe illesztett ajtón, kívülről kaparta a földet, és acsarkodott utána. Honvéd utca 9. A házat frissen meszelhették, mert fehér volt, mint a tej. S a kerekes kút mellett ott szomorkodott még a meszes dézsa és a száradó meszelő. A gyümölcsfák kifagyhattak, mert csak a 4 jegenyes strázs állt a telek 4 sarkában. Az illemhely fabódéját beszőtte a vadszőlő, olyan volt, mint valami lugas. A gálicos hordó mögött, az őszi rózsák és tátikák gyűrűjében ott ült Anzsu, a fején egy karimátlan szalmakalap, mezítláb, a két térde között egy kötek csuhé fonadék, és papucsot vart. Nem emlékezett rá, hogy ilyen csepp volt az Anzsu telke. Nem volt talán 10x10 méter sem. A kutya kinn majd megette a kaput. Kezét csókolom, mondta Annuska, és elkapta az Anzsu száraz eres kezét, és megcsókolta. Anzsu megvénült, busa szemöldöke megőszült, a feje összeaszott, olyan volt az arca, mintha csak a ráncok hálója tartaná össze, különben szétporlanék. Még így ülve is látszott, valahogy alacsonyabb lett. Annuska emlékezett rá, hogy 2 méteres testét sokat kínoszta a köszvény ősszel, s mindig csodálkozott, hogy bírhat meg a csúz egy ilyen óriással. Ez a görbehátú vénember csak emlékeztetett a hajdani Anzsura, akit 9 évvel ezelőtt maga mögött hagyott a pályaudvaron. Anzsu akkor 64 volt, mogorva széles vállú jegenye. Most aggasztján lett 73 éves korára. Az egyetlen, ami fiatal maradt rajta még mindig, a keze volt. Annuska kihozta a sámlit a kemence elől, leült Anzsu mellé, s nézte, milyen boszorkány ügyességgel tűzi, varja, formálja a papucsot a csuhé fonadékból. A kész fonadékok ott hevertek mellette a földön. Az egyik fonat sárga volt, festetlen, a másik meg sötét lila. Bodzalében festette, gondolta Annuska. Valóban a sövény sarkában ott feszítette ernyőit a bodzafa. Mennyit festettek együtt ilyenkor szeptemberben? A fél papucs elkészült, Anzsu elrágta a spárgát. Ahogy elkapta a fogával, Annuska látta, hogy iszonyatos fogsora is megritkult. Lerúgta a cipőjét és belepróbálta a bal lábát a papucsba. Nagy volt. Nemigen nőtt, morogta Anzsu. Üljön ki a templom lépcsőre, aztán mutogassa a lábát, hát ha dob valaki 2 krajcát a kötényébe. Most szólt hozzá először. Annuska nevetve kalapálta 2 pucér sarkával a port. A jérce, amely eddig ott kapirgált Anzsu mellett, rémülten elugrott mellőlük. Szállt a por, a vékony sárga por, amelynek szagát és ízét oly elevenen őrizte az emlékezete, hogy álmodott is vele, s dobogó szívvel riadt fel a sötétben, és sírni tudott volna, hogy még mindig kísérti a régen elhagyott város emléke. A szoknyája olyan lett, mintha malomban járt volna. Lesöpörte. Seperheti, mondta Anzsu, úgy ül itt, mint a pápista holló feketében. Menjen be, aztán szedje fel a kötényemet. Ott a teje is, keresse meg, tudja, hogy hol áll. Ben fodormentaszag volt, borsfűszag, s annak a lapos, nagylevelű növénynek az illata, amelyet Anzsu, az apácska meg Kun László legnagyobb mérgére következetesen boldogasszony tenyerének hívott,
s mint a dohányosok a dohányleveleket, úgy szárította a nyáruton, spárgára fűzve. Tej van, tehát Anzsu várta őt. Kinyitotta a csepp bogja kemence ajtaját, s a füstös hideg lyukban megtalálta a régi bögréjét. Egy szuszra leitta a tejet, jó hideg volt. A ruháját persze végig csorgatta, réges-régen nem ivott már így állva bögréből. Elmázolta a cseppeket. Körülnézett Anzsu ingóságai között. Nem nagyon gyarapodtak 9 év alatt. A falon a szögön ott lógott Anzsu agyonfoltozott régi zöld köténye, a bekecse meg egy kék csíkos ing. Mit vegyen fel, ki kell mosni ezt a nyavajás gyászruhát? Csak nem ennyi az Anzsu egész ruhatára. Elszorult a szíve. Meddig issza azt a tejet? Érdeklődött Anzsu. Megállt a küszöbön, elfogta előle a napot. Annuska lehúzta a ruháját, lekapta a szögről a kék csíkos inget, és felvette. A lábszára közepéig ért. Felgyűrte az ujját, a derekát átkötötte egy szál rafiával. Anzsu vigyorgott, míg figyelte, hogy szalad át kis csupasz talpain az udvaron, meghúzza a kutat, és a foltos fenekű lavorban kidörzsöli a tejcseppeket. Visszaült a csuhéfonadékok közé. Annuska meg a kukoricás zacskót búvárolta, elkezdte hívni a csirkéket. 3 jérce jött elő az ismeretlen, de biztató hangra, meg egy sápadtaréjú kiskakas. Annuska csak csorgatta, nem zúdította a szemet, ahogy valaha szokta. Alig-alig volt valami az acskó fenekén. Kinn a Honvéd utcán most fordult be a postás. A kutya acsarogva kísérte a kapuig a bicikliét. A postás eleinte nem vette észre Annuskát, aztán meg nem tudta levenni a szemét róla. Mert Annuska ment ki a postáért, s a postás nagyon szerette volna tudni, hova tegye. Ki-e lehet ez a lány a vén bolondnak, aki soha se köszön vissza, és új évkor, mikor a legszegényebb fügekert is behívja egy pohár borra, bereteszeli az ajtót, és nem nyit ki, hiába veri a kerítését. Volt szerencsénk, mondta Anzsu finoman. Ilyenkor volt a legutálatosabb. A postás elharapott egy csúnya szót, és elkarikázott. Annuskából kibuffant a nevetés. Már az is nagyon mulatságos volt, hogy ő veszi át a saját anyja gyászjelentését, de magát a címzést se lehetett megállni nevetés nélkül. Jó Mihály úrnak! Anzsu előkereste a szemüvegét.

Pál levele a Róma beliekhez, 14. rész, 8. vers, betűzte Anzsu. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk, olvasta Annuska. Ezen a gyászjelentésen már szerepelt. Igaz, hogy az árva, sőt, még Kun László is megelőzte, de ott állt a neve. Korinna. Szegény apácska mit szenvedhetett, míg rákényszerítette a ceruzáját? Vagy Kun László ragaszkodott hozzá? Ki jössz a temetésre? Kérdezte Anzsutól. Anzsu bólogatott, hogy igen. Rábökött a gyászjelentésre. Ezt nem a pap küldte, de nem is Kun László, hanem Janka. Kilopta a többi közül, aztán új borra megvallja magában a templomban. Elhiszi? Persze, hogy Janka küldte. És Janka esdekelt, hogy ne hagyják ki őt a gyászjelentésből. Vajon hány éves lehet a Janka gyereke? Kun Zsuzsanna. Nem is tudja, mikor született. Elnyílt a szeme, majdnem felkiáltott, de akkorára már Anzsu is észrevette. Beletették a vénasszonyt is, vége a világnak. Nagymama, özvegy Décsi Oszkárné. Jól látják. Anzsu sodolt egy cigarettát, odaadta Annuskának. Ő is elővette a pipáját, de csak szopogatta, nem gyújtott rá. Nyughasson a nagy tiszteletű, csodát látna, ha látna még a szemivel. Most, gondolta Annuska, most már megszólal. Megmarkolta a csuhét, elkezdte fonni. Anzsu látta, hogy semmi értelme sincs a munkájának, de nem szólt rá. Negyed napja hót meg szegény, de senki se tudja miben. Csak úgy meghódt a szívétől. Nagy szerencséje volt. Szóval szívszélhűdés. Anzsu minden részletet tudott, sőt kiballagott a kórházba, és megnézte a holttestet is. Mamácska nem sokat változhatott, ha még mindig nem volt egy szál őszhaja sem. Milyen elevenen emlékszik hosszú szőke hajára. Majdnem mindent könnyen elfelejt, de semmi olyat, ami szín. Mindenki szín, úgy él benne. Mamácska sárga volt, apa fekete, Janka szürke, az árva zöld, Kati néni drap, Kun László vörös. Nagymamának nincs színe, nem látta soha. Anzsu fehér. Ádám is fehér. Elkapta az Anzsu nyakát, és megcsókolta. Legnagyobb meglepetésére nem következett semmi morgás, sőt, Anzsu gyors, agyagszínű keze megveregette a fejét. Nem tudott símogatni, ahhoz túlságosan nagy volt a keze, de az érintése is boldogság volt. Majdnem akkora, mint 9 évvel ezelőtt, mikor megszökött, és Anzsu kivitte az állomásra. Mert akkor azon az éjszakán meg is csókolta Anzsu. Sőt, elsírta magát olyan mély hangon, mint a medve, s Annuska órákig zokogott a fapadon, s időnként megtapogatta a nyakába kötött piros zacskót, az Anzsu pénzét, amellyel megszökött. Anzsu azt mondja, mamácska már csak egyszer volt otthon azután, hogy ő elment, még abban az évben, nem sokkal azután, hogy megszökött. Eleinte csendes volt, mindenkitől félt, főleg Kun Lászlótól, s ha valaki megszólította, mindjárt elrejtőzött a hálóban. Apácska csodálatos képpen most nem idegesítette. Annuska hiányát észre se vette. Jankáról nem tudta mindig, hogy kicsoda. Bízni igazán csak apában bízott. Mindig vele akart lenni. Anzsu sokkal szemérmesebb volt, mint Annuska. Recsegő félmondataiból nehezen lehetett kihámozni, mit akar mondani tulajdonképpen. Aztán mégis megértette, hogy mamácska majdnem mindig vacsora után akart együtt lenni apával, legfőképpen a hálószobában. Apa a kancellárián aludt, mint mindig, mióta Annuska megszületett, de mamácska éjjel kimászott a kertbe a hálóból, sírt a kancellária ablak alatt, és kopogtatott. Egyszer Anzsu vitte vissza a házba,

0: Apa pedig lerohant a pincébe, és leitta magát. Aztán egyszer egész nap énekelt, régi slágereket és szenténekeket felváltva. Este ruha nélkül jött be a vacsorához, és egy gyertyát tartott a kezében. Itt már csak makogott Anzsu, és a másik papucskát formálta, de Annuska kitalálta a többit, elégszer látta, mikor az anyja még otthon volt. Mentőkocsi, kényszerzubbony, ápolók, Kati néni sír, Janka sír, az árva nem sír, de vigasztaló szavakat mormol, megsimogatja az apa karját, apácska pedig halálsápadtan kinyitja a Bibliát, valamennyien leülnek az asztal köré. Janka nem tud énekelni a könnyektől, de Annuska igen, s mert imád énekelni, kiengedi a kis hangját, és fújja a bűnbánati éneket. Uram, a töredelmes szívet te szereted. Janka kézen fogja, ágyba viszi, s ő hallja a zárt ajtón át is, hogy apácska leakasztja az ebédlő ajtó mellől a pince kulcsát, és leszalad a gádorba.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A Bogyós Gyümölcskertész, Szent Péter Eseménye, házasságon innen,
3: Katalin,
4: a gyerek,
5: a Gólyakalifa,
3: Foszti fiú esete,
4: Pilátus testament, Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kettől hivatalosan is nyilvánossá váltak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai a stat.mentők.hu oldalon, amelyeket a jövőben havonta frissítenek majd. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szuper mérföldkőnek nevezte a lépést, kiemelve, hogy a fejlődéshez elengedhetetlen a teljes transzparencia és a valós adatokkal való szembenézés. A megbízott főigazgató ismertette, a felületen országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriák szerint is megismerhetők a mentési idők és esetszámok. Az adatokból kiderült az is, hogy júliusban a legkritikusabb P1-es kategóriájú esetekben az országos átlagos kiérkezési idő 26,4 perc volt. A miniszter hozzátette, idén 36, még a tervek szerint jövőre már 200 új mentőautót szereznek be a rendszer fejlesztésére. A kedvező inflációs folyamatoknak és a stabil kockázati megítélésnek köszönhetően továbbra is van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök keddi tájékoztatóján. Az MNB monetáris tanácsa ennek jegyében 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, miközben a kamatfolyosó két széle is mérséklődött. Varga Mihály elmondta, hogy a fogyasztói árak emelkedése az alappályánál alacsonyabban alakult, így az infláció idén és jövőre is a 3%-os cél alatt maradhat. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nemzetközi környezetet, továbbra is a közel-keleti geopolitikai fejlemények, a magas energiaárak és a bizonytalan globális növekedési kilátások határozzák meg. A forint árfolyama a régiós átlagnál változékonyabb maradt, de a devizapiac stabilitása továbbra is kiemelten fontos az árstabilitás eléréséhez. A monetáris tanács keddi 25 bázispontos kamat csökkentése megfelelt az előzetes elemzői várakozásoknak. A folytatás ütemét illetően azonban már megoszlanak a szakértői vélemények. Molnár Dániel, a GFÜ elemzője szerint az alacsony inflációs adatok miatt idén még várható újabb kamatvágás, míg a KNTH-s Németh Dávid és az Amundi szakemberei is külső kockázatok és a nemzetközi jegybankok óvatosabb lépései miatt lassuló ciklusra számítanak. Az Equilor és az Erste elemzői szintén úgy vélik, hogy a jegybank továbbra is kiváró, adatvezérelt álláspontot képvisel, a következő határozottabb iránymutatást pedig a szeptemberi inflációs jelentés adhatja majd. Az MBH bank szakértői ezzel szemben konzervatívabban látják a helyzetet, és szerintük az őszi hónapokban inkább a kamatszint stabilizálódása várható. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter kedden közösségi oldalán. A tárcavezető ismertette, hogy a lejáró flotta szerződések pótlására indított, csaknem 4100 új jármű tartós bérletére vonatkozó közös tendert a MOL résztulajdonában álló Mercarius flotta kezelő Kft. Nyerte meg. Kiemelte, hogy a becsült nettó 89 milliárd forintos érték helyett a nyertes ajánlat végösszege mindössze 47,7 milliárd forint lett. Vitézi Dávid rámutatott, hogy az átlátható feltételekkel és szakmai döntésekkel komoly összegeket lehet megspórolni az adófizetők pénzéből. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten pedig akár 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között. Közölte az ingatlan.com. Az áremelkedés havi összevetésben 0,1%-ra, éves szinten pedig 11,9%-ra csökkent. Budapesten ugyan 0,9%-os volt a drágulás, a Délalföldön azonban a havi összevetés 2,9%-os csökkenést mutatott. Országos szinten egyébként vegyes képet mutat a piac, hiszen miközben Pest megyében és Debrecenben jelentős drágulás tapasztalható, addig más régiókban mérséklődtek az árak, Az ingatlan közvetítő előrejelzése szerint a mostani folyamatok az idén 10% alatti éves drágulást vetítenek előre, amire utoljára 2016-ban volt példa. Hétfőn elkezdte a Színva teljes szakaszának kitakarítását a Miskolci Városgazda, hogy a patak és környezete rendezett maradjon. A szervezet közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a Színva terasz környéke hétvégente megtelik élettel, ekkor azonban sajnálatos módon több hulladék kerül a mederbe. A Városgazda munkatársai ezért rendszeresen elvégzik a tisztítási munkálatokat, hogy Miskolc egyik kedvelt közösségi tere mindig tiszta és élhető legyen.
0: Az időjárásról.
1: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néha zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a jazz műsor. Ez alkalommal Paolo Fresunk egy 98-as lemezére kerül sor, ez nagy kedvencünk volt annak idején, és igencsak sűrű játszottuk. A lemez, mint mondtam, 98-ban jelent meg a BMG France gondozásában, kortárs jazzként van definiálva egyébként, nagyon szép zenei hagyományokat visz. Annyit kell hozzátennünk, hogy a lemez hát sokkal, de sokkal hosszabb, mint a műsoridőnk, úgyhogy én ahogy így néztem, én a 11-es felvételig merek konferálni, de hát az is már sérülni fog szerintem. Nem szeretném az időt rabolni se a szerzőkkel, amik éppen számonként természetesen változnak, se a közreműködő zenészek nevével, hiszen minden információ fönt van az interneten, hogy valaki keresi, úgy találja meg, hogy The Paolo Fresu Quartet Angel, mint angyal. És akkor nézzük a felvételeket, próbálok pontosan olvasni, de nézzék el nekem, ha ez nem fog nagyon könnyen menni. Everything happens to me az egyes felvétel, a Walkabout a kettes, a Fellini a hármas, és akkor jön a neheze, Elogio del Discanto a négyes, a Saigon az ötös, az Accarezame a hatos, a Variazione Cintue a hetes, a nyolcas az El Saola, a Sanguan a kilences, a Suanyo a 10-es, és a Dovniente Accade lesz a 11-es. További felvételeket nem konferálok, hiszen tényleg esélytelen, nem fog rá sor kerülni. Induljon akkor most ez a régen játszott, és általában nagyon kedvelt lemez, annak nagyjából 11 felvétele.

0: Az Európa Rádió hallgatók ezen a héten a jazz műsorban egy régen, nagyon régen nem játszott, általán nem játszott trombitás lemezét, az Angel-t hallgattuk meg. Paolo Fresnok ez a lemeze a BMG France gondozásában 1998-ban jelent meg. A felvételenként más-más szerzőt jegyző 15 felvételes CD-nek mindössze a 11. felvételig juthattunk el legjobb esetben is, és most azra köszönöm meg az Európa Rádió hallgatók figyelmét, hogy remélem, hogy jól szórakoztak, és hogy a jövő héten már szeptemberben fogjuk folytatni ezt a rádióműsort. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Közös tájékoztatót adott ki a pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó és Vámhivatal a szeptember 1-től áfamentessé váló gyógyszerekről és gyógyászati készítményekről. A NAV keddi közleménye szerint a 0%-os adómérték alapvetően a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerekre, valamint a patikákban készülő humán magisztrális készítményekre vonatkozik. A szabályozás kiemeli, hogy a vény nélkül kapható termékek még receptre felírva sem esnek ebbe a kedvezményes körbe, a kozmetikai és állategészségügyi szerek áfája pedig 27% marad. Az érintett gyógyszertáraknak, nagykereskedőknek és a lakosságnak szóló részletes útmutató, valamint a speciális szabályok listája a NAV hivatalos honlapján érhető el. Az önkéntes nyugdíjpénztárak 7,17%-os becsült hozamot értek el a második negyedévben, ami csaknem 5 milliós reálhozamot jelent, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége. Az április-júniusi időszakban a pénztártagok létszáma több mint 1.060.000-re emelkedett, a kezelt összesített vagyon pedig 13%-os növekedéssel meghaladta a 2,5 ezer milliárd forintot. A szövetség hozzáteszi közleményében, hogy az egészségpénztári tagok száma szintén bővült, és a megtakarításokból leginkább a lakás célú jelzálog hitelek törlesztéséhez kapcsolódó kifizetések emelkedtek. Már most 1000 milliárdos nagyságrendű vagyont sikerült visszaszereznie a magyar államnak, miközben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal még csak most kezdi meg működését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A kormányfő kiemelte, a Duna Aszfalt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentését követően bejelentette, hogy több mint 100 milliárd forintot fizet vissza az állami bankoknak egy korábbi kongói, zambiai kötvény ügylet miatt. Hozzátette, hogy a kabinet eddig több mint 20 súlyos ügyben tett feljelentést az előző rendszer közpénz felhasználása miatt, és a vizsgálatokkal érintett összeg meghaladja az 1000 milliárd forintot. Megjegyezte továbbá, hogy elállnak az Orbán kormány zuglói irodabizniszétől, valamint átfogóan vizsgálják a 4iG cégcsoporttal kapcsolatos korábbi állami szerződéseket, tranzakciókat és hitelügyleteket is. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az augusztus végéig lezáruló folyamatokkal a nem felsőoktatási alapítványokba kiszervezett közvagyont is visszaszerzik az állam számára. Badarságnak nevezte Unger Anna Róza. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó politológus parlamenti meghallgatásán, hogy a leendő hivatal első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születhetnek. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt hangsúlyozta, ez az idő arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják a múlt ügyeit, és bíróság elé állítsák a felelősöket. Kiemelte, hogy a hivatal feladata nem egyetlen korrupciós ügy felderítése, hanem a korrupciót működtető rendszer teljes átvilágítása. A cél az, hogy a felvázolt tanulságok révén egy olyan immunrendszere alakuljon ki az új demokráciának, amely a jövőben megakadályozza az ilyen esetek megismétlődését. Magasrangú állami kitüntetésben részesült Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója alkalmából Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az érdemrend 3. fokozatát adományozta az egyházi vezetőnek. A hivatalos indoklás szerint a kitüntetés méltó elismerése a püspök több évtizedes szolgálatának, valamint a kárpátaljai közösség támogatásáért végzett munkájának. Az elnöki határozat kiemelte Zán Fábián Sándor személyes hozzájárulását az ukrán államiság megerősítéséhez és a közéletben betöltött szerepéhez is. A járműpark bővülése és a vadállomány növekedése miatt évek óta folyamatosan emelkedik a vadbalesetek száma Magyarországon, hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A vadgazdálkodási adattár statisztikái szerint tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel, ami 16%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A szövetség kiemeli, hogy a milliós nagyságrendűvé váló károk enyhítésére a gépjárművek kevesebb, mint 20%-a rendelkezik kaszkóvédelemmel, így fokozottan fontos a megfelelő kiegészítő biztosítások megkötése.
1: Az időjárásról.
2: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A magyarok kenyere kárpátaljai adományozás.
2: Augusztus 20-án szoktuk befejezni a gyűjtést. A dolgok jelenlegi állása szerint 90 tonna buzát adományozott 1300 gazda. Én azt hiszem, a jelen körülmények között egy igencsak dicséretes eredmény.
1: Nagybetűs olvasás segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában.
3: Régen, talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a Nagybetűs új szövetségnek és zsoltároknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen kemény fedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadvány volt.
1: Magyar Egyházzenei Biennálé a 17. kolozsvári Magyar Napok keretében.
4: Úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb az az Istenhez emelő lelki élmény. Ez az Istenhez emelő lelki élmény legyen mindegyünknek része, olyan muzsika által, amely most született, friss, és az egyház mind mindenkor a művészeteknek a legjobb bemutatója és megtartója, mert mindig is fontosnak tartotta, hogy a jó Istennek a legjobbat adjuk. Ugyanez tükröződjön zeneileg, amely a lelkünk felemelését szolgálja.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A segítség akkor is fontos, amikor maga az adományozó is nehéz körülmények között gazdálkodik. Ez bizonyítja évről évre a Magyarok Kenyere 15 millió buzaszem program kárpátaljai gyűjtése is. Idéni már 15. alkalommal szervezték meg a kezdeményezést, amelynek keretében a kárpátaljai gazdák ismét buzával segítették a rászorulókat és a kedvezményezett intézményeket. Erről Hidi Lászlóval, a Proagrikultúra Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökével beszélgettünk. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
2: 2026-ban is meghirdetése került a Magyarok Kenyere program, amely a kárpátai gazdákat is megszólítja, és úgy látom, hogy azért idén is minden nehézség ellenére azért igen aktívak a közösségeink gazdái. Mit kell tudni a jelenlegi állapotokról?
3: Augusztus 20-án szoktuk befejezni a gyűjtést. A dolgok jelenlegi állása szerint 90 tonna buzát adományozott 1300 gazda. Én azt hiszem, a jelen körülmények között egy igencsak dicséretes eredmény. Esetleg, ha van rá igény, akkor kitérhetünk a mélyetekre is.
2: Mindenképpen beszélgessünk a mértekről. Nagyon jó volt látni, hogy Kárpát-medence viszonylatban azért Kárpátalja arányában mondhatjuk, hogy az élen jár az összefogás szempontjából, és ebben az akcióban azért igen lelkesen csatlakoztak. Most is azt látjuk, hogy azért jelentős számról beszélünk.
3: Igen, a Proagrikultúra Kárpátika Alapítvány az 2013 óta koordinálja Magyarok Kenyere 15 millió buzaszemnek a programjait itt Kárpátalján, és egyre nagyobb sikerrel mondhatnám. Tulajdonképpen az első úgymond megállásunk, vagy botlásunk, amit nem is botlásnak nevezhető, inkább a háborúval van összefüggésben. A háború előtti utolsó békében, bár volt Covid, 160 tonnányi buzát gyűjtöttünk, mintegy 1370 gazdától. Azóta ez valamelyest csökkent, de hát nyilván ez mindenképpen a háború rovására írható. A vetésterület is csökkent, a tétfikéznek a hiánya, a művelő eszközöknek az előregedése, úgy morális, mint fizikai előregedése, az infláció növekedése, a kiviteli nehézségek, és emiatt ugye a mindenkori szántóföldi kultúráknak az ára, a megtermett termésnek az ára bizony az idén is, mint az elmúlt évek során többször is a földbe állt. Összefüggésben természetesen a ukrajna fekete tengeri kikötőjének a szétrakétázásával. Úgyhogy még azt mondanám, hogy csoda, hogy egyáltalán vett valaki, mert évről évre azt tapasztaljuk, hogy mélyen az önköltségi ár alatt kell gazdáinak értékesíteni a termésüket, és bizony, ha nem lenne valamilyen más fedezetük, akár a többlábán állásból, akár valamilyen más jövedelmük, bizony nagyon nehéz lenne kitermelni ezt az adomány mennyiséget is, amivel hozzájárulnak itt a Magyarok Kenyeréhez, de a gazdáinak, hát én azt gondolom, hogy ilyen ambivalens viszonya van a földhöz, mert a föld van, és a föld bevetetlenül nem maradhat. Bizony, hogyha az eke húz egy barázdát, az áhít hozzá magot. És a gazdáink azok bevetik, hogyha kisbálta putyog az égből akkor is, és ha egyszer már kikeltet, ezt már csak ápolgatni kell, dédélgetni kell, védeni kell, táplálni kell, és a gazda szeme számára nincs szebb látvány, mint egy hullámzó aranyló buzamező. És bizony, ha ez megtörténik, akkor a gazdáink szívesen adományoznak ebbe a Magyarok Kenyere programban is. Ez többnyire a karitatív szervezetek, a kedvezményezettek. Úgy mondanám, hogy mi összegyűjtjük, eljutatjuk a karitatív szervezetekhez és az államileg nem támogatott oktatási intézményekhez, egyházi intézményekhez. A karitatív szervezetek pedig a kéz, amely szétosztja, eljutatja azokhoz a rászorultakhoz a mindennapi kenyerüket, akinek ezekre mindig szükségük van. Ténylegesen élen járó a kárpátaljai magyar gazdatársadalom az adományozásban, akár területre, akár népességre levetítve messze Kárpát-medence úgymond legjobban teljesítő gazdatársadalma láthatjuk itt Kárpátalján. Büszkék vagyunk rá, és hálával és köszönettel tartozunk minden egyes rák buzáért, amit szívvel, lélekkel megtermelnek és adományoznak ebbe a programba.
4: Meddig várják még a felajánlásokat?
3: Augusztus 20-án. Úgyhogy azért mondom, ez még egy közbüsű állapot. Még jó reményünk van rá, egy néhány tonnával megtoldani a mostani gyűjtési eredményeket.
2: Beszéljünk egy kicsit a gazdáknak a lelki állapotáról. Hogyan lehet ezt éveken keresztül bírni, ezt a fajta rosszul tartott piaci árat, gyenge terméshozamot? Mennyire fenntartható ez, vagy milyen megoldásokat tudnak előhozni a gazdák? Azt látjuk, hogy egyre több más jellegű kultúrát is próbálnak honosítani, így aztán egyik húzza talán a másikat.
3: Nem egyszerű a dolog gazdáink számára, ugyanis ha van egy adott terület, és szántóföldi kultúrák termesztésére állt rá az adott családi gazdaság, azért beszélek a családi gazdaságról, mert nagyjából ezekkel a gazdákkal van kapcsolatunk. A nagyok, a délői gazdaságok, a köszönök el vannak nélkülünk is. Tehát azt akarom mondani, hogy a szántóföldi kultúrákhoz, a buza termesztéshez, tengeri napraforgó termesztéshez rendelkeznek megfelelő művelőeszközökkel és betakarítóeszközökkel, és nem könnyű ezeket egyik napról a másikra elhagyni, még akkor is, ha úgymond nem éppen jövedelmező a termesztés. Legalább 3 év kell ahhoz, hogy belássa végképp a gazda. Ezen mindenképpen változtatni kell. Változtatni kellene már csak azért is, mert ugye a Kárpát-medencének ez a régiója is kiszárad. Változtatni kellene a művelésmódon. Tehát meg kellene tanulni azokat a takarékos művelési módokat, amivel meg lehetne a talajban őrizni a nedvességet. Nem feltétlenül szántásra gondolok, hanem direktvetésre és talajtakarásnak, a mulcsozásnak különféle módszereire. Viszont ez azzal járna, hogy mindenképpen ki kellene egészíteni, vagy ki kellene cserélni a gépparkot. Erősebb vonóeszközökre, traktorokra lenne szükség, és más jellegű gépekre. Ehhez pedig tőke kell. A tőke jelenleg ezeknek a gazdaságoknak a rendelkezésre nem áll. Most valaki nyugodtan emlegetheti itt az Egálnede pályázati rendszert, 2016-19-ig ez működött. Azért azt tudni kell, hogy azok a vonóeszközök, vagy a traktorok, vagy gépek, kapcsolt gépek, amit azon keresztül lehetett beszerezni, ezek leginkább a kertészeti termesztésben voltak alkalmazhatók, a szántóföldi nagykultúrák termesztésének nem igazán. És mégis mi a megoldás? Nyilván az, hogy több lábon kell állni. Több lábon állást nagyon sok gazdánk úgy gondolja, hogy áttér a zöldségtermesztésre, akár a szántó, vagyis a szántóföldi zöldségtermesztésre, akár, de leginkább a védett zöldség és gyümölcs termesztésre, és leginkább a primőrök termesztésére. Ugye az idén is tapasztaltunk ezt az iszonyatos szárazságot. Nagy-Dunai környékén, ahol én lakom, itt a tavaszi hónapokban 91 nap alatt 5 mm csapadék esett, ami azzal járt, hogy gyakorlatilag egy csontsáraz lett a talaj. Szántóföldi kultúrák vagy nem keltek ki, vagy kikelés után elpusztultak. Magyarán, amit nem lehet öntözni, az nagyon nehéz megmenteni, hogy egyáltalán, hogy abból értékelhető termés legyen. Innen következik, hogy kis területen nagy értékű termés kell betakarítani, hogy egyáltalán lábon tudjanak maradni. Hát nyilván itt felfutott a szamóca, a dinnyének a termesztése, a csemegő kukoricának a termesztése, és annak különféle technológiai változatai, a zalagút fóliás, a kis alagútas, vagy akinek telt rá vándorfóliás, vagy nagy légterű fóliában, de mindenképpen valamilyen védett módon próbált korai primő termést előállítani. Zömében sikerült is, még annak ellenére is, ha április végén és május első napjában néhány nagyon jelentős hagyos éjszaka volt, aki ezt valamilyen úton módon túl tudta élni, akkor az a nyár elejére, közepére egy jelentős jövedelmet tudott saját maga számára és a családja számára biztosítani. Azt gondolom, hogy így valamilyen úton módon a gazdáink számára ez egy túlélési lehetőséget jelent.
1: Az elmúlt percekben Hidi Lászlóval, a Proagrikultúra Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökével beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Nagybetűs olvasás segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában. A kiadvány modern megoldásokkal segíti az olvasását azoknak, akik vagy gyengén látók, vagy csak egyszerűen már kényelmesebb nekik a nagybetűs, szürke hátterű szöveg olvasása. A nagybetűs új szövetség teljesen kihajtható, így egy nagyítóval is könnyebben használható, és minden idézőjelben fölösleges, zavaró részt mellőztek a szerkesztés közben, azaz például nincsenek magyar. Jegyzetek. A tervek szerint az Ószövetséget is megszerkesztik és kinyomtatják hasonló módon. Az első ószövetségi szakasz a Zsoltárok könyve lesz. A részletekről Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Megjelent az új szövetség olvasás segítő nagybetűkkel. Mi ennek a jelentősége? Nekem úgy remélik, hogy volt már ilyen korábban, csak lehet, hogy elfogyott, de hát erről fogunk például beszélgetni Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával. Szóval Ottó, volt már hasonló, csak elfogyott?
3: Volt már, igen, régen, talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a nagybetűs új szövetségnek és zsoltároknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen kemény fedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadvány volt. Ez hosszú éveken keresztül lehetett kapni, és most már hosszú évek óta nincsen, és részben ez is motivált minket, hogy ezt a hiányt, tehát hogy nagybetűs új szövetség, nagybetűs biblia, ez legyen, elérhető legyen, és ezért fogtunk bele a kiadványnak a létrehozásába.
2: És akkor először a beltartalomról, tehát azt mondod, hogy a korábbi abban voltak példabeszédek, zsoltárok, vagy csak zsoltárok, nem emlékszem, ne haragudj.
3: Zsoltárok, új szövetség, zsoltárok és válogatott ószövetségi könyvek voltak benne, tehát az egész ószövetség nem volt meg, de egy egész nagy sorozat volt. Ebből még voltak kötetek, amiket elég sokáig lehetett kapni, de az új szövetség és a zsoltárok például az elfogyott már, szerintem már 10 éve nincsen, úgyhogy mindenféleképpen erre válaszolnunk kellett, illetve hát közben voltak olyan kísérletezések, hogy például a Román Biblia Társulattal együttműködve, ugye nekik a Erdélyben élő magyar bibliaolvasók miatt is fontos volt, hogy nagybetűs Károli Biblia legyen, és akkor velük megvalósítottunk közösen egy olyat, hogy ilyen hatalmas nagyméretű Károli Bibliát készítettünk. Ez kb. 2-3 ezer példányban egy-két évig elérhető volt, de nagyon-nagyon drága könyv volt. Ugye gondoljunk bele, hogy mennyibe kerülhet egy ilyen hatalmas, nagy, rendes, vékony papíros nagy Károli Biblia, mint egy laptop akkora volt, és ez hosszú időn keresztül próbálta orvosolni ezt a nagybetűs biblia iránti igény, de ugye ez nem új fordítású biblia volt, és nekünk már egyre inkább az a meggyőződésünk, hogy az új fordítású bibliának a szövege az, amit ajánlunk a bibliaolvasóknak, jobban érthető mi volt amiatt. És akkor ezért belekezdtünk ebbe a projektbe, szempont volt az is, hogy kicsit tanulva a Károli Bibliának a létrehozásából, hogy ne legyen elképesztően drága, mert ha egy kiadvány, nem tudom, 20-30-40 ezer forintba kerül, akkor az nem életszerű, hogy folyamatosan biztosítani tudjuk az embereknek, és ezért inkább egy ilyen papírkötésű, könnyebben, olcsóban kivitelezhető Bibliába gondolkodtunk, így fordultunk ez iránt. Gyakorlatilag az új szövetséget jelentettük most meg 2 kötetben, tehát az új szövetség 2 kötetbe van szedve, és ez a 2 kötet külön is megvásárolható, illetve együtt valamivel olcsóbb. Ez az előnye ennek a kiadványnak, és hát rengeteg olyan feature, vagy ilyen jellemvonása van a könyvnek, tulajdonság, ami szerintünk segíti a felhasználhatóságát.
2: Erről mindjárt beszélünk, hogy mire gondolsz, csak egy kérdés még a tartalomhoz, tehát az, hogy az Ószövetségből most nincs semmilyen válogatott versek vagy könyvek benne, annak az az oka, hogy egyrészt korábban is az fogyott kevésbé, tehát ezért nincs akkora igény, vagy az ár volt a fő szempont, vagy hogyan döntöttétek el ezt, hogy most csak új szövetség?
3: Alapvetően ez ugye a prioritások listája, tehát először az új szövetséggel kezdtünk, nyilván erre van a legnagyobb igény, és ez a legfontosabb első lépés. Egy következő kör lehet a zsoltárok, ami szintén ugye nagyon olvasott és használt bibliai könyv, és aztán, hogyha ez működik, és jó a fogadtatás ennek a kiadványnak, akkor, és ez megoldja azt a szükséget, amire gondoltuk, hogy létrehozzuk, tehát hogy a hagyományos bibliát már olvasni nem, vagy nehezen tudó embereknek segítség, akkor megyünk a többi bibliai könyv felé, tehát egyáltalán nem lehetetlen, hogy egy teljes biblia kiadás meg lesz több kötetben hasonlóan a régi vállalkozásunkhoz. De most egyelőre az új szövetségre összpontosítottunk két kötetbe, és majd a zsoltárokkal fogjuk folytatni. Hát ha ez valóban megvalósul, akkor azt lehet mondani, hogy egy 6-8 kötetben a teljes biblia megjelenhet, ami egy nagyon jó dolog lenne.
2: Milyen példányszámmal dolgoztok most, és hogy számolsz, hogy ez mennyi ideig lehet elég a korábbi igényeket látva?
3: Limitált példányszámmal dolgoztunk, tehát gyakorlatilag nem több ezer példányban jelent meg, hanem egy relatíve kisebb példányszámban, de ugye ez mivel papírkötésű könyv nem bibliai papíron van, hanem hagyományos vastagabb papíron, ezért ez bármikor újra nyomtatható, tehát ez nem akkora logisztikai előrelátást igénylő kiadvány, mint egy biblia kiadás. A biblia az problémásabb a speciális technikai feltételek miatt. Ennek a kiadványnak talán annyiban érdekes a tulajdonságai, hogy ez egy olyan újszerű kötése van ennek a könyvnek, tehát ez teljesen 100%-ban kihajtható könyv, amivel azt szeretnénk segíteni, ha valaki ugye mondjuk nagyítóval, vagy a nagyításra használt mobiltelefonnal olvassa, akkor így gond nélkül lehet csúsztatni a könyvön a nagyítót. Tehát ez teljesen kinyitható, olyan, mint egy füzet lenne tulajdonképpen, de egyébként mellette 800 oldal körüli van, vagy 600 oldal, tehát egy nagy könyv, de teljesen kihajtható. Ez egy technikai érdekessége és újítása a könyvnek.
2: És ez például az egyik olyan, amire utaltál itt egy-két perccel ezelőtt, hogy ami segíti az olvasást, megértést?
3: Igen, ezek például ilyenek. A másik ilyen tulajdonsága az, hogy szürkék az oldalak, tehát nem csillog a napfényben, vagy a lámpafényénél, ami ugye egy ilyen olvasási igényű embereknél problémát jelent. A másik az, hogy nyilván a nagy betűméret mellett minden ilyen zavaró tényező, mint a vers számozás, vagy a jegyzetek, különböző ilyen tördelési dolgok, azok hiányoznak belőle. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy nagy, hatalmas betűs, nagy szellősségű, tehát a szöveg nagyon szellős, nincs összezsúfolva, és egy nagyon könnyen

0: Ugye ez egy hosszabb előkészítési fázis volt, hogy beszéltünk szakemberekkel, tehát akik a könnyű olvashatóságot vizsgálják, illetve olyan szakemberekkel, akik vakokkal, illetve gyengén látókkal foglalkoznak. Tehát egy elég széles konzultáción vagyunk túl, és azokat is bevontuk, akik a Bibliotársad tagegyházaiban ezzel a speciális misszióval foglalkoznak, hogy gyengén látókat segítenek. Tehát az ő véleményüket is kikértük, és velük együtt lett kitalálva, hogy hogyan nézzen ki ez a könyv. Meg nyilván a nemzetközi példákat is követtük, vagy felhasználtuk, meg a saját tapasztalatunkat is, hát ugye, ahogy beszéltünk róla, régen volt hasonló kiadványunk, az is nyilván akkor a nemzetközi sztenderdeket tükrözte, azóta sok tapasztalatunk lett. Úgyhogy mindezeket így beépítettük, és reméljük, hogy tényleg segítség lesz annak, aki nem tudja már a hagyományos betűméretet olvasni.
1: Túl vagyunk az első könyvbemutatótokon. Neked van már olyan találkozásod, hogy valaki érintett, aki nehezen lát, akinek fontos ez az új szövetség, az kézbe vette, beleolvasott, és valamilyen visszajelzéssel volt az irányotokba?
0: Még olyan nagyon nem terjesztettük ezt a könyvet, egyelőre csak a misszióknak, az egy tagegyházi misszióknak, ugye például a református missziónak, vagy a baptista egyház speciális missziójának adtunk példányokat. Sok olvasóval én még nem találkoztam, de ugye az interneten történik sok minden ma már, és ugye, ahogy meghirdettük ezt az eseményt, nagyon sokan visszajeleztek, hogy hú, de régen vártak erre, mert már nem tudják olvasni a hagyományos kis bibliájukat, úgyhogy bár nem gyengén látó, meg nem idősek, meg nem vakok, de biztos, hogy segítség lesz nekik egy ilyen óriás betűs biblia minden napokban. Nem kell a szemüveget használni, stb. A szószéken jobban látják, vagy a gyenge fényben jobban látják, tehát nagyon sok embernek lesz ez segítség egyébként is, de gyűjteni fogjuk egyébként majd ezeket a visszajelzéseket, mert hogyha folytatjuk, ahogy beszéltünk róla, tehát mondjuk a Zsoltárokkal, vagy a többi bibliai könyve, akkor igyekszünk majd leszűrni ezeket a tapasztalatokat.
1: Oké, egy utolsó kérdés, amit ne kötegedésnek védj, kérlek, csak felmerülhet esetleg hallgatókban, ezért kérdezem, hogy mennyire van szükség 2026-ban nyomtatott Bibliára, tehát amikor online ingyen elérhető a Biblia mindenki.hu oldalon a revidált újfordítású szöveg, amit akkorára nagyítok a számítógépemen, telefonomon, amekkorára akarok, még akár fel is olvastathatom egy programmal, meg van hangos Biblia, tehát hogy aki így nem látja a normál betűméretet, találhat megoldást arra, hogy hallja vagy olvassa a szöveget, de szerinted miért fontos az, hogy ez nyomtatásban kézbevehető módon ott legyen annak, akinek erre van szüksége?
0: Ebben igazad van, tehát amikor mi ezt készítettük a kiadványt, akkor ezzel szembesültünk, ezzel a véleménnyel is, meg igényfelméréssel. Az az érdekes, hogy sok szakember azt mondta, hogy persze, hát mindenféle technikai eszköz rendelkezésre áll már a gyengén látóknak, ugye elsősorban a mobiltelefon és a számítógép segítségével végül is bármit most már akár ugye felolvasó programokkal bármit el tudnak olvasni, de mégis ennek egyrészt azok számára, akiknek még mindig az a nyomtatott könyv a Bibliával való találkozásnak az eszköze. Másrészt pedig egyfajta szimbolikus dolog is, hogy igenis gondolunk azokra a testvéreinkre, akik ilyen látási nehézségekkel küzdenek. Tehát ha az a jelszavunk már 2017 óta, hogy a Biblia mindenki, akkor igenis vannak olyan rétegek, a társadalmi rétegek, és olvasók, akiknek nem elérhető a Biblia azban a formátumban, ahogyan ezt ők tudják olvasni. És persze mindent meg lehet oldani már a technikával, de azért nagyon érdekes, hogy még ma is azért a digitális és a nyomtatott könyvnek az aránya az még a legfiatalabb generációban is egyáltalán nem olyan, mint amilyennek gondolnánk. Tehát most volt ilyen felmérésünk, ez a Patmos felmérés, amiről korábban egyébként már beszélgettünk, hogy a 18-35 éves korosztálynak továbbra is a bibliaolvasásnak 40%-a az nyomtatott Biblián zajlik. Tehát azt gondolná az ember, hogy ez a generáció már teljesen digitális, és teljesen lecserélte a Bibliát az applikációra, vagy az bibliaolvasó oldalra, de ez nem igaz. Tehát saját bevallásuk szerint még majdnem a fele arányban inkább, ha olvassák a Bibliát, akkor azt könyvformában teszik. Úgyhogy erre szerintem érzékenynek kell lenni, és lehetőséget kell adni az embereknek, hogy nyomtatott Biblia formájában is hozzá

0: eljussanak ilyen nagybetűs olvasmányhoz.
1: Az elmúlt percekben Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel beszélgettünk.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Augusztus 14-e és 17-e között a különböző vallási közösségek együttélésének szimbolikus terében Kolozsvár városának 12 magyar templomában mintegy 40 magyar zeneszerző, csak nem 100 egyházzenei alkotása szólalt meg liturgikus keretben, koncertformában vagy műhely munka során a Magyar Egyházzenei Biennálé keretében. Az esemény sorozatról Potyó István kántor karnagyot, az Egyházzene Kolozsvár Egyesület alapító elnökét kérdezte. A riporter Palkó Hanna.
2: Hogyan született meg a Magyar Egyházzenei Biennálé ötlete, és mit foglal magában ez a négynapos eseménysorozat? Mi volt az a gondolat, ami elindította ezt a kezdeményezést?
3: Az Egyházzenei Biennálé gondolata körülbelül 2020 körül született meg. Selmeci György zeneszerző keresett meg az ötlettel és a gondolattal, hogy Kolozsvár adjon otthont egy olyan típusú rendezvénynek, amelynek fókuszában a egyházzene áll, de olyan módon, hogy ebben az esetben a kórusok mellett, vagy a részvevő kórusok mellett kimondottan kortárs egyházzene alkotások kapjanak jelentőséget, és kvázi kizárólagos jelentőséget, és hosszú idő telt el, amíg véglegesen összejött ez az első alkalom, viszont az egyházzenei biennálénak az első kiadása azért volt nagyon-nagyon fontos és szép, mert pont egybeesett Szent Mihály templom átadásával és megáldásával, ami bárhogy is nézett történelmi jelentőségű, és a gond is erős úgy hozta, hogy pont a nyitó koncertje az Egyházzenei Biennálénak egyben volt a templom megáldásának ünnepségével 2022-ben. Fő gondolat az volt, hogy adjunk teret a rendszerváltozás után született egyházzenei alkotásoknak egy olyan teret és egy olyan lehetőséget, hogy ezek a művek kerüljenek fókuszpontba, és ezek kerüljenek bemutatásra, jó előadásba, és ez legyen a legfőbb, úgymond vezérvonala ennek a rendezvénynek. És nem csak koncert, hanem kimondottan az is egy nagyon fontos aspektus, hogy ezek liturgikus, tehát istentiszteleteknek szentségen szólaljanak meg.
2: Mit jelent pontosan az, hogy ez a biennálé a Kárpát-medence egészét összefogja? Kik és honnan érkeznek Kolozsvárra ezekben a napokban?
3: Minden egyes kiadásban nagyon fontos volt, hogy az erdélyi kórusok és a magyarországi kórusok mellett felvidékről, Kárpátaljáról érkezzenek énekarok, akik ugyanúgy végzik ezt a gyönyörű szép szolgálatot, egyházban egy szolgálatot a közösségeikben és templomaikban. Úgyhogy Magyarországról, Pápáról, Budapestről, Pécsről, de érkeznek felvidékről is, és nyilván Csíkszeredából, itt mondom, kolozsvári énekkarok, illetve részt vesznek olyan egyházzenészek, kántorok, akik más régióban, mint a Máramarosszigetről jönnek, vagy az Erdély különböző pontjáról, azért, hogy itt lehessenek ezen az egyházzenei biennálén.
2: Miért éppen Kolozsvár ad otthont ennek a rendezvénysorozatnak? Mit jelent az, hogy 12 magyar templom kapcsolódik be a programba?
3: Fontos volt, hogy a különböző vallások reprezentálva legyenek, és meg tudják mutatni az ők specifikumát, tehát a jellegzetességeiket. Olyan művek szülessenek, amelyek minden egyes történelmi egyháznak a kórus hagyományához ragaszkodik, illetve ahhoz a tallankincshez, amit a istentiszteletekben szentmiséken használnak. Ezért is volt Kolozsvár, egy olyan központi hely, ahol együtt vagyunk, olyan típusú közreműködésben, amely lehetővé teszi ezt a típusú megnyilvánulást és együtt éneklést, együtt muzsikálást, és a 12 templom pont eznek a tükröződése, amikor is vasárnap a különböző templomokban a jelenlevő énekarok énekszolgálatot, kórusszolgálatot vállalnak. Tehát nem koncertet, hanem kimondottan a közösségekbe látogatnak el a monosztorról egészen a Ferences templomig és a Piarista templomig, és elvállalják az itt lévő kórusok, hogy a liturgián, az istentiszteleten vagy a szentmiséken énekelnek, és bemutatnak olyan műveket, amelyek oda illenek.
2: Te is említetted, hogy a biennálé egyik fontos célja a rendszerváltozás után született magyar egyházzenei alkotások bemutatása. Miért tartottátok fontosnak, hogy éppen ezek kerüljenek a középpontba?
3: Olyan gazdag repertoár született a rendszerváltozás után, kicsit reakcióként is, ugye hát nem volt ildomos egyházzeni alkotásokat komponálni, illetve nyilván megszorítás alatt volt, így természetesen volt ez a kimondott a megnyilvánulás, hogy a zeneszerzők nagyon sok egyházzeni alkotást komponált, és annak is tulajdonítható, hogy maga az énekkar a kórusoknak egy jó hányada, egy nagyon nagy hányada azért egyházi vonatkozású. Ugye a közösség él, nagyon sok templom mellett a kórus közösség él, és ők tudják igazából ezeket a műveket bemutatni, amiket komponálnak, úgy, hogy egy robbanásszerű alkotási munka kezdődött, tehát nagyon nagy számban komponáltak egyházadnyi alkotásokat a repertoárban után, viszont nem mindenhol kerültek ezek repertoárba, vagy nem ismertettek meg. Úgyhogy ez volt a cél, hogy ezeket megismertessük, ezeket az alkotásokon.
2: Mint egy 40 magyar zeneszerző, csak nem 100 műve hangzik el. Milyen kincsekre, különlegességekre számíthatnak azok, akik ellátogatnak a programokra?
3: Ami nagyon értékes dolognak tartok, az, hogy a pár nap alatt Kolozsvárnak a négyzetkilométerre első zeneszerző sűrűsége nagyobb megnő, de ugyanakkor egyházzenészek is itt vannak, egyházi előjárókkal is folytonosan tartjuk a kapcsolatot, és meghívottként vannak jelen. Tehát azok a szereplők, akik az egyházzenei életben szerves részként benne vannak, kórusok, karnagyok, kántorok, zeneszerzők, egyházi előjárók, hívek, ezek mind itt vagyunk, és együtt formáljuk azt, amit úgy gondoljuk, hogy értékes és maradandó lehet. Ezért értékes és ezért szép ez az egyházi biennálé, mert hogy ebben a szép folyamatban, zenei szolgálatban jelenlevő szereplők mind együtt vannak, és együtt próbálják az értéket megtalálni, és úgy megméretetni, hogy mi az, ami maradandó és érdemes.
2: Kik azok, akik nélkül ez a biennálé nem jöhetett volna létre? Mesélkedjek egy kicsit a szervezőkről és a művészeti vezetésről, illetve arról, hogyan dolgoztak együtt ezen a nagy léptékű eseményen.
3: Az egyházai biennálének a létrejötte a Kolozsvári Magyar Napoknak a szervező gárdájával indult, akiknek nagyon hálásak vagyunk, hogy már a kezdetektől nagyon-nagyon sokat segítettek, Gergely Balázsnak és az egész csapatának. Az volt megalapozva, és most is a társ rendezvénye a Kolozsvári Magyar Napoknak, illetve nagyon fontos logisztikai csapat van ez mögött, a szervezés mögött, aminélkül nem tudnánk lebonyolítani Szabó Krista és Sipos Dávid, akiket megemlítek, mert nagyon fontosak, illetve az egyházi előjáróknak is a hozzáállása és támogató készsége is nagyon-nagyon fontos, mert egyensúlyban vagyunk jelen ezekben az egyházzenészek, a hívek, a zeneszerzők és az egyházi előjárók, hogy közösen beszéljünk azokról a dolgokról, amik fontosak és értékesek, illetve a művészeti vezetés, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az irányvonalat mutatni. Itt nyilván elsőként a legfontosabb megemlíteni Selmeci György zeneszerzőt, aki tartja kapcsolatot a zeneszerzőkkel, meg nagyon fontos és súlyos munkabírással szervezi és saját gyerekének tekinti az egyházai biennálét. Ezen belül nagyon fontos megemlíteni az antológiát, a kórusgyűjteményt, ami megjelenik minden alkalommal, az új művekkel, illetve Sófalvi Emesőjét muzikológust, aki a szakmai tudásával és minden munkakészségével és munkabírásával nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy létrejöhessen a zekezdeni biennálé.
2: És végül egy lezáró kérdés. Mit szeretnétek, hogy a résztvevők hazavigyenek magukkal a biennáléről? Mit adhat ez az esemény az egyházzenei közösségeknek és a nagy közönségnek?
3: Úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb az a Istenhez emelő lelki élmény. Ez az Istenhez emelő lelki élmény legyen mindegyünknek része, olyan muzsika által, amely most született, friss, és az egyház mindenkor a művészeteknek a legjobb bemutatója és megtartója, mert mindig is fontosnak tartotta, hogy a jó Istennek a legjobbat adjuk. Ugyanez tükröződjön zeneileg, amely a lelkünk felemelését szolgálja.
1: Az elmúlt percekben Potyó István kántor karnagyot, az Egyházzene Kolozsvár Egyesület alapító elnökét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket, legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Összeállította munkatervét a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. Az ülésen a frakciók által összegyűjtött témákból kiválasztották azt a 10-et, amelyet tárgyalni szeretnének. A grémium várhatóan a jövő heti ülésén dönt a témakörök sorrendjéről. A tagok megállapodtak abban, hogy az első téma az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügye lesz. Emellett foglalkoznak majd a lakásotthonok helyzetével, a bántalmazás, valamint a gyermekvédelem finanszírozásának kérdéseivel is. Az iskolai igazgatók nem irodát, hanem közösséget vezetnek, és nem papírokat igazgatnak, hanem embereket, sorsokat, jövőket formálnak, hívta fel a figyelmet Kóka Iné Lányi Marietta államtitkár szerdán Budapesten. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatásért felelős vezetője az újonnan kinevezett intézményvezetők ünnepségén beszélt erről, ahol átadták a megbízásukról szóló emléklapokat. Sinka Edit, a Klebelsberg központ elnöke elmondta, hogy idén 351 tankerületi fenntartású iskolában kezdheti meg munkáját új vagy megbízását megújító vezető. Az államtitkár kiemelte, hogy az a jó vezető koordinátor, aki épít valamennyi kollégája tudására és a közös gondolkodásra. Az igazgatók számíthatnak a Klebelsberg központ támogatására az előttük álló tanévben. A pénz útját és a politikai felelősséget is vizsgálja a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. Ezt a testület Tisza párti elnöke Csőszi Attila közölte a szerdai alakuló ülés előtt. A munkát 4 blokkra bontják, amelyek során áttekintik az alapítványi vagyonkihelyezéseket, a kihelyezett vagyon sorsát, valamint meghallgatják az érintett vezetőket. A vizsgálóbizottságnak december 31-éig kell összeállítania a jelentését. Új oktató videót készített a NAV, amellyel a szeptember 1-én induló webes nyugta adatszolgáltatásra készíti fel a vállalkozásokat. A felvétel lépésről lépésre bemutatja az adatok kézi rögzítését azoknak, akik továbbra is a klasszikus papíralapú nyugtatömböt használnák. A hivatal emellett emlékeztetett, hogy a kézi rögzítés mellett továbbra is az ingyenes e-pénztárgép alkalmazás használata a legegyszerűbb megoldás. A szeptember 1-e és december 31-e közötti szankciómentes időszakban az adóhivatal a bírságolás helyett továbbra is a tájékoztatásra és a támogatásra helyezi a hangsúlyt. Júliusban 524,3 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás központi alrendszere a pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint. A kedvező egyenleget elsősorban a kifizetések csökkenése, az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások mérséklődése, valamint az adó és járulékbevételek növekedése eredményezte. Ugyanakkor július végéig az alrendszer 2857,9 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami az éves hiánycél közel 68%-a. A tárca hangsúlyozta, hogy az egyszeri és szezonális hatások miatt az egyes havi adatok önmagukban nem meghatározóak az éves hiány mértékének megítélésében. A Központi Statisztikai Hivatal szerdai jelentése szerint a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenést a feldolgozóipar, valamint a szállítás és raktározás ágazatai okozták. A csökkenést az ingatlanügyek növekvő beruházási aktivitása fékezte. A statisztikák alapján a vállalkozások és a költségvetési szervek beruházásai is csökkentek, a háztartásoké viszont emelkedtek. Csalódást keltőnek nevezték az elemzők a KSH szerdai jelentését, amely szerint a második negyedévben éves összevetésben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene. Az elemzők az idén látványos felpattanást nem várnak, a beruházási fordulatot legkorábban 2027-re és 2028-ra a beérkező uniós forrásoktól és az enyhülő kamatkörnyezettől remélik. Életének 84. évében elhunyt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista. A Kossuth díjas művész szerda reggel gombaszögi otthonában hunyt el. Olyan monumentális és meghatározó irodalmi művek szerzője volt, mint az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek vagy a Világló részletek. Nevét többször is az irodalmi Nobel-díj várományosai között emlegették.
0: Az időjárásról.
1: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néha zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kezdődik az iskola, hamarosan mindenhol becsengetnek. Nehéz lehet az átállás a gyerekeknek, főleg az iskola kezdőknek. Lelki és testi tüneteket egyaránt produkálhatnak az izgalomtól, mondja a szakember. Balogh Beáta, miskolci klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus azt tanácsolja, hogy a szülők tudatosan készüljenek az átállásra, így megkönnyíthetik gyermekeik számára az iskola kezdést.
2: Az iskola kezdés kapcsán érdemes belegondolnunk, akár szülők vagyunk, akár gyerekek, hogy most még az utolsó napokat kihasználva a gyerek feje tulajdonképpen a strandon, a nagyinál, a lángosnál jár, míg a szülők már egyre nagyobb szorongással készülnek az évkezdésre. Érdemes külön választani a most első osztályban lévő még óvis gyerekeket, illetve már az idősebb korosztályokat. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek iskolai retten kerüljenek az óvodából az iskolába, hiszen ettől várható a megfelelő testi-lelki fejlődés. Van ugyan az óvodákban, ugye május környékén szokott lenni egy összefogó vizsgálat, egy komplex vizsgálat, amely kimondja a gyermekről, hogy iskolai érett-e, de sajnos a statisztikák azt mutatják, hogy nagyon sok gyerek ennek ellenére úgy kerül be az iskolába, hogy nem teljesen iskolai érett. Talán az iskolai érettségről pár szót érdemes mondani. Ugye az egy dolog, hogy a gyerek eléggé okos, érdeklődik a számok, a betűk iránt, de ez önmagában még nem jelenti, hogy iskolai érett. Sokkal fontosabb tényezője, hogy szociálisan is érett legyen a gyermek. Ennek főbb összetevői egyrészt az, hogy képes legyen az önálló munkavégzésre. Tehát, hogyha a tanítónéni azt mondja, hogy vedd elő a sárga ceruzát, és nyisd ki a könyved a második oldalon, akkor ezt mindenféle kérdés és probléma nélkül meg tudja tenni, eligazodjon a táskájába, tudja, hogy melyik a sárga színű ceruza, és ne tegyen fel plusz kérdéseket, hiszen mondjuk egy 30 fős osztályban nem lehet az, hogy a tanítónéni egyenként külön-külön mindenkinek elmagyarázza, hogy mi a teendő. A másik része, hogy kialakult legyen a feladattudata, szabálykövetéssel tisztában legyen, hogy legyen egy átlagosan megfelelő tempója, és hogy kitartóan képes legyen dolgozni azzal a fajta kitartással, ami akaratlagosan szabályozható. Tehát ha ezek bármelyike hiányzik, akkor a gyermek nem iskolai érett. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az iskolába tulajdonképpen kicsi óvodások kerülnek be, akik teljesen meglepődve és sokszor döbbenettel veszik észre, hogy egészen máshogy kell itt működni, mint az óvodában. Nagyon fontos, hogy mind a szülő, mind a tanítónéni megfelelő türelemmel viseltessen a gyerekek iránt, és rá szocializálják, rá tanítsák az iskolai életmódra. Nagyon sokszor okoz problémát, egyrészt maga a nagy társadalmi elvárások, hogy milyen gyorsan kell a gyerekeknek akár olvasni megtanulni, akár írni megtanulni, illetve még nagyobb a szülői elvárás. Ezek együtt okozhatnak mindenféle pszichés problémákat, amelyek több mindenben, több területen megnyilvánulhatnak. Lehet egyszerűen csak maga a teljesítmény szorongás, lehet félelem, pánikos jellegű szorongásos tünetek magától az iskolába meneteltől, reggelenként nem akar felkelni, elkészülni, amely esetleg testi tünetekben is megnyilvánul, többnyire fejfájás, hányinger, hasmenés, de lehet egyszerű alkalmazkodási, beilleszkedési zavar, depresszió, sőt, ha a végső esetet nézzük, akár valamilyen deviáns viselkedés is.
1: A szülők sokat tehetnek azért, hogy a gyermekük zökkenőmentesen vegye az iskola kezdéssel járó akadályokat, mondja a pszichológus.
2: De először is érdemes a szülőnek elgondolkozni azon, hogy miért alakulnak ki ezek a tünetek, problémák. Amennyiben tartósan súlyos tünetekkel fennállnak, természetesen érdemes szakemberhez fordulni, de ezért van néhány dolog, amit a szülő maga is meg tud tenni, és érdemes megtennie. Ilyen például az, hogy az iskolába induló kis óvodást készítsük fel az iskola kezdésre. Nagyon fontos az, hogy együtt készüljünk az iskolára, tehát együtt szerezzük be az iskolaszereket, táskát, füzeteket, beszélgessünk az iskoláról. Vannak olyan gyerekek, akik sokkal szorongosabbak, és félnek magától, az ismeretlentől, ezért érdemes nekik akár ilyen vizuális fogódzókat adni. Egyrészt érdemes meglátogatni az iskola épületét, tehát hogy tudja, hogy hová fog menni. Érdemes beszélgetni olyan gyerekekkel, akik már oda járnak az iskolába, illetve én szoktam javasolni azt is, ugye nagyon fontos, hogy a gyerek biztonságérzete megmaradjon. Ez egy idegen helyen, egy idegen környezetben nagyon könnyen megborul, ezért mindig azt javaslom, hogy adjanak valami apró dolgot a gyereknek, ami az otthon biztonságához köti az idegen környezetben is. Ugyanúgy, mint az óvodás gyerekekkel is szoktak vinni valamilyen alvókát, vagy kis plüssállatot, az iskolásnál is meg lehet ezt tenni, nyilván magasabb szinten. Például jelvény szoktam javasolni, valamilyen kis jelvény, vagy ha meg engedik, ugye a testnevelő tanárok nem nagyon szokták szeretni valamilyen kis karkötőt, ami jelképezi számára az otthoni biztonságot, és onnantól kezdve talán már az egész probléma megoldódott. A másik dolog, hogy nagyon fontos, hogy reggelenként nyugodt körülmények közül menjen a gyerek iskolába, tehát ha a szülő kapkod, ideges, idegbajos, hogy elkésnek, hogy nincs minden összepakolva, akkor a gyerek is átveszi ezt a fajta feszültséget, és nyilván ő sem nyugodtan, odafigyelve tud az iskolában működni. Természetesen a napi rendet is át kell struktúrálni, mind a nyárból, mind pedig az ovis életből, hiszen egy sokkal kötöttebb és sokkal nagyobb időbeosztással kell élni. Ezért érdemes a szülőnek erre önmagának is készülnie, tehát nem csak a gyereknek kell időben lefeküdni, hanem én, a szülő is fontos, hogy nyújtsam ezt a mintát számára. Az érzelmi biztonságát a gyermeknek lehet úgy növelni, hogy reggel is beszélgetünk arról, hogy mi vár ránk a nap többi részében, lehet biztatni a gyermeket azzal, hogy majd délután, az iskola után újra találkozunk, esetleg valamilyen örömteli közös programot csinálunk, illetve mindenképpen javasolt este egy kicsit összebújni, beszélgetni arról, hogy mi történt az iskolából, milyen jó és rossz élményei voltak. Tehát ezzel mind oldani az ő feszültségét. Azért az iskola előtti egy-két napban már érdemes az alvási szokásokat visszaalakítani az iskolai időszakéhoz, tehát hogy időben lefeküdni és korábban felkelni. Én azt tapasztaltam, hogy ez szokott a legnehezebben menni, tehát az a végsőkig húzzák, és ezért ez az átállás többnyire át is csúszik az iskola néhány első napjába, vagy hetébe is akár.
1: Balogh Beáta szerint nem csak a gyerekeknek, hanem a pedagógusoknak is tudatosan kell készülniük az új tanévre.
2: Nagyon fontos lenne, hogy a pedagógusok a szünetben ki tudják magukat pihenni. Ezt ők tudják, hogy mennyire sikerül. Nagyon fontos lenne, hogy mind testileg, mind lelkileg felkészülten, kipihenten kezdjék a tanévet. Ami az ő kiégésüket megelőzheti, az mindenképpen az a fajta hozzáállás, hogy ne évről évre ugyanazt az anyagot, ugyanolyan módon, ugyanazokkal a példákkal levezetve próbálják meg előadni, átadni a gyerekeknek, hanem igenis próbáljanak újdonságokat behozni, esetleg játékos formában, főleg a kisebb, de akár a nagyobb gyerekek számára is. Nagyon fontos, hogy ők maguk is élvezzék a tanítást és az óráikat, mert ha a pedagógus nem élvezi a saját óráját, akkor a gyerekek sem fogják, és ezáltal nem képes átadni azt a tananyagot, azt az ismeretanyagot, amire szükség lenne.
1: A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus az iskolarendszerrel kapcsolatban is kifejtette a szakmai véleményét.
2: A probléma az, hogy ma a társadalom részéről borzasztóan nagy teljesítményelvárások vannak, és ezért az iskola nagyon-nagyon nagy lexikai tudást próbál a gyerekek fejébe önteni. Ugyanakkor tudományosan már nagyon sokszor bizonyították, hogy ez a nagy lexikai tudás, ez nem azonos sem az intelligenciával, sem pedig a gyakorlati alkalmazhatósággal. Sokkal fontosabb lenne, hogy nyugodt, testileg, lelkileg egészséges, és az életet örömmel megélni tudó gyerekeket neveljünk, ez pedig nem feltétlenül az kell, hogy 2 hónap alatt meg tudjon tanulni olvasni, lehet, hogy hosszabb időre van szüksége, de alaposan képes erre, amit aztán majd az életben sokkal alaposabban is tud alkalmazni.
1: Kedves hallgatóink, kezdődik az iskola, hamarosan mindenhol becsengetnek. Nehéz lehet az átállás a gyerekeknek, főleg az iskola kezdőknek. Lelki és testi tüneteket egyaránt produkálhatnak az izgalomtól, mondja a szakember. Balogh Beáta, miskolci klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, iskola kezdéssel kapcsolatos hasznos tanácsait hallották.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Az iskola kezdésre való tekintettel legyünk még figyelmesebbek az utakon. Erre hívja fel a figyelmet a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya és a Kerékpáros Miskolc Egyesület. Azt tanácsolják, hogy az első napokban, hetekben induljunk el otthonról korábban, az autót pedig érdemes bringára, rollerre vagy tömegközlekedésre cserélni. Molnár Emilt, a közlekedésrendészeti osztály vezetőjét hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
3: Az iskola kezdés során mennyire változik meg itt a közlekedés Miskolcon? Mi a tapasztalat? Rendőrként mit látnak?
4: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. A szeptember 1-e az hát, közlekedési szempontból egy kicsit traumának tekinthető, mert jóval nagyobb a forgalom ilyenkor a reggeli órákban. De hát nem is a szeptember 1-e, hanem úgy a szeptember első két hete az, ami nagyon nagy változásokat hoz itt a közlekedésben, Miskolc területén leginkább, mert nagyon-nagyon sokan igyekeznek eljutni az iskolákba a nyári szünet után, hogy kicsit lelassult az élet, és most igyekeznek felpörögni a szülők és a gyerekek, hogy eljussanak az iskolába, aztán ez megnehezíti mindenkinek az életét. Talán ami tanácsolni lehet, hogy figyeljünk egymásra, mert együtt közlekedünk, és mindenkinek az az érdeke, hogy épségben, egészségben eljusson az úti céljához. Nagyon nagy türelemmel kell ilyenkor lenni, mert nem egyformán közlekedünk, nem egyforma a közlekedési tudása a forgalomban résztvevőknek, és ilyenkor akik ügyesebbek, azoknak hát türelmesebbnek kell lenni, hogy akik kevésbé ügyesek, azok is megoldják azt a feladatot, hogy eljussanak az iskolába, vagy aki kevésbé ismeri még azt a területet, ez főleg ugye ott okozhat problémát, akik először viszik abba az iskolába a gyerekeket, vagy a gyerekek először mennek abba az iskolába, új iskolába kezdenek, hogy kitapasztalják azokat az útvonalakat, amelyeken a legcélszerűbb haladni, mert legkevesebb a forgalom, vagy a leggyorsabban odaérnek. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a probléma megoldása, na, hogy figyeljünk egymásra és segítsük egymásra az úton.
3: Például az autósoknak mit tud tanácsolni, talán velük kezdeném, hiszen ilyenkor azért az autós forgalom is megnövekszik. Az autósoknak mit tud tanácsolni, mire figyeljenek oda, hiszen jól tudjuk, hogy gyalogosok, kerékpárosok is többen lesznek, illetve az iskolák közelében is többen vannak ilyenkor. Autós közlekedőknek mit tud tanácsolni itt Miskolcon, mire figyeljenek szeptember első két hetében?
4: Hát igen, ahogy a kérdésben is benne volt, ott vannak a gyalogosok és kerékpárosok, de talán leginkább a gyalogosok, akik kell, ha konfliktus van autósként, akkor a gyalogos húzza mindig a rövidebbet, tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni a gyalogosokra, és azokra a szabályokra, amelyek a gyalogosok védelmét szolgálják. A kijelölt gyalog átkelő helyeken a gyalogosnak az elsőbség biztosítása, hogy figyelmesen közelítsük meg ezeket a helyzeket, ahol esetleg a kerékpárosok is nagyobb számban jelennek meg, gyalogosok is nagyobb számban jelennek meg. Adjuk meg az elsőbséget, mert sok esetben, amikor vizsgálunk egy-egy eseményt, akkor hát ott van a háttérben, hogy nem fordított kellő figyelmet az autós, vagy a járművezető, a gyalogosra, vagy a kerékpárosra, mert hát számított egy nagyobb járműre, de csak egy kerékpáros jött, és azt valahogy nem vette észre. De azért az általános elvárhatóság az, hogy észrevegyük a gyalogost, észrevegyük a kerékpárost. Nem olyan nagy nehézség, ez sokan szembesülünk ezzel a feladattal, és nagyon-nagyon sokan megoldjuk. Akkor van könnyű dolgunk, ha betartjuk a sebességet, mert akkor több időnk van reagálni a közlekedési szituációkat. Tehát egy iskola közelében egy 30-as tábla az nem véletlenül van ott. Azért van ott, mert a gyerekek azok esetleg figyelmetlenül lépnek az útteste, de ha valaki alacsony sebességgel közlekedik, akkor ezt a hirtelen váratlan kialakult helyzetet is meg tudja oldani, hogy nem üti el a gyermeket, nem üti el a kerékpárost. Lehet, hogy egy hirtelen fékezéssel olyan jól meg tud állni, mert aki 30-an megy, az egész biztos meg tud állni a gyalogátkelőhely előtt, ha még hirtelen lépett le a gyalogos, akkor is. De egyébként is a gyalogátkelőhelyet úgy kell megközelíteni, hogy egy elsőbségadási kötelezettségnek bármikor eleget tudjunk tenni. És ha ezt megfogadja mindenki, akkor már jó irányba haladunk. Az iskolák környékén azért mi ezt az észlehetőséget segítjük, mert jó néhány iskola környékén található gyalogátkelő helynél ott lesznek a kollégáim reggel és délután is, segítik a gyalogosok közlekedését, segítik a járművek közlekedését, és igyekszünk mindenkinek olyan helyzetet teremteni, hogy minden kevesebb konfliktussal, minél gyorsabban, minél nyugodtabban jusson az úti céljához, de együttműködéssel lehetséges ez csak.
3: Milyen szituációkra számíthatnak az autósok? Például ugye az iskolák közelében ilyenkor megállnak a szülők, gyermekek kiszállnak az autóból, illetve a túloldalról akár az elkalandozó gyerekek még átszaladhatnak. Milyen helyzetekbe kerülhetünk az iskolák környékén sofőrként most a szeptemberi időszakban?
4: Hát igen, ezek az olyan helyzetek, amikor, hogy az előbb is említett, hogy váratlanul kilépnek az úttestre, a jármű elé, vagy a megállással is elé tudjuk segíteni, hogy olyan helyen állunk, meg olyan helyen tesszük ki a gyerekeket az iskolába, ahol másokat nem akadályozunk. A gyerek figyelmét felhívjuk, ahogy kiszáll, hogy nézzen körül az úttesten, mielőtt átmenne mind a két irányban, és amikor biztonságosan érzi, csak akkor keljen át. Esetleg még mi is megállunk a kijelölt várakozó helyen, ahol nem akadályozzuk a többi közlekedőt, és a gyereket átkísérjük azon, hogy megmutatjuk neki, hogy hogy kell átmenni, hogy mire kell figyelni, ezzel is ugyelve az ő biztonságukra, és minden autósra vonatkozik persze az, hogy ne álljon meg mondjuk közvetlen gyalogátkelő helyelét. A párhuzamos közlekedés esetén, amikor a külső sávon vagy a belső sávon haló megáll, mert ő látja a gyalogost, akkor aki a másik sávon áll, az is álljon meg, ha ő még nem látja a gyalogost, akkor is, mert a veszélyes szituációk akkor alakulnak ki, amikor valaki már megadja a gyalogosnak az elsőbséget, biztosítja az áthaladást, de a másik sávban lévő nem. A gyalogosunk csak azt a járművet figyeli, aki hát szabályos és odafigyel a másikra, közben pedig gyorsan elmegy mellette egy jármű, akire már azt gondolnánk, hogy hát ő, ha az egyik megállt, akkor a másik is megfog, de sajnos ez nem mindig van így, és ebből az elmúlt hónapokban ebből kifélebb több baleset történt. Hát jó lenne, ha most a szeptember folyamán egy sem lenne. Sajnos a balesetekhez kapcsolatok azt mutatják, hogy nem jó irányba haladunk. Változtatni kell. Én kérek mindenkit, hogy figyeljen a gyalogosokra, figyeljen a kerékpárosokra, és figyeljen a másik járművezetőre, autósra, tehergépkocsi vezetőre, motorkerékpárral közlekedőre, és segítsük egymás közlekedését.
3: Kerékpárosként, gyalogosként mit tehetünk azért, hogy együttműködve nagyon jól tudjunk közlekedni, hiszen ugyanúgy gyalogosként, kerékpárosként is oda kell figyelnünk, hogy esetleg mi ne okozzunk veszélyes szituációt. Gyalogos kerékpárosként mit tehetünk ennek érdekében?
4: Hát a gyalogosokra és a kerékpárosokra is megvannak a szabályok, ezeknek a közlekedési módoknak is megvannak a szabályai. Ami a legfontosabb, hogy hirtelen váratlan cselekvést senki ne hajtson végre. Tehát kerékpárral ne hajtsunk egy útkereszteződésbe váratlanul, főleg ott ne, ahol mondjuk elsőbséget kell adnunk a másik irányból érkezőnek. Gyalogosként is ugyanez a feladat, hogy ha átkelek az út egyik oldalra másikra, akkor lehetőleg a közelben lévő kijelölt gyalogátkelőket vegyem igénybe. Takarásból. Leginkább, akik mondjuk akár személygépkocsival, akár autóbusszal, akár villamossal mennek, ezeknek a járműnek a takarásából ne lépjünk hirtelen az útestre. Mindenki vegye azt a kis fáradtságot, hogy a közelben lévő kijelölt gyalogátkelő helyig elmegy a járdán, és ott megy át, ahol ezt szabályszerűen megteheti. A bokrok, fák, oszlopok takarásából, ha valaki kilép az úttestre, akkor ezzel nagyon-nagyon megnöveli a baleseti kockázatot. Kerékpárosként, gyalogosként is most még ugyan nincs nagy probléma ezzel, de a nappalok rövidülésével a sötét időszak is előjön, és ez is egy kockázat. Tehát főleg kerékpárosként a megfelelő világító felszerelések legyenek, ilyenkor a járműn is használják is, hogy lakoteten kívül rossz látási viszonyok között, vagy hát csökkent látási viszonyok között a mellény viselése, és ha ezeket a, hát szerintem nem is nagyon szigorú feltételeket mindenki betartja, akkor kevesebb balesetet kell nekünk látni, helyszínelni, ami mindenkinek a javát szolgálná.
2: Az iskola kezdésre való tekintettel legyünk még figyelmesebbek az utakon, erre hívja fel a figyelmet a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya, melynek elnökét Molnár Emilt hallották az imént. Hamarosan a Kerékpáros Miskolc Egyesület elnökével folytatjuk a témát.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Az iskola kezdésre való tekintettel legyünk figyelmesebbek az utakon, erre hívja fel a figyelmet a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya és a Kerékpáros Miskolc Egyesület. Azt tanácsolják, hogy az első napokban, hetekben induljunk el otthonról korábban, az autót pedig cseréljük bringára, rollerre vagy tömegközlekedésre, amennyiben tehetjük. A folytatásban Kunhalmi Zoltánt, a Kerékpáros Miskolc Egyesület elnökét hallják, a riporter továbbra is Sütő Dávid pelé.
2: Mi a tapasztalatuk önöknek az egyesület részéről? Az iskola kezdés során mennyire változik meg a közlekedés Miskolcon, leterhelődik? Mi alakul át esetleg, miben változik a közlekedés ilyenkor?
3: Általában nagyon megváltozik. Ugye az iskola kezdés az többé-kevésbé egybe esik ugye a vakációnak a végével. Most a vakáció alatt nem feltétlenül csak az iskolai vakációt, hanem a felnőttek nyári szabadságolását is értve. És ezért az iskolától függetlenül is, de azzal, ahhoz is kapcsolódva jelentős mértékben megnövekszik a forgalom, és ez különösen akkor okoz nagy gondot, hogyha, amint ez Miskolcon is tapasztalható általában, ennek jelentős részét az egyéni autóforgalom adja, hiszen egyszerűen nem nagyon férnek el egymástól az autók, ez különösen az iskolák környékén okoz nagy gondot, amikor ugye egy viszonylag szűk idősávban akar oda menni mindenki egyszerre autóval, nem férnek egymástól, és hát kis túlzásra ugye az egyik szülő autója üti el a másik szülő gyerekét, aki éppen kiszáll az autóból.
2: Mire érdemes odafigyelni, akár mondjuk, ha már itt az autósok szóba kerül,

0: ültek. Autósként mire figyeljünk oda, főleg gondolom itt az iskolák környékére vonatkozóan, de gondolom máshol is a városban. Autósként mire érdemes odafigyelni, úgymond mi változik meg a szemszögükből?
1: Hát egyrészt megváltozhat az eljutási idő, tehát leginkább arra érdemes odafigyelni, hogy idejében elinduljunk, ha idejében oda is akarunk érni az úti célunkhoz. Különben nagyon stresszesek leszünk, és ha stresszesek leszünk és nem figyelünk, akkor könnyen bajt okozhatunk. Megjelenik ugye nagyon sok gyerek a közterületeken, és hát a gyerektől ugyan el lehet várni, hogy szabálykövető legyen a magatartása, de garantáltan nem lesz mindig szabálykövető, egészen egyszerűen azért, mert a gyerek az nem egy kisméretű felnőtt, hanem ő az életkorának az egyénenként is különböző fejlődési állapotának megfelelően teljesen másképp fog viselkedni, nem fog benne mindig tudatosodni, hogy ő közlekedik, mint mondjuk egy felnőtt. Ráadásul ugye őt észlelni is nehezebb, hiszen kisebb a testmérete, és ezért a forgalomban is nehezebben észlelhető. A gyerekeknél az is előfordulhat, hogy esetleg két autó takarásából lép ki az úttestre. Tehát mindenképpen csak azt tudjuk tenni, hogy nagyon-nagyon figyelünk rájuk.
0: Kerékpárosként, illetve gyalogosként az érme másik oldalára állva, mire figyeljünk oda, hogy gördülékenyebb legyen a közlekedés, az autósok, illetve a saját közlekedésünket is megkönnyítsük és ne kerüljünk veszélyhelyzetbe. Másik két szempontból mire érdemes odafigyelnünk itt a szeptemberi időszakban?
1: Amikor frusztráltabbá válik a gépjárműforgalom, az ugye a gyalogosan vagy kerékpárral közlekedőkre is veszélyt jelenthet, tehát mindenkire érvényes az, hogy jobban oda kell figyelnünk egymásra. Ez mondjuk inkább az autónál van, hogy kicsit jobb, ha visszaveszünk a tempóból, de gyalogosoknál, kerékpározóknál is tényleg csak azt tudom hangsúlyozni, az egymásra való nagyobb odafigyelés.
0: Ha esetleg kerékpárral, gyalog indulunk el a családdal vagy a gyermekünkkel, akkor mire figyeljünk oda, mit mutassunk meg neki itt például az iskola kezdés előtt, ha mondjuk van egy bejáratott útvonal, hogyan járjuk be vele, gondolom ilyenkor iskola kezdés előtt érdemes bejárni, hogyha nem autóval közlekedünk.
1: Így van, ennek különösen Nyugat-Európában nagyon nagy kultúrája van, hogy fölkészítik tulajdonképpen, nyilván a kisebb gyerekeknél releváns ez, mert aki már akárhanyatszor is ugyanazon az útvonalon megy, a újabb és újabb tanévekben annak már azért van valamennyi tapasztalata, de a kisebb gyerekeknél nagyon fontos az, hogy először is feltérképezzük a lakókörnyezetünket, hogy melyik lehet az az útvonal, amelyik a legbiztonságosabb lehet a gyerek számára az iskolába járáshoz, és ezt az útvonalat célszerű bejárni, ezen az útvonalon megmutatni a gyereknek, hogy mire érdemes odafigyelni, hogyan tud átkelni. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. És itt azt is hozzátenném egyébként, hogy Magyarországon sokan ugye úgy gondolják, hogy az nem jó, hogyha a gyereket megpróbáljuk minél hamarabb rászoktatni arra, hogy önállóan menjen el az iskolába. Nyilván itt ugye a helyi adottságok is nagyon-nagyon különbözőek attól függően, hogy valaki hol lakik és hogy hol van az iskola, milyen az iskola előtti közlekedési környezet, de ahol lehet, ott azért célszerű a gyerekeket, még hogyha figyeljük is őket, valamennyire nevelni erre az önálló közlekedésre. Nagyon sok tapasztalat van arról, és szakirodalmi hivatkozás is, hogy azok a gyerekek, akiket állandóan autóval visznek iskolába, azok nehezen tanulják meg az önálló közlekedést, és bármennyire is jó a szándék, hogy az ő egészségük, biztonságuk megóvása az úgy lesz teljes, hogyha nagyon vigyázunk rájuk, és mindig az autóban ülnek, de bizony a dobozban ülve nem tanulják meg a közlekedést, és amikor ki fognak menni, akkor tapasztalat szerint ők a legveszélyeztetettebbek.
0: Már amúgy említettük, de esetleg autó helyett milyen alternatívák vannak, például akár itt Miskolcon, hogy minél kisebb legyen a dugó, minél kevesebbet idegeskedjünk az autóban a szeptemberi reggeli forgalomba. Mit lehet választani, vagy mit érdemes, mivel érdemes itt Miskolcon autóhelyett közlekedni, ezt hogyan látják?
1: Hát ugye ez nyilván attól függ, hogy milyen távolságot kell megtennünk. Kis távolságokban, ahol egy lakótelepen belül, ott nyilván a legcélszerűbb az akár a gyalogos megközelítése az iskolának. Aztán, amikor már picit nagyobb a távolság, akkor jöhet a kerékpár, vagy esetleg, ami mostanában igen trendi a gyerekek körében, a roller. Ugye ezek már felvetik azt a kérdést is, hogy akkor el kéne tudni helyezni az iskolában is ezt a rollert vagy kerékpárt a tanítás idejére. Hát itt is vannak már jó példák, ahol ilyen például a Könyves Kálmán iskola, ahol nagyon profi kis kerékpárparkoló van. Ugye a nagyobb távolságoknál pedig ott van a közösségi közlekedés, tehát úgy gondolom, hogy vannak lehetőségek.
0: Milyen helyzetekbe kerülhetünk a közlekedési környezetben? Értem itt ez alatt, ugye ezt beszéltük, hogy például gyermekek kifuthatnak, de például az autóból hogyan szálljunk ki, tehát milyen helyzetek lehetnek itt, amire érdemes odafigyelni?
1: Hát ugye az egyik első számú és talán a legveszélyesebb helyzet az ugye mindig az, hogy nagyon sok esetben az iskola, illetve hát az iskola az mindig az úttestnek az egyik oldalán van, de ugye nagyon sok gyerek a másik oldalról érkezik, aztán vagy van gyalogos átkelőhely, vagy nincsen, hogy ők át tudjanak kelni. És igazából minden évben nagy problémát szokott az okozni, hogy a gépjármű vezetők az iskolák előtti zebrákat nem tisztelik a kellő mértékben. Tehát itt azért mindig figyelnünk kell a gyerekekre. A kiszállásnál nyilván megint az a probléma, éppen a napokban láttam egy, azt hiszem, osztrák videót, edukációs célú videót, amelyik úgy volt megrendezve, hogy tulajdonképpen egy ilyen SUV autóval az anyuka bevitte egészen az iskolának a tantermébe a gyereket. Minél inkább megpróbáljuk bevinni a gyereket, minél közelebb ugye az iskolához és közvetlen az iskola kapujában letenni, annál inkább lesz az, hogy ott csoportosulnak az autók, egymástól nem tudnak mozogni, és előbb-utóbb valaki ott megsérülhet. Nem véletlen ez a kezdeményezés most már, ami tulajdonképpen világszerte nagyon jellemző, Miskolcon még nem nagyon ismert sajnos, amit úgy hívnak, hogy Iskola utca. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a tanítás kezdetén és a tanítási idő végén egy negyed órára, fél órára kizárják a gépjármű forgalmat az iskola előtti útszakaszról. Nyilván ez mindenütt nem lehet megoldás, nyilván nincsenek univerzális megoldások, de az olyan iskolák előtt, ahol az adott útszakasznak nincsen jelentős átmenő forgalmi funkciója, ott megvalósítható, és akkor ott igazából az iskola előtti útszakaszon ebben a kétszer negyed órában, fél órában nem közlekedhetnek csak a gyalogosok, meg a kerékpára rollerrel közlekedők. Ez nagy mértékben növeli a külföldi mellett, most már azért hazai tapasztalatok is vannak Budapesten, Gödöllőn, több városban, nagy mértékben növeli a gyerekeknek a biztonságát.
0: És hát itt a kerékpárt említettük egyik alternatívaként, és most többször is szóba került, és egy másik ilyen úgymond kezdeményezés, ami most már Magyarországon, ha mondhatjuk úgy, kezd elterjedni, de azért még nem sok helyen hallottunk róla, ha jól tudom, még Miskolcon nem, és azért is hozom szóba, hogy hát ha valaki kedvet kap, méghozzá ezek a bici buszok, amik azért a Budapest és agglomerációjában most már kezdenek elterjedni. Erről az alternatíváról mit is lehet tudni, miért is hasznos, hogyan lehet egy ilyet kitalálni, megszervezni?
1: Ugye, amit azt is lehet róla tudni, hogy nem csak Budapest és Budapest agglomeráció, hanem Magyarországon az egyik leghíresebb az például a pécsi bicibusz, de nem csak Magyarországon, hanem tényleg erre is azt lehet mondani, például szomszédos országokban is ismert, és van egy másik változata, az pedig a pedibusz. Tulajdonképpen ez azt jelenti, ugye a bicibusz a biciklire, a pedibusz az pedig a a gyalogos megközelítésre, hogy felnőttek vagy fiatal felnőttek vállalják azt, hogy ők kísérnek egy kis csapatot, őket felfűzik egy kis útvonalra, és ezek a gyerekek, ezek együtt mennek be, ha bici busz, akkor biciklivel, ha pedibusz, akkor gyalog az iskolába, és ilyen értelemben biztosított számukra egyfajta felnőtt kíséret. Tehát önállóan közlekednek, amit az előbb említettem, hogy ez nagyon-nagyon fontos későbbiekben is, és a felnőtt életük számára is, hogy minél hamarabb szerezzenek önálló közlekedési tapasztalatot, de mégis védetten felügyelet mellett. Ezt jellemzően úgy sikerül megszervezni, hogyha vannak olyan vállalkozó kedvű felnőttek, elsősorban szülők, akik egymás között be tudják osztani, hogy ki melyik napon tudja kísérni a gyerekeket, és akkor egy ilyen folyamatos kíséret tulajdonképpen adott.
0: Többször is beszéltünk amúgy már róla, hogy a Kerékpáros Miskolc Egyesület is az edukációban részt vesz. Miért hasznos, hogy akár már ilyen fiatalon, akár az önálló közlekedés során, vagy ilyen hasonló egyesületek révén megtanulják a gyermekek a közlekedést, megismerkednek a táblákkal? Miért is fontos ez az életük további részében?
1: Mivel tulajdonképpen azért az egész életünk arról szól, hogy nagyon-nagyon sokat közlekedünk, ezért úgy gondoljuk, hogy hasznos az, hogyha már fiatal korban fölértezzük magunkat a szükséges ismeretekkel. Ezek nyilván jelentik egyrészt a közúti közlekedés szabályainak az ismeretét, nevezhetjük lesznek is, ugye. Emellett vannak azért olyan praktikus dolgok, amiket szintén érdemes megtanulni, begyakorolni, például akár kerékpárkezelésnél is, és ezek jelenthetnek egyébként alapot ahhoz, hogy a későbbiekben majd mondjuk gépjárművet is megtanuljon valaki vezetni. Ha már vannak ilyen előzetes tapasztalatai, akkor az ahhoz is segítség lehet.
2: Iskolakezdés idején legyünk figyelmesebbek az utakon. Kunhalmi Zoltánt, a Kerékpáros Miskolc Egyesület elnökét hallották. A riporter Sütő Dávid Pelé volt. Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kettől hivatalosan is nyilvánossá váltak az Országos Mentőszolgálat kiérkezési adatai a stat.mentők.hu oldalon, amelyeket a jövőben havonta frissítenek majd. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szuper mérföldkőnek nevezte a lépést, kiemelve, hogy a fejlődéshez elengedhetetlen a teljes transzparencia és a valós adatokkal való szembenézés. A megbízott főigazgató ismertette, a felületen országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriák szerint is megismerhetők a mentési idők és esetszámok. Az adatokból kiderült az is, hogy júliusban a legkritikusabb P1-es kategóriájú esetekben az országos átlagos kiérkezési idő 26,4 perc volt. A miniszter hozzátette, idén 36, még a tervek szerint jövőre már 200 új mentőautót szereznek be a rendszer fejlesztésére. A kedvező inflációs folyamatoknak és a stabil kockázati megítélésnek köszönhetően továbbra is van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök keddi tájékoztatóján. Az MNB monetáris tanácsa ennek jegyében 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, miközben a kamatfolyosó két széle is mérséklődött. Varga Mihály elmondta, hogy a fogyasztói árak emelkedése az alappályánál alacsonyabban alakult, így az infláció idén és jövőre is a 3%-os cél alatt maradhat. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nemzetközi környezetet, továbbra is a közel-keleti geopolitikai fejlemények, a magas energiaárak és a bizonytalan globális növekedési kilátások határozzák meg. A forint árfolyama a régiós átlagnál változékonyabb maradt, de a devizapiac stabilitása továbbra is kiemelten fontos az árstabilitás eléréséhez. A monetáris tanács keddi 25 bázispontos kamat csökkentése megfelelt az előzetes elemzői várakozásoknak. A folytatás ütemét illetően azonban már megoszlanak a szakértői vélemények. Molnár Dániel, a GFÜ elemzője szerint az alacsony inflációs adatok miatt idén még várható újabb kamatvágás, míg a KNTH-s Németh Dávid és az Amundi szakemberei is külső kockázatok és a nemzetközi jegybankok óvatosabb lépései miatt lassuló ciklusra számítanak. Az Equilor és az Erste elemzői szintén úgy vélik, hogy a jegybank továbbra is kiváró, adatvezérelt álláspontot képvisel, a következő határozottabb iránymutatást pedig a szeptemberi inflációs jelentés adhatja majd. Az MBH bank szakértői ezzel szemben konzervatívabban látják a helyzetet, és szerintük az őszi hónapokban inkább a kamatszint stabilizálódása várható. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter kedden közösségi oldalán. A tárcavezető ismertette, hogy a lejáró flotta szerződések pótlására indított, csaknem 4100 új jármű tartós bérletére vonatkozó közös tendert a MOL résztulajdonában álló Mercarius flotta kezelő Kft. Nyerte meg. Kiemelte, hogy a becsült nettó 89 milliárd forintos érték helyett a nyertes ajánlat végösszege mindössze 47,7 milliárd forint lett. Vitézi Dávid rámutatott, hogy az átlátható feltételekkel és szakmai döntésekkel komoly összegeket lehet megspórolni az adófizetők pénzéből. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten pedig akár 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között. Közölte az ingatlan.com. Az áremelkedés havi összevetésben 0,1%-ra, éves szinten pedig 11,9%-ra csökkent. Budapesten ugyan 0,9%-os volt a drágulás, A Délalföldön azonban a havi összevetés 2,9%-os csökkenést mutatott. Országos szinten egyébként vegyes képet mutat a piac, hiszen miközben Pest megyében és Debrecenben jelentős drágulás tapasztalható, addig más régiókban mérséklődtek az árak. Az ingatlan közvetítő előrejelzése szerint a mostani folyamatok az idén 10% alatti éves drágulást vetítenek előre, amire utoljára 2016-ban volt példa. Hétfőn elkezdte a Színva teljes szakaszának kitakarítását a miskolci városgazda, hogy a patak és környezete rendezett maradjon. A szervezet közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a Színva terasz környéke hétvégente megtelik élettel, ekkor azonban sajnálatos módon több hulladék kerül a mederbe. A városgazda munkatársai ezért rendszeresen elvégzik a tisztítási munkálatokat, hogy Miskolc egyik kedvelt közösségi tere mindig tiszta és élhető legyen.
0: Az időjárásról.
1: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a jazz műsor. Ez alkalommal Paolo Fresunk egy 98-as lemezére kerül sor, ez nagy kedvencünk volt annak idején, és igencsak sűrű játszottuk. A lemez, mint mondtam, 98-ban jelent meg a BMG France gondozásában, kortárs jazzként van definiálva egyébként, nagyon szép zenei hagyományokat visz. Annyit kell hozzátennünk, hogy a lemez hát sokkal, de sokkal hosszabb, mint a műsoridőnk, úgyhogy én ahogy így néztem, én a 11-es felvételig merek konferálni, de hát az is már sérülni fog szerintem. Nem szeretném az időt rabolni a se a szerzőkkel, amik éppen számonként természetesen változnak, se a közreműködő zenészek nevével, hiszen minden információ fent van az interneten, hogyha valaki keresi, úgy találja meg, hogy The Paolo Fresu Quartet Angel, mint angyal. És akkor nézzük a felvételeket, próbálok pontosan olvasni, de nézzék el nekem, ha ez nem fog nagyon könnyen menni. Everything happens to me az egyes felvétel, a Walkabout a kettes, a Fellini a hármas, és akkor jön a neheze, Elogio del Discanto a négyes, a Saigon az ötös, az Accarezame a hatos, a Variazione Cintue a hetes, a nyolcas az El Saola, a Song One a kilences, a Suegno a 10-es, és a Dove Niente Accade lesz a 11-es. További felvételeket nem konferálok, hiszen tényleg esélytelen, nem fog rá sort kerülni. Induljon akkor most ez a régen játszott, és általában nagyon kedvelt lemez, annak nagyjából 11 felvétele.

0: Az Európa Rádió hallgatók ezen a héten a jazz műsorban egy régen, nagyon régen nem játszott, általában nem játszott trombitás lemezét, az Angel-t hallgattuk meg. Paolo Fresnónak ez a lemeze a BMG France gondozásában 1998-ban jelent meg. A felvételenként más-más szerzőt jegyző 15 felvételes CD-nek mindössze a 11. felvételig juthattunk el legjobb esetben is, és most azzal köszönöm meg az Európa Rádió hallgatók figyelmét, hogy remélem, hogy jól szórakoztak, és hogy a jövő héten már szeptemberben fogjuk folytatni ezt a rádió műsort. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Zenesáv, barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kettől hivatalosan is nyilvánossá váltak az Országos Mentőszolgálat kiérkezési adatai a stat.mentők.hu oldalon, amelyeket a jövőben havonta frissítenek majd. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szuper mérföldkőnek nevezte a lépést, kiemelve, hogy a fejlődéshez elengedhetetlen a teljes transzparencia és a valós adatokkal való szembenézés. A megbízott főigazgató ismertette, a felületen országos, budapesti és a regionális bontásban sürgősségi kategóriák szerint is megismerhetők a mentési idők és esetszámok. Az adatokból kiderült az is, hogy júliusban a legkritikusabb P1-es kategóriájú esetekben az országos átlagos kiérkezési idő 26,4 perc volt. A miniszter hozzátette, idén 36, még a tervek szerint jövőre már 200 új mentőautót szereznek be a rendszer fejlesztésére. A kedvező inflációs folyamatoknak és a stabil kockázati megítélésnek köszönhetően továbbra is van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök keddi tájékoztatóján. Az MNB monetáris tanácsa ennek jegyében 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, miközben a kamatfolyosó két széle is mérséklődött. Varga Mihály elmondta, hogy a fogyasztói árak emelkedése az alappályánál alacsonyabban alakult, így az infláció idén és jövőre is a 3%-os cél alatt maradhat. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nemzetközi környezetet, továbbra is a közel-keleti geopolitikai fejlemények, a magas energiaárak és a bizonytalan globális növekedési kilátások határozzák meg. A forint árfolyama a régiós átlagnál változékonyabb maradt, de a devizapiac stabilitása továbbra is kiemelten fontos az árstabilitás eléréséhez. A monetáris tanács keddi 25 bázispontos kamat csökkentése megfelelt az előzetes elemzői várakozásoknak. A folytatás ütemét illetően azonban már megoszlanak a szakértői vélemények. Molnár Dániel, a GFÜ elemzője szerint az alacsony inflációs adatok miatt idén még várható újabb kamatvágás, míg a KNTH-s Németh Dávid és az Amundi szakemberei is külső kockázatok és a nemzetközi jegybankok óvatosabb lépései miatt lassuló ciklusra számítanak. Az Equilor és az Erste elemzői szintén úgy vélik, hogy a jegybank továbbra is kiváró, adatvezérelt álláspontot képvisel, a következő határozottabb iránymutatást pedig a szeptemberi inflációs jelentés adhatja majd. Az MBH bank szakértői ezzel szemben konzervatívabban látják a helyzetet, és szerintük az őszi hónapokban inkább a kamatszint stabilizálódása várható. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter kedden közösségi oldalán. A tárcavezető ismertette, hogy a lejáró flotta szerződések pótlására indított, csaknem 4100 új jármű tartós bérletére vonatkozó közös tendert a MOL résztulajdonában álló Mercarius flotta kezelő Kft. Nyerte meg. Kiemelte, hogy a becsült